0: nem kellek.
1: Szerinted?
2: Sziasztok, Tolnai Klára vagyok, színész, énekes. Hallgassátok a Rádió Kafét.

0: Hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A fővárosi agglomerációban már is vízhiány alakult ki, van, ahol átmenetileg megszűnt a vízszolgáltatás. 6 ember halt meg egy lövöldözésben egy németországi anyaotthonban. Ma tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. 1719-re emelkedett a Venezuela északi részét múlt héten sújtó kettős földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké pedig meghaladja az 5000-et. A hatóságok szerint 189 épület teljesen összeomlott, miközben a mentőcsapatok tovább kutatnak a romok között, de a szakértők szerint több mint 72 óra elteltével már minimális az esély újabb túlélők megtalálására. Az országban eddig több mint 600 utórengést regisztráltak. A Dunamenti regionális vízmű szerint a vízkorlátozások ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, ezért több településen másodfokú készültség elrendelését kezdeményezték. A társaság közölte, Szadán már átmenetileg megszűnt a vízszolgáltatás. Ürömön, Pomázon és Solymáron pedig több helyen vízhiány alakult ki. Figyelmeztettek, hogy ha nem csökken a felhasználás, a hálózat összeomlása sem zárható ki. Megjelent a kormányhatározat, amely kijelöli, hogy az egyes nem felsőoktatási közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis KEKVÁK alapítói jogait mely miniszterek gyakorolják az állam nevében. A döntés olyan alapítványokat érint, mint az MCC, a Batthyány Lajos Alapítvány vagy a MOL Új Európa Alapítvány. Az új kormány korábban jelezte, hogy a nem egyetemi KEKVÁKat augusztus 31-ig visszavezetnék állami fenntartásba. Meghosszabbította a kormány a diákhitel kamatstopot év végéig, így a 2024 végén fennálló szabad felhasználású diákhitelek kamata idén már nem emelkedhet. Emellett november 1-ig kitolták a babaváró hitelnél előírt gyermekvállalási feltétel teljesítésének eredeti július 1-i határidejét is. 6 ember halt meg egy lövöldözésben a németországi Stádéban, egy anyaotthonként működő gyermekvédelmi intézményben. A rendőrség szerint egy 45 éves német állampolgár nyitott tüzet a bentartózkodókra, a feltételezett indíték pedig gyermekelhelyezési vita lehetett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, a hatóságok szerint a lakosság nincs veszélyben. Több ezer budapesti maradt áram nélkül a hőség miatt tegnap este, miután kigyulladt egy vezeték az Erzsébet körúton. A rendkívüli kánikula okozta hálózati túlterhelés miatt több ezer lakásban szakadt meg az áramszolgáltatás Budapest 4 kerületében. Az első kerületben közel 1000, a 20. kerületben pedig egy transzformátor meghibásodás következtében mintegy 2000 ügyfél maradt ellátás nélkül, de a 14. és a 7. kerületben is felléptek hibák. A 7. kerületi Erzsébet körúton egy kocsma betáp vezetéke gyulladt ki, ami miatt az érintett üzleten kívül a szomszédos drogéria és a környező társasházak is elsötétültek. Bár a lakások egy részébe átmenetileg visszatért az áram, a tartós helyreállításra még várni kell.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: A sok napsütés mellett általában kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, illetve zivatar. Országszerte gyenge lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet a mai napon.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Színház.
2: Június 26-án megnyitott a kapuit a Zsámbéki Nyári Színház, amelynek előadása Ilzicsi kastély árnyas udvarán, illetve egy alkalommal a Rom templomban várják a közönséget egészen szeptember közepéig. A színház szervezője, szóvivője Palkovics Mária mesél a színházi, irodalmi és zenei eseményekről.
5: Idén is már megnyitott a kapuit a Zsámbéki Nyári Színház. Június 26-ával nyílt az utolsó menet című előadása, és ez nagyon sok izgalmas előadással várjuk a közönséget ebben az évadban is. Fontos kiemelnem, hogy újdonság az elmúlt évekhez képest, hogy idén nagyon sok gyerek előadással is készülünk a délelőtti órákban, úgyhogy a kicsik és a családosok is találnak kedvükre olyan előadást, ami akár az egész családnak jó szórakozást nyújthat. És hát ahogy minden évben, idén is a legfontosabb szervezője ennek a Zsámbéki Nyári Színháznak, hogy mindig arra törekszünk, hogy a színház, az irodalom és a zene egyaránt jelen legyen a színpadon. Ez most sem volt másképp, úgyhogy találnak a kedves nézők klasszikusabbnak mondható színi előadást, találkozhatnak verses zenés estekkel, és hát egy kicsit ilyen koncertszínházas előadásaink is vannak. Hát, hogy egy párat kiemeljek, nem is tudom, mivel kezdjem. Júliusra tartogatjuk, július 10-én például Laci János három nő egyeset című tragikomédiájával várjuk a közönséget, ahol egy temetés és három nő és egyetlen férfi emléke az, ami összeköti őket Sajgál Erikával, Kovács Vandával, Őze Áronnal és Holecskó Orsolyával a főszerepekben. Aztán itt lesz Rezes Judit és Szabó Győző a Lávsékkel. Ez, amúgy is ezek a kettős előadások egész sok van idén. Aztán, hogy egy kicsit más műfajba kalauzoljuk a kedves nézőket, lesz operett és musicalestünk Janza Katával és Vágó Zsuzsival. Aztán egy kis ajánló mondjuk a verses előadásokból, Grecsó Krisztián és Beg Zoltán közös estje augusztus 3-án Szeretet, Vesző, Béke címmel várja a közönséget, aztán itt lesz Kollár Klemenc László és László Zsolt színművész július 12-én a Szívhasad című pódiumestjükkel. Hát még nagyon sok mindent tudnék mondani. A 20 előadásból gyakorlatilag 19 az Ilzicsi kastély árnyas udvarán kerül színpadra, és az utolsó záró előadásunk szeptember 13-án az viszont a Rom templomban lesz, ami valóban egy nagyon különleges, nagyon szakrális helyszín, egészen más hangulatot áraszt, mint az Ilzicsi kastély, és hát ide stílusosan egy szakrális előadást hozunk, a Hortus Conclusus, a legbelső kert című alkotás, amelynek rendezője Vecsei H. Miklós, és szerepel is benne, szerepel benne Takács Dorina, és a Platon Karatájából ismert Balla Gergely. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon különleges záró előadása lesz a Zsámbéki Nyári Színháznak.
0: Koncert.
2: Július 16-án a Veszprém Festen Beth Hart lép fel, a világ egyik legismertebb blues rock énekesnője, a Grammy-díjra jelölt művésznő többszörös European Blue Awards nyertes, stílusát az érzelemdús ének, a blues, a rock és a soul jellegzetes keveréke jellemzi. A művésznő ezen az estén a 2025-ös évre meghirdetett, de betegség miatt lemondott koncertjét pótolja.
0: Történelem.
2: Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban, az apostoli palotákban található Raffaello Loggiák felújítása 5 évig tart majd. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 19 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a loggiák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak. A helyreállításhoz a már más műkincsek esetében is alkalmazott lézer technológiát használják. Az eredetileg nyitott loggiát, amelyet később üvegablakokkal kereteztek, bibliai jeleneteket ábrázoló falfestmények díszítik. Érdekességét az úgynevezett groteszk díszítések adják, amelyeket az 1500-as években felfedezett, ókori római palotákból másoltak le. A földdel betemetett paloták termeit a reneszánsz művészek barlangoknak hitték, így a díszítéseket a grotta, azaz barlang szóval határozták meg. A Raffaello loggiák a Vatikánhoz tartozó apostoli palotáknak a második emeletén találhatók, a Szent Damasus udvarra néznek rá, amely arról ismert, hogy oda érkeznek meg a pápához látogató állam és kormányfői delegációk. A loggiák nem látogathatók, de a Vatikáni Múzeum termeiből rájuk lehet látni.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. 5 törökkori emlék Magyarországon, amit érdemes felkeresni. Egri minaret. Eger elfoglalásakor a 17. században építhették az egykori Oszmán Birodalom legészakibb európai építményét. Nem csoda, hogy az ország legjobb állapotban fennmaradt, 40 méteres minaretje Eger város egyik legnépszerűbb látványossága. A torony tetejébe csiga lépcső vezet fel, amit a szűk helyektől rettegőknek nem ajánlunk. Mindenki másnak szinte kötelező szétnézni a 26 méteres magasságban kialakított erkélyéről, ugyanis pazar a kilátás. Malkocs Bég dzsámija. A Bécshez közeli Siklóson található a 16. századi iszlám-török építészet egyik emblematikus darabja. 1993-ban az épület rekonstrukciós munkáját Európa Nostra díjjal jutalmazták, a felújításban pedig az Ankarai Néprajzi Múzeum kutatói nyújtottak segítséget, akik különféle szakrális tárgyakkal tették az eredeti állapothoz méltóvá a teret. A szentély érdekessége, hogy a környékben élő iszlám közösség ma is imahelyeként használja, emellett a turisták számára néprajzi múzeumként működik. Gázi Kászim Pasa dzsámija. Bécs mediterrán milliójének szerves része a város főterén álló hatalmas dzsámi. Az egykori muzulmán szentély ma római katolikus templom, ugyanakkor megjelenésében és tájolásában őrzi a török kultúra sajátosságait. Pécsen egyébként nem ez az egyetlen törökkori emlék. Idris Baba türbéje, Jakob Ali Hasszán Pasa dzsámija, Memi Pasa fürdője és a híres török kút is kihagyhatatlan. Szigetvár törökkori emlékei. A különleges török-magyar barátságpark az egyik legfőbb látványosság a török idők egyik legfontosabb helyszínén, Szigetváron. Az emlékparkban gyakran megállnak a nyugat felé utazó törökök, de a szigetvári hagyományőrzők is rendszeresen felkeresik. A két nép közötti békét szimbolizáló Szulejmán szultán halálának 500. évfordulóján emelt park mellett Szigetváron a török házat is érdemes felkeresni, ami az ország egyetlen éppen fennmaradt karavánszerája. Esztergomi dzsámi. Pár száz évvel ezelőtt a müezzin hangjai szűrődtek ki a ma kávézóként és kiállító térként működő egykori dzsámi falai közül. Az épület műemléki védelem alatt áll, feltárásakor a régészek az egykori mihráb, azaz az imafülke darabjait is megtalálták, amelynek hála rekonstruálták a fülkét.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
6: Sziasztok, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, és mi megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
7: És Hevér Gáborral.
6: Hogy a mai vendégünk Sodró Eliza lesz. Szia, Eliza.
8: Sziasztok.
6: Hello.

0: ott egy ilyen sváb bálba, azt mondta, hogy ti olyanok vagytok, mint a hobbitok. Söröztök, táncoltok, énekeltek.
1: Én Nagykovácsiban élek, és ugye az is egy sváb falu. Vagy hát van sváb, hát nem is tudom, hogy kisebbsége, de hogy egy többség. Igen, igen, érdekes népcsoport. Igen.
2: Hát miért az ennyire más ott lenni, mint mondjuk 20 kilométerrel arrébb már?
0: Szerintem igen. Igen, pont ettől, hogy egy ilyen erős hagyományőrzés is van, tehát volt szüreti felvonulás.
1: Tudsz németül?
0: Éppen. Igen. Igen, de la, ich spreche Deutsch.
1: Igen, de tanítottak, vagy pedig az a családban volt?
0: Tanítottak. Tehát a nagymamám még anyanyelvi szinten beszélt svábul. Tehát
1: az nem ugyanaz?
0: Nem. Más, teljesen más. Más szavak is vannak benne, meg máshogy hangzik egy kicsit. Egyébként az, amit mi beszélünk svábot, vagy hát ami így a mi környékünkön van, az inkább a bajorhoz hasonlít, vagy így az osztrák dolgokhoz.
1: És úgy bologattam, mint a tudnám, hogy milyen a bajó. Aha! Aha! Így már tiszta.
2: Gábor nyelvén.
1: Igen, persze. Is.
0: Tehát ez nem ugyanaz, mint a stuttgarti sváb. De
1: minden, persze, hát ez egyértelmű. Hát ez...
2: Énekem ez nem volt tiszta, én egy picit a
1: franciai nem. Nem olyan, mint a stuttgarti, inkább olyan, mint a bajor. Hát ez egyértelmű. Igen.
2: De azért az osztrákhoz van közel.
0: Igen, az osztrákhoz.
1: De most ez egy kicsit úgy állított be, mint hogyha ez egy nagy bulista népcsoport lenne.
0: Hát nagyon szeretünk mókázni és mulatni.
1: Előkerül a tangóharmonika?
0: Igen. Van, még most is vannak sváb zenekarok Vörösváron.
2: Van ilyen bugyos...
1: Dirdlit van?
0: Egyébként nekünk nem a dirdli a népviseletünk, de most szeretnénk egy dirdlit beszerezni nekem is, mert a családom többi tagjának van, meg egy lederhózét az Andrisnak.
2: Az jó. Mindenképpen szóljatok, amikor egy ilyen sváb bálba indul.
1: De egyébként álljon meg a mellett, az nagyon szexi ám. Na szóval, és akkor onnan egyszer csak mi történt, hogy ott milyen környezetbe került, volt valami művészi véna, vagy zenészek, vagy valami ilyesmi volt a családban?
0: Nem igazán, nem. Vagy hát ugye a Peller Anna rokonom, szóval ilyen értelemben volt, de ő meg inkább anyukája révén kezdett el énekléssel foglalkozni, és az anyukája viszont nem rokonunk. Tehát, hogy mindegy, más ágon vagyunk mi rokonok. Nem, apukám egy ilyen nagyon kreatív ember, aki minden, tehát hogy ő úgy fogalmaz, hogy ő mindenhez ért, bármi az nyúl, az arannyá válik a kezében.
1: De így van?
0: És egyébként így van, tehát most ez nagyképűen hangzik, de tényleg így van. Úgyhogy lehet, hogy így tőle valahonnan arról a vonalról jött ez.
1: De akkor hogy jött az, hogy akkor foglalkozzunk már egy színházzal, vagy valami hasonlóval? Járt, föllép, izé voltál, hogy mondják ezt? Versmondó versenyen?
0: Az, igen.
1: Igen, az voltál?
0: Igen, a szavaló
1: versenyes lány voltál, igen.
2: Igen. Iskolában nyertél mindenféléket.
0: Mindenféléket, igen. Nagyon motivált voltam ebben, és akkor elég hamar így, a szüleim nagyon támogattak, kerestek nekem színjátszókört, ahova járhattam, és akkor így már, nem tudom, tehát már ilyen negyedikes koromba hordtak be Pestre színjátszóra, és akkor nagyon hamar kitaláltam, hogy akkor a Vörösmartiba szeretnék felvételizni, és én onnan teljesen egyenes úton.
2: És onnan bejártál minden nap a Vörösmartiba?
0: Igen, 14 évesen. Igen, az durva volt, tehát azért az...
2: Igen, én is azért gondoltam. Nekem is voltak osztálytársaim, akik viszonylag messziről jártak be a belvárosba, és azért az nekik húzos volt, ez egy ilyen kétórás tortúra az iskola előtt már.
0: Hát igen, ez egy óra 10 perc volt nagyjából, de aztán negyedikre letettem a motoros jogsit, az A1-est, és akkor már motorral jártam, és akkor már 40 perc alatt benne lehetett lenni.
1: És akkor onnan hova felvételiztél? A Színműre, vagy pedig Kaposvárra?
0: Elsőre csak a Színműre adtam be, ott jó, kiestem az első rostán, utána kimentem egy évre Berlinbe.
1: Mit csináltál?
0: Babysitternek mentem ki, de Berlinben élt az akkori szerelmem, és akkor ott a babysitter állásban nem úgy jöttek ki a dolgok, mint ahogy én azt elképzeltem, meg ahogy azt anyuka elképzelte.
1: De mi volt a baj?
0: Mert én úgy gondoltam, hogy én a gyerekekre vigyázok bizonyos időkorláton belül, és amúgy nekem van szabad időm, amit én ott fel tudok használni, nyelviskolába járok, megismerem a várost, meg ilyenek, így egyeztünk meg. De aztán nagyon hamar kiderült, hogy ő egy házvezetőnőt akart fölvenni, aki mos, főz, takarít, mosogat, és hát én ilyeneket otthon sem nagyon csináltam.
2: Ebbe eltévedtem.
1: Hogy? Hát figyelj, sváb családban a csajokat azért úgy nevelik, hogy nagyon háziasak legyenek. Amikor visszajöttél Berlinből, akkor mentél Kaposvárra felvételizni?
0: Igen, anyukám nagyon szerette volna, hogyha mégiscsak. Én már Berlinbe is felvételiztem, és ott másodrostáztam, ez nekem is meglepetés volt, hogy tovább engedtek az elsőn. És

0: aztán a másodikon már nem. És anyukám nagyon szerette volna, ha itthon is beadom, mert hogy ez te olyan elkötelezett voltál ebben, hogy színész legyél, és tehetséges vagy, és ő beadta a jelentkezésemet akkor Pestre is, meg Kaposvárra is. És mondtam, hogy jó, elmegyek, és akkor Kaposvárra rögtön fölvettek.
1: De akkor Pesten is mentél?
0: Mentem, de ott akkor is az elsőn kiraktak. És Kaposváron meg ott meg éreztem már az elsőn, hogy ide föl fogtak venni.
1: Jó, érezted magad Kaposváron?
0: Igen, igen.
1: Ugye a Rétli Attila volt az osztályfelnököt, ha jól tudom.
0: Így igaz.
1: Igen. És az 4 éves volt? Vagy 3?
0: Hát 5 éves lett volna, csak ugye akkor jött a Vidnyánszki és kirúgta a tanáraimat, úgyhogy én csak 3 évig jártam Kaposváron, mert a másik 2 évet azt már gyakorlaton töltöttem Szombathelyen.
1: Szombathelyen voltál.
0: Igen.
1: És Szombathely után pedig egyből jött a Radnóti.
0: Igen, tehát Szombathelyen összesen 3 évet voltam, 2 uh-huh. ilyen gyakorlatos, meg 1 diplomás, és akkor utána a Radnóti, és azóta ott vagyok.
1: Azóta ott vagy.
2: Ugye ez a Sodró Eliza név, ez olyan, mint egy felvett művész név lenne. Tehát, hogy nekem tisztára az volt az elején még, hogy hát ezt tuti kitalálta, hogy őt így hívják, ez lehetetlen, hogy egy színésznek ilyen neve legyen, ez legalább annyira, mint a Hajas László fodrásznak.
0: Igen, igen, hát ugye ez nem is sváb név, tehát ennek az a története, hogy a mi nevünk az eredetileg Shrek volt.
1: Megelőztétek a korotokat, vagy biztosan a világért, igen.
0: Igen.
2: Bocsánat, de...
0: Jó, de mi S-C-H-R-E-C-K, úgy írtuk.
2: Nyilván ez
0: de ugyanazt különböző. Jelenti, az azt jelenti, hogy rém, vagy hogy...
2: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen, igen. Volt valószínűleg egy nagyon ronda ősöm, és akkor így ő ráragadt, ez a Shrek név, és azért kellett megváltoztatni, mert a dédapám ő katona volt, és a Magyar Királyi Honvédségben szolgált, és azt mondták, hogy német névvel át kell menni az SS-be. És akkor mondta, hogy nem, akkor változtassa meg a nevét, és akkor kapott egy listát, hogy S betűvel milyen nevek közül lehet választani, és volt egy felettese, a Sodró László, és mondta, hogy az egy rendes ember, ez a Sodró is itt van, akkor ez jó lesz nekünk is.
2: És így akkor így.
1: És az Eliza az a neved, tehát nem Elizabeth vagy, meg nem?
0: Nem, simán Eliza.
1: Sima Eliza.
0: Okay. Igen, az meg azért, mert az anyukám kedvenc filmje az a My Fair Lady volt.
2: És így, hát te is rendesen megtanultál végül beszélni.
0: Hát igen, de egyébként pösze voltam. Óvodás koromban pösze voltam, és sejpegtem. És kihívott a logopédus néni, és mutatta a képeket, hogy melyik mi, és akkor így volt, tudom én, egy szék, azt mondtam, hogy szék, és akkor volt egy olyan, hogy zsák, és mondtam, hogy zsák, és mondta, hogy mi? Nem, zsák. És akkor mondta, hogy kell járnom logopédiára. Igen, elrontottam a sztorit, mert az volt, hogy először nem ismertem föl, hogy az egy zsák, és azt hittem, hogy azért kell járnom logopédiára, mert nem ismertem hogy az egy zsák.
1: Így van a vicc, amikor azt mondja a 3 éves, a 2 évesnek, hogy nézd, ott egy szita. És azt mondja, aki 3 éves, Jézusom, nem tudod kimondani rendesen, hogy matka.
0: Na, hát én így.
1: Igen.
0: De az R betűt tudtam.
1: Na, az milyen, figyelj, az egy nehezebb egyébként, mert gyerekek általában ott buknak el.
2: Igen, na, nekem az összes gyermekem beszédhibás volt gyermekkorában. Egyébként mindenki racsolt és pösze volt. Egyébként azt mondják fura módon, hogy ez az apától örökölhető.
1: Nem, Iván, nem, nem.
2: De vállalom, figyelj, ezt a rossz tulajdonságokat tőlem örökölték, és minden egyéb jót is.
0: Hát, de ő ki szépen megtanulta.
2: Nagyon szépen.
1: És hogy bekerültél a Radnótiba, meg hát fölkerültél Pestre, de már Szombathelyen is, azért én szerintem ott láttalak is téged, mert nem tudom milyen előadásban, de voltam lent, még szerintem Mohácsi darabban játszottál lent, úgyhogy igen. Szerintem láttam Falu Rossza, vagy valami, ugye?
0: Voltam.
1: Igen, azért mondom,
0: igen.
1: Azt láttam. És valóban, amit édesanyád is mondott, hogy te olyan kitartó voltál, hogy nagyon, te egy nagyon lendületes színésznő vagy egyébként.
2: Igen. Sodró.
1: Sodró. Igen, olyan sodró, úgy megy a dolog, és ugye ezt azért felfedezte a szakma is. Mindenféle díjakkal ajándékoztak meg, ugye még akkor a poszton, amikor volt poszt, akkor ott is a legjobb 30 év alatti színésznő díját megkaptad, és sok-sok-sok minden dolgot. Ezek téged érdekelnek, vagy ezek motiváltak, vagy azt mondod, hogy ez csak a...
0: Hát azért örülök neki.
1: Mert gondolom, igen, de hogy...
0: Jó, köszönöm szépen.
1: Igen.
0: Igen, de nem
1: tudod, vannak olyan színészek, akik azt mondják, hogy persze, jó, oké, rendben van, de nem ez az elsődleges, nem gondolom, hogy neked ez az elsődleges cél, de hogy örülünk, oké, de megyünk tovább.
0: Igen, inkább valahogy így vagyok vele. Tényleg azt megtanultam, hogy megünnepeljem ezeket a dolgokat, meg úgy
1: jó kis vámódra, hadd szóljon a zene.
0: Egy újabb. Berakjuk a muszident. Búrizgattunk, igen. Igen, de nem ez motivál elsősorban. Én nagyon szeretek dolgozni, nagyon szeretem ezt a munkát, szeretek szerepeket játszani, embereken gondolkodni, és ez a része, ami igazán feltölt. Az, hogy ezt díjazzák, az igazából egy tök jó visszajelzés, hogy akkor mások is úgy gondolkodnak, ahogy én, vagy van igény az emberekben erre, amit én csinálok.
1: Te hűséges típus vagy így színházi szempontból, ugye? Hát most már maga helyetted nem kérdezek rá. Bár volt egy nagyon jó... nagyon jó darab, azt egy Kicses Réka rendezte még a Víg Színházban, és ott azt kérdezték ugye a hölgyeménytől, amikor az újdonsült párja megkérdezte, hogy hűséges vagy, és azt mondta, hogy én mindenkihez hűséges vagyok. Hát ilyen, de ezek szerint akkor hűséges típus vagy színház.
0: Én hűséges típus vagyok, és amúgy is.
2: Amúgy is.
1: Amúgy igen. Is, persze.
2: De ez jelentőség teljesen rám nézett. Igen. Hogyha én ebbe kételkedtem volna.
0: Nem, hogy bevonjálak a beszélgetésbe.
1: Ebben nem lett volna, nem volt a kérdés tárgya. Mert hogy egyébként jól érzed magad, és azt gondolod, hogy hát művész színházi attitűd, amit lehet mondani a Radnótiról, ugye, az, ami neked igazán fekszik.
0: Igen. Igen, én szeretem azt, ami a Radnótiban van, vagy ott izgalmas emberekkel találkozom, tök jó rendezők jönnek, jó kollégák vannak, és jó darabokkal kezdünk el foglalkozni. Igen, nekem azt hiszem, hogy ami nagyon sokat számít, az, hogy kikkel dolgozom együtt. Hogyha valami olyan konfliktus lenne, vagy valami állandó összeférhetetlenség, akkor szerintem onnan én eljönnék. Uh-huh. Igen.
1: Tehát de most mégis kikacsingatsz, ugye, a Loophoz.
0: Igen.
1: Mert ott meg más dolgok érdekelnek.
0: Hát azért az szerintem a Radnótiban nagyon jól működik, hogy kiengedik az embereket mindenféle forgatásokra, vagy egyéb színházakba, hogy érjék azért külső élmények. És egyébként ez beforgatódik a Radnótinak a művészi színvonalába is, mert egy csomó, nem tudom, például Ördög Tomival is én dolgoztam először a Radnótiból, és utána ő jött dolgozni a Radnótiba, mert meséltem róla a Délnak, és ő is látott tőle munkákat, tehát hogy szerintem ez így valahogy visszaforgatódik az, hogyha egy színész elmehet kicsit más terepen dolgozni. És valóban a Loopnál most már a második bemutatón volt. Igen, az valami szerintem fantasztikus, amit a Loop létrehozott így a színházi téren az utóbbi pár évben, hogy állami támogatástól teljesen függetlenül működő csapat, és mégis igényes, művészileg is fontos produkciókat hoz létre, ami társadalmi dolgokra hívja fel a figyelmet, és hogy ekkora a közönség érdeklődés van rá. Úgyhogy ebben jó részt venni, ez most valami nagyon új, nagyon szuper kezdeményezés.
1: És akkor ott az egy kiegészítés a Radnótihoz képest, vagy pedig mondhatjuk azt, hogy ugyanezen a szinten van, mert hogy hát a te szakmai életedben.
0: Igen, az én szakmai életem így teljes, hogy ezek mind vannak. Igen, nem tudom, hogy kiegészítése. Nem, szerintem...
1: Hát tudod, szokott az lenni, hogyha valaki van egyfajta típusú színházban, már pedig a Radnóti szerintem hosszú évtizedek óta képvisel egyfajta típusú színházat, vagy azt a fajta dolgot, ami egyébként egy színvonalas dolog, tehát ez fontos, és azt mondod, hogy na most én ebből egy picit ki akarok menni, nem akarom mondani, hogy alternatív, mert nem alternatív, aha, ugye már azt a szót használjuk, hogy független, mindegy, szóval valami máshová, és mivel egy helyre mész ki, tehát nem azt mondom, itt most egy kicsit elmentem ide, most elmentem egy kicsit játszani mondjuk egy operettet, amit a Radnótiban nem nagyon fogtok játszani, valószínűség szerint.
0: Most épp a Paraszt operát próbálják egyébként.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Na tessék, akkor
2: de átugrották
1: Pintér Béla beköltözött a Radnótiba is, igen. Úgyhogy az, de akkor, vagy tudod, ezért mondod, hogy műfajilag van egy kikacsintás,
0: de ez
1: nem
0: a az. A kikacsintás az le, igen, ilyen értelemben a loop annyiban nem más, uh-huh. mint ami a Radnótiban.
2: Igen, mert azért
0: megy.
2: Az ugyanaz az irány képviseli egy szinten a attitűdjében, mint
0: igen.
2: a Radnóti.
0: A kikacsintás az az volt, hogy a nyáron bevállaltam egy operettgálát, az kikacsintás
1: hol?
0: Volt. A Mézesvölgyben, Veresegyházán, uh-huh. a Peller Karesz rádumált.
1: De és mit énekeltél?
0: A Lesz maga Just is az enyém című.
1: Eizemann sláger, igen. Eizemannnak ugye az az érdekessége, hogy az Eizemann slágerek, azok mindegyik Eizemann operába beilleszthetőek. Teljesen mindegy, hogy melyikben játszik. Tényleg?
2: Persze,
1: de nem vicc. Ha Lesz maga Just is az enyém, ugye ez nagyon híres, a Fekete Péter, de nem a Fekete Péterben van eredetileg.
0: Tényleg.
1: Hanem úgy tudom, hogy az Én és a Kisöcsémben, vagy valamelyikben. Tehát egyáltalán nem abban van, de ezt lehet pakolgatni. Az Eizemann számokat lehet pakolgatni operettről operettre.
0: Tényleg most, hogy mondod. Igen. Persze, mert hogy egy erős érzelmi állapotot fest le, és nincs benne semmi konkrétum.
1: Semmi kész. Igen, és biztos lesz egy olyan vágyakozó asszony, aki valaki után vágyakozik, ezért az bármelyik operettben ez van, és el is éneklik egyébként. És összevisztatom, mondjuk az Én és a Kisöcsémet másikban nem éneklik el, de egyébként a Fekete Péterben is, és mindenfajta ezekben az Eizemannokban teszegetik ezeket a számokat.
0: Isteni.
1: Hát ez nagyon jó. Hát figyelj, milyen jó dolog az Eizemannak, meg az Eizemann örökösöknek, érted? Egyszer megírta, és mindegyikben használhatják. És mi van akkor, amikor nincs színház?
0: Ritkán van. Akkor van falu, ugye?
2: Igen, van falu.
0: Uh-huh.
2: Ez egy mind állat érdekes, mert én soha semmibe előtte nem láttam az Elizát, mint azon a castingron, ami alapján egyébként kiválasztottam, és csak utána kezdtem el megnézni, hogy milyen és mit csinál. Nem is hallottam róla. Tudom, hogy ez az én hogy mondjam, tudatlanságomat
0: nem, akkor még szerintem
2: mutatja, de az volt, hogy, és azt mondom, hogy az istenét, hát ez eddig hol volt ez a lány, de tényleg ez történt, hát tudod, hogy egy pillanatot secpec kiválasztottunk, és aztán miután eljátszotta, akkor még ez nem volt egy olyan karakter, aki hosszú távon terveztünk vele, hogy visszajöjjön, de ahogy az Eliza megcsinálta, akkor egyből azt mondtuk, hogy ennek benne kell maradnia a sorozatban.
1: Ugye a Sacit játszod.
2: Igen, a kis falunkban.
1: A Pali bácsi lányát.
2: És egyébként meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy Sodró Eliza teljesen éppen mélyű, és egyáltalán nem olyan, mint Saci.
1: Igen. Mondjuk ezt
2: vagy
1: csak
2: pici.
1: Mondjuk ezt el a Dióról is, vagy ne.
0: De.
1: Isteni két karakter egyébként. Tehát tényleg nagyon, nagyon, nagyon szerethetőek, és nagyon... Tehát nagyon, nagyon szívmelengető mindent, amit csináltok benne. Na, és akkor térjünk, jó, akkor nincs színház, akkor van falu. Oké. Nincs színház, nincs falu, nincs meló. Mi van?
0: Jaj, olyankor egyébként olyan jó, amikor hirtelen rám szakad a szabadság. Nagyon sokat megyünk kirándulni, akkor nagyon szeretünk túrázni a hegyekbe, vagy az erdőkbe. Meg én vezetek naplót, és akkor például ilyenkor, amikor lesz egy kicsit hosszabb időm, akkor szoktam fényképalbumokat csinálni, és akkor azokba is írok a naplókból is részleteket, tehát hogy így ilyen emlékgyártásban.
1: Miért írsz naplót?
0: Hát azért, mert az előadások után kezdtem el írni, hogy minden előadás után, amit játszom, az után írok pár sort, és aztán elkezdtem egy másik naplót, amit meg a gyerekekről, ugye az Andrisnak van két gyereke, és hogyha nálunk vannak, akkor azokat megörökítem, hogy miket csináltunk, hogy merre voltunk, milyen napunk volt, és akkor így tanulságos néha átlapozgatni, meg elolvasgatni, hogy oldottunk meg konfliktusokat, vagy hogy igen, vagy hogy milyen...
1: Ha. Tehát nem csak szép emlékeket írsz, hanem...
0: Nem, azt is, hogyha valami feszültség volt, és akkor abból úgy lehet, vagy valahogy úgy felkészülök arra, hogy legközelebb jobban toppon legyek, vagy előbb felismerjem a jeleket.
1: Ja. Tényleg? Ez igen. Ilyen, akkor ez egy ilyen kicsit önterápia, nem?
0: Igen, igen.
2: És én megmondom őszintén, hogy meglehetősen tudatos ahhoz képest, amit ugye úgy az ember kívülről gondol rólad első blikre, nem, de tényleg, mert jó, hát én tudom, hogy mikkel foglalkozol, tehát ez most nyilván egy álnaív megállapítás volt a dologban, de hogy nyilván aki azt rád néz, és azt mondja, hogy ő játssza a Sacit, és egyébként ez van mögötte, akkor ez meglehetősen különleges, de erre vissza fogunk térni.
1: Oké, mert most elmegyünk egy kis szünetre, meg kell tartanunk egy kis egészségügyi szünetet. És mindenféle zenéket. De ne menjetek sehova, mi vagyunk, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
2: Evér Gáborral.
1: És mai vendégünkkel Sodró Elizával, a Radnóti Színházból és a Lup Színházból. Mindjárt
2: és a mi kis falunkból.
1: Ja, és a mi kis falunkból, azt a macska bajszát. Igen.
2: De, pont te felejted ezt.
1: Dehogy felejtettem el. Éppen mondani akartam, csak belevágtál. Na, mindjárt jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Itt vagyunk újra, a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
2: Evér Gáborral.
1: És még mindig hál' Istennek Sodró Elizával. Figyelj, én leragadtam ennél a naplóírás dolognál, elkezdett ez engem izgatni. Mondtad, hogy nem csak a magánéletről...
2: Várjál, el akarja olvasni. Tehát, hogy,
1: persze.
0: Majd a halálom után.
2: Nem a problémák érdekik egyszerűen.
1: Nem, mert a magánéleti dolog is izgalmas, az mondjuk a semmi közöm nincsen, de mondtad, hogy előadásokról is, ott mi van, mi az, ami fölírásra kerül, vagy leírásra kerül? Nem konkrét dologra kérdezek, hanem, hogy miket írdogálsz?
0: Hát azt, hogy ugye amikor bemutatsz egy előadást, akkor még ott van munka a szereppel. Egy csomó mindenre még utána jössz rá, amikor már van közönség, még a közönség is alakít dolgokon, és van egy csomó felismerés, hogy igen, itt egy kicsit finomabbra kéne hangolni, ez nem baj, ha egy picit erotikusabb, ez nem baj, hogyha egy kicsit vadabb, vagy nem tudom, ezeket így utána az ember beállítja ezeket a potmétereket, hogy...
1: De ezeket leírod?
0: Igen, és akkor hogyha aznap volt valami
1: Bocsáss meg, hogy magadat instruálod? Egy kicsit?
0: Igen.
1: Aha.
0: Igen. De ezek nem ilyen nagy változtatások, amin utána kiakad a partner, és nem tudja, nem kapja meg a végszót, vagy
1: ebben a jelenetben nem jövök be.
0: Igen.
1: Igen. Végig gondoltam, hogy nem kell. Jó, azt a 18 mondatot, azt kihúzom.
0: Igen, és ha egyébként, hogyha olyan a rendező, hogy amúgy érdekli, akkor vele is megszoktam ezeket beszélni. Tehát én akkor
2: ha így... meg nem, akkor megcsinálod, de nem osztod meg
0: persze. De és amikor megnézik, x idő után ránéznek, akkor általában nem szoktak negatív kritikával illetni. Ha. Tehát, hogy ez akkor is megtörténik, hogyha nem írsz róla naplót. Tehát akkor is...
1: Igen, azért mondom, hogy én ugyanezt gondolom, mert tényleg ez történik, hogy utána az ember saját magát egy picit azért elemzi minden előadás után, sőt, és hogyha szerencséje van, akkor a kollégákat is tudja elemezni, és ők is őt. Tehát ez tök jó, mert ez ugye ez egy jó társulatnak egy ismérve, hogy tudunk beszélni egy előadás után arról, hogy mi történt, vagy hogy mit kéne másképp csinálni, vagy éppen mi volt tök jó, ami mondjuk eddig nem volt, vagy éppen ezt tartsuk meg, de hogy le is írod, nekem az a fura, hogy az úgy maradjon meg.
0: Meg akkor az nekem segít összeszedni, így rendszerezni. Tehát igazából nem is az, hogy leírom, hanem az, ahogy a fejembe összeáll ez a dolog. És akkor az, hogy leírom, az már csak egy ilyen...
2: Memorizálod valójában.
1: Igen, de tudod, azt kell mondanom, és bocsánat, hogyha nem így van, de hogy csajok alkalmasak erre például. Nem azért, hogy időt szánsz rá. Igen. Tehát, hogy erre időt szánsz, hogy nem az van, hogy megvan a fejedben, igen, jó, majd elmondom, hanem, hogy valószínűleg leülsz, ha már ragaszgatsz is képeket, meg akkor valahogy el kellett készíteni, nem? Ilyen akkurátus is, amit az Iván is mondott, hogy ezt én sem néztem ki belőled.
0: Igen, és én sem voltam mindig ilyen. Tehát azért ez hozzátartozik, hogy egy... Hát nem is tudom, egy 5 évvel ezelőtt egészen másfajta életet éltem, ami tarthatatlanná vált egy idő után.
1: Milyen életet éltél?
2: Mit jelent ez?
0: Hát úgy, hogy egyszerűen minden a fejemre nőtt, hogy semmivel nem készültem el időre, nem válaszoltam e-mailekre, eltűntem. Egyszerűen annyi program meg mindenféle dolog jött, hogy besokaltam, és nem, tehát hogy és egy idő után ugye az van, hogyha azt terjed el rólad, hogy rád nem lehet számítani, mert te nem válaszolsz az e-mailekre, te elkésel, te elfelejted, hogy ma volt egy szinkronod, akkor nem fognak hívni, és az borzasztó, hogyha az embernek ilyen híre van, és akkor ott volt, nem tudom, egymás után sorozatban több ilyen dolog, és akkor úgy döntöttem, hogy itt valamit nagyon változtatni kell, mert ez nem mehet így tovább.
2: És bement az Ápiszba, füzetet.
0: Vettem pár füzetet. Nem, és akkor ez ilyen szépen lassan.
1: De ezt magadtól úgy gondoltad, vagy láttad valahol, vagy olvastad valahol, hogy ha rendszerezed mondjuk leírással az életedet, akkor az életed is rendszerezetté válik.
0: Ezt magamtól kezdtem el, és nem is úgy, hogy rögtön a naplóírással kezdtem, tehát az már igazából az a rész, amikor már így belejöttem ezekbe a dolgokba, hanem akkor az volt az első, hogy jó, minden e-mailre vagy rögtön válaszolok, vagy becsillagozom, és akkor 2-3 naponta megnézem, hogy hány olyan van, amire nem válaszoltam.
1: Ez még azért nem nagy haladás, hogy nézd, de most 13 olyan e-mail van, amire ez jó tudni.
0: Nem, és akkor azokra válaszolok, amikor van egy kis időm. Tehát, hogy értetted,
2: maga akkor biztosan lett
1: rehány. Igen, maga pontosan tudom, hogy hány e-mailre nem válaszoltam, és pont mindig lejegyeztem. Ide nem mentem el, ide nem mentem el, és ide nem.
2: Tehát nem az, hogy meglepetését éri, hogy ma se voltam itt.
1: Tehát ha vele találkozom, akkor nem fog meglepetés érni, hogy azt kérdezi, hogy hol a fenébe voltál.
0: Nem. De még most is van, hogy úgy veszem fel a telefont, hogy tudom, nem hívtalak vissza.
2: Igen, na, de hát ez már mutatja az összeszedettséget.
0: Igen.
2: Mert nem arról van, hogy mi van.
0: Te ki vagy.
2: Igen.
0: És ugyanezt egy csomó más dologba is bevezettem, tehát tényleg az, hogy először leszoktam a cigiről, most már egyáltalán nem iszom alkoholt, tehát ezek szerintem mind hozzájárultak ahhoz, hogy én trehány voltam, vagy hogy ilyen adhok éppen történik bármi,
1: és megoldjuk.
0: Igen, biztonságosabb, jobb.
1: Biztonságosabb, igen, ez egy érdekes válasz, igen.
0: Igen, de az, hogy egészségesebben élek, és egészségesebben étkezem, és figyelek arra, hogy eleget aludjak, azt hiszem a legfontosabb, a legnehezebb volt az összes közül. Azóta sokkal jobban vagyok, sokkal kevesebb rossz periódusom van, vagy az, hogy nagyon megzuhanok. Azért nekem régebben így volt ilyen, hogy kiborultam, amikor besokaltam. És ettől most ez igazából teljesen kiveszett. Tehát nem borulok már ki. Nem.
2: Már minden van a naplóban.
0: Igen. Leírom azt a szemétet.
2: De ez jó, figyelj, kiadod magadba, és nem benned munkál.
1: Jársz színházba?
0: Na, ez is egy ilyen vállalásom, hogy járjak, de ezt nem igazán tudom teljesíteni, sajnos. Tavaly voltam.
1: Hányat játszol egy hónapban?
0: Ilyen 22-t.
1: Ah, hát az még sok, igen.
0: Úgyhogy sajnos pont mindig dolgozom, amikor színházban. Úgyhogy nem, tavaly néztem két Tarnóczy Jakabot, mert zsűriztünk együtt egy diákszínházi találkozón, és akkor mondtam, hogy most már jövőre megnézek valamit tőled, mert szégyen, hogy nem láttam semmit. És akkor annak nagyon örültem, hogy azt be tudtam iktatni, de nagyon keveset tudok
1: meg
0: eljutni. Én szeretek moziba járni, de Andris nem. És ezért csak nagyon ritkán tudom.
2: És akkor tévén nézitek, otthon néztek meg streamen.
1: Na nem csak arra jön hozzánk a Rusznák, és majd megkérdezik, mi az, hogy nem szeret moziba járni? Mi nem szeret? Ne te mondd el, majd elmondja.
2: Így van.
1: És vannak ilyen olvasás, vagy pedig inkább stream nézés, vagy valamilyen dolog van?
0: Ez mind a kettő. Ez is egy vállalásom, hogy olvasok, és hogy egy évben 4 könyvet elolvasok, és akkor azzal egész jó.
2: Te is fel vannak írva a vállalásaid, és akkor mindig ránézel ugyanúgy, mint a naplódra, hogy ezt vállaltam, ez jó, az még nincsen meg rendesen.
0: Nem, ez így a fejemben
2: ez
0: van.
2: Ez megvan a fejedben.
0: Igen. Meg ebbe az a lényeg, hogy ahhoz, hogy változtatni tudj, egyszerre csak egy dolgot szabad elkezdeni, és amíg az beépül, addig nem szabad elkezdeni vagy be nem épül, addig nem szabad elkezdeni a következőt. És az is nagyon fontos, hogy nagyon megengedő legyen magadban. Ha nem sikerül, nem baj. Semmi baj nincs. És ezzel a technikával én tényleg így 5 év alatt tök sokat
2: újra, és akkor az van, hogy nem baj, újra megpróbáljuk, vagy most lépjünk tovább, majd visszatérünk ide, most egy másik vállalást fogok megteljesíteni, ez következik?
0: Hát igen, meg van, amikor valamit elengedek, mert rájövök, hogy ez hülyeség, ezt miért csinálom?
1: Esküszöm, holnap kitakarítom a konyhát. Karácsony lett. Igen, jó, hát most ez jó, húsvétkor ígértem meg, van még egy kis sonka ott a fűtőben, de ezzel ne akadjunk föl.
2: Persze.
0: Tehát például tavaly, amikor volt egy hosszabb szünetem, hogy nem próbáltam, meg kevesebbet játszottam, akkor elkezdtem sütni, és egy csomóféle sütit, csomófélét, tehát egy 5-6 félét így megtanultam. Igen.
1: Az sok.
0: De az volt a tervem, hogy annyit megtanulok, hogy a kis receptfüzetem, amiben ezeket fölírtam, az beteljen. Na, és ennél az 5-nél
1: most már rájöttem. Tehát a magánéletről, az előadásokról, a sütikről, és minden másról ott van.
0: Igen, és ezeket a recepteket úgy szerzem, hogy levelezek a nagymamámmal.
1: Tehát ott is írsz.
0: Igen.
1: Igen.
2: Figyelj, én arra lennék kíváncsi majd, amit este beír a naplójába róla.
1: Tényleg, azt meg kéne szerezni, mi volt?
2: Igen.
1: Bementem, volt 2 hülye. Igen. Aztán valamit nem
2: valamit, tudom.
1: Igen, valamit mondták,
2: de ezt. Tudod, nem akartam nagyon
1: sprőd
2: lenni, mert mégiscsak egyet játszom.
1: Nem tudod, másik, szerintem a legmegalázóbb az, hogy semmit nem írom.
2: Igen. Tudod, igen. Megkérjük az Andist, hogy próbálja meg megnézni, és akkor mondja, hogy mit írt rólunk.
1: Semmit.
0: Igen, valószínű nem lesztek benne, mert nem az előadásban vagytok.
1: Ja.
0: Igen.
2: Akkor meg kell mennünk
0: meg
2: este.
0: Nem a gyerekekkel kapcsolatban.
1: Na és sorozatnéző vagy, vagy filmnéző vagy inkább?
0: Szeretem a sorozatokat.
1: Mit nézel?
0: Ami jó, amit ajánlanak.
1: De mondj valamit.
0: Hát megnéztem a Kamaszokat. Most a Stranger Things-et nézzük.
1: Most az új év.
0: Már 2 részt láttam. Megnéztem a Wednesday-t.
1: Én nem láttam. Én képzeljétek el, hülye vagyok?
2: Az új évat? Vagy
1: nem,
2: az
1: egyáltalán.
2: Nem, én az elsőt megnéztem, én megmondom őszintén, az még lekötött. A másodiknál, amikor tudod, egyszer csak elkezd nekem minden ilyen sorozat sztereotíp lenni. Jön a virágfejű szörny, érted, amikor ott kinyílik a feje, akkor az ott csinál, közben szaladgál, itt érted, szóval nekem ezek egy ponton túl, amíg nem tudtam, hogy milyen a szörny, meg nem tudtam, hogy mi van, és az egész közben egy sokkal misztikusabb volt, addig engem jobban érdekelt. Most már, hogy nagyon konkrétan harcolnak a szörnyel, így most már csak jön az összes ilyen többi történetvezetési sztereotípia, nagyon jól csinálják meg egyébként, tehát baromi látványos, baromira izgalmasan, de picit engem már untat.
1: Mm. Tehát Kamaszok, Stranger Things, igen.
0: Wednesday.
1: Az nálunk otthon kötelező, rajoknak, abszolút, igen.
2: Én ott ragadok előtte, a feleségem szokta nézni, meg a gyerekeim, én ott szoktam ragadni, amikor ők nézik. Egyébként baromi jól van megcsinálva, fantasztikusan.
0: Na, de jó. Igen, én is nagyon szeretem. Ezek engem...
1: Van olyan sorozat, amit szeretsz és szinkronizáltál is benne?
0: Igen, a Bridgerton.
1: Tényleg a Bridgertonban, tényleg te voltál, de, de a második évadban is benne vagy?
0: Igen, én vagyok Lady Whistledown.
1: Ó, te vagy Lady Whistledown.
0: Igen, aha. Én végig leszek.
1: Oké, okay. De a második évad már olyan, nem tudom, olyan furcsa volt nekem már. Nem. Az elsőt egyébként tényleg szerettem, aha. Én is szerettem. Iván ingatja a fejét.
2: Hogy hát figyelj, nem kell ugyanazt szeretnünk. Hát képzeljük,
1: nem, egyébként
2: egy
1: nem.
2: Repertoára.
1: Nyilván az ember egy ilyeneket a felesége miatt nézi meg, tehát nem kérdés. De egyébként ott ragadtam előtt, és azt mondtam, hogy én bírtam ezeket a kis csavarokat benne, meg nagyon bírtam a zenei feldolgozásokat, meg aha. Mindeneket, tehát tényleg jó voltak, meg ez, hogy induljon el ez, a belegondolsz, semmiről nem szól. Egy plegykarovat kiterjesztve 12 részbe, de azt szerintem tök jól csinálta.
2: De nem, nagyon jól van megcsinálva. Ez milyen furcsa most, amit mondta, azon gondolkoztam egy pillanatra, hogy az ember a felesége miatt nézi meg ezeket a dolgokat.
1: De ez fordítva, Iván, az ember mindent
2: így,
1: a felesége miatt.
2: De fordítva nincs.
1: Én nem nézek
2: tehát,
1: velük semmi.
2: Nézek, és azt mondta, ha ezt tovább nézed, elválok.
1: Igen.
2: Tehát ez teljesen, nem?
1: De abszolút így van.
2: Ezt most jutott csak eszembe, hogy ez...
1: Mondom, hogy figyelj, van egy tök jó sorozat, nem nézed? Mi? Nem, ezt nem akarom. De mondom, nem, nézzük már együtt, mert nem. Jó.
2: Jó, mit akkor itt nézzük?
1: Igen.
0: Na, én érdekes, én ezeket a politikai thrillereket nem bírom. Amikor a Fehérházban meghalom, hogy Fehérház, és... egyszerűen nem tudja az agyam befogadni ezeket
2: hogy
0: a
2: hogy lehet
0: dolgokat.
2: Az, amikor pedig te végül is ezekben a kérdésekben mindig szeretsz megnyilvánulni. Tudod, nem. Honnan szeded az információkat, ha nem egy sorozatból?
0: Igen, nem tudom. Annyira szövevényes, nem értem a motivációkat, én nem tudok ilyen gonosz
2: hívjál
0: embereket.
2: Fel ilyenkor, hívjál
1: fel. Akkor igen, romantikus lélek vagy?
0: Azt hiszem, igen. Amik ilyen emberibb dolgok.
1: Tehát például, hát annál emberibb, mondjuk valaki el akar tenni valakit lábbalól, hogy megszerezze a hatalmat.
0: Jó, várj. Na igen, de hogy valahogy ezek a játszmák nem, ezeket nem értem.
1: Én ezeket rendkívül élvezem. Ezeket nagyon szeretem. Pontosan azért, hogy megértsem, hogy mi. Ha jól van megcsinálva, akkor jól nem, akkor én is ideges vagyok benne, vagy rajta, hogy de hát az nem lehet, hogy csak azért, hogy valamilyen, de egyébként ezek elég jól vannak összekalapálva.
0: Hát azért voltál jó az árulókban.
2: Gyerekek, én el is megyek.
1: Nagyon jó, és miket olvasol?
0: Korábban ilyen, inkább mind ilyen önismereti, vagy valamilyen pszichológiai cuccokat olvastam.
1: De akkor most már mindent értek, persze, igen.
0: Igen, tehát, hogy nem tudom, ezekből főleg ilyen gyerekneveléseket olvastam, mert abba akartam fejlődni, vagy legalábbis úgy jobban rá.
1: Egyébként, bocsánat, már itt tartunk, hogy ugye az Andris gyerekeiről beszélsz folyamatosan, de közben nagyon dicséretesen, te nagyon-nagyon-nagyon sokat teszel azért magaddal is, meg egyébként is, hogy te ebben a nevelésben elég komolyan beszállj.
0: Igen, én ezt tényleg komolyan veszem, ezt a részét, és akarom, hogy nekik ez egy jó élmény legyen az időszak, amikor nálunk vannak. Egyébként nagyjából fele-felét vannak, tehát hogy azok ilyen intenzív dolgok, és hogy az mindig nehéz, hogyha az ember mozaik családban van, és itt ez van, ott az van, óhatatlanul is kicsit másfajta nevelést kap, de hogy ezt a legkevesebb vérveszteséggel úszta.
1: De te is éltél így valamilyen hasonló dologba, ugye?
0: Igen, nekem is elváltak a szüleim, de én akkor már nagy voltam, 16 voltam akkor, amikor ők elváltak. És
1: most a gyerkőcök mekkorák?
0: 12 és 8. Aha. Igen. Úgyhogy az egy kicsit más.
2: Igen, és hát azért pár éve kapták ezt a nyakukba.
0: Igen.
2: Tehát, hogy azért sokkal kisebbek voltak, amikor ezzel szembesülniük kellett, ami hát nagyon nehéz. Én is mondhatom ezt, én is elvált gyereke vagyok. Én majdnem 20 voltam, amikor elváltak a szüleim. De tényleg elvált szülők gyereke vagyok, de én tényleg még idősebb voltam, mint te, amikor elváltak. Szerintem az egyébként minden korban megviseli az ember, csak másképp tudott kezelni, és nyilván már mások a problémáid vele, és az én magam is elvált szülő vagyok, vagy voltam, mert most nem természetesen, de az tényleg egy nagyon nehéz.
1: De ami késik nem múlik, Iván, ne határozunk.
2: Ez most már nincs kedvem.
1: Ezt már végig csinálom.
2: Nem, mert most már elmustultam, csak ennyi, ez emiatt. Úgyhogy...
1: Meg a sorozatok miatt, amit lehet együtt nézni.
2: Így van. Szóval ez nehéz helyzet a te oldaladról, mert alapvetően mégiscsak alkalmazkodni kell egy már kialakult család hoz, vagy annak a normáihoz, és ugye nyilván nem át akarod venni az édesanya szerepét, hanem egyszerűen csak ki akarsz tölteni egy űrt ott azon az
1: És oldalon. Akkor ilyen könyveket olvasol? Nézed, hogy ezt hogy kéne csinálni?
0: Igen.
1: Tök jó.
0: Igen, ez nagyon jó ez a... Az egyszerűbb gyerekkor, melegszívű fegyelmezés, ezek ilyen tök jó.
2: Van a Makarenkónak is állítva.
1: Dúr egy pofon.
0: De az nem annyira működik.
1: Azt
0: kipróbálták rajtam, és nem annyira vált be.
1: És akkor olvasod és próbálod alkalmazni, vagy alkalmazod, és azt mondod, hogy nézd, ez tök jól működik.
0: Igen.
1: Amikor nyilván ugye ez mindig akkor merül fel, amikor valami konfliktus van, vagy valami nehezen megoldható helyzet.
0: Hát igen, vagy az, hogy úgy általában, tehát például az egyszerűbb gyerekkor az arról szól, hogy iszonyat sok inger éri a gyerekeket ebben a világban, amiben föl kell nőniük, és egy csomószor a választástól lesznek feszkósak, meg szorongóak, hogy mit szeretné lenni, és nem tudja kitalálni. De ha mondjuk két választási lehetőséget adsz neki, akkor abból egyszerűbben tud dönteni, és azt gondolja, hogy nála van a döntés, de mégse adtál neki végtelen szabadságot. És ezek ilyen tök jó általános szabályok egy csomó mindenre. Vagy hogy például abba, hogy a család elmegy kirándulni, abban ne a gyerek döntsön, hanem azt a felnőttek eldöntik, hogy mi a családi program, és a gyerek ahhoz ilyen módon igazodik. Tehát, hogy ezt ugye nem tanítják az iskolában, és ezt vagy hozod magaddal otthonról, vagy pont máshogy akarod csinálni, de akkor még az nem jelenti azt, hogy te jól fogod csinálni, csak máshogy fogod szarul csinálni. És azért ezek szerintem, hogyha így az ember kicsit utána jár, meg olvas, akkor egy csomó mindenre rá lehet jönni, hogy mi az, amit ösztönösen nem így csinálnék.
1: És mit érzel, hogy sikeres vagy benne?
0: Én nagyon szeretem ezt a két gyereket, és bízom benne, igen. Hát még ennek meg mindig valami új dolog jön, mert ők is folyamatosan nőnek, és újabb és újabb helyzetek teremtődnek, tehát ebben sose lehet szerintem expertnek lenni. De igen, szerintem jók vagyunk ebben.
1: Hát örülünk. És annak is örülünk, hogy itt voltál velünk, mert letelt az időnk. Hm. Tök jó volt. Figyelj, tedd már meg azt, hogy két sort írjál már rólunk ma valamilyen.
2: Nem, de tényleg.
1: De most tényleg.
2: Annyira megalázó volna, hogy
1: két sort, valami íz, vagy figyelj, csak annyit, hogy itt kell, voltál.
2: A Gáborról nem kell annyira.
1: Nem kell, igen.
2: De rólam.
1: Vagy a monogramunkat, az nem olyan sok, igen. Egyébként. K-I-H-G. Az nem egy nagy kalamba, nem fogy ki a tintád.
2: Persze.
1: Na, nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
0: Jó, beírlak titek.
1: Na, szuper, ezt legalább elértük. Ez volt a Megmondtuk Előre című műsorunk a Rádió Café 98.0-án. Hallgassátok legközelebb is Kapitány Ivánnal,
2: Hevér Gáborral,
1: és mai vendégünkkel, Sodró Elizával. Köszi, hogy itt voltál.
2: Köszi, hogy itt voltál.
0: Köszi, hogy meghívtatok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Elnézést.
5: Nem bírsz bemenni.
4: MZKT.
5: Tessék.
4: MZKT.
5: Aha, angolul leci.
6: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
6: Angolul létszik.
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
8: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Whittaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
9: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: A fővárosi agglomerációban már is vízhiány alakult ki, van, ahol átmenetileg megszűnt a vízszolgáltatás. 6 ember halt meg egy lövöldözésben egy németországi anyaotthonban. Ma tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. 1719-re emelkedett a Venezuela északi részét múlt héten sújtó kettős földrengés halálos áldozatainak száma, a sérülteké pedig meghaladja az 5000-et. A hatóságok szerint 189 épület teljesen összeomlott, miközben a mentőcsapatok tovább kutatnak a romok között, de a szakértők szerint több mint 72 óra elteltével már minimális az esély újabb túlélők megtalálására. Az országban eddig több mint 600 utórengést regisztráltak. A Dunamenti regionális vízmű szerint a vízkorlátozások ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, ezért több településen másodfokú készültség elrendelését kezdeményezték. A társaság közölte, Szadál már átmenetileg megszűnt a vízszolgáltatás, Ürömön, Pomázon és Solymáron pedig több helyen vízhiány alakult ki. Figyelmeztettek, hogy ha nem csökken a felhasználás, a hálózat összeomlása sem zárható ki. Megjelent a kormányhatározat, amely kijelöli, hogy az egyes nem felsőoktatási közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis KEKVÁK alapítói jogait mely miniszterek gyakorolják az állam nevében. A döntés olyan alapítványokat érint, mint az MCC, a Batthyány Lajos Alapítvány vagy a MOL Új Európa Alapítvány. Az új kormány korábban jelezte, hogy a nem egyetemi kekvákat augusztus 31-ig visszavezetnék állami fenntartásba. Meghosszabbította a kormány a diákhitel kamatstopot év végéig, így a 2024 végén fennálló szabad felhasználású diákhitelek kamata idén már nem emelkedhet. Emellett november 1-ig kitolták a babaváró hitelnél előírt gyermekvállalási feltétel teljesítésének eredeti július 1-i határidejét is. 6 ember halt meg egy lövöldözésben a németországi Stádéban, egy anyaotthonként működő gyermekvédelmi intézményben. A rendőrség szerint egy 45 éves német állampolgár nyitott tüzet a bent tartózkodókra. A feltételezett indíték pedig gyermekelhelyezési vita lehetett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, a hatóságok szerint a lakosság nincs veszélyben. Több ezer budapesti maradt áram nélkül a hőség miatt tegnap este, miután kigyulladt egy vezeték az Erzsébet körúton. A rendkívüli kánikula okozta hálózati túlterhelés miatt több ezer lakásban szakadt meg az áramszolgáltatás Budapest 4 kerületében. Az első kerületben közel 1000, a 20. kerületben pedig egy transzformátor meghibásodás következtében mintegy 2000 ügyfél maradt ellátás nélkül, de a 14. és a 7. kerületben is felléptek hibák. A 7. kerületi Erzsébet körúton egy kocsma betápvezetéke gyulladt ki, ami miatt az érintett üzleten kívül a szomszédos drogéria és a környező társasházak is elsötétültek. Bár a lakások egy részébe átmenetileg visszatért az áram, a tartós helyreállításra még várni kell.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
10: A sok napsütés mellett általában kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, illetve zivatar. Országszerte gyenge lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet a mai napon.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Jó ég, Jamie.
12: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
3: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
13: Egy izgalmas témával folytatjuk, mégpedig azzal, hogy évek óta nem látott szélerőmű fejlesztési programot indít a kormány. Kapitány István szerint, ami ugye a bejelentésben azt mondta, hogy legalább 700 megawattnyi új kapacitás kiépítését célozzák
1: nem,
13: meg.
1: Nem is tudom.
13: Igen, egyébként azt mondják, hogy a napelemekre épülő megújuló energiarendszer mellé nagyobb szerepet kell kapnia a szélenergiának, és ezért hálózatfejlesztésekre is további 1,5 milliárd eurót fordítanak. Na, szóval, hogy újra fúj a szél végre, ezt beszéljük most meg dr. Szabó László energetikai szakértővel. Jó reggelt, szervusz!
14: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
15: Eddig nem fújt a szél?
14: Hát, egy ilyen pocakos pacák többször mondta, hogy we are a landlocked country, therefore there is no wind. Azaz, mi nem vagyunk tengeri ország, ezért nem fúj a szél.
15: Hát de mégis azért csak érzünk ilyet, meg hát azért, ha valaki az M1-esen megy kifelé nyugatnak, ja, akkor az magyar területen csak lát néhány szélerőművet.
13: Meg az osztrákoknál sincs olyan sok tenger, ha jól emlékszem.
15: Igen, ott is van, hát viszont jó sok.
14: Egyelőre. Így van. Vannak már szélerőmű parkjaink, vagy szélerőműveink. Ha valaki megnézi, akár csak a Wikipédián, szépen felsorolja, hogy 37 szélerőmű parkunk van, van, amiben csak egy darab torony van, van, amiben több is. Én például azon szerencsések közé tartozok, aki dolgoztam olyan banknak, a Raiffeisen banknak, aki épített magának saját leány cégébe egy 13 tornyos szélerőmű parkot, uh-huh, ami most már valószínű valamilyen Veolia vagy Iberdrola nevű nemzetközi csapathoz tartozik. Uh-huh.
15: Oké, ezeknek mekkora a teljesítménye, és hogy vannak elosztva, és mennyire van nagy szerepük a magyar energiarendszerben?
14: Ugye 172 torony van ma Magyarországon, ezek többnyire másfél, maximum 2 megawattos egységek, tehát 2011 előtt létesültek, akkor még ugye nem volt ilyen, nem voltak ilyen nagyon nagy és nagyon haladó a tornyok. Összesen 329 megawattnyi teljesítmény van. Ez a mondjuk 7000-7500 megawattnyi rendszerterheléshez képest kerekítési különbözet. Kevés.
15: Okay. Mi a kérdés, illetve hogy miért csak ilyen kevés van? Miért megnehezítették? Erről hallottunk, hogy nem lehet lakott terület közelében, meg ilyesmi, és akkor mindenki berajzolt a kis kört, hogy hol nem lehet, és kiderült, hogy négyzetcentiméternyi hely sincs Magyarországon, ahol szélerőművet lehetett volna építeni.
14: Igen, 2016-ban az Országos Településrendezési és Építési Követelmények című katalógus módosításába beleírták, hogy 12 kilométernyi közelségben nem lehet lakott területet
15: létesíteni. Mert suhog? Vagy mit csinál?
14: Hát rosszul néz ki. Tehát még az energia, még a lantos féle energia miniszterünk is azt mondta, hogy nem szeretnénk szélerőmű erdőket látni. Vannak érdekességek, ezt a historikus Csabával átbeszélhetnétek, hogy bizonyos autokraták, akik szeretik a focit, utálják a szélerőműveket. Tudnék egy pár ilyet mondani.
15: Na, ezt majd megnézzük, és egyébként azt is mondták, hogy hát kiszámíthatatlanul termel, és veszélyezteti az ország energia stabilitását is. A napelemekkel együtt egyébként.
14: Na, ettől állt fel a szakmába mindenkinek égnek a haja, mert hogy az, hogy kiszámíthatatlanul termel, az így van, mert csak akkor termel, amikor fúj a szél, de hála Istennek éjszaka is fúj néha a szél, és ez egy nagyon jó arányos kiegészítés lenne a naperőművekhez megújuló szempontból. Az, hogy veszélyezteti az országos villamos hálózat stabilitását, azt ki kell bontani, mert az ország energiamixének szüksége van rá. Uh-huh. Emiatt azt nem veszélyezteti. Viszont az alállomás körzetek, a hálózati engedélyesek, ilyen EON hálózat, Elmű hálózat, Opus hálózat, stb., azok nem tudnak akármennyi szélerőművet csatlakoztatni, ezért kell majd például később hálózatfejlesztés is ehhez. Tehát ez nem volt igaz, hogy veszélyezteti, nehéz volt csatlakozni, mert ugye egy szélerőművet az több engedélyekkel, egyrészt 5 megawatt fölött kell Magyar Energiahivataltól engedély, mert termelői engedélyes lesz ez a termelő, ezt ne felejtsük el, ez egy energiatermelő létesítmény, egy erőmű. Másrészt kell szerződést kell kötni, csatlakozási szerződést kell kötni az adott hálózati engedélyessel, aki megnézi, hogy hát hova szeretnél csatlakozni középfeszültségen, hát az az alállomás körzet, lehet, hogy ezt az energia löketet, ami hol elindul, hol megáll, lehet, hogy nem is bírja el a gyors feszültség változását.
15: A tárolás az megoldás, a megújulóknál ez mindig felmerül. Nem tudom, én hallottam olyan megoldásról, hogy a szélerőművek termelt energiával mondjuk nem csak akkumulátort törtenek, hanem mondjuk felpumpálják a vizet magasra, és amikor az lejön onnan, mert eláll a szél, akkor is energiát termel. Nem tudom persze, hogy ez milyen hatékonyságú, sőt, hidrogénbontást is hallottam megújuló energia segítségével végrehajtani, és abból is lehet utána megint energiát. Annak sem ismerem a hatékonyságát, persze.
14: A helyzeti energiával való áramtermelés, annak nagyon jelentős a hatékonysága, ezt vízi erőműnek hívják, de ha valaki például elmegy bringázni az osztrák Dráva melletti bringa útra, akkor ott több vízi erőművet lát, de a vízi erőmű előtt a földuzdaszott részből vannak ilyen csúcserőművek, hogy két cső vezet föl a dombtetőre, ott van egy nagy tározó, és ingyen vagy olcsó árammal fölnyomatják napközben, és amikor szükséges, például este 6 és 9 között, mint ahogy a kapitány is már emlegette, akkor a csúcsidőszakban meg áramot termelnek vele. Ez az egyik leghatékonyabb megoldás, ez hatékony.
15: Okay.
14: A hidrogén az még mindig úgy van a szakmában, az elektrolízises tárolás, vagy az ammóniás, hogy hát hope or hype, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De nem elterjed.
15: Nézzük szakmailag Kapitány István bejelentését a szélerőmű parkokból. Ez a 700 megawattnyi új kapacitás, ez sok vagy kevés? Mire elég?
14: Hát, először is megduplázódik, vagy pontosabban, ha a 300-hoz hozzáadódik, akkor meg háromszorozódik a kapacitás. Ez első lépésnek elég. Ugye fölvázolta azt is a kapitány István a Horizontra, hogy akár elmehetnénk 4000 megawattig is szélerőműbe, és szerintem el is kell menni. 3,5-4000 megawattig szélerőműbe, az majd elég lesz akkor, de az első lépéseket azért kell így feldarabolni, mert először szépen hozzá kell szokjon az ország, hogy csinálunk ilyeneket, és föltűnnek nem csak az észak-nyugat Magyarországon, az Észak-Dunántúlon. Másrészt meg kell csinálni a hálózatfejlesztéseket. A hálózatunk nem alkalmas ilyen drasztikus nagy ütemű fejlesztésre.
15: Értem. Mikortól épülhetnek meg? Akkor nem lesz szélerőmű park az országban?
14: De, ugye azért érdekes a kapitány István bejelentése, mostani bejelentése, mert a Magyar Energiahivatal már elkezdett egy országos piaci felmérést, hogy ki hol szeretne az új szabályok szerint, tehát már csak 700 méterre távolságot kell tartani, lesznek könnyített térségek, például a Bakonyban, meg az Alföldön is lehetnek, lesznek szigorú kizárási zónák, de ezek tudatába, mert hogy ezek a fogalmak, meg ezek a meghatározások már tavaly 2025-ben bekerültek a jogszabályokba, tehát elindítja a piacfelmérést, vagy elindította már a Magyar Energiahivatal, a társadalmi vitára bocsátja a minisztérium júliusba, várhatóan július közepétől a programot, és ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a programban. Tehát mi most úgy beszélünk erről, hogy nem tudjuk, hogy lesz-e például a termelők számára ösztönző benne, vagy csak a hálózati engedélyesek számára lesz hálózatfejlesztési hozzájárulás benne. Tehát akkor lesz érdemes még egyet beszélgetni erről, amikor tényleg a társadalmi vitára kerülő program kikerül a honlapra.
15: Még egy kérdés, ez nem energetikai, hanem környezetvédelmi. A madarakat, meg egyéb röpülő lényeket

0: kezni, a madarakat is távol lehet tartani a ezektől a tornyoktól. Én ehhez nem értek, ez inkább biológia. Nem hiszem, hogy ne tudnánk megoldani. Tehát ha ilyen óriási, akár 200 méter magas, 100 méter lapát fesztávú tornyokat képesek vagyunk építeni, ahol, akkor nehogy már ne tudjuk megoldani, hogy a madarakat valamilyen ilyen különleges
1: hangulású
0: távol tartsuk tőle. Így kell kiírni, hogy ez legyen megoldva.
1: Persze, értjük. Okay. Jól van, köszönjük. Akkor folytatjuk akkor, amikor tudjuk a pontos paramétereket. Minden esetre köszönjük szépen, hogy picit rendbe tetted ennek az egésznek a létjogosultságát, meg hogy mit kell erről tudni. Köszönjük szépen, jó munkát!
0: Én is köszönöm szépen, és hűs szellőt kívánok a mai napra.
1: Így van, meg a holnapra. Köszönjük szépen. Jó munkát neked. Dr. Szabó Lászlóval, energetikai szakértővel beszélgettünk a mostani bejelentés szélerőmű fejlesztési program és hálózatfejlesztési program bejelentés kapcsán. Azt mondja a kedves hallgatónk, Joe, fújt a szél eddig is, csak nem volt jó a szélirány a szélerőművekkel
2: aztán
1: kapcsolatban.
2: Aztán beszéljünk már a beton szükséglet az élettartamról, a megtérülésről, a nemzetközi gyakorlatról, erről majd fogunk beszélgetni, mert ezt most elmulasztottuk. Mi a helyzet a függőleges lapátokkal? Lehet olvasni, hogy vannak ilyenek, azok költsége, betonmonstrum igénye nem ideális, hatalmas területigénye jóval kisebb, vagyis még kisebb teljesítmény mellett is lehetne jobb megoldás. Például sokkal jobban ki tudja használni a szélváltozékonyságát. Olyat olvastam, hogy a mai rendszereket sokkal több energiát igényelnek, mint amit termelnek működésük időtartama alatt. Nem tudom, majd ezeket a kérdéseket is fel fogjuk tenni egyszer energetikai szakértőnknek, akivel beszélgettünk, ő pedig Szabó László volt, és doktor is ráadásul.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: hülyéskedjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
3: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
4: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
3: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
3: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Mihálovics Andrást várják a barátai, családtagjai és üzletfelei a mikrofonnál. Mihálovics Andrást várják barátai, kollégái, családtagjai és üzletfelei a mikrofonnál.
7: Hát ez a Millás reggeli, és szerintem Mihálovics András kizárta magát valószínűleg a rádió épületéből, vagy éppen parkolóhelyet keres, de az is lehet, hogy egy jó sztoriban vannak a technikai vezetőnkkel, mert megbeszélik éppen az, hogy a legújabb buhurt küzdelemben a két gladiátornak sikerült-e lenyomnia a középkori. Laj, megjött Mihálovics András, végre itt van a stúdióban, a Millás reggeli adásában. Jó reggelt, András!
8: Kántor Endrét köszöntjük körünkben, reméljük, hogy összeszedett lesz tárgyszerű és ugyanakkor szórakoztató Jó reggelt kívánok én is, elnézést kérek a...
7: Kávégépnél volt sor?
8: Nem, a mesteremberek túlkapásáról.
7: A mesteremberek.
8: Belefeledkeztem egy beszélgetésbe.
7: Mondom, hogy ugye, hogy a technikai vezetőnkkel kvaterkáztál lent a kávégép előtt?
8: Pont ez történt.
7: Na, egy igazi irodai kis színes, ennek lehetett tanulja mindenki itt a Rádió Café 98.0 hullámhosszán, június 30-án, kedden, 6 óra 32 perckor.
8: Így van, 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez, hogy azt mondja? Nagyon kíváncsian várom a ma, így tegnapi beígért napi csatát, írja Zsolt. A legnagyobb csata lesz ever, ugyanis 9 órakor Katona Csabával a Little Big Horny ütközetet idézzük majd fel. Az indiánok legnagyobb és egyben legtragikusabb győzelmét. Nagy összecsapás lesz, mert nekem ugye ez a hobbim, és egy hobbi történész összecsap egy valódi történésszel. Persze jó értelemben a közokulása céljából. Biztos vagyok benne, illetve merem remélni, hogy abban a tekintetben versenyre tudok kelni Katona Csabával, hogy még ő sem tudhat mindent.
7: Apró kiegészítésekkel például... tudod színesíteni, igen, ezt a kiváló, igen, eseményt. Így, igen, van.
8: Mert reméljük, talán az indián forrásokat nem olvasta el, csak a történelmieket.
7: A történelmet, de azt nem mond a Katona Csabának, légy szíves, mert azt én tudom, hogy arra eléggé háklis, amikor azt mondja, hogy föláll egy úriember, és sokszor szokott ilyen lenni, amikor előadást tartanak a levéltárban, hogy, és azt tessék mondani, úgy tartja a fáma, és akkor van az, amikor minden történész a teremben, és levéltáros
8: hát
7: a fejéhez
8: ezt
7: kap.
8: Mi ezt befektetési szakemberek is meg kapják, mikor makrogazdasági folyamatokat, nemzetközi gazdasági döntéseket, kamatpolitikát, meg magyar költségvetési hiányt, meg mindent egybefonva elemeznek, a közönség türelmesen végighallgatja. Mindig van egy olyan, aki aztán felteszi a kérdést, tessék mondani, mikor lesz X forint az OTP.
7: Így van.
8: Ugyanez gladiátor fellépésen úgy néz ki, hogy mindent megteszünk, nagyon jó, és oda jön valaki előbb-utóbb, és megkérdezi, hogy tessék mondani, oroszlánokkal is?
7: Ez minden egyes alkalommal.
8: Minden egyes alkalommal. Úgyhogy ez már-már az őz a kicsi szarvas.
7: Azt kérdezi kedves hallgatónk, az AI emberek által előállított információkból generál AI tartalmat. Mikor lesz önismétlő? Mikor állít elő újat? Erre azt tudom csak mondani, hogy az emberek által előállított tartalmat generálnak folyamatosan újjá.
8: Igen.
7: Mi is néha önismétlők vagyunk, néha nem, igen, és van, amikor újat állítunk elő. Gondolj csak bele, hogy már-már ilyen kabbalisztikus mélységekbe menvén, vagy pedig a Borgeszi bábeli könyvtárba, hogy ugye gyakorlatilag minden már megvan írva, az a kérdés, hogy az a permutációja a szövegnek az éppen értelmet ad-e vagy nem. Úgyhogy egész érdekes dolgokat lehet így kiokumulálni.
8: Gézu haikuba oltott életképével folytatódik a sor, így hangzik, a lépcsőházban friss rántott hús illat van, most mondjuk bejön.
7: Azért nagyon-nagyon kevés dolog van, ami verni tudja a friss rántott húsos zsömlét, akár reggelire is. Sajnos ezen most olyan módon elgondolkodtam, én legalábbis, hogy egy kicsit el is szomorodtam, hogy nincs ilyen nálam.
8: Nincs kabátos hús nálam?
7: Nincs. Igen. Igen. És mint tudjuk, a jégkorszakot az emberiség nem élte volna túl, ha nincsen a bundás kenyér.
8: Igen. Kifejezetten kellemes út és forgalmi viszonyok között 21 perc 18 másodperc alatt ért Délkartás az M2-esen Dunakesziről a munkahelyére, vagy Dunakeszi lehajtó után. Vác felé azonban műszaki hibás teherautó, tűzoltók segítenek, egy sáv használható csak, tehát Gödről be Zuglóba 21 perc 18, a Szerencs utcai lámpa menetből, viszont arra kell számítani, hogy a Dunakeszi lehajtó után az M2-esen Vác felé műszaki hibás teherautó nehezíti a haladást.
7: Névnapokat néztem, természetesen a Péter Pál, ugye az tegnap volt, de Pál nap és a Pál apostol napja az ma van, hiszen apostol névnap is van külön, csak úgy, mint március. Ez mekkora szívás, komolyan, hát júniusban? Miért van ez
8: a kis júniusban, március? Miért júniusban ünnepelnek?
7: Ugye? Ez biztos azért van, mert hogy teljesen átalakították össze-vissza kényük kedvük szerint a mindenféle tudorok a naptárjainkat, és akkor végül is ide került ez a kis március.
8: Na, hát nézzük akkor az eseményeket. Boldog születésnapot mindazoknak, akik ma ünneplik. Nem árt, ha tudják, hogy a pragmatika szankció törvényeit elfogadó dátum ma van, 1722. június 30-án döntöttek úgy, hogy a Habsburg-ház nőágon is örökítheti tovább hatalmát. Az erdélyek gyorsabbak voltak, ők már március 30-án nem bánták, hogy Erdély fejedelme egy hölgy legyen. Aztán
7: megnyitják a London egyik jelképévé vált Tower hidat, 1894-ben történt ez. A tunguszkai esemény is ezen a napon történt.
8: Miért esemény? Nem hát, tudják, hogy mi volt az?
7: Ugye ez egy... Ezen a Tunguszka folyó mentén egy meteor robbant fel, ami heves megye nagyságú területen teljesen letarolta az erdőt. És
8: nagyot komoly, szól?
7: Hát gondolhatod.
8: Igen. 1980-ban aztán milyen érdekes
7: kemény,
8: volt, mikor...
7: Az kemény.
8: Nácik írtottak nácikat, ez volt a hosszú kések éjszakája. Június 30-ára virradó éjszaka Hitler leszámolt a náci párton belüli ellenzékével, és feloszlatta az SS-t.
7: Hát igen, ugye ez egy kicsit ilyen, ez a megfogalmazás, tehát igazából a nácik írtották azokat, akik a pártagok voltak, de nem voltak annyira nácik,
8: de,
7: szerintem.
8: Az
7: igen.
8: Ernst Röhm, ne viccelj
7: már. Hát igazad van, tényleg, ő tényleg az
8: azt
7: volt.
8: Azt mondta, hogy talán kicsit keményebben kéne itt dolgokat.
7: Ja.
8: Ez már ugye
7: van.
8: 1930-as években mondta, hogy Hitler túl puha.
7: Puha, igen. Volt köztük ugye kevésbé, és volt, aki meg bőven.
8: Igen. Ja, igen. De miért hosszú kések éjszakája?
7: Hát azok elég hosszú kések voltak, nem? Nem, azok, én mindig arra gondoltam, amikor ezt olvastam a történelmi tanulmányaimban, hogy azzal a bajonett cuccal mentek be.
8: Igen?
7: Hát nem, valami ilyesmire gondolok. Uh-huh.
8: Akkor miért nem a bajonettek éjszakáj?
7: Mert az franciásan hangzik. És akkor németesen kellett, hogy Langmesser. Nehogy már.
8: Aztán, hölgyeim, mindenki morzsoljon el egy könycseppet a szeme sarkában, hiszen 1936. június 30-án megjelent Margaret Mitchell regénye, az Elfújta a szél, amely oly sok álmatlan éjszakát okozott nekünk férfiaknak.
7: Igen?
8: Igen. Mert hát, hogy úgy kellett volna kinézni, mint Carl Gable, úgy kellett volna szeretni, mint Carl Gable, és...
7: Minden színésznő azt mondta, hogy büdös a szája.
8: Igen, kamuzol.
7: Csak nem kamuzok, komolyan ez terjedt el róla, de majd megkérdezzük Dudás Viktor filmszakértőt, igen, ha beér ide hozzánk a stúdióba.
8: Bogi lányom ma ünnepli 15. szülinapját, kaphat tőletek egy kedves köszöntést. Kedves Bogi, 15. szülinapján kérjed Margaret Mitchell Elfújta a szél.
7: Kedves Bogi, aznap születtél, amikor ugyanazon a napon, amikor 1959-ben elindult a Szabó család. Úgyhogy nagyon, illetve szerintem sokkal fontosabb, Bogi, hogy 1991-ben ezen a napon a szovjet hadsereg Magyarországról való kivonulásának hivatalos befejeződését tartjuk, úgyhogy...
8: Igen. Sajnos Bogi már nem tudhatja, hogy mi volt az IVIV, mert 2014-ben megszűnt a népszerű magyar közösség oldal. Olyan volt, mint a Facebook, de mégsem.
7: Tehát 2014-ben már élt Bogi.
8: De nem IVI vezet, nyugtass meg.
7: Hát nem tudom, meg kell tudni Tamástól, hogy Boginak volt-e ilyen baba IVI oldala.
8: Igen.
7: Lehet,
8: illetve,
7: hogy volt neki.
8: Képzeld el, hogy a hongkongiak pont a te születésnapodon, kedves Bogi, lamentálnak azon, hogy jó ötlet volt 1997 után, 97. június 30-án, 156 év után brit fennhatóságról visszakerülni a kínaiba. Szerintem
7: hát igen.
8: Minimum megosztott ebben a kérdésben hát, a hongkongi lakosság.
7: Mindig, igen. Még mindig megosztott, így van. Na nézzük akkor, hogy kikkel született Bogi egy napon. Például itt van Jean-Dominique Cassini, francia csillagász 1748-ban. A Cassini űrszonda van róla elnevezve, ami fantasztikus, csodálatos küldetés teljesít, és még mindig
8: kedves küldi a jeleket. Bogi, mi lenne, hogyha azt mondanád, hogy Szép Ernő a te kedvenc írót, költőd, színműírót, hiszen egy napon születtetek vele, ő 1884-ben született. Olvassál el tőle, hogy hát, ha van áthallás. Egy napon születtetek, egy csillagállás alatt azért csak lehet valami ebben.
7: Sőt, vagy, inkább... vagy nem, akkor inkább Mike Tyson amerikai ökölvívóval. Az egyik ökle Mike Tyson Boginak, a másik pedig Szép Ernő.
8: Igen. Hú, veszélyes kombináció.
7: Veszélyes, igen.
8: De ha inkább ilyen kalandozó lennél, meg ilyen kalandvágyó, kedves Bogi, akkor Robert Ballardot ajánlanám a figyelmetbe, ő is a te születésnapodon született, csak éppen idősebb, 1942-ben tengerész parancsnok volt, ő találta meg a Titanic roncsait, képzeld el.
7: Hát Márton Csókás már senki.
8: Csókás Márton annyira gonoszul tud nézni, hogy én jó szerepekben én sem várok nagyon tőle jót.
7: Én bírom Márton Csókást.
8: Mikor szerintem a Gyűrűk urába megjelent, mint Tünde király, végig azon gondolkodta, hogy mikor fogja hátba szúrni a Frodót és elvenni tőle a gyűrűt.
7: Hát mert azért, mert az elvárás volt. A mennyei
8: királyságban nézd már meg, hogy igen, mit művel.
7: Elvárás volt szerintem tőle, főleg hát most a Tündék abszolút megvetették ezeket a véglényeket, a Frodó és társai. Igen. Ronda bőrös talpú, ilyen izék, kemény talpú. Igen.
8: Vigyázz.
7: Igen, de komolyan.
8: Nehogy.
7: Hát, miért, az sem lehet már?
8: Esetleg Bogi sportol, mert Mike Tyson helyett inkább Michael Phelps-et ajánlanám neki. Mégiscsak egy, hogy is mondjam, na, csak figyelj, szélesebb körben elfogadott sportoló, a remek amerikai úszó.
7: Küldjünk Boginak egy kiváló felvételt 1976-ból. Ez a single version.
8: Bravo.
7: Don't Feel the Reaper.
8: Érjen Bogi!

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: A lapszemle elejére kívánkozik az a mindenhol olvasható felhívás, amelyet késő este tett közzé Magyar Péter miniszterelnök, hogy nagyon felelősen, nagyon körültekintően bánjunk a vízzel. Több helyen ivóvízkorlátozás van érvényben már most, és még szerdáig tart ez az őrült hőség, úgyhogy nagyon-nagyon körültekintően bánjunk a vízzel, ne most töltsük a medencét, ne locsoljuk az autó feljárót, ne kezdjünk el füvet öntözni, engedjük most, hogy embertársainknak jusson a víz, áldozzuk be a gyöpöt, egyéb iránt pedig azzal is sokat tehetünk, és ezt jó példával járnék elől, többszörösen kipróbáltam, hogy egy darab másfél literes ásványvizes palackkal az úgynevezett matróz mozgás alkalmazásával le lehet fürödni.
3: Le lehet fürödni, de én azt attól tartok, hogy ebben mindenki
2: érzel
3: magasan...
2: Érzel valamit? Mert tegnap matróz mozd.
3: Semmit, na, nagyon jó.
2: Megszagolsz? Hogy bizonyítsad ennek a módszernek a hatékonyságát és fenntarthatóságát?
3: Nagyon szívesen megszagollak, András, csak azon gondolkodom, hogy ez most mennyire konform sok mindenkinek ez a beszélgetés.
2: Ebben az elfogadó világban?
3: Végülis igazad van. Szóval, hogy én szerintem magasan tesznek erre sokan
2: a én is ezt látom, hiszen reggel, ahogy jöttem befelé, azért mondtam az autó feljárót, mert egy faszi, igen, a mi utcánktól lejjebb hárommal minden reggel rigorózusan fellocsolja az autó felhajtóját, amit egész nap tűz a nap.
3: Igen.
2: Megnyomtam egy picit a dudát neki.
3: Miközben a felhívás történt, igen, ugye, közben sorok kígyóztak az autómosóknál, az a másik kedvencem, ott mennyi víz megy el. Szóval, hát nem tudom, hogy mi kell az emberiségnek, hogy feleszméljen. Valószínűleg az, hogy a saját bőrén érezze. Tehát amikor ezeket a híreket hallott, hogy egy újabb településen
2: de
3: fogyott
2: Szada
3: el a víz.
2: De Szada messze van, tudod.
3: Messze van, igen.
2: Meg mit érdekel a 16. kerületi
3: a szadaiak? Igen, így
2: majd
3: van.
2: Visznek nekik lajtos kocsiba vizet, aztán kész.
3: Így van.
2: Na, szóval ennél azért körültekintőbb és humánusabb hozzáállást várunk el mi itt a hallgató közönségtől.
3: Nehogy már én az használt medence vízbe fürödjek, tényleg eleve.
2: Az évtized befektetéséről ír a portfólió, muszáj elolvasnom. Mindenki a következő nagy áttörést keresi a tőzsdén, a következő internetet, a következő elektromos autót, a következő AI-t, csak hogy a valóban nagy befektetési sztorik nem mindig a leglátványosabb technológiai újításokból születnek. Néha éppen azokban az alapvető, szinte unalmasnak tűnő területekben rejlik a legnagyobb lehetőség, amelyek nélkül a modern gazdaság nem is tud működni. Egy ilyen kevéssé izgalmasnak tűnő, valójában azonban világformáló megatrendet mutat be a portfólió, amelyen a globális növekedés, az elektrifikáció, az AI infrastruktúra és az energia átmenet sikere is múlhat. Olvassuk el ezt, én nem lövöm le a poént most sem.
3: Hát én meg azt olvasom, hogy Marokkó 11-esekkel búcsúztatta Hollandiát.
2: A németek meg kiestek.
3: A németek is. A hollandok, hát én a hollandokra azért komolyabban mertem volna tenni, mert hogy azt gondoltam, hogy egy jól összeszedett erős játékosokból álló csapat, ezt így, hogy ilyen vergődés, és utána Marokkó kerül a 16 közé egy ilyen vergődő meccs után, amit persze nem láttam, de hát látom az eredmény alapján, ez elég, igen, kemény.
2: Aztán sajtóhír, 41,8 fok volt Aszódon, soha ilyen meleget nem mértek Magyarországon még júniusban, úgyhogy megdőlt a hőmérsékleti rekord is, ez is ide kívánkozott a mai lapszemle elé. Aztán, vagy nem tudom.
3: Érdekes cikk van a Népszavában, Civilizációnk léte a tét címmel jelent meg. Azt mondja a cikk, hogy itt a korlátozott háború vége, az orosz-ukrán háború hosszabb ideje tart, mint a Szovjetunió népei számára a második világháború, de az emberi és anyagi veszteségek eddig, bár óriásiak, mégis sokkal kisebbek voltak eddig. A Népszavában lehet olvasni egy vélemény cikket Nagy Péter Tibor tollából, és hát ezen gondolkodni, hogy mi történik most e kapcsán. Pont ugyanúgy, mint egyébként a hormozi szorosnál is egy ilyen csúnya vergődést látunk. Na, van-e még?
2: Megszűnik az otthon felújítási program. Igen. Az új kormány ugyanis nem jelentette be, hogy folytatná ezt a kezdeményezést. Több tízezer háztartás élt vidéki otthonfelújítási támogatás az elmúlt másfél évben. A program azonban most lezárul. Az új kormány egyelőre nem jelentett be olyan intézkedést, amely pótolná a megszűnő konstrukciót. Jelen állás szerint a támogatási program június 30-án, azaz ma lezárul. Na?
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon NRT.
2: Na nézzük, akkor a Richter Gedeon NRT hogy szerepel tegnap a tőzsdén. Kérem szépen, 1,5% fölötti mínuszt jelentett a záráskor a budapesti értéktőzsde, 12.070 forinton zárt a gyógyszer részvény, amellyel kapcsolatban hírek is voltak, mégpedig az, hogy csoportos létszámleépítést jelentettek be. Ott egyébként a budapesti értéktőzsde irányadó mutatója esett 0,5%-ot, 139.081 pontig. A többi vezető papír közül az OTP Telekom páros gyengült, 0,63%-os mínuszt hozott össze az OTP 45.520 forintig, a Telekom pedig 1,19%-os mínusszal zárt tegnap 2646 forintig, csak a MOL drágult, nem sokkal, 22%-kal 3676 forintig egészen pontosan. És deviza piac 354 forint 40 fillér környékén tanyázik, nemzeti fizetőeszközünk az euróval szemben, egy dollárért pedig 310, majdnem 311 forintot kell fizetni.
3: Közben lezárult a Magyar Telekom részvény visszavásárlási programja, és a Richternél pedig bejelentették,
2: ezt
3: hogy
2: mondtam.
3: Ugye a igen. Csoportos leépítést, ilyen céghírek is változtattak a befektetőknek a kedélyén. Közben a zöldben zártak az amerikai tőzsdék, és úgy tűnik, hogy volt némi megnyugvás a piacon. Nem tudom, hogy meddig fog tartani, jelen pillanatban a futures-ök még pluszban vannak, és azt lehet látni, hogy az összes nagy index pluszban. Egészen a short a Nasdaq vezeti 2% fölötti emelkedéssel, az S&P 1,2%, a Dow Jones 0,6%-os, a Russell az pedig éppen, hogy 1%-os emelkedéssel zárt. Európában a DAX, a párizsi mutató és a FTSE negatívban, 0,2%-os negatívban voltak, és úgy tűnik, hogy nem is volt. Hát egész nap ilyen pirosban mozogtak ezek az indexek. A DAX néha kinézett a pozitív tartományba. A Kospi Index azonban most már 3%-os pluszban van Koreában, mert hogy negatív irányú kezdés után látszik ez az emelkedés. A Nikkei is 1,6%-os pluszban, a Shanghai Composite is. És érdekes hír, hogy a Supermicro Computernek a házá, a fő irodájában házkutatást tartottak, ilyen razzia történt, mert most az megy, az a gyanú van, hogy ugye a tiltott csippeknek a Kínába ugye export tiltás alatt lévő csippeknek a valamilyen átjátszását mégis sikerült megoldani, úgyhogy ez az egyik információ, az ő részvényei estek, de hogyha megnézzük, hogy hogy szerepeltek az amerikai cégek, akkor 4,5% plusszal a Comcast. Ha jól emlékszem, akkor a Comcastnél az a hír, hogy kicsit szétdarabolja magát, és egy pár vállalatából ilyen spin-off céget csinál, úgyhogy ez nagyon tetszett a befektetőknek. Az American Airlines tovább erősödött, 0,3%-os plusz, az Nvidia 1,3%-os pluszban, az Intel 2,6%-os plusz. Azt mondja, hogy Space Exploration Technologies 7% fölött, az Amazon 3%-os plusz. Már tényleg az lehet látni, ugye, hogy gyakorlatilag majdnem minden területen örömködés. A Tesla, ja igen, a Teslánál 8,5%-os plusz van, ott is voltak bejelentések, Elon Musk mindenféle szépet és jót mondott, és azt mondja, hogy Csodálatos évek elé tekint a Tesla, és ezt mindenki most úgy néz, hogy elhiszi. Az Apple 0,7%-os mínuszban fejezte be a kereskedést.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: Életkép a 17. kerületben nyugdíjas nénik beszélgetnek, és közben megy a slag a 80 éves 30 méteres fenyő alá és a ház előtti járdára. Gondoltam, megállok egy gyors fejtágításra, de elengedtem, mert aki így szocializálódott 70 éven át, ő már nem fog változni.
3: Én csak igen, és ez egy dolog, de mondom, tehát az, hogy a...
2: Akkor
3: hogy...
2: ezek szerint van olyan is, aki úgy hűti a görögdinnyét, hogy beteszi a mosdóba, és szépen lassan, de folyamatosan engedi rá a vizet, igen. Vékony sugárban?
3: Igen. Olyan is van, de szerintem a legpusztítóbbak ezek a medencék. Úgyhogy...
2: Miért nem zárják be az autómosókat a hőkupola miatt? Kérdezi a hallgató. Igen. Azt hiszem, hogy jogos felvetés, és elküldött egy...
3: Majd mindjárt jelentkeznek az autómosó tulajdonosok, András, hogy te csak ne mondjad meg nekik, hogy mikor kell
2: hogy
3: bezárni.
2: A hőkupolára így való van. Tekintettel át kéne nevezni Tahitót falut Tahiti falunak, Pápa de Majorkát, Krétapolcát, Sármel Léket, Malaga Kustyánt, Marokkót és Saint-Tropez, ez a kedvence.
3: Beach és Csaba.
2: Az is jó.
3: Az Békés Csaba. És Bamako, a Makó helyett, az nagyon igen. Tetszik nekem.
2: Meg Kazinsz Barcelona, az
3: Costa is. Costa Baja, ez lenne baja.
2: Abad Szaloniki, az is szépségdíjas.
3: Nagyon. Dél-egy Hawaii, 45 fok. Igen, megjött. Itt
5: sziasztok,
3: van.
5: Szeretnék hozzáadni egy helyszínt. No. A Blahamák. Én onnan érkeztem.
3: Blahamákról, nagyon jó. Budapesten belül.
2: Szépségdíjas. Evelin nagyon gyorsan szépen. Aklimatizálódott a Millás reggelihez. Sajnos rossz irányból közelít, mert a szóvicceknek nem vagyok barát.
3: Dehogy nem, nagyon jó a Blahamák, nekem tetszik. Jöhetnek egyébként budapesti részei is ugyanígy átírva. Ma van a csúcsnap, reméljük, hogy most már csak ezt a napot kell kibírni itt a hőkupola alatt. Jön Evelin a legfrissebb hírekkel, utána pedig folytatjuk a Millás reggelit.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Július 3-án pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök este a Rádió Cafén. És most élőben is. Július 3-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben a Szilágyi utcában a Fóti út közelében. Pótlóbuszjára 12-es és a 12A villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztásmegyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Több ezer budapesti maradt áram nélkül a hőség miatt, meghosszabbította a kormány a diákhitel kamatstopot. Ma tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A vízfogyasztás azonnali mérséklésére szólította fel a lakosságot a miniszterelnök egy tegnap esti Facebook videóban. A következő napokban is 40 fok körüli csúcshőmérséklet várható csapadék nélkül. Ez a tartós hőség egyszerre terheli meg a lakosságot, az egészségügyi ellátást, valamint a vízi közműrendszert. Jelenleg 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Különösen feszült a helyzet Szadán, Erdőkertesen, Solymáron, Ürömön, Pomázon, valamint a Gödöllői és a nyugat-nógrádi térségben. Emellett Felcsúton, Mányban, Alcsútdobozon és Tabajdon már tényleges vízhiány lépett fel. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a hálózatok működése érdekében átmenetileg mellőzni kell az olyan halasztható és nem létszükségletű tevékenységeket, mint a kerti locsolás, a gépjárműmosás vagy a medencék feltöltése. Megjelent a kormány határozat, amely kijelöli, hogy az egyes nem felsőoktatási közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis KEKVÁK alapítói jogait mely miniszterek gyakorolják az állam nevében. A döntés olyan alapítványokat érint, mint az MCC, a Batthyány Lajos Alapítvány vagy a MOL Új Európa Alapítvány. Az új kormány korábban jelezte, hogy a nem egyetemi KEKVÁKat augusztus 31-ig vezetné állami fenntartásba. Meghosszabbította a kormány a diákhitel kamatstopot évvégéig, így a 2024 végén fennálló szabad felhasználású diákhitelek kamata idén már nem emelkedhet. Emellett november 1-jéig kitolták a babaváró hitelnél előírt gyermekvállalási feltétel teljesítésének eredeti július 1-jei határidejét. És több ezer budapesti maradt áram nélkül a hőség miatt tegnap este, miután kigyulladt egy vezeték az Erzsébet körúton. A rendkívüli kánikula okozta hálózati terhelés miatt több ezer lakásban szakadt meg az áramszolgáltatás Budapest 4 kerületében. Az első kerületben közel 1000, a 20. kerületben pedig egy transzformátor meghibásodás következtében mintegy 2000 ügyfél maradt ellátás nélkül, de a 14. és a 7. kerületben is felléptek hibák. A 7. kerület Erzsébet körúton egy kocsma betápvezetéke gyulladt ki, ami miatt az érintett üzleten kívül a szomszédos drogéria és a környező társasházak is elsötétültek. Bár a lakások egy részébe átmenetileg visszatért az áram, a tartós helyreállításra még várni kell.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
8: A sok napsütés mellett általában kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki csak néhány zivatar. Országszerte gyenge lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, akkor folytassuk is 7 óra 10 perckor a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án, 2 műsorvezetővel, Kántor Endrével
6: és Mihálovics Andrással.
5: Meg a hallgatókkal a 0636980980 SMS WhatsApp Viber számra tallóznunk az üzenetek között. Az autómosok forgatják, tisztítják a vizet, nagyon kevés hálózatú vizet használnak, írja egy hallgató, egy másik pedig többféle mosó van. A klasszikus benzinkutakon található gépi mosók többsége ugyanazt a vizet olaj- és iszapfogókon átengedve sokszor használja. A most divatott jet wash, azok meg úgy valóban pazarolnak. Többen írják, hogy a közlekedési híreket elsuttogta a kolléga.
6: Igen.
5: Hát ő ilyen visszafogottka. Igen. Aztán utána itt van például azt mondja, hogy Margit szigetek, egyébként pedig inkább medence, mint klíma.
6: Margit szigetek.
5: Azt egyszer kell feltölteni. Nem hallottam a műsor elejét, lehet, hogy volt róla szó, hogy általán, hogy talán nem a lakosságnál kéne kezdeni a korlátozást, mennyi vizet is használnak az akkugyárak. Na hát ez egy jó felvetés.
6: Persze.
5: Igen.
6: De mondjuk a igen, abszolút jó felvetés.
5: És milyen furcsa fintora a sorsnak, hogy pont alcsút dobozon és felcsúton nincs víz.
6: Ez az úgynevezett whataboutizmus, tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy nehogy már én ne klímázhassak, de mi van a repülőkkel? Na de ők azok, akik az igazi kibocsátásé felnek, meg az USA-val, meg a kínaiakkal, nem, mindenhol, minden szinten
5: sok
6: kell
5: kicsi,
6: korlátozni magunkat.
5: Megy.
6: Így van.
5: Jó reggelt, a Rózsadomb Villa Park, az aszfaltot locsolják, írja Szabolcs a budai paraszt. Ezt is láttam, a jól beállított öntöző berendezések azért
6: nehogy felpukkasodjon, ugye, igen. Mint tudjuk. Igen. Na, de akkor rá is sebezhetünk a budapesti hírekre.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Közlekedési infók.
5: Nem, vagy itt nem kell élned, hogy elhidd rovatunk.
6: Mondjad,
5: erős
6: mondjad.
5: Felütéssel kell kezdeni, mert akkor kitart a figyelem, okay. A rovat végéig.
6: Jó,
5: az
6: mondjad.
5: Önkormányzattól lophatott áramot bitcoin bizniszéhez a Békásmegyeri piac igazgatója. Igen. Csupi, van ilyen? El tudod ezt te hinni?
6: Van, ráadásul egy nagyon jó kis piacról van szó. Én igen. Elég sűrűn megfordultam ott, van ott egy kiváló kis pecsenyés, ahol nagyon klassz rántott csirke mellett és rántott szeletet lehetett vételezni, finom uborka salátával és paradicsom salátával.
5: De azt hiszed, hogy ezzel előttem a puskaport, pedig nem.
6: Mi
5: figyelj,
6: történt? Mondjad.
5: Fáznak a takarítók, mert valaki legipszkartonozta a fűtést abban a Szőlőkert utcai helyiségben, ahol a 3. kerületi önkormányzat köztisztasági csoportjának dolgozói öltöznek. Ezzel a megállapításra kezdik a levél, amelyet az Óbudai vagyonkezelő igazgatója április 22-én küldött Kis László kerületi polgármesternek. A városvezetésnek feltételezett panaszból később kiderül, hogy a rejtélyes elkövetőt nem a munkások különös kegyetlensége való szivatása vezérelte, hanem önös érdekből elkövetett célja volt. A fűtésre és hűtésre is alkalmas klímaberendezést azért választott,

0: holnaptól, július elejétől bővül az éjszakai közlekedés a budapesti agglomeráció felé. Ugye sűrűbb éjszakai kapcsolatokat kap Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége. Ez Vitézi Dávid jelentette be, a közlekedési és beruházási miniszter, és meg kell nézni az új menetrendeket, amelyek természetesen a mavcsoport.hu per éjszakai busz közlekedés oldalon láthatók, és új járatok indulnak a metró üzemideje alatt Újpest városkaputól minden nap, ezt szépen részletesen el lehet olvasni, egy kicsit könnyebb lesz az élet. Igen. Az éjszakai közlekedők számára.
1: Szerdától, azaz holnaptól kizárólag mobil telefonnal lehet fizetni Budapesten a parkolásért. Az eddigi parkolóautomaták helyett alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással kell majd fizetni, de ez csak egy dolog a változások közül. Sokkal zsebbevágóbb az, hogy zónától függően 33-50%-kal fognak emelkedni a parkolási díjak a fővárosban. Még egyszer, 33-50% közötti áremelkedésre lehet számítani. Ez úgy néz ki, hogy az A várakozási övezetekben 800 forint per óra, a B-ben 600 forint per óra, a C-ben 400 forint per óra, a D várakozási övezetekben 300 forint per óra lesz a várakozási díj, illetve az őrzött díjfizető P plusz R parkolókban a fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedik, a havi nappali bérlet megszűnik, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában 800 forint lesz a várakozási díj óránként, ami a futóknak különösen kedvező, már hogyha onnan akarják megközelíteni, és nem eleve futva közelítik meg a Margit-szigetet. Úgyhogy ezek a változások holnaptól már élnek is.
0: Budapest főváros önkormányzata bejelentette, hogy uniós forrással a régi terveknek megfelelően folytatódhat az alsó rakpart két szakaszának felújítása, az idősebb Antal József rakpart, illetve az Erzsébet híd alatti szakasz munkálataira kerül sor. Az a cél, hogy zöldebb és gyalogos barát rakpartot alakítsanak ki a lakosság számára. Ezt Budapest főváros önkormányzata Facebook oldalán lehet elolvasni és megnézni az ehhez vonatkozó hozzászólásokkal együtt.
1: Igen. Aztán ment a vita, hogy mi legyen a Szabadság térrel, kiüzemeltetse, aztán kiderült, hogy beletört a főváros bicskája, visszaadják az tulajdonos 5. kerületi önkormányzatnak. Évekig sikertelenül próbálkoztak azzal, hogy a parkban a rendezvényi terhelést csökkentsék. A főváros végül úgy döntött, hogy az 5. kerület tulajdonában álló Szabadság teret üzemeltetésre visszaadják a kerületnek. A 90-es években a főváros kezelésébe a főkert üzemeltetésébe adtak minden turisztikailag kiemelt helyen található zöld felületet azzal, hogy azokat a turisztikai bevételekből tartsák fenn. A 2010-es években ez a forrás a tulajdonos kerületekhez került, így alakult ki a helyzet, hogy a bevétel nem a fővárosi, a feladat viszont a fővárosi maradt. Uh-huh. Az sem tartható, hogy a kezelő főváros kérései ellenében történik olyan fokú túlhasználat, ami a park jó karbantartását nem is teszi lehetővé. Ez egy portfóliótisztítási csomag részeként tehet visszakerül majd az 5. kerülethez. Egyébként korábban az 1. kerületnek is adtak vissza fővárosi tulajdonú zöld területeket fenntartásra. Így megtakarított összeget pedig a főkert alulkompenzációjának mérséklésére fogják átcsoportosítani.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
0: Diákmunkával fogunk foglalkozni hamarosan ébresztő témánkkal, és arra azt nézzük meg, hogy...
1: Hát mennyi az annyi?
0: Mennyi az annyi? Hova várják a legtöbb fiatalt?
1: Igen,
0: így van.
1: Fesztiválbérletért, stb.
0: Múlt héten lezajlott a nyárslágere szavazás, vannak akik nem jutottak be, de a döntősök voltak, ilyen például a Lime Garden legújabb lemezükről következik egy nagyon klassz, hogy is mondták ezt? Egy nagyon jó baseline-nal ellátott sláger.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük ezeket a diákokat, hogyan tudnak elindulni. Júniusban elindult a roham a diák munkáért, de vannak olyan területek, ahol már tavasszal érdeklődhetnek a diákok, és érdeklődnek is. Nézzük akkor azt, hogy mik a legforróbb területek. A Jobforce iskola szövetkezet vezetője, Magony András van velünk a vonalban. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
4: Egy gyors kérdés, valamiféle munkaszervezőn keresztül érdemes próbálkozni diákmunkával, vagy neki lehet állni úgy is, hogy hát ismerem Pista bácsit, lángos sütőt működtet Balaton akaratján, elmegyek én oda, megkérdezem, hogy nincs-e szüksége fekete mosogatóra, ez is működhet-e? Vagy mi a különbség a kettő között?
3: Igen, alapvetően mind a kettőre van lehetőség. Azért azt érdemes tudni, hogy iskolaszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás esetében egy nagyon rugalmas és nagyon kedvező, mint munkáltató, mint diák részről kedvező konstrukcióba lehet munkát vállalni. Én, mint diákként oda mehetek Pista bácsihoz lángossütőbe dolgozni, viszont sokkal drágább terheket fog ez maga után vonni anyagi szempontból, mint egyébként egy diák szövetkezeten keresztül dolgozni. Ugye azt
4: ez kinek, Pista bácsinak, vagy magának a munkavállalónak, ezt nem pontosan értem.
3: Ez mind a két részről egyébként drágább, ugyanis iskolaszövetkezeten keresztül alapvetően nincsenek munkáltatói járulékok, tehát gyakorlatilag, hogyha iskolaszövetkezeten keresztül dolgozik a diák, akkor aki igénybe veszi a szolgáltatást, ugye a példámban Pista bácsi, gyakorlatilag neki semmiféle közterhet nem kell fizetni, még hogyha saját magához venné fel ezt a diákot dolgozni nyára, ami egyébként jogilag abszolút elfogadott és lehetséges, akkor a klasszikus munkáltatói terheket meg kell fizetni a diák foglalkoztatás után.
4: Van-e pesgés a piacon? Akarnak dolgozni a diákok, vagy nyár van, mindenki félszemmel azt lesz, hogy melyik strand, melyik fesztivál kerülhet szerkeresztbe szülői finanszírozással?
3: Igen, ez egy nagyon érdekes téma, mert itt az elmúlt időszakban elég erősen átolódott piacos diák oldalról közelíteném meg ezt a kérdést, ugyanis korábban nem feltétlen ebben a tendenciában, de most jelenleg egyértelműen a diákok számára a pénzkereseti lehetőség az, ami a legfőbb motiváció, hogy dolgozzanak. Ami másik oldalról nagyon fontos, hogy itt ebben az esetben ugye a diákoknak a nyári szezonba beleillesztése az nem feltétlen júniustól indul el, azért vannak olyan jellegű területek, jellemzően tóparti, vízparti munkákra, ahol gyakorlatilag már 2-3 hónappal korábban elkezdődik a szervezés, ugyanis különböző akár tanfolyamokat el kell végezni, illetve ugye maga az a feszített időszak a nyári időszakban, ez egy nagyon pontos beosztás alatt kell, hogy tudjam
4: történni. Ezt hogy kell érteni, hogy véget ér kisfiam az iskola június 10, nem tudom hányadikán, és akkor mikor tudsz jönni dolgozni, jó, akkor június vagy július 2-ától beosztalak, tehát így kell, és már előre szerződnek?
3: Így van, gyakorlatilag a diák szolgáltatók, vagy a iskolaszövetkezeteknek a toborzási tevékenysége az már jóval korábban megkezdődik. Nagyjából egy ilyen március vége áprilistól aktívan dolgoznak ezek az iskolaszövetkezek arról, hogy ugye egyrészt ezeket a diákokat megszólítsák, másrészt ugye a diákoknak is nagyon fontos, hogy egy kiszámítható és tervezhető, de a saját elvárásrendszerének megfelelő környezetbe tudjon dolgozni. Egyébként a nagy boom, hogyha így egy mondatba kell ezt így kimondanom, ez az iskola végeztével, tehát gyakorlatilag június közepétől, ahogy vége az iskolának, onnantól egy héten belül így hirtelen megnövekszik a érdeklődés.
2: Jó, és akkor elviszik a prémium helyeket? Mi számít prémium helynek?
4: Órabérben vagy igen. Könnyű munkával sok pénz, nyilván az a prémium hely, nem?
2: Nem biztos. Lehet, hogy a fesztivál a prémium, ahol megnézheti egyébként felszolgálás közben a kedvenceit.
3: Igen, a legnépszerűbb pozíciók, jellemzően az irodai adminisztratív pozíciók, ezt követi a kereskedelem és a vendéglátás, viszont vannak olyan prémium területek, amik jellemzően IT és műszaki területeket jelent, ahol egyébként maga órabérben is jóval magasabb, akár a duplája vagy közel dupláját is megkeresheti, mint egyébként a irodai vagy a vendéglátási pozícióba. Ezek azok a prémium, ahogy kérdeztétek, prémium kategóriák, ahova viszonylag korán betelnek azok a pozíciók, mivel ez nem feltétlenül egy ilyen volumen pozíciót jelent, hanem egy-egy olyan, akár egy IT support, akár egy műszaki mérnöki területen, ahol gyakornokként gyakorlatilag magas órabér mellett viszonylag gyorsan lehet tudják kapkodni ezeket.
2: Meg hát az jó hálózatépítés szempontjából is ugye megvannak a kapcsolatok, lehet ugye utána menni. Egyébként kérdezi a hallgató, hogy egy diák több szervezethez is regisztrálhat?
3: Abszolút, abszolút, erre nincs külön megkötés, tehát akkor egy diák akár lehet 3-4 vagy akár több iskola szövetkezetnek is a tagja, és gyakorlatilag nem egy időben, de egymás után akár egy nap dolgozhat több iskola szövetkezeten keresztül is.
2: Nagyon jó.
4: Oké, következő kérdéskör, jó munkás ember a diák? Tekintve, hogy ami kárt mi okoztunk annak idején a diák munkával, azt gondolnám, hogy nem biztos.
2: Például almaszedésre gondolsz?
4: Nem, amikor visszavágtuk úgy az egész szőlőt, hogy elsírta magát a TSZ-elnök, mert kacsolni kellett volna, mi meg minden zöld hajtást levágtunk.
2: Szerintem azt, amit mi szedtünk almát, az léalma lett.
4: Egyből, ipari.
2: Az egyből az lett, igen. Na tényleg, milyen munkaerőnek számítanak a diákok?
3: Alapvetően azért itt az elmúlt 8-10 évben egy elég erős edukáció történt a munkáltató oldal részéről, amit ti is mondtatok, lehet, hogy korábban más elvárásrendszer alapján viszonyultak a diák munkásokhoz, és nyilván a diák munkások is nem feltétlenül ebbe a viszonyrendszerbe gondoltak így a közös együttműködésre. Jelenleg egyébként megbízható munkaerőnek titulálható, és egyébként a munka minősége, az a kvalitás, amit ők beletesznek, alapvetően teljesen kielégíti a munkáltatónak az elvárásrendszerét.
4: Hogy alkudjanak a diákok, mekkora órabért lehet?
2: Mennyit lehet hazavinni, az a legfontosabb. Igen. Hát kell a pénz koncertekre, pontosan, meg fesztiválokra.
3: Pontosan. Igen, igen. Jellemzően most jelenleg 2000 és 2500 forint között keres egy diák óránként. Ugye ez fontos, hogy ez bruttó nettó, tehát gyakorlatilag ezt hiámentességet élvez 25 éves koráig, így gyakorlatilag ezt ő megkapja nettóba. Azért az így fontos, hogy nem nagyon van lehetőség arra, hogy ezen így alkudozzon a diák, mivel ugye ezek olyan rögzített árak, amit a munkáltató biztosít, és ebből nem nagyon tud eltérni. Az nagyon fontos, hogy iskolaszövetkezetek szoktak tanácsot adni, és jelzésértékkel, hogy egyébként mi az a órabér, amin keresztül, vagy amit, hogyha tudnak biztosítani, akkor ugye az a diák is oda fog menni hozzájuk dolgozni. Jellemzően 2000-2500. Itt picit visszatekintenék még a prémium területre. Ott jellemzően ilyen 3500 és 4500 forint környékén is lehet. Így van. Ez IT, a műszaki terület. Illetve ami egyre jobban elterjedt, az a futárkodás. Ugye vannak Magyarországon futárszolgáltató cég, akár ételkiszállító, vagy más jellegű tevékenységet lévő futárcégek, és egyébként ez is egyre népszerűbb a diákok körében, mert ez egy nagyon rugalmas, saját időbeosztással rendelkezhetnek, és gyakorlatilag teljesítmény alapú, idézőjel teljesítmény alapúan akár 5000 forint környékét is meg tudnak keresni egy órában. Mi
2: tehát semmilyen járulékot nem kell fizetni itt a diáknak.
4: Ja, tényleg az adózásról.
2: Teljesen nettó, ami oda jön neki a
4: hiszen
2: kezébe.
4: Hiszen 25 év alatti a kesziámentesek. Ugye?
3: Így van. Igen, 15 éves kortól lehet diák munkát vállalni nyári időszakban. Jellemzően a legaktívabb időszak, vagy a legaktívabb korosztályként a 18 és 25 év közötti aktív, vagy passzív hallgató jogviszonya, vagy tanuló jogviszonya rendelkező diákok vállalhatnak munkát, és gyakorlatilag ugye számukra azt az órabért, amit lerögzítenek a munkakezdésnél, mondjuk a 2500 forintot, ő azt megkapja nettóba, addig nincsen SZIA kötelezettség, ameddig nem éri el azt a limitet, de egyébként jellemzően ez nem szokott eljönni, és nagyon fontos, hogy 25 év alatti diákokra vonatkozik.
2: És mennyit tud dolgozni egy diák egy hónapban?
3: Igen. Ez életkor függvényében eltérő tud lenni. 18 és 25 év között gyakorlatilag, mint egy főállású munkavállaló, akár napi 12 órát is tud dolgozni, gyakorlatilag hétfőt, vagy egy héten, ugye 5 napot. Ebben van egy nagyon nagy rugalmasság, mivel jellemzően óra díj alapú elszámolásban dolgozik, tehát gyakorlatilag ahány órát ledolgozik, ez legyen egy nap 2, vagy legyen egy nap 12, azután fog kapni ugye fizetést.
4: Van egy kérdés, mennyire tudatosak a diákok? Mert ha mondjuk a én gyermekem szilikát vegyész szeretne lenni, akkor lehet, hogy nem futárkodással kéne,
2: nem,
4: hanem elmenni a Nemzeti Szilikát Vegyészeti Intézetbe.
3: Igen. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis különböző gyakornoki programokat biztosítanak az iskolaszövetkezetek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy leszerződik egy adott fél az iskolaszövetkezet, és ugye az a megbízó, az már olyan profilú diákot szeretne hosszú távon, ez legyen akár 2, 4, 6 vagy akár 12 hónapra is, aki gyakorlatilag januártól decemberig, mint gyakornoki programban dolgozik nála, és ez pont jellemzően a szakmai területek jelenti. Ugyanis a munkáltatónak ez egy nagyon jó kvázi felmérési időszak, hogy egyébként itt van nálam az a diák, aki a egyetem végénél tart már, és gyakornokként dolgozik 6-8 hónapot, majd én utána, illetve nem én, hanem ugye utána a munkáltató ad neki egy munkaszerződést, és gyakorlatilag az ő utánpótlás problémája megoldódik, mert fel tudja venni. Másrészt a diákoknak is ez a nagyon fontos dolog, mert éles környezetbe kerülnek bele kerülnek egy napi üzleti működésbe, ahol egyrészt megtapasztalják ezt, másrészt pedig valós hozzáadott értéket tudnak képviselni.
4: Néhány villámkérdés így a végére. Pista bácsi feketén foglalkoztatja a gyereket, vagy kifizeti, vagy nem? Az iskola szövetkezet ellenben elviszi a bérének a felét, írja egy hallgató. Ezt nem tudom, valid-e. Ezt így nem, elég meredeknek tűnik.
2: Ildi, igen, Ildi rögtön beleszállt két lábbal az iskola szövetkezetekbe. Nézzük.
3: Igen, ez nagyon jó kérdés egyébként. Azt azért érdemes tudni, hogy alapvetően a iskola szövetkezeti működés és a üzleti konstrukciók a Pista bácsival ez úgy működik, hogy gyakorlatilag az az órabér, amit megállapodunk, hogy akkor 2500 forintot megkapva a diák, azt ő meg fogja kapni. Ezután semmiféle levonás nincsen a diák részére.
4: TB járulék sem?
2: Nem, ezt már megbeszéltük.
3: TB járulék sem.
4: Igen, csak arra még egyszer
3: rákezik. Hallgatói vagy tanuló jogviszonya van a diáknak, ezért ugye nyilván ebben a szempontból biztosított TB oldalról, ezért nincsen semmiféle levonás. És hogyha valaki ilyet tapasztal, hogy egyébként leveszik a felét, vagy így lenyúlja a felét, ahogy fogalmazott a hallgató, akkor ott valami nagyon nagy baj van, és azt jelentni kell.
4: Okay. Jó. Átad a sarat vitézül, amihez külön szépen gratulálunk.
2: Köszönjük szépen az információkat. Szépen. Akkor jó munkát a diákoknak és természetesen a szövetkezeteknek is. Szevasz, köszönjük szépen. Magony András, a JobForce iskola szövetkezet vezetője beszélt arról, hogy mire számíthatnak a diákok. Jól körbejártuk ezt a témát. Most tartunk egy kis szünetet, jön egy részlet a napköziből, utána pedig jövünk vissza a Millás reggelivel, és nem sokára pulzus rovatunk következik, ahol az utazás viszontagságaival fogunk foglalkozni. Kiszáradás, száraz levegő, légúti fertőzések, trombózis veszély.
4: Kiderült, bizonyám, hogy az Ács Gábor az egyik legbátrabb ember a világon.
2: Így van. Na majd ezzel foglalkozunk.
0: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Helyzetjelentés az emberiségről. Császárnak lenni nem könnyű.
6: A jövőnél egyedül csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket.
5: Itt van ez a szerencsétlen császár, akit Lehel a kürtjével az Augsburgi csata elvesztése után sportszerűen agyoncsapott.
7: Memo, zenészekre nem bízunk háborút.
5: Valljuk be, nem elegáns egy vesztes meccs után az öltözőben leverni a győztesek edzőjét, de mi mégis tanuljuk ötödikben, sőt, vannak, akik osztálykirin elmennek a múzeumba is megcsodálni a Lehel kürtjét. Meg kell állapítanom, hogy ősapaink mindent megtettek azért, hogy minket nehéz legyen szeretni. Le van írva, apukám is megtanulta, meg én is. Erre kiderül, hogy 18 évvel azután, hogy a Lehel lekürt ölte, ez a császár már megint meghalt, de most közfényben. Ráadásul ezt a mondabeli Kondrátot Ottónak hívták, de hát ilyen ez a pop szakma.
8: Zsebrádió!
9: Napközi. 15:15-kor.
10: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
11: 50-50.
12: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
13: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
13: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
1: És akkor nézzük ezt, hogy mi történhet utazás közben velünk, illetve hogy milyen veszélyek leselkednek. Hát egy hosszabb repülőúton, mert hogy itt úgy tűnik, hogy nem csak az idős krónikus betegséggel élők számára jelenthet egészségügyi kockázatot egy hosszabb repülőút, hanem még az egészséges fiatalok számára is, hiszen ugye zárt térben vannak, a fertőzések könnyebben terjednek, a levegő az viszonylag száraz, úgyhogy elég érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra, hogyha repülünk, ezt beszéljük most meg dr. Torzsa Péterrel, aki a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezető professzora. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket és a hallgatókat is.
1: Nem akarjuk riogatni a kedves hallgatókat természetesen.
3: De legyünk tisztában a kockázatokkal.
1: De azért nézzük igen végig, hogy egy ilyen hosszabb úton mi az, ami történhet kimondottan, hogyha a különböző légúti megbetegedéseket, vagy ilyen, hát ilyen betegségeket nézzük.
2: Hát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mind nagyon sokan utaztak repülővel, de hát a repülőnek is légkondicionáló van, tehát hogy elvileg nagyon változó a repülőnek az éppen a hőmérséklete, attól is függ, hogy éppen melyik részén ülünk a repülőnek, általában a hátsó részen hidegebb is szokott lenni, tehát mindenképpen fontos, hogy rétegesen öltözködjünk, annak megfelelően, hogy éppen milyen az adott hőmérséklet az a repülőnek a szakaszánul ülünk, és hát tudni kell azt is, hogy elég száraz a levegő a repülőn, tehát könnyen ki tudja szárítani a nyálkahártyáinkat, ebből kifolyólag pedig vagyunk téve esetleg a fertőzéseknek, ha vírusos baktáris fertőzéseknek, hiszen egy zárt térről van szó, tehát előfordulhat, hogy körülöttünk valaki olyan ül, aki megfázással, valamilyen problémával került fel a repülőbe, tehát ezért nagyon fontos, hogy ahogyan megszoktuk a Covid-ban, akár lehet nálunk egy maszk is, ami segít abban, hogy elkerüljük a fertőzésnek a kialakulását. Másrészt, említettem, a száraz nyálkahártya sem szerencsés, tehát fontos, hogy azért folyamatosan próbáljunk azért folyadékot fogyasztani a repülés közben.
1: Igen. Mondjuk az, amit most említett éppen, hogy valaki prüsszög-tüsszög, az hát nyilván nem csak a repülőn fordul elő, hanem mondjuk a vonaton is, és rendkívül irritáló szerintem, hogy nem tudják magukról ezek az emberek, hogy mit csinálnak. Tehát ugye az elsősorban az lenne a jó a tudatosságnál, hogy aki így prüsszög-tüsszög, vagy akár ilyen gyermeke mondjuk, akinek mindene folyik egybe, ő rárakjon egy olyan maszkot, hogy legalább kevésbé terjedjen ez a dolog.
2: Így van, maximális egyetértek, tehát fontos lenne arra odafigyelni, ha tényleg megfázással utazunk, akkor az embertársainkat ne adjuk át ezt a legtöbb esetben mondjuk vírusos fertőzést, de hogyha esetleg nem sikerül, akkor feltétlenül akkor esetleg nálunk is legyen egy maszk. És nagyon fontos az is, hogy azért nagyon sok mindent megérintünk, tehát nem csak azért a légutakon, tehát a levegőből kerülhet be vírus vagy baktérium, de megfoghatunk bizonyos dolgokat, tehát fontos, hogy a kéz fertőtlenítésre odafigyeljünk, legyen nálunk folyékony kéz fertőtlenítő, ami segít abban, hogy esetleg étkezés közben ne kerüljön be valamilyen vírusos vagy baktériális fertőzés a szeretünkbe.
3: Oké, azt kérdezi a hallgató, aki nincs tisztában ezzel, hogy volt egy olyan élménye, vagy tapasztalata, hogy azt mondták a Covid alatt, hogy a repülők légforgató rendszerei kiszűrik a vírusokat is. Ez egy ilyen urbánus legenda?
2: Mindenféleképpen törekednek a repülőtársaságok, de azt gondoljuk el, hogy ha valaki mellettünk prüszköl mondjuk egy fél méteren belül, akkor az valószínűleg az cseppfertőzéssel átkerülhet hozzánk is. Tehát ezért fontos, hogy azért, hogyha körülöttünk valakinél azt látjuk, hogy megfázásos panaszok vannak, akkor nyugodtan vegyünk fel egy maszkot, és próbáljuk lehetőségesen lecsökkenteni, hogy ne a veszélyt annak, hogy elkapjuk ezt a fertőzést, hogy nehogy ez a nyaralás, amit esetleg beterveztünk egész év óta, erre készültünk, nehogy azzal induljon, hogy rögtön különböző felslégúti panaszaink jelentkeznek.
1: Hogyha ugye olyan tapasztalatunk van, amikor a repülőn utazunk, hogy mintha megfáztunk volna, tehát hogy a légkondi miatt és a száraz levegő miatt ugye kiszárad a nyálkahártya, akkor az már túl késő, vagy viszonylag gyorsan lehet ezt regenerálni, illetve milyen tippek vannak erre?
2: Hát sok esetben ezt a megfázás érzést, tehát hogyha kelegesen már megfázási tünetek vannak, tehát hogy köhögünk, vagy orrfolyás jelentkezik, akkor ezt legtöbbször különböző adenorinovírusok szokták okozni. De természetesen, hogyha azt érezzük, hogy kicsit átfagytunk, akkor egy meleg folyadékkal, esetleg tudunk ezen segíteni. Én mindig javasolnék, hogy vigyünk magunkkal C-vitamin, D-vitamin utazásra, tehát ezek is segíthetnek abba, hogy az immunrendszert egy picit erősítsük, és lehetőség szerint ez a fajta megfázás nagyon gyorsan megszűnjön.
3: Mozgás. Milyen hosszú repülőút jelenthet kockázatot abból a szempontból, hogyha túl sok ülés az egészségügyi kockázatot okoz? Exotikus helyszínekre 6-8-10 órákat is lehet repülni. Ez például kockázatos-e?
2: Egyértelműen kockázatos abban az esetben, hogyha valakinek erre már mondjuk rizikófaktora is van, de hát sajnos a rizikófaktorok között már is lehet, mint elhízás, ami viszont a magyar lakosságnak egy jelentős probléma, hiszen több közel 70% a magyar lakosságnak túlsúlyos vagy elhízott, de ha csak az elhízottokat nézzük, akkor is van a 33% között van. Tehát mindenféleképpen fontos, hogyha esetleg tudjuk a magunkról, hogy nekünk már volt korábban mélyvénás trombózisunk, vagy esetleg van egy hajlamunk, vagy esetleg terhességünk van, akkor mindenféleképpen ez a fajta mozgás, amit mindenképp óránként javasolunk, hogy akkor igenis álljunk fel, a folyosón sétáljunk, ez segíti és lecsökkenti annak a valószínűséget, hogy kialakuljon esetleg egy mélyvénás trombózis.
1: Egyébként itt van valami olyan tanács, hogy én azt hallottam, hogy bizonyos pozíciók kimondottan rosszak, hogyha sokáig ülünk keresztbetett lábbal, vagy hogyha elnyomjuk a valamelyik testrészünket.
2: Hát mi keresztbetett lábbal a repülőn nem tudunk ülni, úgyhogy ilyen problémánk valószínűleg nem, vagy de mondjuk az, hogy esetleg tényleg nagyon fölhúzzuk a lábainkat, és ennek van az, hogy teljesen mereven tartjuk, tehát nem mozgatjuk, ez mindig fokozza esetleg a mélyvénás trombózisnak a valószínűségét, de az is lehet, hogy már mondom, tehát az ülés közben is mozgatjuk a lábunkat, de a legszerencsésebb, hogyha óránként sétálunk a folyosón, ez szerintem nem okoz senkinek problémát, tehát igazából ez segíthet abban, hogyha tényleg rizikófaktoraink vannak, krónikus betegségeink, abban az esetben ez a fajta mozgás segíthet.
3: A mozgás mint valakinek elég, maga... mozgás elég vagy mondjuk tornamozdulatokat, ilyen guggolást, vagy nem tudom én, nyilván fekvőtámaszt nem lehet csinálni, de a repülőt...
1: De lehet. Ezek a nagy interkontinente, nekem az a tapasztalatom volt, hogy ezek a nagy gépek, ezeknél például a WC, vagy a mosdó részleg, az egy ilyen lépcsőn kell megközelíteni, és az egy külön területen van. Ott viszonylag nagy terület van egyébként, és nagyon sokan jöttek-mentek ott, és van, aki tájcsizott és mozgott, különböző tornagyakorlatokat végzett, szerintem pont ezért.
2: Így van, de én már azt javaslom, hogy ha elegendő, ha már csak oda-vissza sétálunk a folyosón, sokat tetszünk azért, hogy megelőzzük ezt a mélyvénás trombózist, de ennél többet is tudunk tenni, tehát kompressziós harisnya is segíthet ebben.
1: Aha.
2: Aminek a viselése hát az nyári időben nehezebb, hiszen a meleg esetén nehezebben tudjuk ezt a harisnyát, de mondjuk ha előtte vesszük fel, és akkor ott már repül, nincs meleg, akkor azért a kompressziós harisnya ebben sokat segíthet. És hát persze van egy olyan beteg csoport, akiknél persze az orvosi konzultációt után úgy döntünk, hogy magasabb a rizikója a mélyvénás trombózisnak, mint a többieknek, és ebben az esetben viszont vérhigító injekció adása is szükséges, amit már az utazás előtt meg kell kezdeni a beadást, tehát az utazás előtt én azt szoktam javasolni, hogy legalább egy 12 óra előtte már adja az injekciót, és ez segít abban, hogy a trombózisnak valószínűsége jóval alacsonyabb legyen.
3: Ha valaki biztosra akar menni, ilyen vérhigító hatású, de nem vényköteles gyógyszerekben érdemes gondolkodni, egyik ismerősöm például folyamatosan aspirin C-t szed.
2: Nem, tehát a mélyvénás trombózis megelőzésében csak a vérhigító injekciók segíthetnek.
3: Mm-hmm. Jó.
1: Jó, hát reméljük, hogy sikerült összeszedni egy kis csomagot azoknak, akik minimalizálni szeretnék ezeket a kockázatokat, úgyhogy először is tartsuk egészségesen a nyálkahártyánkat, vigyünk magunkkal a maszkot, mindenképpen ez nagyon fontos, és ne felejtsük el a mozgást. Köszönjük szépen, doktor úr, hogy ebben segítségünkre volt.
2: Köszönöm szépen, mindenkinek szép nyarat kívánok, viszont hallásra.
1: Dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezető professzora adott egy pár jó tanácsot, hogyha valaki hosszabb repülőútra indul, és hát akár kockázatos például ugye már volt valami mély vénás trombózisa, de azoknak is, akik egyébként nem, csak vigyázni szeretnének magukra.
0: Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
1: Ugye a kedves hallgató, hogy a maszk az mindig a többi embert védi tőlem. Nincs igaza, mert ugye nem mindegy, hogy milyen maszkról van szó. Tehát egy FFP2-3-as maszk az más kategória. Van olyan eset,
3: az
1: amikor...
3: Az megszorítja a fejemet és trombózist okoz.
1: Alapesetben valóban inkább a többi embertársamat védi tőlem alapvetően, de hogyha olyan maszkunk van, ami kiszűri a különböző részecskéket, akkor ez engem is tud védeni. Úgyhogy ez tényleg maszktól függ.
3: Tudjátok, miért locsolják az aszfaltot, meg mossák a kocsit ilyen időben? Mert nem elég drága a víz, írja a hallgató, ja, mélyen egyetértek.
1: És az a víz egyébként, amit már jól megtisztítottunk, ugye, tehát rengeteg energiába került előállítani, és aminek egy jelentős része, 18-25%-a eltűnik az ócska vezetékrendszer miatt. Tehát iszonyat módon
3: erről kell paza. Majd erről a vízről arról egy beszélgetést.
1: Arról megint folytatjuk,
3: igen. Így van. Szuper, hogy a diákmunkát behoztátok a műsorba. 18 éves lányom több mint egy hónapja próbál diákmunkát találni. Nem gyors étteremben szeretne dolgozni, és de mindig visszadobják, mert nem csak egy nyárra keresnek dolgozót.
1: És a szövetkezeteken keresztül megpróbálta már? Ez egy nagy kérdés, szerintem érdemes, és több szövetkezetnek is lehet tagja, mint kiderült. Na, akkor Evelyn hírei előtt, és itt az utazással kapcsolatban jöjjön az a szám, ami befutó volt, ezüstérmes a nyár slágere szavazáson, a Traveling Man, aki természetesen Ács Gábor maga.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Július 3-án pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök este a Rádió Cafén. És most élőben is. Július 3-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Pótlóbuszjára 12-es villamos helyett Rákospalota, Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Akadozik a haladás a Hungária körúton az Árpád híd irányában a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Torlódásra kell készülni a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi híd közelében, a pesti alsórakparton a Dráva utcától, a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt, illetve a Tököli úton a Stefánia úttól a Dózsa-György útig. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
5: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma az országgyűlés. Dohában újabb tárgyalási fordulót tart az Egyesült Államok és Irán delegációja. Ma tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet az országgyűlés a mai ülésén. A Tiszapárt képviselője Mellétei Barna Márton javaslata alapján a szervezet az igazságügyi minisztériumba történő beolvadásával szűnhet meg, de a tárcának a jövőben nem kell ellátnia a hivatal korábbi feladatait. Emellett szavaznak a polgármesterek és a főpolgármester fizetésének befagyasztásáról, költségtérítésük eltörléséről, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának csökkentéséről is. A parlament ma elkezdi az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvénymódosítás vitáját, és napirendre kerül a kőolajtermék előállítók különadójának meghosszabbítása 2027-re. Gyanúsítottként hallgatta ki a fővárosi nyomozó ügyészség Hajdú János volt rendőr altábornagyot, a terrorelhárítási központ volt főigazgatóját az aranykonvoj ügyben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a volt vezetőt hétrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Hajdú panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekményt, és jelenleg szabadlábon védekezik. A vádak szerint Hajdú János irányította az akciót, amely során 7 ukrán állampolgár ellen alkalmaztak emberi méltóságot sértő kényszerintézkedést. Hajdú Jánost a mai napon a Fidesz biztonsági igazgatónak nevezte ki. A forint idei közel 10%-os erősödése az olcsóbb import révén mérsékelte az inflációt, ugyanakkor rontotta az exportorientált ipari vállalatok és a nagyobb szolgáltató cégek jövedelmezőségét, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint a legerősebb negatív hatás az iparban jelentkezett, míg a főként belföldi piacra termelő kereskedelmi és építőipari vállalkozások az alacsonyabb importköltségek miatt enyhén kedvezőbb helyzetbe kerültek. A GKI arra is figyelmeztetett, hogy az exportáló cégek nyereségességének romlása hosszabb távon a külkereskedelmi többletet és a folyófizetési mérleget is kedvezőtlenül befolyásolhatja. Donald Trump megerősítette, hogy ma Dohában újabb tárgyalási fordulót tart az Egyesült Államok és Irán delegációja. Az amerikai elnök szerint Washington továbbra is azt akarja elérni, hogy Teherán ne juthasson atomfegyverhez, míg a Fehérház közlése szerint az egyeztetések egyik fő témája a hormúzi szoros jövőbeli státusza lesz.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: A sok napsütés mellett általában kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, illetve zivatar. Országszerte gyenge lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
8: 27.
7: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.

0: embert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Szép napot, igen. Jó reggelt mindenkinek. 8 óra 9 perc van, igen. És mint ahogy már mondtuk, június 30-a kedd.
5: Igen.
4: A stúdióban Pedro Pascal, Mihálovics András, mindig, igen, elfelejtem, összekeverem.
5: És Kántor Endre is, igen, köszönöm.
4: Nekem nem mondasz semmit, hogy én melyik színészre hasonlítok, vagy hogy... Ne azt mondod, te lisz a válaszra.
5: Brad Pitt.
4: Nem, az nem.
5: De.
4: Biztos, hogy nem.
5: De. Így egy kicsit nézd magadnak.
4: Nem hasonlítok a Brad Pittre.
5: Nézd rám,
4: olyan
5: hülyén,
4: ronda szakálla van, és ezt már kinevették különböző bulvárportálokon. Tessék.
5: Most... Russell Crowe.
4: Köszi. Melyik Russell Crowe? Még a fénykorában? A mostani?
5: A kövér.
4: De szemét az... vagy. Na jó van. Te pedig egy lecsúszott Temus Pedro Pascal
5: vagyok,
4: vagy akkor,
5: van.
4: Ez van.
5: Így van. Egyébként édes már kértem Isten tőlem autogramot, azt meséltem. Oda jött két csitri vihorász, és azt mondta, hogy adjak már nekik autogramot, és csináljunk egy selfit, mert szerintük én hasonlítok.
4: Igen,
5: Pedro
4: egyébként Pascal. Tényleg van benne valami, olyan a karaktered, igen, ezt szokták mondani.
5: Az. Azt szeretném még mondani, hogy nem veszünk komolyan ezzel a vízzel kapcsolatos felszólításokat, de akkor most egy hírt megosztanék bemelegítésül. A Dunamenti regionális vízmű nyomatékosan felhívta a víztakarékosságára a működő önkormányzatokat és a lakosság figyelmét. Pénteken tették közzé a felhívásukat, de most megint közzé tettek egy felhívást, mert hogy azt tapasztalták, hogy a felhívás óta nem hogy csökkent a vízfogyasztás, hanem növekedett, ezért a lakossági alapellátás érdekében azonnali vízkorlátozásra van szükség. És azt is elmondták, hogy a teljes összeomlás sem kizárható ebben az egészben. A hétvégén 55%-kal volt magasabb a vízigény, mint egy átlagos időszakban. Hétfőn már nem csak a Gödöllői járás, hanem a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány alakult ki, és hát azt kérték mindenkitől, hogy tényleg, ez most nem vicc, a következő órákban a fogyasztók nem csak a szükséges vízfelhasználásra korlátozzák az igényeiket, akkor a teljes összeomlás is elképzelhető, ha ez bekövetkezik, a helyreállás hosszú időre elhúzódhat. Úgyhogy
4: tudod, egy kicsit mi jut eszembe róla? Mint amikor a Tűz van babámban lekapcsolták a villanyt, igen, és azt kérték, hogy rakják vissza mindenki a tombolát. Kicsit átevezek így a filmes hasonlatokra, mert most tartunk itt, hogy most azt mondta a vízmű, hogy most lekapcsoljuk a villanyt, mindenki tegye vissza a tombolát, és mi történik? Még több. Ezt, igen, hallják az emberek, még többet fognak fogyasztani, mert elkezdenek betartalékolni.
5: De ugyanez volt
4: a... Asszony, hol az a régi medence, igen, azt is töltsük tele gyorsan, mert
5: de
4: hogyha hiány lesz...
5: ugyanez volt, kérlek szépen, a benzinár stoppal is.
4: Ja, ugyanez. De film, itt van velünk a stúdióban, kiváló film, filmes szakértő Dudás Viktor, szervasz, jó reggelt!
6: Szervusztok, jó reggelt! No. Köszöntök mindenkit a Kárpát-kemencében.
4: Nagyon jó! A Kárpát-kemence, szépség, és ennek díjas része az összes olyan város, amit felsoroltunk, igen, és Budapest...
5: Csopakabána
4: is, így van, és Costa Baja a bajai részt, igen, és természetesen a... Mi a, volt? A Blahamák. Blahamákról jöttél.
5: Igen. Na, de több komolyságot vigyünk ebbe, mert tényleg veretes témát akarunk Viktorral végigbeszélni, ez pedig a magyar filmipar, a film gazdaság előtt álló kihívások. Annyi mindent újra gondolnak most az új kormány színre lépése óta, és ugye látszik az is, hogy a filmes szakmát is újra akarják gondolni, és hát amilyen szép sikereink, meg amilyen komoly gazdasági potenciál volt ebben az ágazatban, nem lehet ezt félvárról venni. Úgyhogy nézzünk egy kicsit emögé, hogy van-e stratégia, meg kell-e stratégia, meg egyáltalán vajon demokratikusan el lehet-e dönteni művész embereknek egymás között, hogy akkor most merre menjen a film egy olyan világba, amit mondjuk a streaming szolgáltatók uralnak, és marhára nem érdekli őket sokszor a művészet, hanem csak a nézettség. Szóval hogy lehet ennek nekiállni? Te látsz valamiféle olyan utat, amire mi fel tudunk ülni? Handicap, mert ugye az európai filmipar eleve hátrányban van az amerikaival szemben, és az európai filmiparon belül a magyar meg egy kicsi keszelet.
6: Igen, én alapvetően mondhatom azt, hogy örülök ennek a demokratizálódási folyamatnak, de a film készítés az alapvetően egy olyan procedúra, ahol nincs demokrácia. Ott az van, amit a rendező mond. Ha elkezd mindenki szanaszét szalagálni, mint a marék hangya, akkor abból nagy valószínűséggel nem lesz értékelhető film. Tehát, hogy valóban vannak olyan elemei a mai filmkészítésnek szerte a világon, ahol demokratikusan lehet eldönteni, hogy melyik forgatókönyv miként és hogyan kapjon végső támogatást, de ehhez a döntéshez, ehhez olyan lépések és olyan komplex projekt kell, amivel valóban ki lehet lépni a nemzetközi piacra.
5: Bocsi, tegyünk meg egy pillanatra. Már van egy konfliktus a rendszerbe kódolva. Nyilván, ha én beviszek egy forgatókönyvet, akkor azt mondom, hogy az a világ legjobb filmje, és én ezt meg akarom csinálni. Nem lehet konfliktus nélkül ezt demokratikusan megcsinálni, hiszen valakinek azt kell mondani, hogy lehet, kérlek, hogy szerinted ez a legjobb film, szerintem meg nem, és én ezért nem adok neked támogatást, ebből már sértődés van.
6: Igen. És ez gyakorlatilag elég régóta jellemzi a magyar filmkészítést, tehát mondhatjuk azt, hogy a Hippolyta lakályig visszamenőleg, tehát amióta létezik a magyar film, egy ennyire pici országban filmet, nagyjátékfilmet állami támogatásból nagy valószínűséggel csak azok tudnak készíteni, meg tudtak készíteni, akik elég közeli kapcsolatban

0: Árnyalódik, hogy azért készült néhány olyan sikerfilm, például a Futni mentem, és még hasonlókat tudnánk mondani a közelmúltból, amelyek igenis a közönség igényére alapozva tudtak sikert csinálni, gyakorlatilag állami támogatás nélkül. Tehát, hogy valóban van erre azért most már egyfajta törekvés. Most ugye, hogy mi vitte rá a producereket erre, hogy ilyen úton induljanak el, most ezt ne firtassuk, mert az szerintem már a múlt, de azt gondolom, hogy itt a kereskedelmi televízióknak is komoly hiányosságai vannak a támogatással kapcsolatban.
1: Erről akkor messzül egy kicsit.
0: Meg szerintem a műsor választással kapcsolatban is. Azt ugye látjuk az egész világon, hogy komoly tendencia az, hogy dokumentumfilmek ugye a televíziókban nagyon-nagyon ritkán vannak. A legtöbb, főleg a kereskedelmi televíziók megelégszenek azzal, hogy vannak ilyen saját, úgymond ilyen kicsit mélyebbre menős hírműsoraik, most direkt nem fogok nemet mondani, ahol lemennek valami vidéki helyszínre, és akkor ők ott találnak valami problémát.
1: Az utolsó magyar juhászra.
0: Igen. És akkor ezzel így gyakorlatilag le van tudva a társadalmi érzékenység.
1: Ezt leadják este 11-kor.
0: Után, vagy igen. Még később, igen. És akkor gyakorlatilag ki van pipálva a média törvény rájuk szabott része. Azt gondolom, hogy ezen mindenféleképpen változtatni kell, és itt most nem feltétlenül azért kell kardoskodni, hogy akkor főműsoridőbe menjen le szombaton este az esztrád műsor után az adott dokumentumfilm, de azt gondolom, hogy az a know-how például, vagy az a technikai kapacitás, ami náluk van, azokat azért nyugodtan lehetne investálni dokumentumfilm készítésben is.
1: Dokumentumfilmhez vagy játékfilmhez is?
0: Is, tehát mondjuk például nekünk szerintem nagyon hiányzik Magyarországról a televíziófilm, mint olyan. Igaz, hogy eddig, hogy ebben korábban ugye mindig a közszolgálati média volt élenjáró a régi időkben, és ugye ott igen nagy nevű rendezők csináltak televíziós filmeket, volt zenés tévészínház, ugye akik már régebb óta fiatalok, azok emlékeznek ezekre a nagy ikonikus műsorfolyamaira a magyar televíziónak. Átalakult a rendszer, de azt gondolom, hogy ezeket azért kellene visszahozni, mert ugye úgy nem fogunk tudni elindulni a Tour de France-on, ha csak a saját háztömbünket biciklizzük körbe, és azt is csak 3 évenként egyszer.
1: Kereskedelmi televíziókról beszéltünk, piaci finanszírozásról beszéltünk, az államnak mennyire van ebben szerepe? Kis ország vagyunk, egy speciális nyelvvel, amit nem mindenki ért, bár mi mindenkivel meg tudjuk értetni magunkat, tehát, hogy itt az államnak megkerülhetetlen szerepe van, akár a közmédián keresztül, akár a költségvetés miatt?
0: Szeretném előre bocsátani, vagy hát most megy a beszélgetés közepe felé, azért szeretném elmondani, tehát én nem a művészfilm ellen fogok beszélni, mert azt gondolom, hogy a művész film az igenis egy fontos, mondjuk így meghatározója, vagy ismérve a magyar kultúrának, de nagyon-nagyon hiányzik jelen pillanatban az a fajta produceri, marketing szemlélet, piaci szemlélet a filmgyártásunkból, ami gyakorlatilag az egész világot most már uralja. Tehát nem lehet azzal takarózni, hogy de hát hiszen régen, mert hát ugye most Magyarország annak idején ugye játszott labdarúgó döntőt, de hát most az aranylábú fiaink mégis a légkondicionált szobából, a nappaliból otthonról nézik a meccseket, mert hát egyszer, ami volt, az már nagyon nincs. Tehát a piac az elképesztően átalakul.
1: Tisztázzuk, hogy ez az állam kell.
0: Azt gondolom, hogy azért kell, mert egyrészt kellene egy kicsit felelősségteljesebben odaállni a projektek mellé. Mondok egy példát, én ugye egyszer régen voltam filmes magazin főszerkesztő, és akkor egyszer egy producer így megállított, valahol találkoztunk, és hogy kicsit olyan rosszul esett, hogy nem raktátok címlapra a filmemet. És mondtam, hogy miért is kellett volna? Tehát, hogy fölvetted velünk a kapcsolatot időben, hogy te mikor fogsz a filmeddel jönni, egyeztettél velünk, hogy figyelj, ha én címlapra szeretnék kerülni, akkor arra mire van szükségetek, fotózás, húzzam össze a színészeket, milyen extra anyagok kellenek, hogy abból tényleg egy exkluzív címlap anyag készülhessen. Hát én azt hittem, hogy elég az, hogy csinálok egy filmet, ti úgyis tudjátok. Na most a világpiacon a film az nem így működik ma már. Tehát, hogy most fordítsuk meg a
1: ezt dolgot. Régóta mondod, hogy a siker marketing kérdés.
0: Abszolút, abszolút. Tehát most mondom neked azt, hogy mondjuk a helyi szakma által nagyon magasra értékelt, nagyon-nagyon jó

0: Annak ítélt forgatókönyvből készített egy elképesztően tehetséges, már nem is pályakezdő, és az országában már gyakorlatilag mindent elért rendező egy filmet, Üzbegisztánból, azt akkor te elmennél a moziba és megnéznéd.
1: Hát nem valószínű, egy elsőbbikre, bár úttörőként betereltek bennünket Csingiz Ajtmatov filmekre,
2: más,
1: de
2: az más volt.
0: De az egy más közeg volt. Tehát ugye átköltöztek.
2: Nem most is betereltek téged különböző filmekre, de ez egyébként megtették, csak nem ugyanezekkel a módszerekkel, és itt az állami szerepvállalásra ez. Itt érzem magam otthon. Marketing. Lényegében művészfilm, hogyha arra gondolsz, de közben-közben sikerfilm. Tehát ugye összeér a kategória, hogyha jól van megcsinálva. Külföldön meg tudják csinálni azokat a művészfilmeket, ami művészfilm, de mégis közönségigényre van valahogy hangolva, és mögé tudják tenni a finanszírozást, akár mondjuk úgy, hogy egy régió, egy ország finanszírozhat. Nézed a feliratokat, és látod, hogy Ontario finanszírozta, meg nem tudom ki finanszírozta, meg Kanada finanszírozta, meg minden.
1: Meg mondtam állam a Yellowstone.
2: Igen, és végig látod ezeket a szerepvállalásokat.
0: A koprodukció az nagyon fontos, igen, meg kell keresni a megfelelő kapcsolódási lehetőségeket, mert hogyha rá tudod venni egy jó projektre a partnereidet, akkor nyilvánvalóan ők is érdekeltek lesznek abban, hogy
2: tehát
0: támogassák
2: a film. Tehát itt a turisztikai hivatalok és az önkormányzatok.
0: Például, igen, de én nekem ugye most a kedvenc példám, ugye a Krisztián Mungiu-nak ugye a most Cannes-ban nyert filmje, ugye az első olyan filmje, amit kivitt az országból. Egy van adottság, hogy van egy olyan Sebastian Stan nevű színésze, ugye, aki Romániában született, aztán Ausztrián keresztül az Egyesült Államokba jutott, ugye most már Oscar jelölt színészről beszélünk, megtalálták mellé ugye a Renate Reinsvét, gyakorlatilag a sztorit el tudta volna mesélni a szűke pátriájában, tehát Romániában maradva is, de minek után a sztorit azt gondolta, hogy sokkal érdekesebben fogja tudni piacra vinni azzal, hogyha kiviszi az országból, és két kvázi világsztárt megkeres, akkor, és felkér a projektre, akkor valószínűleg nagyobb sikert fog tudni elérni. Ott van a Mondruczó Kornélnak a Pieces of a Woman című filmje, ami már egyébként hasonló utat járt be, tehát a Kornél ezt a receptet már használta, és lám, ugye milyen sikeres volt az a film is, mert ugye a Vanessa Kirby-nek Oscar jelölést hozott. Ugye korábbra, ha visszamegyünk, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez teljesen példa nélkül a magyar filmgyártásban, de például ott van a Frigauf Bencének is ugye a Womből című filmje, tehát volt erre példa, de az, hogy mi úgy próbálunk világsikerre aspirálni, hogy azt mondjuk, hogy már pedig nekünk van egy hatalmas filmes múltunk, és azelőtt boruljon
2: mindenki boruljon le. Vissza kell menni a kezdővonalra, és el kell kezdeni azokat a tévés játékfilmeket gyártani, amik gyakorló terepei ennek az egész.
1: Bocsánat, akkor én jól veszem ki a szavaidból, és csatlakoznék Endre felvetéséhez, hogy ilyen internacionális témákhoz kell, és most jó értelembe véve mondom az internacionális témákhoz kell nyúlni. Tehát mondjuk ne az egri csillagokhoz, hanem mit tudom én, egy a jénai ütközethez.
0: Hát most akiért a harang szól, én azt gondolom, hogy azért a Hunyadi az nem egy rossz példa arra, hogy miként is lehet magyar történetet a világ elé tárni.
1: Én nem gondolnám azt, hogy legyenek, muszáj, hogy egy franciát is érdekeljen, vagy ne egy isten egy amerikai.
0: Igen, András, csak ez nem feltétlenül a témától függ, tehát nem kell azért nekik a közízlésüket kihasználni, hanem azt gondolom, hogy olyan módon kell becsomagolni a történetet, hogy számukra az érdekes legyen. Tehát muszáj azt a fajta szemléletet a filmbe az első pillanattól végig gondolni, hogy oké, mit fogok első impulzusként, második impulzusként, plakátként, előzetesként készíteni a filmből, a színészeimnek mennyi és milyen arcközeli snittet fogok tenni. Tehát, hogy a film ilyen szempontból most már sokkal drágább lett, tehát nem az a prioritás, hogy leforgassak egy történetet, hanem az a prioritás, hogy ezt a remek történetet, amit a rendező meg a producer kitalált, ez hogyan csomagolja be és hogyan juttatja el a nézőhöz, mert gyakorlatilag a hüvelykúj mozdulaton múlik a film. Tehát amikor a kezedbe fogod a telefont, és löksz egyet a hüvelykújaddal fölfelé, addig tart a film. Tehát nem nagyon jut el máshogy hozzád a film. Uh-huh. Tehát az óriás plakátok, mint olyanok nem nagyon működnek, tévéreklám, mint olyan nem nagyon működik. Ha a folyamban a feedbe benne van róla valami, amit megállítja a mondatot, halandódat, vagy megállítja az újadat, és ott tud valami érdekes eljutni hozzád, ott kezdődik a film. És hogyha ezt nem gondolja végig sem a producer, sem a rendszer, sem a rendező, hogy ez mind kell hozzá. Most nézd, nekem elég sok tapasztalatom
2: van. Ugyanezzel a problémával szembesültem most, amikor magyar startupokról volt szó a Business Festen, egy kerekasztal beszélgetésben, és ezt mondták el, hogy ez a fajta know-how, hogy ezt jól marketingeljük, ez hiányzik. És az egy veszélye az egésznek, hogy tök jó mérnökeink vannak, tök jó startup ötleteink vannak, a csapatokat összerakják, nem tudjuk jól eladni, ez a folyamat hiányzik.
0: Igen, most nézd, nekem elég sok tapasztalatom van az elmúlt 25, kvázi 30 évben, hogy mondjuk filmforgalmazóval, moziüzemeltetővel, stúdiókapacitást kereső rendezővel, producerrel le kell ülni és beszélni kell arról, hogy miért magyar filmet, miért magyar produkciót, miért Magyarországra jöjjön. És azért ott azért elég kiózanító válaszokat lehet kapni a filmművészetről alkotott bármilyen ideára, amikor mondjuk leülsz egy latin-amerikai tévécsatornának a programigazgatójával, vagy csak egyelőre a programvásárjával. Mert ő azt fogja mondani, hogy figyelj, tök jó ez a film, nekem még személyesen tetszik is, de az nézőimet egyáltalán nem érdekli.
1: Tehát akkor az sem elég, hogy Stars of Eger főszerepben Russell Crowe rendezik
2: Quentin Tarantino.
0: De még akár ez is működhet, hogyha ez jól van megcsinálva. Mondok egy másik példát, ugye volt a Besúgó. És ugye Magyarországon rengeteg kritika érte a Besúgót, hogy hát az nem is pont úgy történt, mert nem úgy történt, mert itt akkor az nem így volt, meg nem úgy volt, meg nem úgy volt. Hát hogyha az pont úgy lett volna elkészítve, hogy nekünk, magyaroknak a szájon kízünknek megfelel, akkor valószínűleg az egész világon nem figyeltek volna rá, mert ugye ott általánosabb igazságokat kell alapvetően elmondani, és abból lesz aztán a siker. Tehát, hogy most akkor most hogyan érezzük
1: most
0: magunknak...
1: Most mentetted fel Ridley Scottot a Gladiator 2-ben elkövetett gyalázatait.
0: Például, de ugye most, mennyire a mi filmünk a Saul fia, ami ugye nem egy magyar emberről szól egy koncentrációs táborban, vagy hát nem teljesen vagyunk benne biztosak, mert bárki lehetne. De most a tovább megyek, a Mephisto az se egy magyar történet, nem is magyar főszereplővel, de mégis a mi filmünk. Most lehetne sorolni még tovább, de azt gondolom, hogy ha olyan témákat tudunk találni, és úgy találjuk meg ezeket a témákat, és úgy visszük ki a piacra, hogy föl tudjuk kelteni az érdeklődést, akkor működik. Én mindig mondom, a Bergmant idézem, hogy egy rendező akkor végzi jól a dolgát, ha az adott téma iránt a közönség érdeklődését fel tudja kelteni. És ez az, ami nagyon-nagyon hiányzik, és ezt nem tudjuk sajnos becsomagolni.
1: Tudod, mi jutott eszembe? A borászat analógiája Endre
2: Imádné fogja. Úristen, nehogy kinyisd ezt a dolgozt.
1: Azért, mert van egy világpiac, ott ugye meg kell nyerni a fogyasztókat, és van, akik azt mondják, hogy én a Cabernet Sauvignon-t fogom nagyban palackozni, versenyképes technológiával, stb. Meg vannak, akik azt mondják, hogy én meg a 15 palackot palackozok a világ legjobb borából. Itt jön az analógia, hogy be kell nekünk állni ebbe a tömeg kultúrába, mert nem tudom, hogy van-e sok esélyünk ebbe, és nem lehetne ezt a...
0: Nem fogsz tudni máshova. Hát nézd meg a koreai filmipart. A koreaiak is újra tervezték néhány évtizede a filmgyártásukat, és ott is az volt, hogy a kereskedelmi szemlélet az, ami a prioritás.
2: Kellett hozzá egy balta, meg egy folyosó. És azt mondták a színésznek, hogy fét végig kell menni.
0: Igen, például.
2: Az nagyon jól az működött, Oldboy, mert az megnéztem, az Oldboy, úgy van, 18-szor kb.
0: De hát azért, tehát hogy azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül kell a lila ködben létezve elmesélni történeteket az egész világnak, amit senki nem ért meg. Most visszakérdezek, a Kusturica az művészfilmes, vagy közönségfilmes? Hogy van az, hogy a szimbólumait mindenki érti? A világon mindenki érti a szimbólumait a Kusturicának, és működik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy vannak nagyon jó példák.
2: Nem csak a melegítős szlávok, ugye, ami gyakorlatilag igen, ezt vannak, jól behozta ezt a kultúrkört.
0: Igen, tehát, hogy vannak, azt gondolom, hogy vannak olyan irányok, amik felé el lehet menni, de abban betokosodni, hogy jaj, akkor a művészet, és majd megtalálják megtalálja az útját a nézőhöz, mert ez a nagyon nagy művészet, amit én átégettem magamon a problémát, ez innentől kezdve majd utat talál, ez már sem a fesztiválon, sem pedig a piaci viszonyok között nem találja meg a,
2: közben
0: az
2: közben meg útját. Megtalálná, hogyha azt csinálnánk, amivel elkezdted, hogy a tévé társaságoknál legyen erre nagyobb akarat, hogy megcsinálják a saját tévéfilmjeiket, mert ott egy kicsit mind a kettő tudna érvényesülni. Tehát ha egy ilyen lassú edukációs format elindul, akkor lehet dobbantani nagyobbakat a nagy művészfilmekkel is, de addig nem lehet, amíg ez nincsen. Tehát hiányzik ez az egész.
0: Nyilván, de azért említsük meg, hogy azért vannak nagyon jó fiatal, tehetséges rendezők az országban, de az is igaz, hogy ahányszor én már hallottam azt, hogy figyelj, ezzel mi biztos, hogy nyerni fogunk a Cannes-i filmfesztiválon, sőt, még az Oscart is megnyerjük. Tehát, hogy most hirtelen annyi forint lenne a mindegyikünknek a zsebébe, ahányszor én ezt hallottam, akkor szerintem boldogan elmehetnénk fagyizni gond nélkül.
2: A Balatonra.
0: Igen, de hogy például, de, és ugye ebből a Marton Dani, aki most akkor fiatal tehetségeket, ha kell említeni, ugye a Marton Dani ebből egy kiváló filmet csinált Rossz színész címmel, de ott van például a Varga Sebastiannek a Poros utakon című filmje, én azt kifejezetten imádtam, vagy a Nagy Istók Editnek a Halhatatlanok című filmje is. Tehát, hogy van nagyon-nagyon sok olyan fiatal tehetség, akire azt gondolom, hogy rá lehet bízni, mert olyan szerzői nyelvet beszélnek, ami azt gondolom, hogy az egész világon tudna működni, és most biztos, hogy vannak még sokan, nem mindenkit nyilván én sem ismerek, de kifejezetten szeretek eljárni a vizsgafilmek vetítéseire. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy az új generációban van, meg kell nekik adni a lehetőséget, és meg kell fogni a kezüket, és olyan szakemberekre kell rábízni őket, hogy amikor kimennek a világpiacra, és ott kell megmérettetni a filmjeiket, akkor abból ne csalódás legyen, hanem egy pozitív visszacsatolás, mert hogy ne az legyen, hogy ú, basszus, az egyik ügynök még ezt is mondta, hogy kellett volna csinálni, a másik ügynök azt is mondta, hogy az is de jó lett volna, meg ez is de kellett volna, meg az is de kellett volna, és akkor most ilyenkor összezuhan pláne egy érzékeny művész. Ezt kéne egy picit átgondolni. Másrészt meg szerintem túl sok filmet gyártunk, dokumentumfilmből is, meg nagyjátékfilmből is, és gyakorlatilag az, hogy amikor van egy jó forgatókönyv, amire a külföldi szakma és a pitching fórumokon azt mondja, hogy ebbe van kraft és ebbe van kakaó, akkor amellé sajnos tetszik, nem tetszik, oda kell állni marketinggel, és nyomni kell, mert akkor, ha abban a nemzetközi szakma lát lehetőséget, akkor azt kell támogatni, és azt kell tolni.
2: Oké, abszolút jó. Tényleg nagyon sok szakmára igaz, amit elmondtál szerintem, és nehogy az legyen, hogy egy ilyen nagyon jó, míves, összeszerelő üzemmé váljunk, ugye? Mert hát ugye ez látszik, hogy megvannak a szakemberek, ide jönnek forgatni, lezárják a fél metróvonalat, és a élőszövet. Ugye megvolt ez a mém a Schwarziról, aki biciklizett Budapesten, és valaki odaírta alá, hogy élőszövet a fémvázon. Tehát ez szerintem idők egyik legjobb. Szóval, de az a helyzet, hogy a szakemberek megvannak, és akkor a másik típusú szakemberből is kéne valami.
0: Azon kellene változtatni, hogy nekem sajnos szomorú tapasztalatom az, hogy mindenki úgy írja a forgatókönyvét, hogy bevonul egy szűk szobába, és lehúzza a függönyt, és jaj, nehogy bárki hozzászóljon, jaj, nehogy bárki mondjon is erről valamit. És akkor készülnek így a forgatókönyvek, zárójelben nyitok egy zárójelet, én még Magyarországon forgatókönyvírót megbuk nem láttam, zárójel bezárva. És akkor ugyanazokkal az emberekkel futjuk ugyanazokat a köröket, és csodálkozunk, hogy nem történik igazából semmi. Egy forgatókönyv azt gondolom, hogy abból kell, hogy álljon, hogy nagyon sok inputot kellene befogadni a magába. Nem kell feltétlenül mindegyiket megfogadni. Én is mindig azt szoktam mondani, hogyha néha megkeresnek forgatókönyvvel, hogy ne az alapján az ötletem alapján ítélj meg, ami a legkevésbé tetszik, hanem az alapján, ami a leginkább tetszik. És egyiket sem kell nyilvánvalóan implementálnod a könyvedbe, de a több szem többet lát, és ugye itt nem feltétlenül az a cél, hogy átírjuk a forgatókönyvet, hanem olyan szemléletet próbáljunk adni, amit például a Bandi is említett, hogy például még a startup piacon is hiányzik, mert jó az ötlet, de ahhoz, hogy ez az ötlet valóban eljusson a megfelelő közönséghez, a megfelelő nézőkhöz, ahhoz sajnos kötelező köröket meg kell csinálni, és nem tudsz ebből kifújni. Az, hogy ott mennyire vagy kreatív, az azt gondolom, hogy téged is minősít, és az már önmagában a sikernek az egyik összetevője, hanem a kulcsa.
2: Hát figyelj, ez megint olyan beszélgetés, amit most be kell rekeszteni, mert még lehetne folytatni, és ebből is kiderül, hogy tök érdekes, rengeteg kakaó van még benne.
1: Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, mert ugye most formálódik az új rendszer.
0: Igen, én drukkolok, csak az lenne jó, hogyha tényleg olyan szakemberek is a döntőbizottságba foglalnának, vagy foglalhatnának helyet, akik ezt a fajta szemléletet képviselik.
1: Például a Marketing Szövetség delegálhatna tagot. Most mondtam
0: az valami. Azért nem biztos, hogy jó, mert ugye itt olyan ember kell, aki ezt a piacot ismeri. Igen. Tehát ugyanúgy, hogy most hiába vagy te baromi jó autóipari szakember,
1: hát
0: marketinges.
1: Mindegy, hogy tejet árulsz, vagy nehéz gépjárműveket.
0: És sajnos nem, mert ugyanaz, aki mondjuk autót jól el tud adni, az nem biztos, hogy bort például jól el tud adni, vagy aki a szerszámgépiparban otthon van, az nem biztos, hogy a baromfi feldolgozónál
2: látod,
0: működik.
2: Látod, András, milyen jól jönne az az autós reklám most borban?
1: Igen.
2: 2,5 tonna vas, 180
1: Megiszont, és olyan erős leszel, mint 2,5 tonna.
2: 3 kilós üveg. Igazi férfias, nagyon jó, tetszik. Na látod, már meg is csináltuk. A Milles reggeli új üzletágat.
0: Pont ez a kreativitás, azt gondolom, hogy ami egy picit hiányzik, mert azt gondoljuk, hogy majd a művészet, és a művészet azt mindig ilyen eltartott kisújjal, és akkor eltartott kisújjal kell megfogni, és akkor itt van, tessék, vigyétek, ha nem tetszik, akkor én megsértődtem. Tehát, hogy ez itt így, azt gondolom, hogy nem a megfelelő út. Föl kell tűrni az ingúját, és melózni kell vele, igen.
1: Okay.
2: Van egy jó hozzászólás a tegnapi műsorhoz, és a filmekhez is kapcsolódik, amikor a Mel Brooks 100 évére a Lenni vagy nem Lenni című filmet Lenni vagy nem Lenni című filmet ajánlottuk, és van, aki nem látta, kedves hallgatók közül, és megírta nekünk kedves hallgatónk, hogy ez egy valójában egy remake, mert hogy az eredeti 1942-es verziót forgatókönyvét a magyar származású lengyel Mennyhért írta, és utána néztem, és valóban így volt, lengyel Mennyhért kiváló forgatókönyvíró, az Egyesült Államokban készítette ezt, és csináltak is belőle egy elég nagy sikerű filmet, és a Mel Brooks ezt dolgozta újra, tényleg, én megmondom őszintén, ezen meglepődtem, úgyhogy köszönjük szépen ezt a know-how-t.
0: Hát ugye a cukorirodájában volt, hogy nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell lenni hozzá, úgyhogy...
2: Bizony.
0: Ez azt gondolom, hogy ez lehet,
1: így indulhatna az új filmfinanszírozás.
2: És egyébként pedig a kulisszákkal kapcsolatban, meg hogy működnek a dolgok, és hogy mi az, ami marketing, és hogyan kell megfelelni. Én nekem nagyon bejött a Seth Rogennek a The Studio sorozata. Óriási, ez nem tudom, hogy most lesz ennek, most lesz folytatása valamikor. Azt végignéztem, nekem nagyon tetszett, úgyhogy ajánlom mindenkinek, ha már itt tartunk.
0: Az egy elég biztos analógia arra, hogy hogyan lehet ebben az iparágban előre jutni, és milyen csapdákra, és
2: milyen
0: hogyan
2: csapdák
0: kell.
2: Milyen csapdák vannak így.
0: És akkor még szerintem nézzük meg hozzá a BoJack Horseman-t, hogyha valaki nem látta.
2: Igen, még ráadásul.
0: És akkor akkor az űrgolyókat még utána lőjük, és akkor szerintem egy elég komplex képet kapunk.
2: Szuper volt a beszélgetés, köszönjük szépen, Viktor,
0: hát én
2: hogy
0: is
2: itt voltál.
0: Köszönöm, a magyar film.
2: Dudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk, most pedig jön egy milánói banda, akik utcazenélésből, meg közös zenélésből indultak, és úgy tűnik, hogy elég sikeresen haladnak afelé, hogy világszerte is ismertek legyenek. A Lorette következik.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkban. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: Ma 60 éves Mike Tyson, minden idők egyik legjobb amerikai nehéz súlyú öklözője. Azt a mondását választottuk, mi szerint mindenkinek van egy terve, még jól pofán nem vágják, hanem egy sokkal cizelláltabbat választottuk. Mi így hangzik, ha nem vagy alázatos, az élet tesz róla, hogy meglegyél alázva.
6: De ezt úgy kell Mike Tysonként mondani, hogy ha nem vagy alázatos, az élet tesz róla, mert a szegény már kicsit így beszél. Ha mondjuk akkorákat kapott volna valaki más, akkor ő nem biztos, hogy beszélne bárhogy. Úgyhogy Mike Tyson, amerikai ökölvívó, 60 éves tehát.
0: Millás reggeli.
7: Ahol széles a spaletta.
6: És egy nagyon izgalmas témával folytatjuk.
5: A vállalkozói körről beszélgetünk. Az elmúlt 16 évben felépült Magyarország egyik legdurvább üzleti politikai hálózata. A kérdés azaz nem csak az, hogy jutottak ideig, hanem hogy mi történik ezzel. Ez bennünk gyakran felmerül, ez a kérdés, mert hogy
6: most
5: ugye akkor
6: a szerepe... Most a Polip című sorozatról beszélsz? Maradtunk
5: arról,
6: a filmeknél?
5: Igen, de nem, ez a Ungarische Polip. Mert most mondta Viktor, hogy nem Magyarországra kell filmeket gyártani, hanem nemzetközi szint. életre.
6: Értem.
5: Érted? Na, de hogy mert ezeknek a cégeknek nyilván van gazdasági súlyuk, termelik a GDP-t, akár mennyire is ellentétes az eredetük, meg egy csomó embernek adnak kenyeret, hogyha így most hirtelen húzunk egy vonalat, hogy na, aki ebbe a körbe tartozik, az többet ne nézzen ránk, az lehet, hogy komoly problémát jelentene. Úgyhogy megnézzük egy kicsit ezt a új üzleti kört a Nagy Edittel, az Opten értékesítés és ügyfélszolgálati vezetőjével. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
8: Szervusztok, én is köszönöm a meghívást.
5: No, miért fontos szerinted erről beszélni? Egyáltalán mekkora körről van szó, aki mondjuk az előző kormányhoz kötődött, politikai megrendelések alapján gazdagodott, az arra alapozva üzletelt?
8: Hát gyakorlatilag szerintem talán a legfontosabb kihangsúlyozni, hogy ez a kérdés nem is inkább politikai, hanem úgy, ahogy te is említetted, egy nagyon komoly gazdasági kérdés, hogy mi történik egy ilyen jelentős súlyú vállalkozási körrel. Ugye nagyon megváltozott a működési környezet, és hát a 490 ezer működő hazai vállalkozásból jelenleg 1866-ot köthetünk ehhez a hálózathoz, vagy nem is tudom, ilyen érdekeltségű cégek körébe. Ez az elmúlt 16 év meghatározó politikai gazdasági szereplőihez köthető. Uh-huh. Gyakorlatilag...
5: Ezek ilyen családi, meg baráti, tehát visszakövethető
8: abszolút,
5: módon.
8: Így van, uh-huh. így van. Családi, testvéri, rokoni és uh-huh. egyéb szálak feltérképezése mellett.
5: És akkor ugye nyilván a strómanok, ha jól csinálták a dolgokat, akkor nem rakhatók ebbe a körbe. Vagy azok is? Nagyon ingatod a fejed.
8: Hát igen, igen, uh-huh. azért, igen, igen.
5: Oké, okay, megnyugodtam. Okay.
8: Igen, abszolút, benne vannak ebbe a körbe, és szerintem ezt így nagyjából ki is mondhatom. Ha így arányokat, vagy számok tekintetében szeretnénk egy picit a mélyre tekintenének az 1600 vagy 1800 cégnek, gyakorlatilag ez bár nem sok, mert ugye 0,4%-a a magyar hazai működő vállalkozásoknak, de ha már az 1 milliárd feletti kategóriára bontom, ahogy lényegesen kevesebb vállalkozás működik. Ott kb. 16 ezer vállalkozást számlálunk, és ebből 366 tartozik ehhez a körhöz. És ami inkább még durvább talán, hogy a közel 12 ezer milliárd forint árbevételt termel ez a cégkör, és a profit pedig a teljes hazai vállalkozás 10%-át adja. Hát ez
5: tehát
8: egy nagyon-nagyon
5: magas. Tehát mondjuk
8: cégszámban,
5: ahogy mondtad, meg olvasom, 0,4% a teljes vállalkozói kör, ez nem lenne gond,
8: igen.
5: csak a profitnak a minden tizedik profit forint az idejön.
8: Abszolút, abszolút. Tehát ez is, hogy minden tizedik profit forint idejön, és szerintem ami még egy másik nagyon-nagyon fontos kérdés, az a vizsgált cégekhez kapcsolódó közbeszerzési és elnyert EU-s pályázatoknak a mértéke és mennyisége. Ugye nagyságrendileg a 8400 milliárd forint kapcsolódik EU-s nyertes közbeszerzési pályázathoz, ez a közbeszerzési értesítők alapján, és ez 159 vagy 195 darab céget jelent, és 8500 elnyert pályázatot darabszám tekintetében, és ami pedig uniós támogatás, az 300 milliárd forint, ez 309 darab céghez tartozik, és 1176 elnyert támogatás. Ez azért
5: szép,
8: nagyon sok.
5: Megint arányaiban sok, igen.
8: Igen, tehát ezeket a milliárdokat kimondani, már itt repkednek a milliárdok, de hát...
5: Fel se fogja egyáltalán.
8: Igen, tehát szerintem biztos. Ez tényleg egy halandó ember számára, ez a 8400, meg 12 milliárd, meg nem tudom, tehát hogy annyira repkednek a milliárdok, hogy nagyon-nagyon
5: igen.
8: nehéz.
5: Na most, egy érdekes kérdés, hogy hol van a legnagyobb súlyuk ezeknek a cégeknek? Ez azért lehet érdekes, mert hogyha van olyan ágazat, ahol túlsúlyban vannak, az ott ugye különlegesen kitett lehet egy ilyen politikai változás, és az utána következő számonkérésnek mondjuk.
8: Ez teljes mértékben így van. Egyébként a legnagyobb az a pénzügyi és biztosítási terület.
5: Ez meglep, mert én építőipart mondtam volna.
8: Az építőipar a második helyet foglalja, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt a megérzése, tehát az építőipar is egy nagyon-nagyon nagy százalék, egyébként 20%-a, és a harmadik legnagyobb pedig a szállítás és raktározás, és nyilván sokkal több van ettől, de hogy a három tetemes
5: na most ha azt nézzük, hogy mondjuk a pénzügyi és biztosítási szektorban hirtelen a szolgáltatók egyharmada kiesik, az nagyon nagy gáz.
8: Hát azért szerintem nem esik ki.
5: Hát, hogyha kiesne, mondjuk azért, igen, azt mondjuk, hogy azért innentől nem üzletelhet az, aki az előző kormányon üzletelt.
8: Én azt gondolom, hogy azért a pénzügyi szférában kiesés nem hiszem, hogy nagyon várható lenne. Az építőipar biztos, és a szállítmányozás biztos, hogy sokkal kitettebb helyzetben van, és egyébként nem is csak azért, mert nagy százalékát fedi le, és maga az ágazat is egyébként is egy komoly kockázati kitettséggel bír, ugye maga az építőipar, a körbetartozók és egyéb mellett. De ugye itt azért nem is csak erre kell számolni, tehát nagyon fontos, hogy nem csak önmagában azt mondjuk, hogy igen, ehhez tartozik 1800 darab cég, hanem itt halmozottan kell mindent vizsgálnunk, tehát azt mondani,
5: hiszen
8: igen,
5: nekik is vannak beszállítóik, vevőik, stb.
8: Tehát gyakorlatilag itt igazából szerintem egy megbecsülhetetlen szám van mögötte, tehát nem tudjuk azt elképzelni, hogy körülbelül ehhez az 1900 céghez hány darab alvállalkozó kapcsolódik, és velük majd mi lesz a jövőben. Tehát kockázatosság szempontjából nem csak azt kell vizsgálnunk, hogy az 1800 cége vajon mi fog történni a jövőben, természetesen ez egy nagyon fontos kérdés, de én inkább a nagyobb hullámot a kisebb cégekben fogom látni, azokban a kisebb alvállalkozókban, akik elvállaltak egy munkát, és adott esetben vagy nem fognak kifizetésre kerülni, vagy nem lesz munkájuk, mert hogy nem lesz közbeszerzés, nem lesz támogatás, nem lesz finanszírozás, és adott esetben ugye gyakorlatilag teljesen átrendeződik ez a piac e tekintetben is.
5: Oké. Mire érdemes figyelni? Azt nyilván tudja minden beszállító és minden vevő, hogy ezek a cégek, aki ebben az országban élt, azt tudja, hogy ezek a cégek az előző kormányhoz köthetőek, döntően abból lettek nagyok, hogy állami uniós megrendeléseket csatornáztak át oda. Ha ezek elapadnak, ott komoly gond lehet. De hogy lehet erre készülni alvállalkozóként?
8: Mindenképpen arra figyelni kell. Tehát a kockázatkezelés és monitoring eddig is, bármikor volt, amit nálatok, mindig elmondtam, hogy akár az értékesítésben, akár a kockázatkezelésben ez a monitoring és maga az előminősítés nagyon-nagyon fontos. Hát most aztán végképp szerintem mindenki átlátja, hogy ha nem is ezzel kezdi a folyamatot, de ez most egy nagyon-nagyon komoly kérdés, a saját működésünk és a jövőbeli tervezésünk miatt is. Tehát nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a partneri körünkben hány ilyen cég van. Tehát először is tudnunk kell, hogy ki ez az 1900 körüli cég, hogy fokozottan tudjak arra figyelni, hogy náluk esetleg milyen kiesések várhatóak, és nem fog itt mindenki megszűnni természetesen, át fognak alakulni, és valószínűleg üzleti alapon is fognak működni, tehát nem az lesz, hogy itt akkor tömegével meg fognak szűnni a vállalkozások, inkább egy átrendeződés várható abszolút, és hát amire én mindenképpen azt mondom, hogy a monitoring nagyon-nagyon fontos, tulajdonosi és vezetőváltozásokat mindenképpen figyelni kell, az állami megrendeléstől való függőségeket, EU-s pályázatok, közbeszerzési pályázatok nyerteseit érdemes mindenképpen monitorozni, ezekre egyébként nagyon egyszerű megoldások vannak. Árbevétel eredmény természetesen nagyon-nagyon fontos, ez szerintem minden monitoringnál, fizetési fegyelem romlása, végrehajtások, esetleg jogi eljárások is már itt számításba jöhetnek, akár finanszírozási vagy létszám csökkentések
5: az
8: is.
5: Az már egy figyelmeztető.
8: Hát ezek abszolút figyelmeztetőek mindig, de most még fokozottabban. Fontos azért azt kihangsúlyozni, hogy ne csak negatívan nézzünk erre a kérdésre, mert igen, ez egy nagyon komoly gazdasági átrendeződés, de végső soron megnyílik a verseny helyzet a kedvezőbb és innováció, beruházások,
6: hát
8: fejlesztés.
6: A piac egy kicsit, ugye?
8: Mások is lehetőséghez, igen, fognak jutni, tehát egy picit elosztottabb lesz ez az egész, és alapvetően azért ez a gazdasági környezeten, akárhogy is nézzük, ez mindenképpen egy fejlődésre
5: olyan,
8: ad.
5: Igen, egyrészt, de most előtte egy ilyen satúfék állapot van, azt írja a hallgató, és ez érdekes felvetés, hogy a neres alvállalkozók, tehát nem a neres cégek, hanem, igen, az alvállalkozók, igen, már most félnek, hogy a fővállalkozó nem fog fizetni, hát, ezért visszafogják a saját beruházásaikat, ami kihat majd más cégekre.
6: Biztos, hogy van ilyen, igen.
8: Tehát én ezért is mondom, hogy ez így van, tehát ez nem feltétlen most, tehát ugye nem az 1800 darab cégtől kell félnünk, természetesen igen, mert én is az volt az első, mint értékesítési vezető, hogy azonnal megnéztem, hogy a portfóliónkban hány darab cég érintett, és természetesen mekkora értéket képez az előfizetői bázisunkban, hiszen fokozottan figyelni kell erre. És ezért is mondtam, hogy nem igazán tudjuk azt megbecsülni, hogy hány kis alvállalkozó van itt az 1800 cég alatt, hát rengeteg természetesen, és én már most is hallottam például nálunk egy szakembertől, hogy fú, hát beragadt 60 millió forintom, szerintem tönkre megy a vállalkozásom, kis vállalkozó, hát nem igazán tudnak majd mit csinálni, megpróbálnak túlélni, vagy egyszerűen nem élik túl, és a kis vállalkozások tekintetében nyilván sokkal veszélyesebb ez a helyzet, úgyhogy ezért is nagyon fontos, nem csak a nagy cégeknél, ugye, ahol kockázatkezelési osztályok vannak, hanem igenis most a kis cégeknek is nagyon fontos azt nézni, hogyha én elvállok egy munkát, azt ki fogják-e fizetni, mennyire kitett, és tényleg milyen a likviditása valójában az adott vállalkozásnak. Úgyhogy most fokozottan figyeljünk. Ez a hullám, én azért is mondtam, hogy valószínűleg jön még egy nagy cunami, pont ezekből adódóan, amit mondtatok is, de azért utána mindemellett azért mégiscsak egy pozitív hozadéka is lesz, egy picit megnyílik úgy mindenki számára a lehetőség.
5: Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük, figyelemfelhívás, megszólaltattuk a vészcsengőt egy kicsit, legyünk körültekintőek és óvatosak. Nagy Edittel beszélgettünk, az Optán értékesítés és ügyfélszolgálati vezetőjével. Köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
6: Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt.
8: Köszönöm.
6: És természetesen folytatjuk, jön Evelina hírekkel, információkkal, utána pedig Mesél a múlt rovatunkban Katona Csaba történésszel beszélgetünk. A témánk pedig a legnagyobb indián győzelem, 150 éve volt a Little Big Horn-i csata, azt hiszem ez pénteken volt egyébként a pontos évfordulója, de minden esetre András már itt van, a Little Big Horn pólója rajta van, úgyhogy nagyon készül az ütközetre, meg hát megígértük a hallgatókat, úgy, mint a viccben a Nyuszika is ezt mondta, a róka gyerekeknek, úgyhogy mindenképpen ez lesz.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
3: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
9: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt kell sávlezárásra készülni a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota, Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd irányában a Tököli út előtt, mert gázvezetékjavítás miatt lezártak egy sávot. Erős a forgalom az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Gyáli úton a Határ úttól befelé, a Soroksári úton befelé a Kvassy-Jenő út és a Haller utca előtt, valamint az Üllői úton befelé szakaszonként. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet az országgyűlés. Dohában újabb tárgyalási fordulót tart az Egyesült Államok és Irán delegációja. Ma tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet az országgyűlés a mai ülésén. A Tisza párt képviselője Mellétei Barna Márton javaslata alapján a szervezet az igazságügyi minisztériumba történő beolvadással szűnhet meg, de a tárcának a jövőben nem kell ellátnia a hivatal korábbi feladatait. Emellett szavaznak a polgármesterek és a főpolgármester fizetésének befagyasztásáról, költségtérítésük eltörléséről, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának csökkentéséről is. A parlament ma elkezdi az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvénymódosítás vitáját, és napirendre kerül a kőolajtermék előállító különadójának meghosszabbítása is 2027-re. Gyanúsítottként hallgatta ki a fővárosi nyomozóügyészség Hajdú János volt rendőr altábornagyot, a terrorelhárítási központ volt főigazgatóját az aranykonvoj ügyben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a volt vezetőt hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Hajdú panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekményt, és jelenleg szabadlábon védekezik. A vádak szerint Hajdú János irányította az akciót, amely során 7 ukrán állampolgár ellen alkalmaztak emberi méltóságot sértő kényszerintézkedést. A forint idei közel 10%-os erősödése az olcsóbb import révén mérsékelte az inflációt, ugyanakkor rontotta az exportorientált ipari vállalatok és a nagyobb szolgáltató cégek jövedelmezőségét, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint a legerősebb negatív hatás az iparban jelentkezett, míg a főként belföldi piacra termelő kereskedelmi és építőipari vállalkozások az alacsonyabb importköltségek miatt enyhén kedvezőbb helyzetbe kerültek. A GKI arra is figyelmeztetett, hogy az exportáló cégek nyereségességének romlása hosszabb távon a külkereskedelmi többletet és a folyófizetési mérleget is kedvezőtlenül befolyásolhatja. Donald Trump megerősítette, hogy ma Dohában újabb tárgyalási fordulót tart az Egyesült Államok és Irán delegációja. Az amerikai elnök szerint Washington továbbra is azt akarja elérni, hogy Teherán ne juthasson atomfegyverhez, míg a Fehérház közlése szerint az egyeztetések egyik fő témája a hormuzi szoros jövőbeli státusza lesz.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
14: A sok napsütés mellett általában kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. Országszerte gyenge lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
16: 27.
15: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: És jó ez reggelt. A Millás reggeli. Szép napot, jó reggelt. Itt van Mihálovics András.
4: Itt van Kántor Endre, és itt van a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. Meg itt vannak a hallgatók is, akik nehezményezik a 0636 980 980-án, hogy Kántor Endre nem olvassa az üzeneteiket. Például, ez teljesen természetes, hiszen én nem olvasom az üzeneteiket, nem a Kántor
3: Endre. A mondatban a tárgy az nem az üzenetek voltak, sőt nem volt, rejtett volt. Igen. Tehát az volt, hogy nem olvasol, de olvasok. Csak éppen szép irodalmat, költészetet, esetleg némi skifit és némi történelmet, ezeket olvasom. Az üzeneteket pedig akkor, ha a Messengert megnyitom, mert az az én reszortom, akkor Gábor üzenetét a 3 kilós üveggel mindjárt kinyírsz néhány piacot, például éjszakra. Már nem viszed a portékádat. Nagy üveg, nagy lábnyom, ökológiailag bizonyám, bizonyám.
4: Aztán az építőiparban a nagy cégek alacsony árakon adták tovább a munkát az alvállalkozóiknak, és abból is visszakértek, vagy nem fizettek, innen indulunk a minőségről, nem is beszélve. A neres cégekre ír valaki. Aztán a készpénz használat nem állampolgári jog? Benne van az alkotmányban.
3: Dehogy nem.
4: De akkor a parkolás miért ne lehetne
3: készpénzben
4: fizetni? A parkolás
3: az nem állampolgári jog.
4: Igen.
3: A készpénz használat az igen.
4: Ma nagyon viccesek vagytok, csak így tovább kell a vidámság a világba. Miért nem használjuk a 0,4-et?
3: Egyébként a Tóth Csabát kell megkérdezni a parkolás és a készpénz viszonyáról. Szerintem úgy, hogy...
4: Az volt már, hogy az ivóvíz több mint negyede elveszik a szolgáltatók hálózatán, igen, mielőtt a lakossági fogyasztó vízoráig eljutna. Igen, ott volt. Lenne keresnivaló, nem csak a fogyasztás
3: ott
4: csökkentésben.
3: Van keresnivaló,
4: a
3: így van.
4: A vízkorlátozásra szoruló önkormányzatok ne a Facebookon, hanem hangos bemondón üzengessenek, írja egy hallgató. Uh-huh. Nem annyira könnyű diákmunkát szerezni, mint gondolnánk, mert hogy több helyre is beadta a 18 éves kislány a kérelmét, de mivel nem gyors étterembe szeretné, mindig visszadobják ezeket a kérelmeket. Úgyhogy...
3: A kedves hallgatónak, akinek tetszett az előző felvétel és keresi a tracklistet, elmondanám, hogy a Lázár tesók énekeltek, és ez még 2024-es felvétel, már abban az évben játszottuk, és tavaly is egész végig, nyári időszakban főleg Elég a tenger című, tehát a Lázár tesók.
4: A jelenlegi szadai víztelenségben érintett hallgató szívesen hallgatna témát, műszaki technológiai hibára hivatkozik a település vezetése és az országgyűlési képviselő, 40 fokban víz nélkül maradni több, mint kellemetlen.
3: Ez így van.
4: És napokig nem várható megoldás.
3: És állítom. Újabb átnevezés is érkezett a kedves hallgatótól, San Francisco. Úgyhogy ez is megérkezett, köszönjük szépen.
4: Aztán beszélhetnénk a Pentagon által megnyitott UFO-akták technológiai gazdasági hatásairól.
3: Mármint a elterelő hadműveletről, csak nehogy az Epsteinről kelljen beszélni, kérem szépen, nyissuk meg az UFO-aktákat. Itt van Katona Csaba történész és hozzászól.
5: A UFO-aktákat nem szabad megnyitni, mert akkor ki fog derülni minden, és kiderül, hogy mindent a háttérhatalmak irányítanak.
3: A gyíkemberek.
5: Azok a reptiliánok.
3: Igen, igen, így van.
5: És,
3: így van.
5: És szerintem benne van a Vatikán is.
3: Én akkor átvezetem, igen, ezt az egészet. Indiánok. A Mesél a múlt rovatra, hogy ott ki tudjál bontakozni, Csaba.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
4: Hát, nehéz helyzetben vagy, Endre. Nem lennék egy Kántor Endre ezekben a percekben.
3: Pont azzal akartam kezdeni.
4: Mert szerintem menjél ki kávézni.
3: Jó. De felteszek egy kérdést, és utána kimegyek kávézni. Jó.
4: De provokatív legyen.
3: Jó, jó. akkor a történész urat kérdezném, hogy úgy tartja a fáma.
5: Jézus.
3: ez annyira tetszett, amikor elmesélted, hogy azóta is ezen rögök. Bocsánat, belső vicc, Katona Csaba imádja ezeket a kérdéseket, amikor különböző bemutatókon, történelmi előadásokon valaki feláll, és így ezt mondja. Na szóval, hogy Little Big Horn pénteken volt az évfordulója ennek az ütközetnek, akkor elmondtuk, hogy erről mindenképpen foglalkozunk, vagy ezzel, hogy a legnagyobb indián győzelem 150 éve volt.
5: Igen, és nagyon érdekes dolog, hogy az Egyesült Államokat már csak azért is sokkoltam, mint a gondolkodó közvéleményét, mert ugye 1776. július 4-e a függetlenség napja, ennek a 100. évfordulójára készültek, és akkor ezt megelőzően egy pár nappal pedig jött a hír, hogy Custert gyakorlatilag a seregével együtt megsemmisítették, illetve a sereg maradékát szétszórták, és hát erre nem volt felkészülve az Egyesült Államok közvéleménye, ugyanakkor azonban megvan annak az oka, hogy ilyen tragikus vereséggel végződött az ő oldaluk.
4: Egy kicsit az előzményekről beszéljünk, egy szerződésről, a Fort Laramie szerződésről, amiben az szerepel, hogy amíg a fű nő és amíg folynak a vizek, egy bizonyos terület örökké indián teritorium marad.
5: Igen, ezt nem vette komolyan az Egyesült Államok, mert hogy...
4: Ez a szerződés máig él, csak mondom.
5: Valóban így van, de egy szerződés pont annyit ér, amennyit betartanak belőle. Ezt ugye pontosan tudjuk az élet minden területén. Ugye az a terület, amiről beszélünk, az elterjedt róla, hogy hát aranyat lehet itt találni, ez pedig általában véve felülírta az indiánokkal kötött szerződést. Tegyük rögtön hozzá, hogy maga a csatahely, ami egyébként a Montanában van, tehát ezt tegyük rögtön hozzá, hogy már Little Big Horn-t el kéne helyezni valahol, az varjú terület, tehát az abszarókák terület, ez megint egy érdekes dolog, mert hogy azáltal, hogy a dakotákat elkezdték kiszorítani már megint arról a területről, ami őket illette volna meg, ők meg elkezdtek átvándorolni velük egyébként is ellenséges viszonyban álló varjúknak a területére, ami tovább fokozta a problémákat. De igazából, aki a kezdőlökés megadta a nagy Sioux háborúhoz, ugye ez volt a nagy Dakota háború, így hívták ezt a 1876-os összecsapás sorozatot. Ezt igazából nem az indiánok kezdték, ez fontos leszögezni.
4: Igen, és egy elég komoly hadművelet körvonalazódott, hogy három irányból megmondták nekik, hogy meddig, milyen év, mely hónapján, mely napjáig rezervátumba kell vonulni. Ott volt a Bibi, hogy azt se értették, hogy mi ez a dátum.
5: Itt kezdődik az egész, hogy az európai naptárt használták, igen, ami az indiánok értelmezési keretei között gyakorlatilag a nullával egyenlő. Tehát, ha még volt is köztük olyan, aki ezt be akarta tartani, azért sok ilyen nem volt, akkor sem volt erre képes, mert igazából nem tudta értelmezni. Ilyenkor merül fel a kérdés, hogy ez a figyelmetlenség olyan szándékos volt, hogy nem, ezt nem tudjuk megítélni utólag.
4: És egyébként az amerikai hadsereg nagyon felkészült erre a hadműveletre, három irányból is közelítettek a lázadó törzsekhez, és hát nem ezen a haditerven múlt, hogy ez nem így jött össze.
5: Hát nem, és ez azt mutatja, hogy konkrétan az Egyesült Államok az készült arra, hogy az indiánok nem fognak engedelmeskedni. Azért ezen a ponton tegyük helyére az indián szót is, ez ugye egy gyűjtő szó, amit jellemzően a másik oldal

0: ők, ami azért mutatja azt, hogy tagolt volt az indiánnak nevezett társadalom is, tehát köztük is ugyanúgy fennálltak az ellentétek.
1: Sőt, maga az ellenálló törzseknek is voltak olyan törzsei, akik már addigra rezervátumban voltak, és békében próbáltak megélni egy egyébként terméketlen és semmi másra nem semmire sem alkalmas területen. Ugye volt egy vita a Sziú nemzeten belül is, hogy akkor most harcolni, vagy úgyse tudjuk elkerülni az elkerülhetetlent, és hódoljunk be.
0: És ha megnézzük a történelmet, rengeteg szerodódott példa arra, hogy ez a kérdés fölmerült különféle szituációkban. De itt alapvetően azok a harcosok, akik részt vettek Lüdőbikornál, meg előtt a Rózbádnál, ők az ellenállást választották. Ennek számos oka volt. Az egyik, hogy bíztak az erejükben, de másrészt volt ennek egy szakrális háttere is, ugye itt említsük meg Lüdőbikát, ezt a kiemelkedő törzsi vezetőt, Tatanka Jotankát, ha úgy tetszik, akinek volt egy álma arról, hogy egy porfelhő összecsap egy fehér fellegjel, és a felleg győz. És aztán különféle álmokat látott, még fejjel lefelé az égből leeső fehér katonákat, bemutatott egy bölény áldozatot Vakantankának. Az egész azt sugallta neki, hogy ő győzni fog, és ezért ne felejtsük el, hogy a hit az óriási erőt tud adni, és ezeknek a harcosoknak is sikerült erőt adni. Na most sikerült összerántani neki egy olyan csapatot, ami a fennmaradt becslések szerint, hiszen pontos létszámot nem tudunk, egy legalább 1200, esetleg több mint 2000 harcos jelentett, ez viszont óriási erő volt. Caster és csapatai pedig hát mintegy 700-on lehettek. Innentől kezdve már nem egyenlő erők állnak egymással szembe, Caster viszont ezt képtelen volt fölmérni, és nem is tett megfelelő lépéseket, hogy fölmérje.
1: Én itt hozzátenném azt, hogy ugyanez a lovas ezred, majdnem ugyanekkora törzsek ellen sikerrel háborúzott, mert jó taktikát választott, és az ő oldalán volt a technológiai fejlettség egy jó darabig, mert ugye azt lehet tudni, hogy a háborúzó törzsek férfi tagjai közül egy csomóan íjjal-nyíllal voltak felfegyverkezve, és azért ilyen eszközökkel neki rohanni az ismétlő puskáknak, meg a gatlingeknek, amik ugye itt nem kaptak ugyan szerepet a csatában, meg a tűzérségnek, azért ahhoz elég nagy bátorság is kell.
0: És emiatt van az, hogy nagyon sok olyan indián vereséget tart számon a történelem, ahol esetleg a létszámarány az nem a indiánok javára, nem az indiánok ellenében szólt, hanem a fehérek ellenében, de itt viszont több dolog kellett ahhoz, hogy végül is ebből a katasztrofális vereség legyen, Caster önteltsége és katonai hibái. Tehát az a fajta heroizáló megközelítés, ami rögtön a csata után elindult, részben éppen Caster özvegyének köszönhetően, hogy micsoda nagy hírosz volt, és semmiről nem tehet, ez ma már biztos, hogy nem állja meg a helyét. Tehát egész egyszerűen nagyképűen és felelőtlenül járt el a katonai vezetőhöz méltatlanul. Ugye?
1: Egyébként az ő alakja az ilyen teljesen alkalmas volt erre, amit mi most is vadnyugati idolnak hívünk, egy ilyen, ugye hosszú hajnak hívták, szőke haja volt, szarvasbőr zekébe, nem mindig katonai egyenruhába járt, és egy ilyen nagyon magabiztos, nagyon pökhendi, ha nem katonai pályát választ, akkor lehet, hogy ilyen revolverhős lett volna belőle.
0: Simán.
1: A végén, és azt mondják, hogy egyébként nem is volt jó katona, mert West Pointon nem az élmezőnyben betartozott, viszont nagyon becsvágyó volt.
0: Volt a katonai sikerei korábban, de ugye ez nagyon nehéz megítélni, hogy ez mennyire a képzettségének, vagy mennyire a egyébként legendás bátorságának köszönhető. Csikány Tamás dandártábornok, akit többször emlegettem, ő mondta, hogy például Napóleon vezérkarában is voltak olyan katonák, mint mondjuk Michel Ney, Marshall vagy Joachim Murat, ugye az egyik a bátrak bátra, a másik pedig a legvitézebb huszár, akik nem arról voltak nevezetesek, hogy gondolkodnak, hanem megmondták, hogy mi a parancs, és nagyon bátran, de nagyon bután előre lendültek. Viszont ez, hogyha a megfelelő pillanatban történt, akkor ez akár sikeres is lehetett, és az ő esetükben is erről van szó, Casterre is inkább talán ez volt jellemző. És amit tudunk, ugye, hogy maguk a másik oldal pedig, azért fontos megemlíteni két nagyon fontos tényezőt. Az egyik, hogy azért már ekkor az indiánok között is voltak puskás harcosok, noha nem ők voltak fölénybe, de tanultak a másik féltől, tanultak taktikát is, és hát azért említsük meg itt ugye Crazy Horse-társunk a Vitkót, akinek azért kulcs szerepe volt ebben a győzelemben, akiről bár nagyon fiatalon meghalt, alig egy évvel a csata után, ha az emlékezetem nem csal, ugye akkor már rezervátumba kényszerítették őt, és itt egy összecsapás során életét vesztette, de hogy benne azért elég komoly hadvezéri potenciál
1: rejtezett. Hát igen, őről olvastam egy visszaemlékezést, amit azok, akik ismerték, azok mesélték a családjuknak, és összegyűjtöttek egy ilyen emlékezést, ez megvan könyvben, és ő mondta, hogy fiatal kora óta figyelte a fehéreknek a taktikáit, hogy viselkednek a kék kabátosok csatahelyzet. esetben, és hogy több csata volt ezt megelőzően, ahol tesztelte is, hogy mit lehet ellenük csinálni, és ez volt a mesterműve tulajdonképpen a Little Bighorn csata.
0: Tulajdonképpen igen, itt volt az ő életének a csúcspontja, ugye tekintett

0: amit az előbb elmondtam. Hát igazából mi is történt? Annyi történt, hogy Custer igyekezett levadászni a indián tábort, és föl is fedezte őket, de nem tette meg a megfelelő lépéseket, hogy fölmérje, hányan vannak, alábecsülte az ellenfél erejét, és egy Marcus Reno nevű űrnagyot küldött oda a csapatával, hogy támadja meg őket. Reno űrnagy ezt meg is tette, csak hogy nagyon gyorsan kudarcot vallott, mert egyrészt szembesülnie kellett a másik fél felkészültségével, másfelől pedig az erejével. És tulajdonképpen az egész csata az aztán úgy ért véget, hogy Custert és az embereit, aki ugye egyébként elutasította azt is, hogy megvárjon egy erősítést, de ez is benne volt a kudarcának az okai között, hogy nem várta meg, amíg segédcsapatok érkeznek, hanem totális magabiztossággal úgy gondolt, hogy ő föl fogja számolni ezt az indián csapatot. Hát nem ez történt. Custert és az embereit gyakorlatilag egy magaslatra szorították, és ott, miután a lovaikról leszálltak, a lovakat villámgyorsan szétúrasztották az indiánok, gyakorlatilag egyesével lemészárolták ezeket az embereket, egy részük öngyilkos lett, Custerről is fölmerült, hogy esetleg öngyilkos lett. Két nagyon súlyos sebet találtak a testén, az egyik a mellkasán, a másik a homlokánál. Itt merült fel, esetleg öngyilkosságba menekült, ami eleve már kikezdte a hősiességének a mítoszát. Vannak különféle feljegyzések, hogy látni vélték, hogy ki végzett Custerrel, ezt nem tudjuk, de ami biztosnak nevezhető, hogy a kb. 700 emberiből 268 biztosan meghalt a csatában, ez a minimum létszám. Nem beszélve arról, hogy a sebesültek közül is legalább 5-en elhunytak a későbbiekben. Viszont magát a csatát azért nagyon nehéz rekonstruálni, mert ugye ott is akkor senki nem azzal volt elfoglalva, hogy a utókornak bármit följegyezzem. A varjú felderítők, ők megúzták a csatát, tegyük rögtön hozzá, hogy nem is vettek részt a tényleges csatában, ők felderítők voltak, ez nagyon fontos dolog, de hát például volt persze a máskoldon is indián hallott, ugye Véres Kés, aki egy arikara felderítő volt. Őt például úgy találta el egy golyó, hogy gyakorlatilag szétlocsant a feje, és a feljegyzések szerint a vére az Marcus Reno-t is beborította. Tehát ugye közvetlenül kilőtték a egyik vezető mellett. Reno egyébként túlélte magát a csatát, ugye nem volt ott azon a...
1: Rá is kenték a kudarcot?
0: Hogy ne kenték volna? Hát ki másra kenték volna, ugye ő volt meg. És ugye a Custer esetében viszont, nem Custer, bocsánat, a varjú felderítők esetében meg az a helyzet, hogy vannak nagyon jó fényképek, hogy még a 20. század elején ezek a derék varjúk, Curly, meg Half Yellow Face, tehát ilyen nagyon érdekes nevük van, ugye megnézzük, hogy hogy hívták őket, ez nyilván a eredeti törzsi nevüknek a angol tükörfordítása, próbálják rekonstruálni az eseményeket, de hát a helyzet az, hogy hányszor kérdezték, ők mindig máshogy emlékeztek.
1: A fehér szemtanúk meg a hatalmas porfelhőre emlékeznek leginkább, mert hogy ugye rengeteg ló vett részt a csatában, és ugye nyárban száraz volt a préri, úgyhogy erről is.
2: Hallgató azt írja nekünk a Messengeren, hogy ki ne hagyjátok a Sebesült Térd nevű patakot.
0: Az valamivel később volt, 1890-ben, és az egyik legocsmányabb mészárlás, ami előfordult a amerikai indiai. Így van. Így van. Az nem csata volt igazából. Tehát az a mai napig egy jelkép, ami arról szól, hogy a teljesen kiszolgáltatott, megalázott őslakosokat gyakorlatilag lemészárolták ott helyben. Tehát ezt...
1: Akik már megadták magukat, és abszolút. Épp a rezervátumban tartottak télvíz idején, hiányos tápláltsággal, hiányos felszereléssel.
0: Nagyon sokan betegen, és többnyire idősek, nőgyerekek. Tehát ez egy mészárlás volt konkrétan. Tegyük rögtön hozzá, hogy a csata egyik hőse, ugye Ülő Bika is úgy végezte az életét, hogy minek utána egy darabig Kanadában élt a törzsével, majd visszatért és kvázi megadta magát, akkor rezervátumban élt. Majd fellépett Buffalo Billel. Fennmaradtak ilyen legendák, hogy amikor szólni engedték őt, akkor az anyanyelvén megátkozta a közönséget, akik lelkesen tapsoltak, mert fogalmuk nem volt, hogy mit mond.
1: A tolmás meg izzadt a fordítása, igen.
0: Viszont végsősoron az ő élete is nagyon szomorúan ért véget, ugyanis az történt, hogy összecsapásba keveredett ő is a rezervátumba, és a egyik fiát is, meg őt is ott lelőtték. Tehát ő is erőszakos halálra végezte az életét.
1: Ráadásul indiánok lőtték le az indián rendőrséget.
0: Igen, a Véres Csatabár nevezetű. Maradjunk annyiban, hogy talán nevezhetjük
2: árulónak. Nagyon megihlette a téma hallgatókat, meg írja Géza, hogy tisztelt Katona Csaba, egyszer tárgyaljátok már a 16. század elején a keleti parton talált kékszemű indiánokat és a vikingek kapcsolatát.
0: Amennyiben áll rendelkezésre elegendő forrás, a legnagyobb örömmel fogjuk ezt megtenni. Igen.
1: Na, és egyébként meg a, mert ugye felmerülhet, hogyha összes csatát vívtak, akkor 1876-ban akkor mi történt? Ugye 1890-ben miért nem vitték tovább a háborút? Ennek több oka is volt. Az indián törzsek azok ilyen 30-40 fős apró ilyen úgynevezett bölényvadász közösségekben éltek alapvetően. Ilyen 3-4 ezer embert, ugye asszonyok, gyerekek is voltak a táborba etetni, azt ők nem tudtak, mert nem voltak erre felkészülve. Másrészt a csatába ellövöldözték a muníciójuknak a jó részét, aminek a pótlása megint csak nem volt megoldható. Ráadásul a hogyan tovább kérdésre se tudtak egy közös választ találni, hogy akkor most tovább harcoljanak, vagy mit csináljanak. És ugye másik két hadoszlop, amit ellenük küldtek Kaszteren kívül, az is közeledett, úgyhogy úgy döntöttek, hogy szétszélednek, és megpróbálják összeszedni magukat úgy. Így került aztán Ülőbik a Kanadába után.
0: Igazság szerint azzal, hogy ezt a csatát megnyerték, nem nyerték meg a háborút, ez nagyon fontos látni. Egyáltalán nem voltak egyenlőek az erőviszonyok semmilyen tekintetben, és nem véletlen, hogy Ülőbika valóban áttette a székhelyét Kanadában, mert pontosan felmérte azt, hogy ezt a sikert nem biztos, hogy még egy siker követni fogja. Ugye, aki megpróbálkozott a további jobban az ellenállással, Tasunk a Vitkó, Crazy Horse, látjuk, hogy milyen sorsa jutott. Tegyük rögtön hozzá, hogy azért a kettőjük mellett, mert én még egy nevet megemlítenék, ez Gála, vagy más néven Pizi, akinek...
1: A Haragos.
0: A Haragos pontosan, akinek megint csak új szerepe volt a csatában, és picit méltatlanul a háttérbe is szorul az ő személye, éppen őrült ló Crazy Horse mellett. Szerintem az ő sorsa nagyon jól példázza azt, hogy hogyan kell elképzelni egy indián harcosnak az életét így a századfordulón. Tehát ő tényleg... nem véletlenül viselte a Haragos nevet, egy minden tekintetben kiemelkedő harcosnak bizonyult, de végsősorban ő is, ha jól emlékszem, 20-as évek végén, 30-as évek elején halt meg egy rezervátumba. Tehát egy ponton túl belátta azt, hogy igazából az a fajta ellenállás, amit ő képviselt, az hosszú távon nem működhet, és nagyon érdekes látni az indián történelemnek a legnagyobb bölcseit, akik közül tudom, meg lehet említeni Quanah Parkert, ugye a komancsok közül, aki egyébként az édesanyja az európai származás volt, erre voltak a komancsok még gyerekkorában, így született ő, akit félelmetes harcosként tartottak számon, de egy ponton túl azt a döntés hozta, hogy muszáj lesz beállni a sorba legalábbis valamilyen mértékig.
1: Vagy hadd hozzam például, és törjön elő belőlem a fekete láb nacionalizmus a varjulábat, aki még mielőtt odaért volna az amerikai hadsereg, belátta, hogy nem nagyon van esélyük ellene, és ezért nem is harcoltak, vagy ott van Vörösfelő, aki egyébként háborút nyert a polgárháború ideje alatt, kiseprűzte az amerikai lovasságot a prériről, de ő is belátta, hogy reménytelen az ellenállás, egyébként a Ülőbikáék őt árulónak tartották emiatt.
0: Igen, a döntése miatt, hogy Ülőbikának állítva volt egy ilyen megállapítása, hogyha a nagy szellem azt akarta volna, hogy fehér ember módjára éljek, akkor fehér embernek teremt, ugye, és teljesen érteni vélem az ő álláspontját. Ugyanakkor meg említsem, akkor már még egy nevet, ugye ez Plenty Cup, vagy Merészter, vagy a varjúknak a főnöke, aki szintén kemény harcosként küzdötte végig a varjútör számos nehéz évét, de a végén egyértelműen úgy döntött, hogy le kell telepedni, és feljegyeztek egy olyan történetet, hogy amikor néhány harcos megszegve a békét fehér telepesekre támadt, mire megérkezett a hatóság, addigra ő és az emberei levadázták ezeket, mondván, hogy a közösséget veszélyeztették. Tehát igazából össze akarja foglalni ennek az egésznek a hátterét, egy dologról nem szabad elfeledkezni, hogy két döntően másképp gondolkodó kultúra állt egymással szembe. Az európai gondolkodás, eképpen az amerikai telepeseké is, meg az Egyesült Államoké is a magántulajdon szentségére épült, ami egy teljesen más dolog, mint az, amit a indiánok gondoltak a világról. Tehát ők, ha láttak három tehenet, akkor az ő területükön volt, akkor az az övék volt. És nem azért, mert etikátlanok vagy tolvajok, hanem mert teljesen más felfogás van mögötte. És ez a kettő, ez nagyon-nagyon nehéz volt összefésülni. Hadd mondjak egy magyar párhuzamot, ugyanezek a problémák adottak, amikor a hunokat letelepítik a 13. században. Ugye a lovasnomád népnek teljesen más a viszonya a világhoz. És végső soron, ha megnézzük, hogy ezek az összecsapások mibe torkollottak, teljesen egyértelmű volt, hogy a szervezett állam fog győzni, és miközben óriási tisztelettel gondolok a kultúrájuk mellett kiálló indián harcosokra, nyilvánvalóan a hosszú távon azok hozták meg a jó döntést, akik azt mondták, hogy valamilyen módon ki lehet egyezni, már amennyiben a másik fél hajlandó kiegyezni. De az egyik varjú...
2: Hát nem voltak ilyen szofisztikált integrációs eszközök nem. Még akkoriban, egyébként most is kevésbé vannak, tehát a jelenkori Magyarországon is ugye elég nehezen lehet integrálni bizonyos népcsoportokat, úgyhogy egyszer nehéz megcsinálni, de nem is figyelnek oda rá rendesen, tehát ez is egy probléma. Amikor revolverrel integrálnak, akkor az úgy elég egyértelmű.
0: Hát ez magában hordozó a kudarcos, hogy más nem hordoz magába, és ugye mindig látni kell, hogy egy ilyen probléma az csak hosszú távon, nagyon hosszú távon oldható meg, tehát általában az a nemzedék, amelyik befekteti ebbe az energiát, az nem biztos, hogy ő maga fogja learatni ennek a gyümölcseit, ez pedig ugye motivációs erőként nagyon sokszor gyenge, mert az ember az önző tud lenni. De hogy egy pozitív pozitívummal zárjam a dolgot, azért említsük meg, hogy az egyik varjú ferdelítő White Man Runs Him egy olyan hölgyet vett feleségül, vagy élt együtt vele, nem tudom pontosan, hogyan működött ez a viszonyrendszer, akinek már volt gyermeke mástól, és akkor ennek volt a leszármazottja a Madison Crow, aki 1913-ban született, és 2016-ban halt meg. Így.
1: De valami beállítottságúnak tűnsz, Csaba.
0: Nem, én csak provokálnak. És végre észrevett. Próbálk. Őt egyébként azért nagyon vicces, mert valóban ő volt az utolsó harci főnök, és a II. Világháborúban harcolt. Volt néhány feltétele annak, hogy valódi harci főnök legyen, de álmában megérinteni az alvó ellenséget, stb. És mindig mesélte.
1: Vagyok.
0: Igen, és mondta, hogy hát a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy lovat kell lopni, mert azt a Wehrmachttól nem volt annyira egyszerű, de megoldotta.
1: Megoldotta. A másik, hogy mindig szoktad hangsúlyozni, hogy ezek sem, tehát bármelyik történelmi hős az ember volt, és utólag gondoljuk hősnek. Itt van most ugye hősként állítottuk be őrült lovat, vagy szilaj lovat, ki hogy fordítja, Crazy Horse, és róla fennmaradt az például egy végtelen emberi oldala, hogy nagyon sokat tépelődött, hogy mit csináljon. Tehát ő volt a vezetője a törzsének, a törzse emelte vezetővé, és hogy harcoljunk vagy ne harcoljunk, volt, hogy egy hetekre eltűnt, és bolyongott a prérin válaszokat keresve. Ez egy, nem egy ilyen határozott menjünk, és akkor a fejére kell harcolni, kell vezető képét sejti fel. Viszont az árnyoldaláról is, hogy fennmaradt, hogy ő az hivatalos ábrázolás nem maradt fel róla, mert annyira utálta a fejéreket, hogy nem engedte magát se lerajzolni, se lefényképezni. Azt mondták, hogy az egyik szeme az sebesült volt, mert hogy összeveszett egy hölgyön, a hölgy kegyein egy másik szíjú harcossal, és az sörétes puskával szemellőtte. Most finoman próbálok fogalmazni, és hogy ez az ember mennyire ellentmondásos volt a kedvenc skalpja, az egy hosszú vörös női haj volt a tipijébe. Valamiért tetszett neki az egyik telepes nő, aki rajta ütöttek a barátaival, és ezt így ilyen becsben tartotta a sátrában, ezt ebbe a könyvbe olvastam. Úgyhogy ellentmondásos fickó volt Crazy Horse is.
0: Azzal az illúzióval nyugodtan számoljunk le, hogy vannak makulátlan hősök, a hibátlanság nem létezik, az emberi természet erre alkalmatlan. Olyanokat lehet a történelemben látni, hogy vannak nagyon jó döntések, vannak határozott döntések. Az meg, hogy valaki tépelődik, az azt gondolom, hogy az intelligencia jele. Tehát csak a nagyon buta ember tud nagyon határozott lenni azonnal. Láttunk már ilyet is a történelemben. Ahogy Kosári Domokos mondta, állítólag annak idején a történelemre nem illik megsértődni.
1: Aztán én
2: nincsen,
1: a végére...
2: Vége van.
1: De a végére, hadd olvassam már fel, a Sánta Őz, a Sziú Indián Sámánnak néhány gondolatát, azért, hogy meglássuk, természetesen hóhajtod, hiszen folyékonyan beszélek Sziú nyelven is. Melyiken? A Lakota, a Nakota vagy a Dakota akcentus szeretnéd?
2: A Dakotát szeretném, de a délkelet típi tájszólásban.
0: Ősi Dakota közmondás?
1: Igen, nem. Csak hogy gondolkoznak az indiánok, és ugye mondtuk, hogy nagyon nem úgy kell megítélni, hogy most akkor. Egy idézett Sánta Ősztől, egyébként Sziú Indián Sámán, olvassuk el a könyvét. Na, ebben így fogalmaz. Mielőtt fehér testvéreink eljöttek volna civilizálni minket, nem voltak börtöneink, ezért nem voltak bűnözőink. Nem lehetnek bűnözők börtön nélkül. Nem voltak zárak vagy kulcsok, így nem voltak tolvajaink. Ha egy ember annyira szegény volt, hogy nem volt lova, tipije vagy takarója, valaki adott neki ezeket. Túl civilizálatlanok voltunk ahhoz, hogy nagy értéket tulajdonítsunk a személyes holmiknak. Csak azért akartunk dolgokat, hogy elajándékozzuk őket. Nem volt pénzünk, ezért egy ember értékét nem lehetett vele mérni. Nem volt írott törvényünk, ügyvédeink vagy politikusaink, ezért nem tudtunk csalni. Tényleg rosszul álltunk, mielőtt a fehér emberek jöttek, és nem tudom, hogyan boldogultunk ezek nélkül, az alapvető dolgok nélkül, amelyekről azt mondják, hogy feltétlenül szükségesek a civilizált társadalomhoz.
0: Némi cinizmus van ebben.
1: Abszolút.
2: Azt ismerték? Ezek szerint az
1: a cinizmust?
2: Még ez a fehér ember előtt? Vagy azt is a fehér ember hozta el?
1: Nyilván azt is, igen. Ez egyébként 70-es években élt már a Sánta Ősz, csak minden támadta a nézőpontokról.
2: Okay. Jó, köszönjük szépen Csaba és András mind a kettőtöknek. Úgyhogy a Little Big Horn-i ütközet 150. évfordulójára emlékeztünk, a következő felvétel pedig a rovat záró szignál után Johnny Cash-től van, aki szintén erre emlékezik.
3: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: The general silent, he got barbered violent, and the general, he don't ride well anymore. Oh, the general, he don't ride well anymore.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
2: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
5: Egri minaret. Eger elfoglalásakor a 17. században építhették az egykori Oszmán Birodalom legészakibb európai építményét. Nem csoda, hogy az ország legjobb állapotban fennmaradt, 40 méteres minaretje, Eger város egyik legnépszerűbb látványossága. A torony tetejébe csiga lépcső vezet fel, amit a szűk helyektől rettegőknek nem ajánlunk. Mindenki másnak szinte kötelező szétnézni a 26 méteres magasságban kialakított erkélyéről, ugyanis pazar a kilátás. Malkocs Bég dzsámija. A Pécshez közeli Siklóson található a 16. századi iszlám-török építészet egyik emblematikus darabja. 1993-ban az épület rekonstrukciós munkáját Európa Nosztradíjjal jutalmazták. A szentély érdekessége, hogy a környékben élő iszlám közösség ma is imahelyeként használja, emellett a turisták számára néprajzi múzeumként működik.
4: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
6: Lássuk csak, hogy nyitott a budapesti érték tőzsde, ezt tudakoljuk ma reggel is ebben az időben, most ezúttal kedves Hugo üzletkötőtől, szervusz!
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Alapvetően egy vegyes nyitásnak vagyunk tanulni, attól függetlenül, hogy tegnap hatalmasat rallíztak az amerikai nagy tech papírok. Az OTP és Richter viszi most a hátán a Bux Indexet. 139.340 pontnál van jelen pillanatban. És ezt forgalom alapján az OTP viszi a prímet, 45.670 forintnál van jelen pillanatban. Kicsivel több mint 0,3%-os emelkedés, mégis 270 milliós forgalommal. Míg a Richter a másik nyertes. 12.070 forinton van. Nyitás óta változatlan az árfolyama, 90 milliós forgalommal, de inkább a pozitív territóriumban tartózkodott. Míg a MOL és a Magyar Telekom nem annyira pozitív a kép náluk. A MOL 3672 forintnál van, 8%-os esésben, míg a Magyar Telekom 2689 közel 7%-os esésben. Ugye forgalom az elhanyagató, az egyötöde a OTP-nek.
6: Oké, valami piac befolyásoló tényezőre számítunk ezt, és mindig megkérdezzük, hát te tudsz valamit, amit le lehet kereskedni?
7: Hát kora reggel volt a magyar külker adat, az alapvetően egy hatalmas meglepetés volt, mert 500 milliós szuficit van, szóval, hogy több volt az export, mint az import a magyar gazdaságban. 501 millió eurónál fal nőtt az exportunk, szóval
6: Na, mit a kivitel,
8: így igen, van, igen. Na. Akkor jó,
6: nézzenek csak igen. oda, nézzenek csak oda.
7: No, okay. Igen, délután lesz egy kis amerikai munkaerőpiaci adatés, valamint lakásértékesítés, még lesz az Európai Központi Bank részéről néhány kommentár alapvetően, de nagyon szignifikáns piacbefolyásoló eseményt nem várunk.
8: Oké, okay. Hát akkor bírjuk ki ezt a 42 fokot.
6: De még előtte idegesítsük fel a magunkat forintot. A forintár
8: hát folyamat. Hát elkezdték ütni a forintot viszont, nem? Ütik, vagy csak úgy kalapálják, vagy kopogtatnak az ajtaján? Vagy?
6: Megint jönnek, kopogtatnak.
7: Hát így is lehet fogalmazni, nem nagyon van benne mozgás, inkább mondjuk azt, hogy nagyon szűk sávon mozgott. Ugye előző héten MNB 357 forint felé is gyengült az euróforint jegyzése, de volt már 354 alatt is. Szóval ma reggel icipici gyengülget, mondjuk azt jelen pillanatban 1 euróért 355 forint és 20 fillért kell fizetni, míg 1 dollárra 311 forint és 40 fillért.
8: Na jó, akkor most elengedünk. Nézd meg akkor a visszajátszásokat, hogy ejtették ki a hollandokat, meg a németeket. Köszönjük szépen az információkat. A belsőt. Na, mindenki elvérzett, majd megbeszéljük a Szilárdot, mindenki elvérzett bent, a házi típjátékon lemerem fogadni. Úgyhogy
6: igazi, gyilkos mérkőzések voltak ezek. Nézzenek oda.
8: Na jó, köszönjük szépen, Hugo. Jó munkát, jó kereskedést. Kedves Hugo üzletkötőt hallottátok.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
8: Azt gondolom 42 fok van, úgyhogy mindenféleképpen a nyárslágere kell, hogy következzen, amit nem egyedül viselek ezt a terhet, hanem a kedves hallgatókkal együtt. Ti szavaztátok meg, igaz, én bocsátottam szavazásra. Úgyhogy közösen hallgassuk Leslie the Bass-t.

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Maradunk az indián tematikánál, mert hogy Mihálovics Andrást kérdezem, hogyha valaki szeretne pallérozódni Little Big Horn ügyben, akkor mit kell elolvasnia?
2: Könyv ajánló következik. Alkot. A kis nagy ember a könyve is nagyon jó, és filmbe is
1: tökéletes,
2: nagyon jó.
1: Az
2: Dustin Hoffmannal.
1: Igen.
2: Tudok ajánlani az indián háborúkról egészen jó alkotásokat, ez a Hajnal csillag fia, nem egyszerű, az is a Little Big Horn-i csatáról szól, illetőleg aki Custer Little Big Horn előtti tetteire kíváncsi, vagy a lovasság, inkább így mondom, az nézze meg a Kék katona című örökbecsült a 70-es évekből, az szól az indián mészárlásról. Egyéb iránt pedig az újabb alkotások közül, hogy mi jutott az indiánoknak sorsul, az a Wounded Knee-nél Temessétek el a szívem, ez még fönt van, azt hiszem, hogy az HBO Maxon, az is erről a időszakról szól, és mi annak a filmnek a címe, a West Studi játszik benne, azt hiszem.
1: Azt nem sorozat?
2: Nem, az egy méltán elfeledett film, nem nagyon
1: keresd
2: szerepel
1: meg.
2: Benne.
1: Keresd meg, addig én elmondom azt a sorozatot,
2: azt mondja,
1: még egyszer, amit én szerettem volna. Így a filmes...
2: Hogy hívják? West Studi és Christian Bale szerepel benne, meg Rosamund Pike, és Ellenségek néven futott.
1: Az, az nekem is megvan, azt
2: sárga sólyom.
1: Az nagyon jó.
2: Nem jut eszembe.
1: Jó, figyelj, amíg megkeresed a filmet, addig elmondom én azt a sorozatot, hogyha valaki lemaradt volna, dráma, vígjáték egyébként, de szerintem sokat lehet belőle tanulni, ugye egy gyorsan változó környezetben, ahol ugye ütközik a művészet és a kereskedelem, erről beszél Dudás Viktor itt a filmes beszélgetésünkben 8 órakor. Egy tiszteletre méltó hollywoodi filmstúdió küzd ugye az örökségének és a jelentőségének megőrzéséért, miközben növekednek a kihívások, és így nevezik ki Seth Rogen alakját a stúdió elnökének, akinek meg kell oldani ezeket a helyzetet. The Studio a címe, és egy szerintem zseniális egyébként.
2: Igen. Ami pedig megint csak Ülő Bikáról egy meglehetősen idealizált portrét fest, az a nő, aki előttünk jár. Ez is talán még streaming csatornákon fellelhető, egy elég idealizált kép, de nagyjából az indián korszak hajnaláról szól. Esküszöm, nem jut eszembe, és nem is találom, hogy keres már te is rá, hogy neked bejön ez a Christian Bale és West Studi játszik, és sárga sólyomról szól, egy sejen főnökről, aki természetesen fiktív figura, aztán mit ajánljak még, ami még
1: hát
2: így...
1: Hát a Hostiles, az az eredeti címe.
2: Hostiles,
1: nem tudom, hogy mi volt a magyarul.
2: Ellenségek,
1: majd
2: mondom,
1: az IMDb-n megkeresem, hogy ott mi van. Igen, az egy nagyon-nagyon-nagyon kemény, és láttam annak idején, úgyhogy tetszett is.
2: Akinek a vagy
1: Ellenségek valóban a magyar címe.
2: Van egy az Angolok című minisorozat, azt is tudom ajánlani.
1: Először azt hittem, erre gondolt az angol, az zseniális, hogy van benne egy jó kis hikacsintás a Katona Csaba által említett Buffalo Bill cirkuszra is, úgyhogy zseniális, úgyhogy abszolút.
2: Úgyhogy ezeket tudom ajánlani, könyvben pedig a Vadnyugat története indián szemmel, az egy ilyen nagy összefoglalója az összes indián háborúnak, aztán könyvben tudom ajánlani még a nemrég jelent meg a Szilaj Lóról szóló könyvet magyarul, az is bemutatja ezt a figuráját ennek a csatának. És Ülő Bikának is van egy életrajza, az már szerintem csak antikváriumban kapható, egy saját maga által írt könyv, meg mesék is vannak benne. Az meg, annak mi is a címe, lehet, hogy stílszerűen Ülő Bika, de majd mind Lándzsa és Pajzs Ülő Bika életrajza.
1: A füstjeleket azt mondtad?
2: Füstjelek.
1: volt ezek a lakották az Egyesült Államok ellen. Nem tudom, hogy magyarul ez volt a cím, a Smoke Signals, ez volt a... És hát ugye az a nagy film, amiről ugye beszéltünk, a Killers of the Flower Moon, ami mostani film, úgyhogy mindenképpen ajánlatos ez is.
2: És még az előző megemlékezéshez hozzátartozik az, hogy természetesen az őslakosok megünnepelték a 150 évvel ezelőtti győztes csatájukat, elég jól sikerült, körbelovagolták Custer utolsó hadállását, és elénekelték a győzelmi dalaikat. Egyébként a Sioux nép a mai napig nem hajlik meg az Egyesült Államok kormánya előtt, nyomorognak inkább sem, mint bármiféle kártérítést elfogadjanak, nem hajlandóak beilleszkedni a fehérek világába, és egy irtózatosan tragikus sorsú nép. Rengeteg a elrabolt nő, aki fehérek bejárnak megerőszakolni őket a rezervátumban.
1: Valamennyire erről szól, amit általam említett Scorsese film is, igen. A megfojtott virágok, ugye, ami a Caprio, Robert De Niro.
2: Ott meg az van, hogy ott az a törzs megtanulta a fehérek leckét, és mégis tragikus véget ért, a Sioux meg lázadtak, és ők is, tehát van, aki azt kapta jutalmul, mint amit más büntetésen.
1: Na hát akkor kérem szépen, szerintem a 150. évfordulóra egy nagy csomagot kaptatok most kultúrából is, hogy hogyan lehet esetleg egy kicsit művelődni az amerikai őslakosoknak a történéseiről, kultúrájáról, életéről.
0: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
1: A műsorunk pedig véget ért, egy pár információ meg kérdés a végén. András, nézzel meg, légy szíves, hogy a hallgatók mit írnak, addig én rákanyarodok a Messengerre. Igen.
2: Sajnos be kell lássam, én lógjuk ki a sorból a Café zenei ízlését tekintve, de mit tegyek, ha szeretem a Millást, vidám napot, írja a Banános. Köszönöm, Endre, műsorotok után akartam meccset nézni, megyek a kertbe.
1: Hát most ne viccelj már, bocsánatot kérek, de egy ilyen meccsnél minden hírekben, minden híradóban, mindenhol benne van. Nem gondolod, igen, hogy majd óriási kusba lesz mindenki az eredményeket tekintve. A meccset egyébként ettől még meg lehet nézni, hogy tudod az eredményét, hát ne lepődjünk meg.
2: Sziasztok, ilyen sztori után Neil Youngot írja Bölény.
1: Hát hallgatod, én már nem akartam több eret vágni, az a igen helyzet. Nagyon szeretem én is, de nem mindig.
2: Örülök hallani a kapitalizmus sikereit, írja a hallgató, és megírtátok többen, hogy a Hostiles című filmre szépen gondoltam, aminek nem jött a címe a számra. Na, azt szeretném mondani, hogy köszönjük, nagyon takarékosan bánjunk a vízzel, nem győzzük hangsúlyozni, és nem poénból mondjuk ezt. Próbáljuk meg elsajátítani a masztrózmozdás fortérait. Másfél literes vízzel igen is le lehet fürdeni. Én ezt holnap reggel is bebizonyítom. A családomnak és műsorvezető társaimnak egyet.
1: Vagy csütörtökön fürödjél matrózként.
2: Ezen felül a mikrobiomunk állapotára különösen figyeljünk a nagy melegben, szintén illetőleg a dobozlégzés elsajátításával.
1: András, a legjobb az, hogyha ne fürödjél le.
2: Jó.
1: Az a legegyszerűbb.
2: Én ezt
1: a legjobb
2: egy évben
1: spórolni.
2: Többször is csinálom, azért vagyok ilyen egészséges, tudod.
1: Oké. Okay. Köszönjük a figyelmet. Holnap reggel szeretettel várunk mindenkit Nyú Zsuzsival.
2: Jó szórakozást.
1: Jó pihenést addig is.
2: Sziasztok.
1: Jó pihegést. Sziasztok.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
3: Remélem, ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK a Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban. Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb bízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: A Velencei Bizottság vizsgálja meg Sulyog Tamás lehetséges eltávolítását. Jelentősen javult a külkereskedelmi többlet. Ma tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Csütörtökön Magyarországra látogat az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testülete, a Velencei Bizottság, hogy megvizsgálják a Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó alaptörvénymódosítást. Bár a bizottság jogi és demokratikus normákat vizsgáló állásfoglalásai nem kötelező érvényűek, komoly nemzetközi súlyuk van. A delegáció fogadására maga a köztársasági elnök és Magyar Péter miniszterelnök is nyitott, miközben az Európai Bizottság szintén feszült figyelemmel kíséri a magyarországi közjogi folyamatokat. Donald Trump a benzinárak azonnali csökkentését követelte a helyi kiskereskedőktől a Truth Social közösségi platformján, és komoly következményekkel fenyegette meg a cégeket, ha ennek nem tesznek eleget. Az amerikai elnök szerint teljesen illegális a mesterséges árfelhajtás, különösen úgy, hogy a nyersolaj hordonkénti ára már 68 dollárra süllyedt, és folyamatosan csökken. Az elnök a gallononkénti 2,5 dolláros árszint elérését szabta meg célként, egy gallon pedig nagyjából 4 liternek felel meg. Az amerikai autószövetség adatai szerint a normál benzin átlagára jelenleg 3 dollár 86 cent, vagyis az elnöki elvárás jelentős áresést jelentene. Trump a múlt héten már az igazságügyi minisztériumot is utasította, hogy indítson vizsgálatot az olajtársaságok ellen, azzal vádolva az ágazat szereplőit, hogy egyszerűen átverik a fogyasztókat. Idehaza 502 millió euróra nőtt a májusi külkereskedelmi többlet. Májusban a magyar export 7,4 és az import 6,3%-kal nőtt, ami 160 millió eurós javulást jelent az előző évhez képest, jelentette a KSH. A csere arány 4,4%-kal javult, miközben a forint az euróhoz képest 11%-kal, a dollárral szemben pedig 14%-kal erősödött. Az év első 5 hónapját tekintve az export 5,3%-kal, az import 8,4%-kal bővült. Erős megosztottság jellemzi a 30-59 éves magyarok megtakarításait a KNTH felmérése szerint. Miközben a középkorúak közel harmada tudatosan már a hónap elején félretesz, addig 19%-uk egyáltalán nem képes spórolni, újabb 19% pedig csak alkalomszerűen nagyobb összeghez jutva tud félretenni. A rendszeres öngondoskodás éles társadalmi különbségeket mutat, a megtakarítási képesség leginkább a magasabb jövedelműekre, a diplomásokra és a budapestiekre jellemző, míg az alacsony keresetűek közel harmada, valamint a falvakban élők és az alacsonyabb végzettségűek teljesen kiszorulnak a pénzügyi tartalékképzésből.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: A sok napsütés mellett általában kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki elvétve zivatar. Országszerte gyenge lesz a légmozgás, a csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet ma.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hanyagolja a tőle megszokott közéleti kérdéseket 2025-ös albumán Bongor. Az experimentális rapper feladta azt a munkamódszert, hogy villám gyorsan reagáljon az adott korszak turbulens történéseire. Az Extázis album konceptlemez. A szerző alkoholizmussal való küzdelmének krónikája. A kifelé nézés helyett az önvizsgálatot választja. Különösen súlyos témájú dal a Hol voltál, amely a függőség párkapcsolatokra tett hatását dolgozza fel. Bongor második felesége, Cseri Hanna közreműködése extra adag hitelességet kölcsönöz a szerzeménynek.

0: vagy meg vagyok, ennyi megfelel.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Peter Kruder és Richard Dorfmeister duója hihetetlen nemzetközi hírnevet szerzett azzal a The K&D Sessions című dupla lemezzel, amelyre különböző pop, hip-hop és drum and bass számok saját készítésű, füllett, középtempós, jazzes, dabos remixeit gyűjtötték össze. A bécsi downtempo világszerte fogalommá vált, az általuk alapított G-Stone kiadó pedig a hasonszőrűek gyülekező helye lett. Kruder és Dorfmeister, miután hosszú évekig szóba sem állt egymással, 2020-ban új albummal jelentkezett, amelyre a fiók mélyéről előkerült kiadatlan szerzeményeikből válogattak. Nosztalgiázzunk most a kezdetekkel!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Dave Brubeck Quartet Take Five-ja 1959-ben jelent meg, és az első olyan jazz szerzemény volt az Egyesült Államokban, amelyet a mainstream rádiók is játszottak. Így lett sláger egy olyan korban, amikor a rockzene volt a menő. A dalból készült néhány szöveges verzió is, az első ilyet Carmen McRae énekelte fel 1961-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. I see the girls by the pool.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Down in Mexico címmel adta ki legelső maxiát a Los Angeles-i The Coasters Rhythm and Blues zenekar 1956-ban. 51 évvel később Quentin Tarantino Halálbiztos című trash filmjében a méltán híres lap dance jelenet alatt csendült fel újra.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Minden bizonnyal a világ legelterjedtebb dallama és születésnapi köszöntője a Happy Birthday to You. Az amerikai Hill nővérek több mint 130 éves szerzeményét eredetileg Good Morning to All címmel kisiskolásoknak szánták reggeli közös éneklésre.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az iráni nők az 1979-es forradalom óta nem léphetnek fel szólóban, nem készíthetnek zenei albumokat. Nusrat Evekholian, iráni fotóriporter és dokumentumfotós Listen című sorozatában profi énekesnőket ábrázolt, akik egy elképzelt közönségnek adnak elő, miközben a fotók valójában egy kis teheráni stúdióban készültek. Evekholian emellett minden egyes énekesnő számára elkészítette elképzelt zenei albumuk borítóit is. A most következő dal egy titokban, Isztambulban készített fölvétel, amelyet a perzsa énekesnő Liraz olyan szektettel rögzített, amelyből a három iráni zenész neve ismeretlen maradt.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
4: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
3: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Július 6-án, hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a pesti alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: A Velencei Bizottság vizsgálja meg Sulyog Tamás lehetséges eltávolítását. Jelentősen javult a külkereskedelmi többlet, ma tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Csütörtökön Magyarországra látogat az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testülete, a Velencei Bizottság, hogy megvizsgálják a Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó alaptörvénymódosítást. Bár a bizottság jogi és demokratikus normákat vizsgáló állásfoglalásai nem kötelező érvényűek, komoly nemzetközi súlyuk van. A delegáció fogadására maga a köztársasági elnök és Magyar Péter miniszterelnök is nyitott, miközben az Európai Bizottság szintén feszült figyelemmel kíséri a magyarországi közjogi folyamatokat. Lassan vészhelyzet alakul ki Budapesten, a rohamosan romló közbiztonsági helyzet és a lakosságot rettegésben tartó utcai agresszió miatt. Ezt állítja Pikó András józsefvárosi polgármester és Jámbor András a kerület volt országgyűlési képviselője. A politikusok szerint a krízis elsődleges oka, hogy a főváros utcáit elárasztotta egy új típusú designer drog, amely a korábbi szerekhez képest sokkal kiszámíthatatlanabbá és erőszakosabbá teszi a függőket, akik így már az eddig biztonságosnak hitt lakókörnyezetben is nyíltan fenyegetik a járókelőket. A helyzetet súlyosbítja az állami szociális és pszichiátriai ellátórendszer teljes csődje. Jámbor András rávilágított, hogy jelenleg egyetlen olyan intézmény sincs, amely a halmozottan sérült, azaz egyszerre szerfüggő és pszichiátriai betegséggel küzdő embereket fogadni tudná. Így a rendőrség az előállításuk után kénytelen őket azonnal visszaengedni az utcára. Pikó András hangsúlyozta, hogy a drasztikus rendőrhiány tovább rontja a helyzetet. 502 millió euróra nőtt a májusi külkereskedelmi többlet. Májusban a magyar export 7,4 és az import 6,3%-kal nőtt, ami 160 millió eurós javulást jelent az előző évhez képest, jelentette a KSH. A csere arány 4,4%-kal javult, miközben a forint az euróhoz képest 11%-kal, a dollárral szemben pedig 14%-kal javult. Az év első 5 hónapját tekintve az export 5,3%-kal nőtt, az import pedig 8,4%-kal bővült. Két fontos ma éjfélkor lejáró jogvesztő határidőre figyelmeztet a NAV. Eddig kérhetnek a magánszemélyek 5 havi pótlékmentes automatikus részletfizetést a gépjárműadóra, ami a legegyszerűbben a NAV mobil applikációban intézhető, valamint szintén ma éjfélig kell benyújtaniuk a 2024-es globális minimumadó bevallást az érintett nagyvállalatoknak az ONYA felületén, különben akár 10 millió forintos mulasztási bírságra is számíthatnak.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és a Dunától keletre elvétve, illetve a Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Plé Csaba, Széchenyi díjas pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, akit köszöntök, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
7: Én pedig köszönöm, hogy eljött. Ugye a héten 26-án volt egy esemény, a CEU Bibó István Szabad Egyetem vitaestje, amelynek a címe az volt, hogyan szabályozzuk az algoritmusokat, és a résztvevők egyrészt ön volt, másrészt dr. Polyák Gábor, médiakutató, jogász, és Csabán Samu, szintén jogász, pszichológus. Hát kíváncsi vagyok először is, hogy milyen volt ennek az estnek a hangulata. Ebben nem tudom, hogy ilyenkor a közönség csak hallgató, vagy egy idő után interaktívvá válik ez a dolog. Mennyire kavarta ez a téma fel a kedélyeket?
8: Igen, interaktívvá vált ez a szokásos szervezési mód szerint, tehát az utolsó harmada interaktív volt a beszélgetésnek. Nagyon érdekes hangulatú volt, nem volt veszekedés, hanem közös aggodalmaskodás és előretekintés, hogy mit lehet csinálni. A közös aggodalmaskodáson azt értem, hogy a modern információs technológia világába, különösen a úgynevezett társas médiumok megjelenése óta észrevesszük, hogy nem véletlenszerűen kapunk kínálatokat utána az internettől.
7: Hát, hogy ne.
8: Az internet figyelembe veszi azt, hogy eddig mit olvastunk, mit láttunk, és egyre inkább olyan kínálatokat ad számunkra, ami a saját érdeklődésünknek megfelelő. Ez olyan szépen hangzik, de ez valójában egyben egy bezárást is jelent. Ezen nagyon sokat beszélgettünk, nem vita volt igazából, hogy ezek az algoritmusok, ezek hogyan képesek azután, különösen a társas médiumok világában, majd, hogy nem addiktív hozzászokós viselkedéseket kialakítani. Hogyan használta fel, ténylegesen felhasználja a Silicon Valley a évtizedekkel ezelőtt elsősorban galambokkal folytatott viselkedés pszichológiai kutatások eredményeit, amelyek a Las Vegas-i nyerőautomaták nyerési esélyeit befolyásolják, ezekre a gépekre kell gondolni, most nem igen, a rulettre, igen, meg a pókerre, hanem a gépekre, ahol időnként véletlenszerűen nagy nyeremények vannak, és attól, hogy a nyeremények véletlenszerűen oszlanak meg, ettől egyre több pénzt dobál be az ember, mert reménykedik, ez a galamb ugyanezt, egyre többet csipked azért, hogy kapjon egy magot. Na most ugyanezeket az algoritmusokat alkalmazzák a mai digitális technológia világában a kötődés és állandó nyomkodás, like keresés, stb. Kialakítására. Ez egy nagyon izgalmas kérdés a dolognak. Két oldalát beszéltük meg. Az egyik oldala jogi, a másik oldala pszichológiai, illetve mondjuk, hogy környezet, tudományi és környezet alakítási. Nagyon érdekes volt számomra, mint pszichológus számára, hogy a jogászok hosszan elemezgették, hogy igazából az ezzel kapcsolatos eljárásokat lehet-e, kell-e szabályozni, vagy pedig, mint az internet egészhez, ez megfelel a szabad véleménymondás és a információhoz hozzáférés szabadsága dumájának, és a egyébként liberális jogászok, mármint akik ott voltak, meg számomra is meglepő módon odajutottak, hogy valójában csak azt lehet elérni, hogy kontrollálják a nagy informatikai cégeket, tehát azokat a nagy vállalatokat, amelyek uralják, hogy mondjam, a internetes viselkedésünket ezen az algoritmuson keresztül. Érdekes összehasonlító példákat mondtunk, hogy nagyon hasonló ez a probléma, különösen majd mindjárt beszélek egy kicsit az életkorokról, különösen a serdülők és fiatalok világára. Hasonló ez a probléma, mint 40-50 évvel ezelőtt a dohányzással kapcsolatos veszekedések, ténylegesen veszekedések voltak. Évtizedekig tartott, míg a tudománynak sikerült meggyőznie a társadalom politikát, és természetesen ezzel sarokba szorítani a dohánygyárakat, azzal, hogy a dohányzás igenis egészségkárosodást okoz, igenis oki szerepe van a tüdőrák keletkezésében. Óriási táborok voltak a dohánygyárak, akkori értékben 100 millió dollárokat, ez mai milliárd dollárokat jelentene, 100 millió dollárokat költöttek arra, hogy kimutassák a közegészségügyi kutatások módszertani bizonytalanságait, elbizonytalanítsák a döntéshozókat abban a tekintetben, és gondoljuk végig,
7: Igen, bocsánat, csak igen, azért szeretnék egy picit közbeszólni, mert hogy megragadott az, hogy azt mondta, hogy az internetes viselkedésünket befolyásolják az algoritmusok, amik tulajdonképpen letapogatják a mi érdeklődésünket, letapogatják azt, hogy mivel mennyit foglalkozunk, és annak megfelelően etetnek, tehát ilyen értelemben úgy érzem, hogy mintha mindenki körül egy buborék keletkezne, szóval talán már így is szoktuk mondani, hogy az én buborékomba valamilyen esemény bejön, nem jön be, és azon túl a buborékot az is meghatározza, hogy mik azok, amiket nekem felkínál, akár használati eszközöket. Szóval, hogy azért talán kimondhatjuk, hogy az internetes viselkedés most már az emberi viselkedésünket, tehát az interneten kívüli viselkedésünket és gondolkodásunkat is meghatározza, legalábbis ebből én arra következtetek.
8: Hogyne, és tehát, hogy az, hogy mennyi, milyen típusú információkat, milyen híreket, milyen pletykákat és egyebeket fogyasztottam, persze alapvetően meghatározza köznapi viselkedésünket. Nagyon sok anekdotikus példa van azután arra, hogy ez családokon, baráti körökön belül vitákhoz hogy vezet. Tehát a dolognak ez az egyik oldala az algoritmusoknak. A vélemény buborékok alakulása, ezt mondanám. De van egy másik, és amikor azt mondtam, hogy a galambok csipkedési viselkedése és a Las Vegas-i...
7: Azt elmondja ezt a kutatást, mert vagy kísérletet, mert én azt nem ismerem.
8: Igen. Tehát képzeljük el, hogy a galambokat úgy szoktuk jutalmazni, hogy csipkednek egy billentyűt, és időnként magokat kapnak.
7: Aha.
8: Ennek különböző elrendezései lehetnek. Van olyan elrendezés, amely amikor minden egyes csippentésre kap egy magvat.
7: Magot, igen.
8: Ez önmagában triviális, de érdekes módon az úgynevezett részleges megerősítések, ahol nem mindegyikre kap, sokkal tartósabb viselkedéshez vezetnek. Ha nem minden gombnyomásért kap magot, akkor többet fogja nyomogatni, és ennek különböző elrendezései lehetségesek. Van a rögzített időtartamú. Fél percenként kap egy magot. Mindig 30 másodperc után ekkor azt fogjuk látni, hogy a galamb nyugodtan üldögél, és egy idő után elkezd kopogni a csőrével. Mert ugye az időhöz igazítja. Egy másik az állandó arányú, tehát mondjuk minden tizedikre kap, és akkor nagyon sokkal többet fogja nyomni, mint akkor, amikor mindegyikre kap.
7: Aha, hogy elérje azt.
8: És
7: azt
8: a véletlenszerű az olyan, hogy nyomogatja, és időnként megjelenik, függetlenül attól, hogy hányszor nyomta, és függetlenül attól. Na most a galamboknál is, és az embernél, a slot machine-t, tehát a nyerőgépeket nyomogató embernél is, a leghatékonyabb beetető eljárása a gépnek az, ha véletlenszerűen jön a jutalom. Akkor fogom állandóan nyomogatni. Na most a internetes társas médium szolgáltatók ezt a galamb kísérletet használják, amit mondom, Las Vegasban nagyon bevált 40 vagy 70 évvel ezelőtt, most átvittük az információ világára.
7: Ó, értem.
8: Igen.
7: Hiszen így egy állandó kötöttséget, egy állandó készenléti
8: állapotot
7: idézel.
8: Igen, és egy állandó nyomogatást, hát ugye egy állandó nyomogatást.
7: Igen.
8: Na most az életkor kérdése itt egy nagyon izgalmas kérdés. Az Egyesült Államokban, Angliában, meg más országokban is nagyon sok helyen végeztek vizsgálatot, de a legrészletesebbet az USA-ban, különösen az USA mondjuk, hogy jómódú keleti partvidékén és Kaliforniában, arról, hogy hogyan alakult a serdülőkor előtti és a serdülő, tehát mondjuk a 10-18 éves körüli fiatalok viselkedése a 2000-es évek első és második évtizedében, és egy nagyon izgalmas program keletkezett, egy Jonathan Haidt nevű ember nevéhez kapcsolódik, neki egyébként magyarul is megjelent erről a könyve Szorongó nemzedék címmel. Ez most nem a reklám helye, valóban izgalmas könyv, ahol Haidt azt mutatta ki, hogy amikor a szociális médiumokban, hát ez még régen volt, olyan szociális médiumról volt szó, amit ma már a tinédzserek nem is használnak, szóval amikor megjelent a like gomb és a megosztás, a sharing gomb, ezzel párhuzamosan nőtt meg az Egyesült Államokban a serdülőkori depresszió, a serdülőkori szorongás és egyéb viselkedés zavarok. Ugyanaz történik, mint a dohányzásnál. Tengernyi kutató bírája hajtott, és azt mondja, hogy ezek csak korrelációs összefüggések. Semmi oksági bizonyíték nincs arra, hogy a kettő közvetlenül hogy kapcsolódik, majd mindjárt mondom, hogy miért nehéz oksági bizonyítékot hozni, de hajt, és sokkal válasza, az én válaszom is az, hogy de ugyanúgy, ahogy a dohányzás káros hatásával kapcsolatos viták és a dohánygyárak védekezése, hogy nem bizonyított, ezek pár tízmillió ember halálába kerültek, Hajt azt mondja, hogy ha sokat várunk, itt egy egész nemzedék társas viselkedése fog nagyon furcsán alakulni, és egy egész nemzedék van veszélyeztetve. Tehát ezen nagyon nagy viták vannak az emberi viselkedés kutatói között, de én abban a táborban tartozom, és ott a kerekasztalon legtöbben ebben a táborban tartoztunk, meg a közönség is, aki úgy gondolja, hogy itt egy valódi veszélyeztetésről van szó. Miért? Nézzük először az időt. Ugye azt mondta Csabán Samu,

0: korlátoknak való kiszolgáltatottság, és az azok időrabló, felettünk uralkodó jellege egy nemzedéknél azt eredményezi, hogy a társas készségeik és a tényleges társas viselkedési repertoárjuk nagyon-nagyon sok kárt szenved.
1: Igen, pont a héten volt nekem is egy ilyen beszélgetésem így a korosztályomba a szülőkkel, és az volt a azt vetettük fel mindannyian, hogy egész egyszerűen azt, hogy ezt korlátozni, meg szabályozni kell, ez egyértelmű, de hogy tiltani ma már nem lehet. Mert igen, egész egyszerűen azért nem, mert a mintakövetésben benne van, és azt is tudom, és nyilván egyre komolyabban és hangosabban szólalnak meg azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy hol van az az életkor, ahol egyáltalán a kézbe kerülhetne, és ezt az életkort is egyre inkább tolják fölfelé, hogy nagyon-nagyon nem egészséges, nagyon kártékony, hogyha korán kerül a kézbe telefon, képernyő, bármi. De ugye a mintakövetésbe, tehát amíg egy család van, a családnak a tagjai ezt használják, ott van, látja a gyerek, előbb-utóbb nyúlni fog utána. És mi arról beszélgettünk, hogy oké, tehát tiltani biztosan nem lehet, az, hogy korlátozni, meg megtanítani ennek a megtanítani, inkább azt mondom, hogy mi elkezdjük megtanulni, hogy mire is és hogy használják a gyerekeink, az egy oké törekvés, de felvetettük azt, hogy mi van akkor, vajon, ha egész egyszerűen ezt csak hagynánk. Tudom, hogy ez most egy ilyen túlzó felvetés, de hogy csak hagynánk és megnéznénk, hogy mi lesz azzal a generációval, amelyik ennek, ahogy mondta is, tulajdonképpen az alárendeltje, és közben az is van, hogy ők nagyon-nagyon jól tudják használni, mert hogy egyre több helyről hallható, hogy önként vállalt detoxba mennek a fiatalok, hiszen valószínűleg egy ponton túl ők rájönnek arra, és én itt bízom az emberben, az embernek az evolúciós meg kognitív képességeiben, amire egyébként valószínűleg ez úgy, ahogy van hat, hogy egyszer csak azt mondja, hogy nem jó ez nekem.
0: Igen.
1: Mit gondol erről a felvetésről? Tudom, hogy nagyon elrugaszkodott.
0: Nem rugaszkodott el. Én azt látom a fiatal nemzedéknél.
1: Kicsit jöjjön közelebb a mikrofonhoz.
0: A fiatal nemzedéknél azt látom, ugye, hogy volt egy nagyon fontos tényező a társas médiumok használatában, a FOMO.
1: Igen.
0: Én sokáig azt hittem, hogy mindenki moziba akar lenni, és ez a fővárosi moziműsort tanulmányozik. Míg aztán megtudtam, hogy ez az, hogy fear of missing out.
1: Félelem
0: a kimaradástól.
1: Igen.
0: De ugyanúgy a tinédzsereknél ma megjelent a JOMO, Joy of Missing Out. Anna, aha, a kimaradás az öröme. Ez ugyanaz, mint az önképes.
1: A kimaradás öröme.
0: Ha kimaradok belőle, az tök jó.
1: Igen.
0: És mit látunk? Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny társadalmi kérdés, hogy tilalom és szabályozás, de hogy mondjak egy egyszerű példát a szabályozásra? Ezt elmondtam a kerekasztalon is. 500 évvel ezelőtt is az európai kultúrában a szeszes italok fogyasztása bevett dolog volt, ugye? Mégis, amíg nem jelentek meg mind a faluba, és különösen a városokba a kocsmák, nem kellett szabályozni, hogy 18 éven alul nem adunk italt. Nem kellett szabályozni. A szabályozás akkor jelent meg, mikor ez egy társadalmi problémává tudott válni, azzal, ami az utcán lehetett inni. Addig a családra volt a felelősség hárítva. Na most ez hogy kapcsolódik a telefonhoz? Hogyha nincs semmi szabályozás, és nincs társadalmi kampány például a társas médiumok ellen, akkor az a serdülőkorban egy újabb felület, ahol veszekedni tud a tinédzser és a szülő egymással, hogy ugyan már mit tudom én mi. Ugye a szabályozás az valójában segíti azt, hogy a család is tudjon szabályokat, nem tudom, érthető, mit akarok
1: persze,
0: mondani,
1: persze.
0: A család is tudjon szabályokat hozni. Nem egy rádióműsorban fogjuk eldönteni, ott a kerekasztalon nem is nagyon beszéltünk annak a különbségéről, hogy mi a tiltás és mi a korlátozás különbsége és így tovább. Az viszont világos, hogy amióta a kerekasztal egyik résztvevője úgy is fogalmazta meg, hogy hát kevés olyan döntése van a mostanra kimúlt Orbán kormánynak,

0: amivel egyet tud érteni, de az iskolai mobiltelefon korlátozás, uh-huh. illetve kitiltás, az más kérdés, hogy hogyan, hogy zacskókba vitték.
1: Világos,
0: most. Felejtsük el a technikai részleteket.
1: De az tény, és való, hogy lett hozadéka, hogy a gyerekek elkezdtek.
0: Abszolút lett hozadéka.
1: Egymással foglalkozni.
0: Igen, elkezdtek egymással foglalkozni, én egy iskola mellett élek,
1: igen.
0: és mikor megyek el, látom őket a szünetbe, óriási, nem egyszerűen fogócskáznak, ott klikek vannak, összesúgás, búgások.
1: Igen,
0: egyszerűen
1: igen.
0: visszajött az, ahogy mi éltünk a serdülőkorunkba, és ezt minden szülő, és a gyerekek is pozitívnak látják.
1: Igen.
0: Azt mondja nekem egy tínédzser, hogy hát az az igazság, hogy azóta dumálunk a szünetbe.
1: Igen, igen, tehát a szünetet arra használják, amire való pont, hogy kiszellőztessék az agyukat, pihentessék.
0: Igen.
1: Igen, na, tehát, hogy... Az egy kérdés bennem, hogy nem lehet-e, hogy előbb-utóbb nyilván a társadalom saját magát beszabályozza.
0: De
1: természetesen ettől függetlenül mégiscsak családi szinten, hiszen az, hogy a gyerekek ki mennyire pörög rá a telefonjára, azért ez is egyéni és a személyiségtől is függ.
0: Hogyne, tehát nagyon azért... sok
1: igen.
0: vizsgálat van arról, hogy kik a hajlamosabbak, stb., de amitről mi ott a kerekasztalon beszéltünk, nem ezek a finom egyéni behangolások voltak, ami a klinikai pszichológusok kedvenc témája, hanem egy általános társadalmi folyamat. Ez ugyanaz, megint, bocsánat, hogy harmadszor visszatérek a dohányzásra. A dohányzás természetesen betegségeket okozott, stb., de a dohányzás, mint olyan, egy társadalmi folyamat volt.
1: Igen.
0: És azért vegyük észre, hogy 30 év alatt Magyarországon is milyen mértékig sikerült korlátozni nyilvános helyeken a dohányzást.
1: Így van, meg az is szerintem, hogy ez ehhez, az ehhez tartozó megítélés, ugye annak idején sik volt, akár a fiatalok körében
0: abszolút.
1: Is. Oké, hogy egyébként az is van, hogy most felváltotta a helyét a mindenféle, nem tudom én milyen színes, szagos, akármi, ami a fiatalok körében ugyanúgy hódít, mint annak idején a mi körünkbe, de azért ma már egy társaságban alapvetően inkább nem dohányzunk, mint igen, még akkor is, ha van dohányos, mert az fogja is, és külön megy. Tehát nem
0: igen.
1: a társaságnak kell alkalmazkodni ahhoz,
0: úgy
1: akik
0: van.
1: Dohányoznak, hanem fordítva. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem is, tehát, hogy inkább kellemetlen rossz szokás.
0: Igen, és
1: ezt az is annak
0: tűnik. Visszatérek az ön optimista attitűdjére. Én is úgy gondolom, hogy hosszabb távon, tehát 10-15 év alatt a társadalom meg fogja ezt oldani. Egyszerűen a időmérlegünk olyan, hogy ezek például a társas médiumok állandó klikkelgető használata, olyan sok időt veszel a fiatalok életéből, hogy nem lesz, nem csak tanulni nem lesz idejük, már randizni se lesz idejük.
1: Hát ez mondjuk az a baj, hogy ezzel viszont az a kérdés, mert én is meggondoltam erre, csak az van, hogy ők ott randiznak, az van, hogy ők ott élik le a párkapcsolatot, tehát azért én hallottam olyat, hogy egy klasszik általunk járásnak nevezett folyamat, az ott zajlott, ami számomra teljesen érthetetlen, de hallottam már az együttalvást a bekapcsolt kamerákkal, szóval ezek igazán, tehát maga az élet is áttevődött oda, de én akkor is bízom benne, hogy előbb-utóbb saját magukat szabályozzák, és kitolni nem lehet ezt az életből, hiszen az élet része,
0: igen.
1: de akkor azt szeretném, hogyha áttérnénk oda, most feles információk és zenére, de aztán áttérnénk majd arra, hogy miért vonzák jobban a figyelmünket a különböző felháborító vagy félelmet keltő tartalmak, tehát hogy hova van még az inger küszöbünk kitolva, innen folytatjuk, hogyha megengedi, jó? Úgyhogy ez lesz akkor a következő etapunk. Pléth Csaba, Széchenyi díjas pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja a vendégem, és jövünk vissza nem sokára. Maradjatok ti is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Lauri vagyok, és most a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel. Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Karkava. Reed Packer. Dali Borovugranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
3: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
0: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Pléth Csaba, a Széchenyi díjas pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, és egy a héten lezajlott esemény kapcsán beszélgetünk, a CEU Bibó István Szabad Egyetem vitasorozatán volt egy este, hogyan szabályozzuk az algoritmusokat, és ugye eljutottunk oda, hogy mit is jelent ez, ugye a különböző generációknak különböző dolgot jelent az életében, és én felvetettem azt az optimista gondolatot, hogy mi van akkor, hogyha megtörténhet-e az, hogy egyszer csak beszabályozza magát ez az egész dolog, és a felnövekvő generáció azt fogja mondani rá, hogy nem mindig ezzel foglalkozik, mert egyszer csak meg fogják érteni, hogy ez elrabolja az ő idejüket. Én azt hiszem, hogy abban megegyezhetünk, hogy mi hisszük ezt, vagy valamilyen módon gondoljuk, hogy kimunkálódik ez. Ettől függetlenül nyilván szabályozni kell és korlátozni, de összességében Az is kérdéses, hogy amikor a képernyő előtt vagyunk, akkor mivel töltjük az időnket. És van egy ilyen felvetés, hogy ragad az agyunk a különböző, nyilván figyelmet felhívó, de egyébként a felháborító, félelmet keltő vagy konfliktusos tartalomra. Ami már azt gondolom, hogy össznépileg egyfajta energiát ad mindenkinek, tehát egy olyan hozzáállást ad, ami a mindennapokban is ott van. Szóval ez egy fontos kérdés, hogy miért tudja a figyelmünket így elvinni.
4: Ezek közül magán az említett kerekasztalon is sokat beszéltünk a félelemkeltő agresszív tartalmakról, véres, gyilkos, stb. Jelenetekről. Ez azért különösen izgalmas, mert nekünk, mint emlős lényeknek, ez nem csak az emberre vagy a főemlősökre igaz, hanem a egerekre, kutyákra, macskákra és így tovább. Általában nagyon erős reakcióink vannak a félelemkeltő ingerekre, de nem olyanok, hogy keressük őket, hanem menekülünk, vagy megküzdünk, ugye, vagy megtámadjuk az ellenfelet, vagy elmenekülünk, de semmiképpen nem újra akarjuk a félelemkeltő helyzetet produkálni. Tehát itt egy igazi paradoxon van ezekben a helyzetekben, ahol a gombnyomogatással negatív dolgok kerülnek elő. Igaz, hogy válaszunk, hogy miért van ez, erre nincs. Én csak azt tudom mondani, mint kísérleti pszichológia világából jövő ember, hogy kell majd valami külön magyarázat, mert szokványosan az egér kísérletektől az ember világáig mi általában igyekszünk megszabadulni a nagyon félelemkeltő helyzetektől. Vagy úgy, hogy támadunk magunk, vagy úgy, hogy elmenekülünk a helyzetből. És ezek egy igazi paradoxonok, és ez egy nagyon, veszélyes oldala a nagyon sok hozzáférhető és rövid, nehezen könnyen felvehető és nehezen leküzdhető tartalmak, elsősorban vizuális tartalmak miének? Hát ez özönnek nevezem az internetes világban. Ugye, nyilván maga a negatív tartalmak mellett az is érdekes, hogy a klikkelgetős világban kialakul egy nagyon érdekes odafigyelési terjedelmi korlát. Sokkal rövidebb eseményeket tolerálunk, mint toleráltunk már 30-40 évvel ezelőtt. Ez így van a magas kultúra világában is. Gondoljuk el, hogy a nagyon híres és nagyon népszerű, most csak a tudományosra gondolok, úgynevezett TED talkok, a TED beszélgetések,
0: igen.
4: Azok 23 percesek.
0: Igen.
4: Egy egyetemi óra Magyarországon 9 perces volt, az Egyesült Államokban 50 perces, de mindenképpen többszöröse ennek, ugye? És ezek a 20 perces TED talkok egyrészt nagyon új technológiák révén, a vetítmények révén sikerült tényleg összefoglalni és tömöríteni információkat, de ez az internet világában azután tovább megy, tovább rövidül, tehát a klippek, amik eredetileg csak a reklám szociológia világára tartoztak, hirtelen az élvezet és magam kezdeményezte fogyasztás világában is megfognak, vagy megjelenek egyre rövidebb dolgokat. Egy másik nagyon fontos jellemző, ami megint mondom, túlmutat a negatív, meg fenyegető dolgokra való rácuppanáson, az a vizualitás újra előtérbe kerülése. Van sok kollégám, például Nyíri Kristóf akadémikus, akik úgy vélik, hogy ezzel visszatérünk az emberősi állapotához, az ember ősi állapotában a vizualitás és a képek világa volt alapvető számunkra. Ezt sokan egy kicsit megkérdőjelezzük, én is megkérdőjelezem egyébként, mert amikor egyáltalán megjelenik a vizuális megjelenítés, tehát a barlangrajzok, meg mit tudom én mi, legtöbben úgy gondoljuk, hogy akkor az ember már jelképhasználó lény volt, már tudott beszélni. Tehát a vizualitás mellett a történetmesélés legalább olyan ősi. És nagyon érdekes, hogy miközben a, mit tudom, a politikai kommunikáció elemzésében állandóan arról beszélünk, hogy ó, ez egy másik narratívum, így úgy. Tehát az elbeszélés, mint keretező dolog jelenik meg nagyon sokszor számunkra. Az internetes rövid információkban, a klippekben és hasonlókban egyre kevésbé van történet. Egyre inkább csak képek, egymás utányos képek, asszociatív egymásra reagálása van. Ugye, ha szabad egy példát mondanom, mondjuk 25 évvel ezelőtt még akkor még voltak sörreklámok a televízióban. Számomra a legvonzóbb soproni sörreklám az volt, amikor egy fiúnak mondjuk egy egyetemi kollégiumi szobába az ablakán megjelenik egy madzagon leeresztett palack sör, és akkor elkezd a sör eredete után menni, és egy gyönyörű lány talál egy emelettel följebb. Ez egy narratívum, nem egyszerűen egy kép.
0: Persze, ez egy történet, így.
4: A mai reklámokban már nagyon kevésszer van ilyen történet. Szóval, jó, csak azt akarom mondani, hogy amikor a vizualitást helyezi ez a típusú új kultúra olyan mértékben előtérve, ahogy azt látjuk, akkor nem egyszerűen visszatérés van valami ősi módhoz, hanem az egyik ősi módhoz való visszatérés van, és én remélem, hogy újra meg fogunk küzdeni azért, hogy a történetnek újra helye legyen a világunkban.
0: Hát igen, nagyon sok minden megváltozott, és közben pedig az is egy létező dolog szerintem, hogy azt hiszük, tehát hogy van ez a sokat markolunk, keveset fogunk. Tehát, hogy azt hiszük, hogy rengeteg információt kapunk, rengeteg dologra rálátunk, kb. Széles körbe látunk, de egyébként ebben szerintem ott van ez az ebecsapás, hogy egyrészt ez a buborék, ami körénk létre lett hozva. Másrészt én kipróbáltam a múltkor, hogy olyan emberek, akiket valóban követek, tehát akik engem tényleg érdekelnek, nem csak valamiért odafújta a szél, azoknak az ilyen 15 perces, 15 másodperces tartalmait megnézem, és hogy a negyedik után vissza tudod már mondani, hogy a másodikban mi hangzott el. Úgy, hogy koncentráltam, úgy nem tudtam.
4: Nem tudta visszamondani.
0: Nem. Úgy, ugye? Hogy koncentráltam.
4: Igen, értem. Tehát, hogy tulajdonképpen az információs bőség, az ugyanakkor az a fenyegetés megvan, hogy valójában egy ilyen információ átteresztő állomását teszi a fejünket, ahol nem marad meg. Én azt gondolom, itt nagyon sok felelőssége van a pedagógiának és a kultúrának. Sokan, többek között egy Susan Greenfield nevű oxfordi farmakológia professzor érvelnek körülbelül 10 éve amellett, hogy az egyetemi oktatásban legalábbis szükség lenne, ez még az AI előtti világról beszélünk, szükség lenne arra, hogy lassuljunk le, újra hozzuk vissza a kontempláció, a merengés, a tartalmi feldolgozás világát, szemben azzal, ahol csak szövegfoszlányok és képfoszlányok vannak, amik csak úgy egymás mellett hömpölyögnek. Tehát lehet, hogy konzervatívan hangzik, de a kampányokat lehet folytatni a lassabb feldolgozás mellett. Hasonlóakat a interjú első részében említettem Jonathan Haidtot, aki a fiatalok, tehát mondjuk 10-15 évesek társas médium használatával kapcsolatban nem egyszerűen a korlátozást és a szabályozást hangsúlyozza, hanem helyette alternatívákat kell adnunk. Vissza a gyerekeket a játszótérre, ez a mozgalmának a jelszava. Menjünk vissza a játszótérre. Ugye ez most, ez egy kicsi jelszó, de valójában azt akarja hangsúlyozni, hogy amikor szabályozni és korlátozni akarunk, akkor alternatívákat, más utakat kell adnunk. Na most ez ugyanígy igaz a tanulásban. Én szerintem a tényleges megvitatás, ugye gondoljuk végig, hogy a megint csak még a mesterséges intelligencia előtt is, már a digitális világban a másolás, az ide-oda rakosgatás révén mekkora veszélye volt állandóan annak, hogy egy fiatal például egy egyetemi dolgozatban hozott anyagokkal dolgozik. Mit tud tenni az egyetem? Azt tudja tenni, hogy ténylegesen 10-15 fős csoportokba folyik a tanítás, ahol segédeszköz nélkül kell beszélni a dolgokról. Nem, hogy mobiltelefon nélkül, de vetítgetni se, hanem beszéljünk mondjuk arról, hogy mi a különbség Arany János lírája és a toldi szemlélete között. Most mondok egy példát, ugye ezzel foglalkoznak a fiatalok, mint a diákok ezzel otthon, és utána az órán mit ténylegesen, tehát vissza kell hozni a klasszikus retorikát, azt, hogy szabadon a régi iskola azt mondta, a saját szavaiddal mond, fiacskám. Ez a saját szavaiddal, ez egy nagyon komoly dolog, kell legyen újra a mai világban.
0: Ó, de ettől szerintem most nagyon messze vagyunk, főleg a mesterséges intelligenciával, de értem, amit mond, de szerintem pont a kifejezés, tehát hagyjuk, ha nem figyelünk, akkor elkorcsosul a kifejezés módunk, mind írásban, mind szóban. Úgyhogy ez szerintem egy valós veszély. Nagyon-nagyon kevés időnk van, úgyhogy tulajdonképpen csak egy nagyon rövid kérdés válasz elejéig, de muszáj azt azért megkérdeznem, hogy ugye a kritikák szerint az algoritmusok azért felerősítik a társadalmi megosztottságot. És ez egy fontos kérdés, hogy valóban így van-e, vagy a polarizációnak az okai azok mélyebben gyökereznek. Kérdezem ezt kicsit álnaívan, hiszen túl vagyunk egy választási kampányon, amiben azt hiszem, hogy mindenki a telefonján lógott.
4: Jó, a polarizáció okai mélyebbek és csúnyábbak. Egész egyszerűen mindegyik politikai párt tábort akar maga köré teremteni egy olyan társadalomban, a magyar társadalom is ilyen, ahol a klasszikus értelembe vett csoport és osztályviszonyok már egyre kevésbé léteznek. Gondolj végig, az Egyesült Államok, hogy mit tud csinálni Trump, meg mindenféle demagóg politikus maga köré szervez. Újra sokan ezt mondják, mondjuk Forgács József, ausztrál magyar szociálpszichológus, meg Robin Dunbar, brit pszichológus barátom, hogy újra létrejön egy olyan törzsi kultúra, ahol a politikusok csak olyan, azt akarják mondani, hogy csak az a fontos, hogy hozzám tartozol. Uh-huh. Nincs más, mert nincs az, hogy mostan a egyik párt képviseli a munkásság, a másik a parasztság érdekeit, és így tovább. Nem azért, mert mindannyian gazdagok vagyunk, de egy nagyon sok értelemben homogenizálódott a társadalom. Vagyunk gazdagok és szegények, de olyan politikai mozgalmakat, ahol valaki azt mondja, hogy mi vagyunk a gazdagok pártja, még nem láttam. A gazdagok pártja dumával nem lehet megnyerni a választásokat, tehát a gazdagok érdekeit képviselő politikusok mindig azt szét kell terítsék. Tehát úgy gondolom, hogy mélyebb van, nem az internet hozza létre ezeket a megosztottságokat, az csak fel tudja
0: ráerősít.
4: És hosszabb távon én szerintem például az iskola meg a tömegkommunikáció azt tudja ezen a téren tenni, hogy megteremti és állandóan elvárja a tényleges kommunikáció világát. Mondok egy nagyon régi példát. Az első világháború alatt, amikor Károly Mihály a béke párt képviselője volt, vagy szóval a béke érdekében kampányolt, és itt van. A saját emlékezetében azt írja, 16-ban vagyunk, 1916-ban, hogy akkor látta, hogy igazi dráma van a parlamentben, mikor este A kaszinóba Tisza István nem volt hajlandó vele kezet fogni. Ugye vegyük észre, már nem is tekintem a másikat embernek. Ott derült ki, hogy igen, van egy kaszinó élet. És mondok egy pozitív példát, mikor Bence György barátommal körül 91 körül mentünk a Kossuth téren át, és jött néhány közös ismerősünk szembe, megmondom a konkrét neveket. Szájer József, Magyar Bálint és néhány további fideszes és SZDSZ-es képviselő, és a Bence röhögve mondta neki, mentek inni? És azok kicsit pirókodva mondták, igen. Ugye akkor még az volt a természetes, hogy az másik táborhoz tartozók embernek tekintik egymást, és vannak interakcióik. Én szerintem ez egy nagyon fontos társadalmi feladat, hogy ilyen értelemben nem azt a párbeszédet kell létrehozni, hogy én elfogadom azt, amit ő mond, de hogy egyáltalán meghallgatom.
0: Igen. Hát sajnos ebben most ennyi fért bele, pedig szerintem lehetne azt folytatni jó sokáig, és nagyon köszönöm, hogy itt volt, és ennyi mindenről tudtunk beszélgetni, és örülök, hogy vannak ilyen események, ahol egyébként a nagy közönség előtt is ilyen vitaestek.
4: Köszönöm nyitottak. Szépen a lehetőséget, és sok sikert kívánok a műsorhoz, meg az egész rádiónak.
0: Köszönöm, és viszont kívánom. Plé Csaba, Széchenyi díjas pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet. Hétfőn 11-kor jövök friss adással. Jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
10: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Gyanúsítottként hallgatta ki a fővárosi nyomozóügyészség a Tech Volt vezetőjét. Csaknem 400 millió dollárt fizethetnek ki az Egyesült Államokban több mint 500 szexuális bántalmazottnak az egyház részéről. Ma tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Az országgyűlés elfogadta a Tisza párt által benyújtott törvényjavaslatot, amelynek értelmében a kihirdetést követő 15. napon megszűnik a 2024. februárja óta működő intézmény. A döntést az alaptörvény június 15-i módosítása alapozta meg, a most elfogadott jogszabály pedig rögzíti, hogy a szerv tényleges közfeladatot nem látott el, létrehozása kizárólag politikai érdeket és a civil szervezetekre sajtóra való nyomásgyakorlás szolgálta. A hivatal az igazságügyi minisztériumba olvad be, amelynek a feladatokat a jövőben nem kell ellátnia, az intézmény vezetőinek megbízatása pedig végkielégítés nélkül szűnik meg. Gyanúsítottként hallgatta ki a fővárosi nyomozóügyészség Hajdú János volt rendőr altábornagyot, a terrorelhárítási központ volt főigazgatóját az aranykonvoj ügyben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a volt vezetőt hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Hajdú panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekményt, és jelenleg szabadlábon védekezik. A vádak szerint Hajdú János irányította az akciót, amely során 7 ukrán állampolgár ellen alkalmaztak emberi méltóságot sértő kényszerintézkedést. Hajdú Jánost ma a Fidesz biztonsági igazgatónak nevezte ki. A forint idei közel 10%-os erősödése az olcsóbb import révén mérsékelte az inflációt, ugyanakkor rontotta az exportorientált ipari vállalatok és a nagyobb szolgáltató cégek jövedelmezőségét, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint a legerősebb negatív hatás az iparban jelentkezett, míg a főként belföldi piacra termelő kereskedelmi és építőipari vállalkozások az alacsonyabb importköltségek miatt enyhén kedvezőbb helyzetbe kerültek. A GKI azonban arra is figyelmeztetett, hogy az exportáló cégek nyereségességének romlása hosszabb távon a külkereskedelmi többletet és a folyófizetési mérleget is kedvezőtlenül befolyásolhatja. Csak nem 400 millió dollárt fizethetnek ki az Egyesült Államokban több mint 500 szexuális bántalmazottnak az egyház részéről. A San Franciscói érsekség megállapodást kötött, miszerint 395 millió dollár kártérítést fizet, mintegy 530 olyan túlélőnek, akiket az egyházi klérus tagjai bántalmaztak szexuálisan, lezárva azokat a pereket, amelyek egy elévülési időt átmenetileg feloldó kaliforniai törvény után indultak meg. Az érsek teljes felelősséget vállalt és bocsánatot kért a sokszor évtizedekkel ezelőtt történt kiskorúak elleni visszaélésekért. A pénzügyi jóvátételen túl a megállapodás 14 szigorú intézkedésre kötelezi a 440 ezer hívőt számláló egyházmegyét.
0: Időjárás a Rádiókafén.
12: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen és a Dunától keletre elvétve, illetve a Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix filmzene. A mai mixet D.P. Morgan készítette.

0: Hello, Mr. Postman. Did I get any mail today? No? Okay. Thank you. I'll see you tomorrow then.
1: Sziasztok! Götz Anna vagyok. Hallgassátok a rádió.

0: véglő, rajta a
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ DP Morgan volt. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszig átnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A Velencei Bizottság vizsgálja meg Sulyog Tamás lehetséges eltávolítását. Jelentősen javult a külkereskedelmi többlet. Ma tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Csütörtökön Magyarországra látogat az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testülete, a Velencei Bizottság, hogy megvizsgálják a Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó alaptörvénymódosítást. Bár a bizottság jogi és demokratikus normákat vizsgáló állásfoglalásai nem kötelező érvényűek, komoly nemzetközi súlyuk van. A delegáció fogadására maga a köztársasági elnök és Magyar Péter miniszterelnök is nyitott, miközben az Európai Bizottság szintén feszült figyelemmel kíséri a magyarországi közjogi folyamatokat. Lassan vészhelyzet alakul ki Budapesten, a rohamosan romló közbiztonsági helyzet és a lakosságot rettegésben tartó utcai agresszió miatt. Ezt állítja Pikó András józsefvárosi polgármester és Jámbor András a kerület volt országgyűlési képviselője. A politikusok szerint a krízis elsődleges oka, hogy a főváros utcáit elárasztotta egy új típusú designer drog, amely a korábbi szerekhez képest sokkal kiszámíthatatlanabbá és erőszakosabbá teszi a függőket, akik így már az eddig biztonságosnak hitt lakó környezetben is nyíltan fenyegetik a járókelőket. A helyzetet súlyosbítja az állami szociális és pszichiátriai ellátórendszer teljes csődje. Jámbor András rávilágított, hogy jelenleg egyetlen olyan intézmény sincs, amely a halmozottan sérült, azaz egyszerre szerfüggő és pszichiátriai betegséggel küzdő embereket fogadni tudná. Így a rendőrség az előállításuk után kénytelen őket azonnal visszaengedni az utcára. Pikó András hangsúlyozta, hogy a drasztikus rendőrhiány tovább rontja a helyzetet. 502 millió euróra nőtt a májusi külkereskedelmi többlet. Májusban a magyar export 7,4 és az import 6,3%-kal nőtt, ami 160 millió eurós javulást jelent az előző évhez képest, jelentette a KSH. A csere arány 4,4%-kal javult, miközben a forint az euróhoz képest 11%-kal, a dollárral szemben pedig 14%-kal javult. Az év első 5 hónapját tekintve az export 5,3%-kal nőtt, az import pedig 8,4%-kal bővült. Két fontos ma éjfélkor lejáró jogvesztő határidőre figyelmeztet a NAV. Eddig kérhetnek a magánszemélyek 5 havi pótlékmentes automatikus részletfizetést a gépjárműadóra, ami a legegyszerűbben a NAV mobil applikációban intézhető, valamint szintén ma éjfélig kell benyújtaniuk a 2024-es globális minimumadó bevallást az érintett nagyvállalatoknak az ONYA felületén, különben akár 10 millió forintos mulasztási bírságra is számíthatnak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és a Dunától keletre elvétve, illetve a Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 30-án 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Czoller Andi.
2: Színház.
1: Június 26-án megnyitott a kapuit a Zsámbéki Nyári Színház, amelynek előadásai a Zicsi Kastély árnyas udvarán, illetve egy alkalommal a Rom templomban várják a közönséget egészen szeptember közepéig. A színház szervezője, szóvivője Palkovics Mária mesél a színházi, irodalmi és zenei eseményekről.
3: Idén is már megnyitott a kapuit a Zsámbéki Nyári Színház. Június 26-ával nyílt az utolsó menet című előadással, és ez nagyon sok izgalmas előadással várjuk a közönséget ebben az évadban is. Fontos kiemelnem, hogy újdonság az elmúlt évekhez képest, hogy idén nagyon sok gyerek előadással is készülünk a délelőtti órákban, úgyhogy a kicsik és a családosok is találnak kedvükre olyan előadást, ami akár az egész családnak jó szórakozást nyújthat. És hát ahogy minden évben, idén is a legfontosabb szervezője ennek a Zsámbéki Nyári Színháznak, hogy mindig arra törekszünk, hogy a színház, az irodalom és a zene egyaránt jelen legyen a színpadon. Ez most sem volt másképp, úgyhogy találnak a kedves nézők klasszikusabbnak mondható színi előadást, találkozhatnak verses zenés estekkel, és hát egy kicsit ilyen koncertszínházas előadásaink is vannak. Hát, hogy egy párat kiemeljek, nem is tudom, mivel kezdjem, júliusra tartogatjuk, július 10-én például Laci János Három nő, egy eset című tragikomédiájával várjuk a közönséget, ahol egy temetés és három nő és egyetlen férfi emléke az, ami összeköti őket Sajgál Erikával, Kovács Vandával, Őze Áronnal és Holecskó Orsolyával a főszerepekben. Aztán itt lesz Rezes Judit és Szabó Győző a Lávsékkel. Ez, amúgy is ezek a kettős előadások egész sok van idén. Aztán, hogy egy kicsit más műfajba kalauzoljuk a kedves nézőket, lesz operett és musicalestünk Janza Katával és Vágó Zsuzsival. Aztán egy kis ajánlom mondjuk a verses előadásokból, Grecsó Krisztián és Beck Zoltán közös estje augusztus 3-án Szeretet vesző béke címmel várja a közönséget, aztán itt lesz Kollár Klemenc László és László Zsolt színművész július 12-én a Szívhasad című pódiumestjükkel. Hú, hát még nagyon sok mindent tudnék mondani. A 20 előadásból gyakorlatilag 19 az Zicsi Kastély árnyas udvarán kerül színpadra, és az utolsó záró előadásunk szeptember 13-án, az viszont a Rom templomban lesz, ami valóban egy nagyon különleges, nagyon szakrális helyszín, egészen más hangulatot áraszt, mint az Zicsi Kastély. És hát ide stílusosan egy szakrális előadást hozunk, a Hortus Conclusus, a legbelső kert című alkotás, amelynek rendezője Vecsei H. Miklós, és szerepel benne Takács Dorina, és a Platon Karatájevből ismert Balla Gergely. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon különleges záró előadása lesz a Zsámbéki Nyári Színháznak.
2: Koncert.
1: Július 16-án a Veszprém Festen Beth Hart lép fel, a világ egyik legismertebb blues rock énekesnője, a Grammy-díjra jelölt művésznő, többszörös European Blue Awards nyertes, stílusát az érzelemdús ének, a blues, a rock és a soul jellegzetes keveréke jellemzi. A művésznő ezen az estén a 2025-ös évre meghirdetett, de betegség miatt lemondott koncertjét pótolja.
2: Történelem.
1: Megkezdődött az utóbbi évek egyik legjelentősebb restaurálási munkája a Vatikánban, az apostoli palotákban található Raffaello loggiák felújítása 5 évig tart majd. Arról a fedett folyosóról van szó, amelyet Raffaello tervei alapján 1517 és 19 között a festő tanítványai valósítottak meg. A Vatikáni Múzeum 20 fős restaurátor csapatának feladata lesz, hogy új fényt adjon a loggiák freskóinak, stukkóinak és más dekorációinak. A helyreállításhoz a már más műkincsek esetében is alkalmazott lézer technológiát használják. Az eredetileg nyitott loggiát, amelyet később üvegablakokkal kereteztek, bibliai jeleneteket ábrázoló falfestmények díszítik. érdekességét az úgynevezett groteszk díszítések adják, amelyeket az 1500-as években felfedezett ókori római palotákból másoltak le. A földdel betemetett paloták termeit a reneszánsz művészek barlangoknak hitték, így a díszítéseket a grotta, azaz barlang szóval határozták meg. A Raffaello Loggiák a Vatikánhoz tartozó apostoli palotáknak a második emeletén találhatók, a Szent Damasus udvarra néznek rá, amely arról ismert, hogy oda érkeznek meg a pápához látogató állam és kormányfői delegációk. A loggiák nem látogathatók, de a Vatikáni Múzeum termeiből rájuk lehet látni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. 5 törökkori emlék Magyarországon, amit érdemes felkeresni. Egri minaret. Eger elfoglalásakor a 17. században építhették az egykori oszmán birodalom legészakibb európai építményét. Nem csoda, hogy az ország legjobb állapotban fennmaradt, 40 méteres minaretje Eger város egyik legnépszerűbb látványossága. A torony tetejébe csiga lépcső vezet fel, amit a szűk helyektől rettegőknek nem ajánlunk. Mindenki másnak szinte kötelező szétnézni a 26 méteres magasságban kialakított erkélyéről, ugyanis pazar a kilátás. Malkocs Bég dzsámija. A Pécshez közeli Siklóson található a 16. századi iszlám török építészet egyik emblematikus darabja. 1993-ban az épület rekonstrukciós munkáját Európa Nostra díjjal jutalmazták, a felújításban pedig az Ankarai Néprajzi Múzeum kutatói nyújtottak segítséget, akik különféle szakrális tárgyakkal tették az eredeti állapothoz méltóvá a teret. A szentély érdekessége, hogy a környékben élő iszlám közösség ma is imahelyeként használja, emellett a turisták számára néprajzi múzeumként működik. Gázi Kászim Pasa dzsámija. Pécs mediterrán milliójének szerves része a város főterén álló hatalmas dzsámi. Az egykori muzulmán szentély ma római katolikus templom, ugyanakkor megjelenésében és tájolásában őrzi a török kultúra sajátosságait. Pécsen egyébként nem ez az egyetlen törökkori emlék. Idris Baba türbéje, Jakob Ali Hasszán Pasa dzsámija, Memi Pasa fürdője és a híres török kút is. Kihagyhatatlan. Szigetvár törökkori emlékei. A különleges török-magyar barátságpark az egyik legfőbb látványosság, a török idők egyik legfontosabb helyszínén, Szigetváron. Az emlékparkban gyakran megállnak a nyugat felé utazó törökök, de a szigetvári hagyományőrzők is rendszeresen felkeresik. A két nép közötti békét szimbolizáló Szulejmán szultán halálának 500. évfordulóján emelt park mellett Szigetváron a török házat is érdemes felkeresni, ami az ország egyetlen éppen fennmaradt karavánszerája. Esztergomi dzsámi. Pár száz évvel ezelőtt a müezzin hangjai szűrődtek ki a ma kávézóként és kiállító térként működő egykori dzsámi falai közül. Az épület műemléki védelem alatt áll, feltárásakor a régészek az egykori mihráb, azaz az imafülke darabjait is megtalálták, amelynek hála rekonstruálták a fülkét.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Koli, azaz Halász Kolos élete kalandfilmbe illő. Fiatalon bejárta a félvilágot, külföldi iskolákban tanult, bohócnak készült,

Te a gőzés cigi füst, ezek mögött is te vagy. Te hegyek mögött is te nek, a kövek között is te laksz. Te a gőzés cigi füst, az ütött kopott kis terasz.

A felső 10 000 zenekar első lemeze a Normális Élet címet viseli. Az album szövegei generációs témákat feszegetnek, és a 20 évesek útkereső kérdéseit helyezik fókuszba. Egy olyan zenei szupergrup, amely már is helyet követel magának a magyar indie rock szintér élvonalában. Zenéjük egyszerre csilingelős, markáns, kellően gitárpopos, sőt, fülbemászó is egyben. Ahogy egy kritikusuk írta, egy jó, laza hideg fröccs az ebéd előtt.

0: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkaba. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Mary Jane egy cipőforma, egy cukorkaféle, egy koktélfajta, egy hajó, schooner típus, de a marihuána beceneve is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A társkeresés dalszerzős megoldását választotta Ray, a brit R&B énekesnő, a 2025-ös Where is my husband-ben kürtölte világgá, hogy várja a kérők jelentkezését. A sürgető szövegű és tempójú számban megbújik a megnyugvás is. Az egyik sor tanúbizonysága szerint ugyanis az előadó nagymamája megígérte unokájának, az áhított társ el fog jönni. Minden esetre reméljük, ez nem ugyanaz a pasi, akiről a szintén 2025-ös Formula One a film Mark Ronsonnal közös betét dalában énekelt Ray, hiszen ott a nagyi már a címben kiakadt. Grandma calls the boy bad news. Még csak az kellene, hogy egy nagymama szomorító semmire kellő megkeserítse a Brit Awards díjas énekesnő életét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Én soha nem írok dalokat, csak leírom őket, mondta Neil Young.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
7: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Gyanúsítottként hallgatta ki a fővárosi nyomozóügyészség a Tech Volt vezetőjét. Csaknem 400 millió dollárt fizethetnek ki az Egyesült Államokban több mint 500 szexuális bántalmazottnak az egyház részéről. Ma tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal. Az országgyűlés elfogadta a Tisza párt által benyújtott törvényjavaslatot, amelynek értelmében a kihirdetést követő 15. napon megszűnik a 2024. februárja óta működő intézmény. A döntést az alaptörvény június 15-i módosítása alapozta meg, a most elfogadott jogszabály pedig rögzíti, hogy a szerv tényleges közfeladatot nem látott el, létrehozása kizárólag politikai érdeket és a civil szervezetekre sajtóra való nyomásgyakorlás szolgálta. A hivatal az igazságügyi minisztériumba olvad be, amelynek a feladatokat a jövőben nem kell ellátnia, az intézmény vezetőinek megbízatása pedig végkielégítés nélkül szűnik meg. Gyanúsítottként hallgatta ki a fővárosi nyomozó ügyészség Hajdú János volt rendőr altábornagyot, a terrorelhárítási központ volt főigazgatóját az aranykonvoj ügyben. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a volt vezetőt hétrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsítják. Hajdú panasszal élt a gyanúsítás ellen, nem ismerte el a bűncselekményt, és jelenleg szabad lábon védekezik. A vádak szerint Hajdú János irányította az akciót, amely során 7 ukrán állampolgár ellen alkalmaztak emberi méltóságot sértő kényszerintézkedést. Hajdú Jánost ma a Fidesz biztonsági igazgatónak nevezte ki. A forint idei közel 10%-os erősödése az olcsóbb import révén mérsékelte az inflációt, ugyanakkor rontotta az exportorientált ipari vállalatok és a nagyobb szolgáltató cégek jövedelmezőségét, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint a legerősebb negatív hatás az iparban jelentkezett, míg a főként belföldi piacra termelő kereskedelmi és építőipari vállalkozások az alacsonyabb importköltségek miatt enyhén kedvezőbb helyzetbe kerültek. A GKI azonban arra is figyelmeztetett, hogy az exportáló cégek nyereségességének romlása hosszabb távon a külkereskedelmi többletet és a folyófizetési mérleget is kedvezőtlenül befolyásolhatja. Csak nem 400 millió dollárt fizethetnek ki az Egyesült Államokban több mint 500 szexuális bántalmazottnak az egyház részéről. A San Franciscói érsekség megállapodást kötött, miszerint 395 millió dollár kártérítést fizet, mintegy 530 olyan túlélőnek, akiket az egyházi klérus tagjai bántalmaztak szexuálisan, lezárva azokat a pereket, amelyek egy elévülési időt átmenetileg feloldó kaliforniai törvény után indultak meg. Az érsek teljes felelősséget vállalt és bocsánatot kért a sokszor évtizedekkel ezelőtt történt kiskorúak elleni visszaélésekért. A pénzügyi jóvátételen túl a megállapodás 14 szigorú intézkedésre kötelezi a 440 ezer hívőt számláló egyházmegyét.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen és a Dunától keletre elvétve, illetve a Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.
9: This one goes out to the entire world.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Jelentkezik a Partcafé, a Balaton hangja. A második évfolyam 26. műsorát készítjük kolléganőmmel, Marsal Szilvivel.
2: Köszönöm szépen az ismételt meghívást, kedves Andris.
1: Vendégünk pedig Szabó Virág, a 46 Balaton Borbusz ötletgazdája. Új bor turisztikai élményről adunk hírt a Balaton felvidékről. Szerbusz Virág, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket.
1: Bemelegítő kérdés, interjú helyzetben van-e bármiféle balatoni kötődésem?
3: Bármiféle balatoni kötődésem
1: akár
3: igazából...
1: Akár a gyermekkori nyarak kapcsán,
3: nyilván stb. Zánkai tábor, ami utána felfejlődött a balatonfüredi csajos nyaralásokhoz, ami igazából bizonyos szempontból az alapját képezte ennek az ötletnek. Úgyhogy én a Balatont, mint turista ismerem, balatoni kötődésem nincs, én Nógrád megyei vagyok, erre nagyon büszke is. Ennyi. Gyütment.
1: Most a munkád odaköt azért. Szezonban? Tehát akkor ott élsz szezonban, vagy ingázol időnként?
3: Nem. Kivettem ott egy lakást erre a szezonra, de amúgy én Hollandiában élek, tehát az elmúlt 9 évet Hollandiában töltöttem. Holland a férjem is, úgyhogy nem csak én költöztem oda a szezonra, hanem ő is.
1: Hogy látja egy külföldi, mit szól a Balaton? Az ismerte korábban?
3: Ismerte, persze. Tehát én imádtam a Balatont, úgyhogy 10 éve vagyunk együtt, a 10 év alatt 10-szer minimum elvittem őt Füredre, Tihanyba, vagy Zamárdiba, úgyhogy neki ez óriási élmény.
2: Azt lehet tudni rólad, hogy mivel foglalkozol? Mi az érdeklődési területed, vagy egyáltalán hogyan csöppentél? Mi volt az útvonal, hogy a Balatonfüreden megvesd most a lábad?
3: Persze, hogy lehet tudni.
2: Hát nem véletlenül
3: rövid válaszom, hogy lehet tudni. Én kommunikációval, PR kommunikációval foglalkoztam az elmúlt 25 évben. Kezdtem az európai tanácsban, aztán dolgoztam Kínában, dolgoztam Törökországban, majd hazajöttem, itt saját PR ügynökséget csináltam az egyik barátommal és volt kollégámmal, majd megismertem a jelenlegi férjemet, aki holland, és ment egy darabig ez az Eindhovenbe repülgetünk, és találkozunk minden második hétvégén, de ehhez már öregek voltunk, úgyhogy kiköltöztem, és ott folytattam igazából a munkát, először a Shell-nél, utána pedig a világ egyik legjobb AI cégénél.
1: Hát innen meg hogy vezetett akkor vissza az utat Balatonfüredre?
3: Egyszerűbben, mint gondolnád igazából. 2 évvel ezelőtt egy céges kiküldetésen Dél-Afrikában jártam. És Dél-Afrika, aki ismeri a területet, csodás borai vannak, és az egyik legjobb borvidéke szerintem az a Stellenbosch Franchuk borvidék. És ezen a konferencián, amin részt vettem, a fakultatív program egy franchuki borlátogatás volt, ami úgy zajlott, hogy ebben a völgyben, ahol volt 10 darab borbirtok egymástól olyan 2-3 kilométerre, ezeket egy villamos sínen, egy retro villamos kötötte össze. És ez volt igazából a napi program, hogy felszállsz reggel a villamosra, és eldöntheted, hogy a rendelkezésre álló 8 megállóból hány helyen szeretnél leszállni. Hopon hopof villamos. És ahogy ott zögykörögtem ezen a villamoson, 2 évvel ezelőtt nagyjából, akkor jutott eszembe, hogy miért nincs nekünk ilyen. Tehát ott vagyok mondjuk Balatonfüreden évről évre, és bejárom ugyanazt a 4 helyet. Ugyanazt a 4 helyet, amit mindenki más is bejár. És nem mondom, hogy unalmas, de jó lenne, hogyha mondjuk lenne opció, lehetne mást is csinálni. És ezen az ötleten...
1: arról meg nem is beszélve, hogy ugye nagy kérdés, hogy egy ilyen borprogramra mivel érkezik az ember. Gyalog, messze vannak egymástól a pincészetek, kerékpáron egy bizonyos fogyasztási szint fölött már balesetveszélyes, autóba egy kortybort nem lehet inni, és akkor ugye kezdődik a baráti társaságoknál a matek, hogy akkor kiáldozza be magát a társaság kedvéért, azaz kifurikáztatja az egyre jobb kedvű társaságot.
3: Így van, és senki nem szeret sofőr lenni. Ugye említetted a kerékpáros bejárást, ami tényleg tök jó, egészen addig, amíg mondjuk nem elektromos kerékpáron mész, mert akkor sem kellene inni. illetve egészen addig, amíg nem akarsz meglátogatni olyan borászatokat, amik mondjuk Mencs helyen vannak, vagy Dörkicsén, mert hát oda azért olyan emelkedők mennek, amin azért az autó
1: meg
3: is.
1: Meg mi van, ha ízlik, amit ott tapasztalok, és el akarok venni néhány üveggel, ez is behatárolt mennyiség, hogy akkor azt én hogy cipelem a bringámon el.
3: Így van. Tehát ez egy nagyon komoly válaszút, hogy veszek-e, nem veszek, visszajövök, nem megyünk vissza. Tehát ez azért igen ritka. És még az ötlethez, még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ugye említettem, hogy két évig ültem ezen az ötleten. Gondoltam, hogy hát majd valaki megcsinálja. Hát biztos valaki megcsinálja.
1: Nem hiszem magától értetődő, most vázoltuk a problémát.
3: Igen, és nem csinálta meg senki, és autót szerettem volna vásárolni. Nem tudom, hogy miért nem vágtam bele korábban, de emlékszem a pillanatra, hogy autót akartam vásárolni, és böngésztem az autó, használt autó adok-veszek holland megfelelőjét, és ugye a szemem sarkából láttam valamit, egy hirdetést itt oldalt. Mi a csoda, ez van, nagyon szép. És megláttam a buszt. Azért nem csináltam meg két évig, mert nem volt meg a járművem. Tehát ez nem a buszról szól, de igenis hozzáad az élményhez, hogy egy 1980-as retro, a világon teljesen egyedülálló, félig nyitott busszal fogunk közlekedni, illetve hát azzal közlekedünk, úgyhogy ez hiányzott a puzzle utolsó elemeként.
1: Uh-huh. Visszakanyarodva kicsit Dél-Afrikához, láttad az ottani borvidéket, nagyon profin csinálják, gyakorlatilag a dél-afrikai borok, ha valaki nyitott szemmel jár, azért a magyar diszkontláncokban is kaphatóak, és versenyképes áron. Na de az a szolgáltatás, amit ott láttál, Pariba van a magyar hasonló szolgáltatásokkal, mondjuk a Balaton felvidékkel kapcsolatban, ezt így hogy látod?
3: Szerintem nagyon más, amit ott láttam. Jelenleg, ahogy a Balaton felvidéki pincészetek működnek, nagyon sok a családi pince. 5-6 hektáron gazdálkodnak, itt nem igazán ezekre az óriási borbirtokokra kell gondolni. Egészen más a borásztársadalom, illetve máshogy alakult ki a vendéglátás is. Mi igyekszünk ezen a 46 Balaton borbuszon igazából többet adni, jobbat adni annál, mint amit én ott kint láttam, pedig az is 10-ből 10-es volt, de nem volt emberi. Tehát ott pincér szolgált ki, csodálatos birtokok voltak, csodálatos borokkal, nagyszerű kiszolgálással, de míg ott mondjuk egy pincér hozza ki a bort, és magyarázza, tartja a borkóstolót, itt fontos, hogy amikor csak lehet, vagy maga a borász, vagy a borász segítője, vagy a borász családból valaki, hogy az emberi oldalával, az emberi történetekkel is megismerkedhessünk.
1: Megint egy kicsit lépjünk hátra, PR szakember vagy, hogy látod a Balaton felvidéki boroknak, borászatoknak a PR-ját?
3: Hú, hát kettőt is könnyebbet, tehát nem vagyok objektív szemlélő már.
1: Nem is kell. Ebben a műsorban pláne nem.
3: Szerintem nem elég jó, nem elég sok, olyan világklasszis borok vannak, olyan kicsi pincészeteknél, amit lehet, hogy az óceán túloldalán jobban ismernek, mint mondjuk itt Budapesten. Mert van az a néhány zászlóshajó név minden borrégióról, ugyanígy a Balatonfüred Csopakiról is, akit nyilván mindenki ismer. Ahhoz hasonló, ha nem jobb borok vannak olyan kis családi butik borászatoknál, amiről garantálom, hogy még nem hallottál, és hozzák el a magyar és a nemzetközi díjakat, aranyérmeket, nem egyet, nem kettőt. Az egyik, mondjuk a Fodor család most nyert a Vinagórán 5 aranyat és 3 ezüstöt. Csak úgy mellékesen. És nem tudom, hogy hány ember ismeri mondjuk az ő nevüket, ha csak nem boros körökben mozognak, vagy nem ott élnek Aszófőn, vagy Balatonfüred környékén, pedig világklasszis boraik vannak.
1: Szerinted van olyan karakter, hogy megint csak PR szakemberként kérdeznék, amire ki lehetne futtatni ezt az egészet? Van egy olyan jellegzetes, egyedi karakterjegye a Balaton felvidéki borvidéknek, amire lehetne építeni?
3: Mindenképpen mindig van. Ugye a Balaton felvidék zászlós hajója az az olasz Riesling. Tehát van olyan pincészet például a mi programunkban is, ha nem titok, elmondhatom a Szendonát, akik azzal is kísérleteznek egyebek mellett, hogy összekóstolhatsz mondjuk olasz Rieslinget, ami mondjuk márgás talajon nőtt, vagy mészköves talajon nőtt. Tehát, hogy be lehetne mutatni egy bizonyos faj, szőlőfajtának vannak a uh-huh. különbözőségeit dűlönként. Be lehetne mutatni azt, hogy, hogy az olasz Riesling mennyiben más csopakon, mint mondjuk Füreden uh-huh. vagy Mencshelyen. Tehát az a néhány kilométer óriási ízbeli különbségeket tud eredményezni, illetve itt szeretném mindenképpen kiemelni a csopaki kódexet, amit nem tudom, hogy, hogy ismernek-e a hallgatók, de a csopaki borászok önszorgalomból összeálltak, és egy olyan szigorú szabályrendszert vezettek be saját magukra nézve, amit még a legnagyobb francia vagy olasz borvidékeken is megirigyelnének az ottaniak, tehát csak a törvény által megengedett mennyiség uh-huh. felét szüretelik, kézzel szüretelnek, vakteszten is bizonyítaniuk kell a boroknak. Ez egy olyan komoly minőség ellenőrzés, hogy aki azt gondolja, hogy a Balatonfüred csopaki felvidéken, vagy a Balaton felvidéken fröccsborok teremnek, hát gondolja újra.
1: Oké. Vissza az ötletedhez, és annak a nevéhez is. Ugye azt mondtad, hogy 2 évig gondolkodtál, hogy megcsinálja, de tervezted, vártad is talán, hogy valaki majd megcsinálja, nem volt járműved, meglett ez a busz. Honnan jött a név? Mi az a 46 Balaton?
3: A 46 a szélességi körre utal, uh-huh. tehát arra a körre, amin a Balatonfüred csopaki, illetve akár tágabb értelemben a balatoni borvidékek, ahol megtalálhatók. Ezzel szerettem volna igazából hangsúlyozni azt, hogy nem egyedül állunk mi. Ez a borvidék, ez olyan világszerte ismert vidékekkel van egy övön, mint mondjuk a rajnai, vagy Burgundia, tehát azokat a borokat, amiket máshol nagyon nagyra értékelünk, azokhoz baromira hasonlót, hanem jobbat lehet amúgy a Balaton felvidéken uh-huh. is találni, és nem titkolt szándék, hogy előbb-utóbb szeretnék is bővülni, és mondjuk ez a 46-os, ez lehet, hogy egyszer majd egy bővülés eredmény.

0: szezon végére még többet és még magabiztosabban fogok tudni.
1: Meg volt az ötlet, meg volt a név, innen hogyan és hova vezetett az út? Elkezdtél telefonálgatni mindenkinek?
2: Megvette a buszt.
0: Azt gondolnád, a busz jött legkésőbb igazából, és a busz volt a legproblémásabb eleme ennek az egésznek. Én azt gondoltam, hogy annyit tudtam, hogy Balatonfüredről szeretnék indulni, már csak azért is, mert nem elég egy jó ötlet, ehhez kell embertömeg, aki vélhetően mondjuk szeretné is kipróbálni. Megnéztem a KSH adatokat, nem mintha kellett volna, tehát az, hogy Balatonfüred, Tihany, az egy frekventált célpont, ezt azért magamtól is tudtam. De megnéztem az adatokat, és elmentem a Balatonfüredi önkormányzathoz először is, mert azt is tudtam, hogy ha én ezt elindítom mondjuk a vasútállomásról, vagy az Arácsi vasútállomásról, senki nem fogja látni, ennek a vitorlástérről kell indulnia, ahol mindenki jár, hát onnan nem igazán indulhat semmi, és engedélyt kellett kérnem, prezentálnom kellett, meg kellett őket győznöm, tehát nekem az önkormányzat volt az első lépcsőfok. Amint az megvolt, akkor tudtam elkezdeni érdemben a borászokkal beszélni, és felkerestem őket január-februárban egyenként, tehát hazajártam Hollandiából péntek, szombat, vasárnap, hétfőn, azért, hogy bejárjam a kis bérelt autómmal az összes borászatot, amit találtam, hogy nekik is bemutassam az ötletet, és kérjem, hogy csatlakozzanak, illetve hogyha valahol hibát látnak benne, akkor még most tudjuk korrigálni. Úgyhogy a borászok voltak a második, és utána jött csak a busz.
1: Milyen volt a borászatoknak a hozzáállása? Ez volt, aki így idegenkedve fogadta ezt a dolgot?
0: Idegenkedve senki nem fogadta. Mindenki megértette nagyon hamar, hogy ez közös érdek. Tehát ezzel jól járnak ők is, ezzel jól járnak az ide látogató turisták is, ezzel jól járnak azok a kis falvak is, ahol nem keletkezik mondjuk feltorlódott parkoló autótömeg, vagy áthaladó autótömeg, vagy részegen vezetők. Tehát ezzel tényleg mindenki nyer. Ezt mindenki felismerte. Egyetlen egy pincészet volt, akik azt mondták, hogy megvárják, hogy ez elinduljon, és majd akkor döntik el, hogy csatlakoznak-e. Ők is csatlakozni fognak.
1: Azt mondtad, hogy a busz volt az utolsó momentum, és az volt a legproblémásabb. Miért?
0: Nagyon drága. Ezt a vállalkozást gyakorlatilag egyedül indítom, abból a pénzből, amit megspóroltam a kis havi fizetésemből, tehát a bödön olyan, hát ez nem egy feneketlen pénzes bödönről van szó, és ez a busz, ez a világon tényleg teljesen egyedülálló, nincs még egy ilyen, nagyon drága.
1: Volt ez a busz?
0: Ez egy DAF, ez egy holland gyártmányú DAF 1980-as, ami normál esetben egy teljesen fedett busz, úgy néz ki, mint a régi Icarus buszok a 60-as évekből, tehát ilyen kicsi kerek, kis helyes. Olyan DAF-ból van sok, de ezt a buszt az előző tulajdonos még 25 évvel ezelőtt meg kabriósította, de nem az egész busz, hanem csak a hátát, ami pont jó, mert van, hogy esik az eső, van, hogy nem, tehát ez igazából tökéletesen működik.
1: Tehát ez egy egyedi darab.
0: Teljesen egyedi. Ennek meg is volt a vételára. Elég vastagon fogott az eladó ceruzája, és tudtam, hogy nem tudom megvenni. És elég el voltam kenődve, még az egyik kedves barátnőm mondta, hogy figyelj, Virág, hívd fel, meséld el neki az ötletedet, meséld el a történetedet, hát ha odaadja bérbe. Hát mondom, ilyen nincs. Nem, ilyen nincs. De addig nyüstölt, míg felhívtam a tulajdonost. És így is tettem. Elmondtam a történetemet, és megkértem, hogy adja bérbe a buszt. Azt mondta, hogy hát nem adja bérbe, csak barátoknak és nagyon közeli ismerősöknek, mert hogy ugye át kell adni a forgalmit, mindent, tehát lényegében vakon meg kell bíznia bennem. Azt mondta, hogy nem ismerlek, nem adom bérbe. És mondtam, hogy jó, tőlem 3 órára laksz, holnap reggel 9-re ott vagyok, és megismerkedünk. És ez így is történt, másnap reggel 6-kor kocsiba pattantam, 9-re ott voltam, és lyukat beszéltem a hasába. Lényegében ennyi történt, és megbízott bennem, megismertük egymást, elvittem a férjemet és a kutyámat, és mindenki megismert mindenkit, és annyira pozitív van állt a dologhoz, hogy Hollandiában már ő reklámozza az itteni buszos programot, és ő is hozta ide a buszt, ami
1: amúgy
0: saját lábán másfél nap alatt gyönyörűen eljött a busz, ami tip-top állapotban van.
1: Oké, no, tartsunk egy rövid szünetet, aztán majd megismerkedünk, hogy pontosan hogy is működik, és hogy lehet kipróbálni ezt

0: a balatoni hop-on-hop-off borbuszt. A szünet után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Szabó Virággal, a 46 Balaton borbusz ötletgazdájával.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közén bújt egy harmadik.
1: Még ne menjetek el, a Partkafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partkafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
3: Kedves nézőink, kedves közönségünk, folytatjuk a Partkafét, a Balaton hangját, benne pedig a 46 Balaton Borbusz és annak ötletgazdája Szabó Virág. Ugye a kicsit az ötletet és kicsit téged ismertünk meg a beszélgetés első felébe. Most beszéljünk erről a szolgáltatásról, miről is van szó, hogy működik ez a Hop on Hop off Borbusz, honnan indul például az egy, és milyen utat jár be?
4: Minden buszunk Balatonfüreden Vitorlás térről indul. Viszont van lehetőség Tihanyban is felszállni. Minden reggel van egy 5 megállós tihanyi transferünk igazából, ami végig megy az egész félszigeten, a Tihanyrév megállónál is. Tehát, hogyha valaki...
3: Ez azért fontos, mert épp akartam kérdezni, hogy de mi van, ha valaki a déli parton nyaral, ugye?
4: Így van.
3: Hogy déli parton tölti a szabad idejét, az hogy fog a Borbuszra felszállni.
4: Így van, rájuk is gondoltunk, ezt a tihanyi transfert, ezt a Bahart menetrendhez igazítottuk, úgyhogy a Szántót Tihanyréven el lehet jönni, ott a megálló, bevisszük a Vitorlás térre, ahol csatlakozhat a többiekhez, és este pedig az utolsó kör után ugyanígy vissza.
3: Oké, és akkor Balatonfüred-Tihany.
4: Így van.
3: És onnan?
4: Két útvonalunk van. Szerdán és csütörtökönként az úgynevezett régi barátok útvonal megy, ami a legismertebb neveket is tartalmazza. Az az útvonal Balatonfüreden, mondhatom a pincészetek nevét?
3: Persze.
4: Akkor felsorolnám, a Gyukli pince az első, a Fodorbor birtok a főn a második, utána megyünk Pécsejre, ott a Balogh pince és a Móroc pince, egy ilyen dupla megálló, utána megyünk Balatonszőlősre, a Kern, Pezsgő és Borterasz, illetve a Balaton Wines látogató centrum, onnan megyünk vissza Balatonfüredre a Kocor pincéhez és a Villagyetvaihoz, utána megyünk át Csopakra, Söptei pince, utána a Szőlőskert csopakon, majd a Petrányi és a Szent Donát gyakorlatilag egy ponton, aztán a Jásdi pince, Homolabor terasz, és Palóznakon pedig ott van a Palóbor birtok és a Nádasi pince, és ezeket mind be lehet járni, és utána hozzuk őket vissza Füredre. Mind ez ugye, mivel ez egy hopon-hopof, ezért az nekem nagyon fontos volt, és szerintem az utasoknak is, hogy nagy legyen a választék. Négy helyen lehet leszállni egy nap, tehát 2 óránként megy körbe a busz, és most felsoroltam nektek talán 12-14 megállót, és még csak az, még csak az első szerda csütörtöki
3: útvonalon. Igen, mert ez a régi Barátok nevű útvonal.
4: De van, aki az elegánsabb milliót keresi, nekik is van több, mint négy. Valaki a 180 fokos balatoni panorámát keresi, abból is legyen legalább négy. Van, aki a kis családi pincéket keresi, abból is legyen négy. Tehát ezért van ilyen sok. És péntekenként, szombatonként pedig egy igazi nagy Balaton felvidéki túrára megyünk. Az a Rejtett Kincsek túra nagyon sok családi pincével, állati jó történetekkel, az pedig Balatonfüred, Pécsej, majd onnan elfordulunk Vászolj, Dörgicse felé, onnan Óbudavár, Szent Antalfa, remélhetőleg Balatoncsicsót is be tudjuk majd kötni, és Szent Antalfa után a Tagyonhegynél egészen a Hegyestűlábáig elmegyünk, és úgy jövünk vissza Balaton-Akalin keresztül Balatonfüredre.
3: Ezt hogy kell elképzelni? Felülök erre a borbuszra, ezt nekem kell megtervezni az utazást, vagy ebbe tudtok segíteni? Van valami, nem tudom, kiadvány, ahol megismerkedhetsz a pincészetekkel előzetesen, vagy holnap, ahol megismerkedhetsz a pincékkel előzetesen, és csinálhatsz magadnak egy itinert, és ez a busz ez oda szállít, és akkor leszállok, eltöltök 2 órát az X pincészetnél, tovább visztek Y pincészet, és így?
4: Így van. A 46balaton.hu weboldalon minden pincészetről már előre elolvashatod, amit tudni érdemes, vagy így bepillantást nyerhetsz a pincészetekbe, tehát abszolút van elég információd ahhoz, hogy itinert készíts, de mi is a buszon segítünk, mindig megkérdezem, hogyha valaki tanácstalan, hogy mit keresel, mi lenne számodra egy tökéletes nap, és ahhoz javaslok nekik pincészetet. Itt fontos, vagy legalábbis szeretném elmondani, hogy mi nem kapunk jutalékot a borászatoktól, tehát tényleg abszolút az őszinte, objektív véleményemet mondom minden utasnak, ahhoz igazítva, amit ő szeretne abból a napból kihozni.
3: Kell előre tervezni pincészeteknél? Foglalni? Vagy bírják a strapát, és hogyha, nem tudom, a busz minden utasa egy bizonyos pincészetnél szárra, ugyanabban az időben az is megoldható.
4: Két pincészet kérte, hogy előzetesen szóljunk oda. Amúgy ők nagyok, tehát nem azért, mert nincs helyük, hanem azért, mert van elég vendégük amúgy is, de a többi pincészet fogadja a betérő vendégeket. Nagyon örülnék, Andris, hogyha ez egy reális probléma lenne, hogy annyi embert teszek le egy pincénél, hogy ne tudják fogadni. Sajnos még nem itt tartunk.
5: Én azt akartam kérdezni, hogy az elbeszélésedben úgy tűnik, hogy te vagy az egyik, vagy az idegen vezető ezen a buszon?
4: Már csak az egyik. Nagy örömömre szolgál, hogy Kristóf munkába állt, például ma is van túránk, én itt vagyok, ő pedig csodálatosan kalauzolja a csoportot. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogyha lehet, hogy ugye ez egy borbusz, és a borvidék adja a keretet, a pincészetek adják az alkalmat, de mi elég nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy bemutassuk az épített és a természeti örökségeket is. Tehát a buszon van idegenvezetés, amikor beszélünk a Zádorvárról, Balatonfüred reformkori milliójéről, de például Dörgicsén, ahol nincs is jelenleg működő pince, az is egy megállónk, mert 3 Árpád-kori csodálatosan felújított templomrom van, és az egész falu egy gyöngyszem, tehát olyan helyeken is le lehet szállni, ahol mondjuk nincs borászat. Tehát ennek a sightseeing jellege is elég jelentős.
3: Mik a tapasztalatot? Kik mennek? Mit csinálnak? Hosszabban időznek? Vagy több helyszínt keresnek fel? Melyik a legnépszerűbb megállótok? Erről már van-e benyomásod?
4: A legnépszerűbb megálló, nagyon, amikor elmentem Dél-Afrikába pár hónap ezelőtt, visszamentem most már azzal a szemmel, hogy számolok. Hány ember van, hol szállnak le, hány kört kell mennie, tehát logisztikai szemmel megnézni. Ott láttam, hogy az első és az utolsó megállók a legnépszerűbbek, és nem hittem a szememnek, hogy hát ilyen nincs. De igen, és nálunk is az első megálló és az utolsó megálló az mindig a legnépszerűbb, ott majdnem mindenki leszáll. És a többinél pedig eloszlik ugye a preferencia alapján. Ami nekem még érdekes tapasztalás volt, hogy ugye 2 órát tölthet el a vendég az egyes pincészeteknél. És egy kicsit féltem az elején, hogy Azoknál a helyeknél, amik mondjuk kisebbek, családi pincék, mi van, hogyha nem tudnak tartalmasan eltölteni 2 órát? Legnagyobb meglepetésemre pont az ilyen helyeknél 2-2 órát is eltöltenek, mert tényleg ott a borász, és mindent elmesél, mindent megmutat. Úgyhogy ez például nekem egy...
3: És kik mennek? Családok? Baráti társaságok?
4: Családok eddig nem, gondolom most, hogy az iskolának vége valószínűleg több család lesz. Baráti társaságok, kisebb céges csapatépítő társaságok, párok és 2 barátnő. Tehát inkább jön 2 barátnő, mint 2 barát.
3: Hát ezt majd megfejtjük valahol. Nagyon úgy tűnt még mielőtt a beszélgetésre készültem, hogy ez egy közlekedési szolgáltatás, de nem az. Ez valami egészen új turisztikai attrakció, nem tudom.
5: Innováció.
4: Innovációnak mondhatom, és sajnálom, hogy ez innováció, mert igazából ez egy fajék egyszerű ötlet, hogy mindenkinek legyen egy marha jó napja. Tehát aki felszáll a buszra, az nem egy kis fülessel hallgatja meg, ahogy a gépember elmondja, hogy a balatonfüredi vörös templom 1 év alatt épült fel, hanem én mesélek róla, vagy Kristóf mesél róla. Vagy például tényleg szeretném, hogy legyen olyan, hogy vendégidegenvezető is van, aki mondjuk valamelyik borász, vagy egy szomelié, hogy egy kicsit szakmaibb betekintést is nyújtsunk. Érdekességeket gyűjtöttem például az idegenvezetői kiskönyvünkhöz, nem azt, amit megtalálsz a Google-ön vagy a Wikipédián, hanem hogy például van egy templom, ahol nem olyan régen egy osztrák okkultista ember beköltözött, és új templomos lovagrendet akart alapítani. Érdekességek, hogy ami
3: emlékezni
4: fogsz. Hogy
3: nagyon lehet olvasni erről máshol, igen, ebben igazad van. Ugye ebben a műsorban is sokat küzdünk azért, hogy ne csak egy ilyen lángos, hek, fagyi strandolás kép éljen az átlagemberben a Balatonról, hanem vegyük észre, hogy sokkal több ez a térség ennél. Te látod ennek a nyomait, hogy már az emberek nem így gondolkodnak, hogy akkor megyünk és csobbanunk egyet a Balatonban, hanem már mondjuk lehet, hogy nem is a strandélményre mennek, hanem a gasztronómiai vagy borturisztikai élményekre vadásznak? Vagy ez még egyelőre ott tart, hogy ha már itt vagyunk és kicsit rossz az idő, nem lehet strandolni, akkor próbáljuk ki ezt a borbuszt?
4: Nehezen válaszolok erre igazából, mert a szezon még nem kezdődött el. Tehát azt tudom, hogy ha 38 fok van, akkor az emberek a Balaton mellett akarnak maradni, ezt tökéletesen meg is értem. Viszont nagyon sok előfoglalásunk van július-augusztusra, tehát az emberek már előre készülnek arra, hogy mondjuk az egyhetes balatoni nyaralásokba be fognak építeni egy ilyen egésznapos programot, aminek nagyon örülünk. És ami pedig a minőségi szolgáltatásokat, akár gasztroszolgáltatásokat illeti, igen, az emberek áldoznak pénzt rá. Tehát nálunk is mindkét útvonalon van több melegétel lehetőség, és azt látom, hogy inkább választják a magasabb árkategóriás éttermet mondjuk, mert hogy annak mondjuk Michelin ajánlása van. Tehát számít. Lehet, hogy ez csak a mi utasainkra jellemző, lehet, hogy a nagy átlagban még nem, de hozzánk valószínűleg nem a nagy átlag fog jönni.
3: Gondolkozol azon, hogy ez ne legyen szezonális ez a szolgáltatás? Lehet a 4 évszakos Balaton koncepcióját erre ráhúzni, hogy tavasszal mégiscsak talán kellemesebb egy borkóstoló, ősszel mégiscsak kellemesebb egy ilyen túra, mint mondjuk a 38 fokban, amit említettél.
4: Így, igen. Eredetileg szeptember végéig terveztem ezt az utat, így is szerepel még a mai napig is a weboldalon, de ezt már látom, hogy ez minimum október közepe lesz, és idén ugye késve indult az egész koncepció, mivel későn kapcsoltam, hogy hát ez lesz az a nyár, amikor megcsinálom, de jövőre már nagyon szeretnék április elején elindulni, tehát legalább a húsvéti hétvége, ha csak nem előtte. Illetve rengeteg program van a Balaton körül, gasztroprogram is, ami nem szezonális. Tehát most ez egy borbusz, de ez lehet, hogy átalakul, nem tudom, majd egy nem feltétlenül alkoholos tartalomra, de mondjuk valamikor
3: egy gasztro. gasztró,
4: igen, hogy akkor egy vadas
3: bele busz. Is kezdtünk ebbe, ami így az utolsó kérdésem lenne hozzád, hogy merre fejlesztenéd ezt az egész dolgot? És már belekaptunk ebbe, hogy lehet, hogy nem tudom én, szégek kedvéért csinálsz olyat, hogy akkor majd most ez a gasztróbusszá van zsár. De mondjuk gondolkozz-el azon, hogy ezt mert céloztál erre, hogy most akkor ez 46 Balaton borbusz, de lehet, hogy lesz 45 meg 47, hogy más borvidékekre esetleg gondolkozol abban, hogy ezt az ötletet adoptáld, mert ott se biztos, hogy van ilyen abszolút lehetőség.
4: Abszolút. Ugye azt beszéltük az elején, hogy nekem nincs balatoni kötődésem, borász sem vagyok, viszont ez már a negyedik cégem. És azt látom, hogy ahhoz, hogy ez a cég fejlődni tudjon, én nem lehetek mindig a buszon, ezért van ott Kristóf. Mert igen, András, nagyon hamar szeretnék terjeszkedni, nem túl gyorsan, de maga biztosan, mert ha én nem, akkor más meg fogja tenni. Első körben a Balaton környékén szeretnék nyilván maradni, hiszen ott van 6 nagyon izgalmas borvidék, akár a Balaton felvidéki, a Badacsonyi, vagy talán a Révet bevonva a Boglár lellei, tehát hogy ezt még akár ebben a szezonban nagyon szeretném. Ezért ez is az egyik oka annak, hogy a busz csak szerdától szombatig jár, ott van még a vasárnap meg a hétfő. Heti egy nap mindenképp a busz pihen, azt minden héten át fogjuk vizsgálni, hogy ez mindig is tip-top maradjon, de ez egy nagyon közeli cél, hogy igen, hamarosan legyen mondjuk egy harmadik útvonal, ami már egy másik környező borvidék.
3: Hát köszönjük szépen, hogy itt jártál, és tényleg sok erőt a vállalkozásod sikeréhez, meg kitartást hozzá.
5: Meg sok utast.
1: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
3: Mi köszönöm. Nekünk most programajánló lesz az előttünk álló első júliusi hétvégére, ez július 2-a és július 5-e közötti hétvége, csütörtöktől vasárnapig a busz jár, ugye?
4: A busz jár. Szerdától szombatig minden héten gyertek.
3: Tehát akár ez is egy programajánló, ki lehet próbálni a 46 Balaton borbuszt is, kedves hallgatóink. Na de mi van még? Mit lehet csinálni még a Balaton környékén? Szilvi, kezd megint.
5: Hát szoklászni például finom levendulát, mert hogy a nyár egyik legillatosabb balatoni programja várja a látogatókat Körösegyen július 5-éig. A körösegyi levendulás 8 hektáron terül el, így a vendégek nem csak szüretelhetnek, hanem a lila virág tengerbe sétálva is feltöltődhetnek. A program családok, kirándulók és fotózni vágyók körében is rendkívül népszerű, hiszen a Balaton egyik leglátványosabb nyári helyszínévé vált. Nem olyan régen beszéltünk egészen egy adásnyit róla.
3: Bazalt napok, július 3 és július 5-e között tiszteletet parancsoló név ez, Badacsony Tördemicen kerül majd megrendezésre, a kultúra, a gasztronómia és a közösségi élmények találkozásaként. A bazalt orgonák árnyékában koncertek, színházi előadások, kiállítások, borkóstolók, kézműves vásár, sőt, vezetett geotúrák is várják a látogatókat. Az lesz a különleges élmény, hogy a település több pontját is bevonják a programba, így a vendégek nem csak egy fesztiválon vesznek részt, hanem magát a települést is fel lehet fedezni, tehát július 3-a és 5-e között Badacsony Tördemicen.
5: És akkor az utolsó programunk, július első hétvégén vagyunk még mindig, újra fesztivál hangulat költözik Keszthely belvárosába. A kínál a háromnapos Keszthely Fest ingyenes koncertekkel, balatoni borokkal, gasztronómiai kínálattal és pezsgő utcai hangulattal várja a látogatókat. A főtéren és a belváros több pontján zajló programok között idén olyan népszerű fellépők is szerepelnek, mint az Airi Mafia, Budapest Bár vagy a Lóci játszik.
3: Akinek pedig nem elég, amit mi nyújtottunk most itt ilyen popcorn-szerűen programokból, az a Visit Balaton 365.hu oldalon még vadászhat magának kedvére való programot. No, hát ez volt már a műsorunk. Szabó Virágnak, a 46 Balaton Borbusz ötletgazdájának köszönjük, hogy itt járt. Remélem, nem, hogy még fogunk találkozni, és akkor majd a konkrét eredményekről is beszámolunk. Sok sikert a szezonhoz, és sok vendéget a szezonhoz.
4: Köszönöm szépen, és a proféta szóljon belőled.
3: Majd meglátjuk, én minden esetre drukkolok. A hallgatóknak, meg nézőknek pedig megköszönjük a figyelmet. Ez volt a Partcafé, a Balaton hangja. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsal Szilvi.
5: És Mihálovics András.
3: Köszönjük szépen, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
5: Viszonthallásra.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a, Dürer kert, Infragandi.
2: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Osvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Holnap lépnek hatályba az Európai Unió acéliparát védő új szabályok. Megdőlt a hazai nyári áramfogyasztási rekord. Ma tetőzik a hőhullám, holnapra enyhülés várható. Jó napot kívánok, Samadi Evelin vagyok. Holnap hatályba lépnek az Európai Unió acéliparát védő új szabályok, amelyek a globális túlkapacitás káros hatásainak mérséklését célozzák. Az Európai Bizottság rendelete évi 18,3 millió tonnában határozza meg a vámmentes acélimport kontingenst, az ezt meghaladó behozatalra pedig 50%-os vámot vezet be 26 termék kategóriában. Az intézkedés célja az uniós acélgyártók versenyképességének, munkahelyeinek és beruházásainak védelme, valamint az ellátási lánc átláthatóságának javítása. A főváros csaknem 7,2 milliárd forint uniós és hazai támogatást kap a pesti alsó rakpart tartós átépítésére, miután az irányító hatóság jóváhagyta a 2 éve benyújtott pályázatot. A beruházás részeként az Erzsébet híd pesti hídfőjénél dunaparti korzó és új zöld felületek létesülnek, az idősebb Antal József rakparton pedig fasorokkal szegélyezett sétány épül. A BKK a szükséges engedélyek megszerzése után készíti el a kiviteli terveket, a projektet pedig 2029-ig kell megvalósítani. Megdőlt a hazai nyári áramfogyasztási rekord. A Mavir hitelesített adatai szerint a villamosenergia rendszer terhelése a tegnapi kora esti órákban elérte a 7488 megawattot. Ez 450 megawattal haladja meg a 2024 júliusában mért korábbi nyári csúcsot. A valaha mért legnagyobb rendszerterhelés ugyanakkor továbbra is az idei januári 8100 megawattos érték. A magyarok többsége nincs tisztában a nyugdíjpénztári megtakarítások hozamával és az igényelhető adóvisszatérítéssel az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Egy reprezentatív felmérés alapján a válaszadók harmada nem tudta, hogy a befizetések után évente legfeljebb 150 ezer forintos, 20%-os SZIA visszatérítés járhat, míg sokan a pénztárak tavalyi 8,8%-os átlagos hozamát alulbecsülték. Az ÖPOSZ szerint a nyugdíjcélű öngondoskodást a munkáltatók nagyobb szerepvállalása és a kedvezőbb adózási feltételek is ösztönözhetnék. Országszerte 90 egyetemi tantárgy digitális tananyaga válik elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség programjának eredményeként. A 2023 óta zajló fejlesztésben közel 500 oktató és szakértő vett részt, több mint 35 ezer oldalnyi tananyag és 25 ezer média elem készült el 7 kiemelt képzési területen. A moduláris felépítésű digitális tananyagok várhatóan még a nyáron elérhetők lesznek a NYU e-learning oldalán.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és a Dunától keletre elvétve, illetve a Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ja nem, ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó?

0: logopédus. Valamiért, pláne mióta ilyen hihetetlenül könnyű elérni a világon minden filmet, meg információt, azóta nagyon felment az ára a híres embereknek. A szó legszorosabb értelmében, meg átvitten is. Ezt most nem menjünk bele. De kik is azok a híres emberek? És mitől lesznek híresek? Hallottam olyan gyerekről, a sajátjaimat is beleértve, akik arról álmodoznak, hogy valaha híresek lesznek. Híres több dolog miatt lehet valaki. Egyrészt csinál valami olyan hihetetlen dolgot, amire a többiek felkapják a fejüket, ezért elterjesztik, hogy az illető micsoda tettet is hajtott végre. Régen ez úgy volt, hogy az emberek elmesélték egymásnak, amit hallottak vagy láttak, és az illető tovább mesélte, és így tovább. Manapság valaki lát valamit, előrántja a mobiltelefonját, felveszi, és már fel is rakta a világhálóra. Így lehet például híres Pistike, akinek sikerült a rollerével átugrani egy darab követ, és már Indiában, meg Dél-Afrikában is meg lehet nézni, hogy a Pisti milyen jól rollerezik. Így, hogy Pisti egy kicsit híres lett. De az, hogy nagyon-nagyon híres legyen valaki, ahhoz olyasmit kell tennie, ami a világ bármelyik táján lakó emberek számára különleges lehet. Lehet egy ilyen egy híres hadvezér vagy harcos, aki valami nagy hőstettet hajtott végre, vagy akár egy politikus is, aki baromságokat beszél, ők nem a kedvenceim közül valók, de lehet akár egy énekes, egy humorista vagy egy színész. De ma már azzal is lehet valaki világhírű, hogy elpúzza a boci-boci tarkát és felteszi az internetre. De ha nem haragszotok, most ezzel nem foglalkoznék behatóbban.
1: Na ez az első jó hír, amit hallottam.
0: Na, de például hogy lesz valakiből világhírű színész? Ahhoz, hogy világhírű színész lehessen valakiből, valószínűleg be kell kerülnie egy olyan filmbe, amit nagyon-nagyon sokan néznek meg. Na de hogy lehet bekerülni egy ilyen filmbe?
1: Köszönöm a kérdést. Már vártam a kérdést.
0: Több módja is van annak. Az egyik leggyakoribb, hogy az ember színésznek tanul, és amikor már elég jó és elég magabiztos, akkor elkezd szereplő válogatásokra járni.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Casting. A casting magyarul szereplőválogatás. Például egy filmbe keresnek egy 11 éves cuki szőke kislányt, aki szépen tud hegedülni. Ilyenkor jelentkezik sok ilyen kislány, és a szereplőválogatáson megnézik őket a filmben dolgozó szakemberek, majd kiválasztanak közülük egyet, aki a legjobban megfelel annak, amit elképzeltek, és ilyenkor ő fogja játszani a filmben a főszereplő kislányát. Nagyon sokan szoktak jelentkezni egyes szerepre, de ha nem te leszel a kiválasztott, az nem azt jelenti, hogy nem vagy elég szép vagy ügyes, hanem csak azt, hogy valami más járt a rendező fejében. A lényeg, hogy mindig légy önmagad, és ne add fel.

0: egészen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Remélem mindenkinek van kedve egy kicsit kirándulni, mert most rálépünk a hadiösvényre. Gondolom mindannyiunknak van kedve egy kicsit helyrepofozni azokat a németeket, akik Merseburgnál megverték az ükükükükükükükük nagyapáinkat. Tehát, Budapest, Merseburg, ami Németországban van, Berlintől nem messze, 751 kilométer, gyalog 6 nap, kocsival 9 óra, plusz tankolás, kakipisi. Bulcsú és Lehel persze lovon mentek, meg gyalog, de főleg lovon. Jelenleg külön út nincs lovaknak Merseburgba, sőt egyelőre kerékpárút sincs, úgyhogy maradjunk a gyaloglásnál. Mindjárt nyilván mindenki hoz kardot, pajzsot, páncélt, íjat. Ezért, ha lehet, a cipekedés miatt válasszuk a legrövidebb útvonalat. Esztergomig tök sima, a Nagymarosi Révnél egy lángos, átmegyünk a Mária Valéria hídon és a Vadas Termal Resol Sturovo mellett balra, egy levegővel ott vagyunk, Novézámkiban. Egy verébugrás Trnava, utána Klobuku, Brno, ekkor figyeljünk, hogy ne menjünk be Brno belvárosába. Nagy a dugó. Irány Kolin, és már vár minket egy habos sörike Praha külvárosában. Ha fölrajzoltuk a sörhabból a bajuszt magunknak, innen már csak egy ugrás Lipcse, azaz Leipzig, ahol a foci válogatott kapusa Gulácsi véd. Nyugi, ő velünk van. Nagy levegő, Merseburg, és miután jelenleg a merseburgi csatamezőn nem tartózkodik ellenség, mert nem számítanak ránk. Simán nyerünk, lemossuk a gyalázatot. Hazafelé azt javaslom, azért jöjjünk vonatta. Közben megbeszéljük a dolgokat.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
3: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
4: Facebookos főzős videó.
3: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
4: Facebookos főzős videó
3: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: A spagetti tésztát eltöri és még szárazon teszi a szószba.
3: 2.
4: A húst is hússal készíti.
3: 3.
4: Képes fúziós konyhát hozni a dél-francia és az eszkimó konyha keverékével.
3: 4.
4: Mindig nagyon boldogan fejezi be, de az elkészült ételt sosem kóstolja meg.
3: 5.
4: Ezeket az ételeket otthon nem szabad kipróbálni.
3: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Etika? Azt nem tanultuk.
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
5: I'm the Earth Shaker, the Earthquaker. Code name

0: azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
2: Mi leszel, ha nagy leszel?
3: Hedonista. A hedonizmus az a filozófia, mely szerint az örömök elérése és élvezete a legfontosabb dolog az életben. A hedonista alapelv szerint az élvezet az egyetlen dolog, ami jó egy embernek. A hedonista nem egy igazi foglalkozás, mert pénzt nem lehet vele keresni, de lehet életforma, és az már majdnem egy szakma. Nagyon leegyszerűsítve, a hedonista arra törekszik, hogy a lehető legtöbb élvezetet érje el a lehető legkevesebb fájdalom mellett. A hedonista az, aki az élvezeteket hajszolja.

0: Fura dolog ez az élvezetek hajszolása dolog. Egy Dionysos nevű pacákhoz kötik, hogy ő volt az első nagy élethabzsoló művész. Na most, ő nem is egy sima pacák volt, hanem egy isten.
1: Na most ezt nem értem.
0: Én értem, hogy miért nem érted. Manapság ugye a legtöbben a világon az egy istenben hisznek, aki egy nagy darab szakállas és a felhők között lakik és egy pasi. Legalábbis ez a keresztények ábrázolása. De a lényeg, hogy egy isten van, aki mindenért felel. Hozzá kell imádkozni, és az összes élőlényről vezet naplót, gondolom, vagy ilyesmi. Nagyon komoly feladat lehet egy személynek, de hát ő az isten, neki ez megy. A Mikulás is ott tud lenni minden gyereknél egy este alatt, hát neki miért nem menne? De a régiek, például a görögök úgy gondolták, hogy egy csomó isten van. Volt a fő, a Zeus, a rómaiak egyébként Jupiternek hívták, meg még egy seregnyi isten volt, akik vigyáztak az emberekre, meg mindenre, és az Olimposz nevű hegyen laktak, és figyeltek minket. Volt isten a tengereknek, a pokolnak, az igazságnak, a háborúnak, a szerelemnek, és a földi élvezeteknek is. Na ez a pacák volt Dionysos, aki kövér volt, és piros volt az orra, mert egész nap csak evett, és itta a bort, és heverészett. Ő volt az első hedonista.
2: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
0: Manapság, ha a felnőttek többsége arra gondol, hogy élvezni akarja az életet, azt úgy képzeli, hogy van sok pénze, és azon megvesz mindent, amire vágyik, és akkor boldog lesz. Aztán egy csomó éve elmegy arra, hogy megszerezze a sok pénzt, és mindene meglegyen, de mire ez a csomó pénz megvan, addigra már lehet, hogy meg is öregedett, és már nem is tudja igazán élvezni azt az életet, amit élvezni akart, amikor még nem volt pénze.
2: Fú, ez nagyon gáz.
0: Meg láttam már egy csomó felnőtt filmben is olyat, hogy mindenféle emberek például bankot rabolnak, meg betörnek, meg csupa ilyen kellemetlenséget csinálnak, hogy legyen sok pénzük, mert azt gondolják, hogy akkor majd minden rendben lesz, és boldogan élnek belőle, amíg meg nem halnak. De aztán rendre jönnek a rendőrök, és üldözik őket, szóval teljesen idegesek lesznek, és állandóan a hátuk mögé kell nézniük, mert félnek, hogy elkapják őket, és akkor mehetnek a dutyiba. Szóval ez se tűnik túl jó ötletnek, mert ettől egy nagyon csúnya felnőtt betegséget lehet elkapni, amit meg úgy hívnak, hogy stressz.
3: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Stressz. A stressz jelentése nagyjából folyamatos feszültség vagy tartós idegesség, mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezet részéről. A tartósan fennálló stressz akár komoly egészségkárosodást eredményezhet, mivel gyengíti a szervezetet, így a betegséget nem bacillusokkal lehet elkapni, hanem idegeskedéssel. És ha valaki sokat idegeskedik, meg aggódik, akkor nem lehet jó hedonista, mert akkor nem tudja élvezni az életet.

0: helyzet komoly, Freddy Fogoly.
1: Én életemben akkor voltam a leghedonistább, vagyis akkor élveztem nagyon az életet, amikor egy Szicília nevű szigeten, ami az olasz csizma alatt a kavics, 2 hónapig a családommal vigyáztunk egy farmra. Nem kellett sokat dolgozni, csak ki kellett reggel engedni a tyúkokat, meg kivenni alóluk a friss tojást, meg enni adni a kutyáknak, és vigyázni a birtokra.
0: Wow!
1: Ott frissen termett a füge a fán, érett a szőlő a tőkéken, tele volt a pince borral, a kamra tésztával, meg olívaolajjal, a kert friss zöldségekkel, és csak élvezni kellett a meleget, és boldogan semmit tenni. És még bankot se kellett hozzá rabolni. Szóval nagyon szívesen vagyok én is hedonista, de néha megunom, és akkor muszáj valami világ megváltót csinálni.

0: jöttek. Köszönjük, hogy ma is türelmükkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió. Nem hiába izzadt ránk a pufi dzseki.
1: 1899-ben született a világ egyik legszerethetőbb őrültje, Herbert James Burt Marrow. A kalandos életű új-zélandi urat azért illik ismerni, mert 1967. augusztus 26-án az amerikai Utah állambeli Bonnville-ben egy kiszáradt sóstó medrében az 1000 köbcentis motor kategóriában felállított egy hivatalos 305 km/h és egy nem hivatalos 331 km/h sebességrekordot, amely rekordokat mind a mai napig nem sikerült megdöntenie senkinek. Ez a teljesítmény azért is különleges, mert Burt bátyó a rekord felállításakor 68, a saját építésű motorja pedig, egy Indian Scout, 47 éves volt. Remek példa arra, hogy az álmainkat elérni sosem késő, csak nem szabad teljesen felnőni, egy picit mindig gyereknek kell maradni, hogy hihessünk benne. Ha érdekel Burt Marrow élete, nézd meg az utolsó Indián című igazán remek filmet.

0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: A helyzet a következő. Vannak ugye a hangszerek. Azok közül is vannak a fúvós hangszerek. Úgy működnek, hogy az ember különféle technikákkal levegőt fúj beléjük, és megszólalnak, így hangot adnak ki. Na most, egy fúvós hangszernek édes mindegy, hogy hogyan kerül beléjük a levegő, tehát nem feltétlenül kell egy részükhöz a szánkat használni. Erre Charles Puyol úr is rájött, aki különleges képességét nem átallott ebbe az irányba is kamatoztatni. Olyannyira, hogy állandó fellépője lett az akkori Párizs legmenőbb szórakozóhelyének, a Moulin Rouge-nak, de akkor már Le Petoman művész néven, ami kb. Fingómániást jelent. Esténként az elegánsan felöltözött, beparfümözött hölgyeket és urakat fingással szórakoztatta.
2: Régen minden jobb volt.
1: Fűműsorszáma egy gumicsövön keresztül való furujázás. Sikerrel játszotta a francia himnuszt, utánozta az ágyú szó és a mennydörgés hangját, de még a San Franciscói nagy földrengés hangját is meg tudta szólaltatni a fenekével. Ja, és persze simán elfújta a gyertyát 2 méterről.
2: Megáll az eszem!
1: Jó, persze lehet fintorogni, de hát az a helyzet, hogy tömegek özöllöttek az előadásaira. Rajongói, utánzói voltak, hölgyek versengtek a kegyeiért, tehát valamiért az emberek, legalábbis az emberek egy része számára nem volt gusztustalan, hanem vonzó, érdekes, izgalmas, de ami a legfontosabb, vicces volt, hogy egy ember fingik. Az életéről és művészetéről színdarabok és filmek születtek, és annyira vonzó volt a története, hogy a híres Johnny Depp nevű színész, aki Jack Sparrow kapitányként ismerhettetek meg, szívesen eljátszotta volna a fingó ember szerepét. Igen, kérem, a lehető legtárgyilagosabban meg kell állapítanunk, hogy a púzás, persze megfelelő tálalásban, igenis vicces, sőt, nagyon vicces tud lenni.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: A vállalkozói körről beszélgettünk. Az elmúlt 16 évben felépült Magyarország egyik legdurvább üzleti politikai hálózata. A kérdés azaz nem csak az, hogy jutottak ideig, hanem hogy mi történik ezzel. Ez bennünk gyakran felmerül, ez a kérdés, mert hogy
5: most
4: ugye akkor a szerepe...
5: Most a sorozatról beszélsz? Maradtunk
4: arról,
5: a filmeknél?
4: Igen, de nem, ez a Ungarische Polip. Mert most mondta Viktor, hogy nem Magyarországra kell filmeket gyártani, hanem nemzetközi szintre.
5: Értem.
4: Érted? Na, de hogy mert ezeknek a cégeknek nyilván van gazdasági súlyuk, termelik a GDP-t, akár mennyire is ellentétes az eredetük, meg egy csomó embernek adnak kenyeret, hogyha így most hirtelen húzunk egy vonalat, hogy na, aki ebbe a körbe tartozik, az többet ne nézzen ránk, az lehet, hogy komoly problémát jelentene. Úgyhogy megnézzük egy kicsit ezt a új üzleti kört a Nagy Edittel, az Opten értékesítés és ügyfélszolgálati vezetőjével. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a
6: megkívásunk. Szervusztok,
4: én is köszönöm a megkívást. No, miért fontos szerinted erről beszélni? Egyáltalán mekkora körről van szó, aki mondjuk az előző kormányhoz kötődött, politikai megrendelések alapján gazdagodott, az arra alapozva üzletelt?
6: Hát gyakorlatilag szerintem talán a legfontosabb kihangsúlyozni, hogy ez a kérdés nem is inkább politikai, hanem ugye, ahogy te is említetted, egy nagyon komoly gazdasági kérdés, hogy mi történik egy ilyen jelentős súlyú vállalkozási körrel. Ugye nagyon megváltozott a működési környezet, és hát a 490 ezer működő hazai vállalkozásból jelenleg 1866-ot köthetünk ehhez a hálózathoz, vagy nem is tudom, ilyen érdekeltségű cégek körébe. Ez az elmúlt 16 év meghatározó politikai-gazdasági szereplőihez köthető. Uh-huh. Gyakorlatilag...
4: Ezek ilyen családi, meg baráti, tehát visszakövethető
6: abszolút,
4: módon.
6: Így van, uh-huh. Így van. Családi, testvéri, rokoni és uh-huh. egyéb szálak feltérképezése mellett.
4: És akkor ugye nyilván a strómanok, ha jól csinálták a dolgukat, akkor nem rakhatók ebbe a körbe. Vagy azok is? Nagyon ingatod a fejed.
6: Hát igen, igen, uh-huh. azért, igen, igen.
4: Oké, megnyugodtam, oké. Okay.
6: Igen, abszolút, benne vannak ebbe a körbe, és szerintem ezt így nagyjából ki is mondhatom. Ha így arányokat, vagy számok tekintetében szeretnénk egy picit a mélyre tekinteni ennek az 1600 vagy 1800 cégnek, gyakorlatilag ez bár nem sok, mert ugye 0,4%-a a magyar hazai működő vállalkozásoknak, de ha már az 1 milliárd feletti kategóriára bontom, ahogy a lényegesen kevesebb vállalkozás működik. Ott kb. 16 ezer vállalkozás számlálunk, és ebből 366 tartozik ehhez a körhöz. És ami inkább még durvább talán, hogy a közel 12 ezer milliárd forint árbevétel termel ez a cégkör, és a profit pedig a teljes hazai vállalkozás 10%-át adja. Hát ez
4: tehát
6: egy
4: mondjuk
6: nagyon
4: cég
6: magas.
4: Számban, ahogy mondtad, meg olvasom, 0,4% a teljes vállalkozói kör, ez nem lenne gond,
6: igen.
4: Csak a profitnak a minden tizedik profit forint az idejön.
6: Abszolút, abszolút. Tehát ez is, hogy minden tizedik profit forint idejön, és szerintem ami még egy másik nagyon-nagyon fontos kérdés, az a vizsgált cégekhez kapcsolódó közbeszerzési és elnyert EU-s pályázatoknak a mértéke és mennyisége. Ugye nagyságrendileg a 8400 milliárd forint kapcsolódik EU-s nyertes közbeszerzési pályázathoz, ez a közbeszerzési értesítők alapján, és ez 159 vagy 195 darab céget jelent, és 8500 elnyert pályázatot darabszám tekintetében, és ami pedig uniós támogatás, az 300 milliárd forint, ez 309 darab céghez tartozik, és 1176 elnyert támogatás. Ez azért
4: szép,
6: nagyon sok.
4: Szép, megint arányaiban sok, igen.
6: Igen, tehát ezeket a milliárdokat kimondani, már itt repkednek a milliárdok, de hát...
4: Fel se fogja egyáltalán.
6: Igen, tehát szerintem biztos. Ez tényleg egy halandó ember számára, ez a 8400, meg 12 milliárd, meg nem tudom, tehát hogy annyira repkednek a milliárdok, hogy nagyon-nagyon igen. nehéz.
4: Na most, egy érdekes kérdés, hogy hol van a legnagyobb súlyuk ezeknek a cégeknek. Ez azért lehet érdekes, mert hogyha van olyan ágazat, ahol túlsúlyban vannak, az ott ugye különlegesen kitett lehet egy ilyen politikai változás, és az utána következő számon kérésnek mondjuk.
6: Ez teljes
4: mondjuk.
6: Mértékben így van. Egyébként a legnagyobb az a pénzügyi és biztosítási terület.
4: Ez meglep, mert én építőipart mondtam volna.
6: Az építőipar a második helyet foglalja, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt a megérzése. Tehát az építőipar is egy nagyon-nagyon nagy százalék, egyébként 20%-a, és a harmadik legnagyobb pedig a szállítás és raktározás, és most... nyilván sokkal több van ettől, de hogy a három tetemes.
4: Na most, ha azt nézzük, hogy mondjuk a pénzügyi és biztosítási szektorban hirtelen a szolgáltatók egyharmada kiesik, az nagyon nagy gáz.
6: Hát azért szerintem nem esik ki.
4: Hát, hogyha kiesne, mondjuk azért, igen, azt mondjuk, hogy azért... innentől nem üzletelhet az, aki az előző kormány
6: üzletelt.
4: Én
6: azt gondolom, hogy azért a pénzügyi szférában kiesés nem hiszem, hogy nagyon várható lenne. Az építőipar biztos, és a szállítmányozás biztos, hogy sokkal kitettebb helyzetben van, és egyébként nem is csak azért, mert nagy százalékát fedi le, és maga az ágazat is egyébként is egy komoly kockázati kitettséggel bír, ugye maga az építőipar, a körbetartozók és egyéb mellett. De ugye itt azért nem is csak erre kell számolni, tehát nagyon fontos, hogy nem csak önmagában azt mondjuk, hogy igen, ehhez tartozik 1800 darab cég, hanem itt halmozottan kell mindent vizsgálnunk, tehát azt mondom, hogy
4: hiszen
6: igen,
4: nekik is vannak beszállítóik, vevőik, pontosan.
6: Tehát gyakorlatilag itt igazából szerintem egy megbecsülhetetlen szám van mögötte, tehát nem tudjuk azt elképzelni, hogy körülbelül ehhez az 1900 céghez hány darab alvállalkozó kapcsolódik, és velük majd mi lesz a jövőben. Tehát kockázatosság szempontjából nem csak azt kell vizsgálnunk, hogy az 1800 cége vajon mi fog történni a jövőben, természetesen ez egy nagyon fontos kérdés, de én inkább a nagyobb hullámot a kisebb cégekben fogom látni, azokban a kisebb alvállalkozókban, akik elvállaltak egy munkát, és adott esetben vagy nem fognak kifizetésre kerülni, vagy nem lesz munkájuk, mert hogy nem lesz közbeszerzés, nem lesz támogatás, nem lesz finanszírozás, és adott esetben ugye gyakorlatilag teljesen átrendeződik ez a piac e tekintetben is.
4: Oké. Mire érdemes figyelni? Azt nyilván tudja minden beszállító és minden vevő, hogy ezek a cégek, aki ebben az országban élt, azt tudja, hogy ezek a cégek az előző kormányhoz köthetőek, döntően abból lettek nagyok, hogy állami uniós megrendeléseket csatornáztak át oda. Ha ezek elapadnak, ott komoly gond lehet. De hogy lehet erre készülni alvállalkozóként?
6: Mindenképpen arra figyelni kell. Tehát a kockázatkezelés és monitoring eddig is, bármikor volt, amit nálatok, mindig elmondtam, hogy akár az értékesítésben, akár a kockázatkezelésben ez a monitoring és maga az előminősítés nagyon-nagyon fontos. Hát most aztán végképp szerintem mindenki átlátja, hogy ha nem is ezzel kezdi a folyamatot, de ez most egy nagyon-nagyon komoly kérdés. A saját működésünk és a jövőbeli tervezésünk miatt is. Tehát nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a partneri körünkben hány ilyen cég van. Tehát először is tudnunk kell, hogy ki ez az 1900 körüli cég, hogy fokozottan tudjak arra figyelni, hogy náluk esetleg milyen kiesések várhatóak, és nem fog itt mindenki megszűnni természetesen, át fognak alakulni, és valószínűleg üzleti alapon is fognak működni, tehát nem az lesz, hogy itt akkor tömegével meg fognak szűnni a vállalkozások, inkább egy átrendeződés várható abszolút, és hát amire én mindenképpen azt mondom, hogy a monitoring nagyon-nagyon fontos, tulajdonosi és vezető változásokat mindenképpen figyelni kell, az állami megrendeléstől való függőségeket, EU-s pályázatok, közbeszerzési pályázatok nyerteseit érdemes mindenképpen monitorozni, ezekre egyébként nagyon egyszerű megoldások vannak. Árbevétel eredmény természetesen nagyon-nagyon fontos, ez szerintem minden monitoringnál, fizetési fegyelem romlása, végrehajtások, esetleg jogi eljárások is már itt számításba jöhetnek, akár finanszírozási vagy létszám csökkentések
4: az
6: is.
4: Az már egy figyelmeztető.
6: Hát ezek abszolút figyelmeztetőek mindig, de most még fokozottabban. Fontos azért azt kihangsúlyozni, hogy ne csak negatívan nézzünk erre a kérdésre, mert igen, ez egy nagyon komoly gazdasági átrendeződés, de végső soron megnyílik a versenyhelyzet a kedvezőbb és innováció, beruházások,
5: hát
6: fejlesztéseknek.
5: Hát tisztul a piac egy kicsit, ugye?
6: Mások is lehetőséghez fognak jutni, tehát egy picit elosztottabb lesz ez az egész, és alapvetően azért ez a gazdasági környezeten, akárhogy is nézzük, ez mindenképpen egy fejlődésre ad.
4: Igen, egyrészt, de most előtte egy ilyen satúfék állapot van, azt írja a hallgató, és ez érdekes felvetés, hogy a neres alvállalkozók, tehát nem a neres cégek, hanem igen, az alvállalkozók, már most félnek, hogy a fővállalkozó nem fog fizetni, hát, ezért visszafogják a saját beruházásaikat, ami kihat majd más cégekre.
5: Biztos, hogy van ilyen, igen.
6: Tehát ez egy csomagyűrűző hatása lehet. Így van, tehát ez nem feltétlen most, tehát ugye nem az 1800 darab cégtől kell félnünk, természetesen igen, mert én is az volt az első, mint értékesítési vezető, hogy azonnal megnéztem, hogy a portfóliumban hány darab cég érintett, és természetesen mekkora értéket képez az előfizetői bázisunkban, hiszen fokozottan figyelni kell erre. És ezért is mondtam, hogy nem igazán tudjuk azt megbecsülni, hogy hány kis alvállalkozó van itt az 1800 cég alatt, hát rengeteg természetesen. És én már most is hallottam például nálunk egy szakembertől, hogy fú, hát beragadt 60 millió forintom, szerintem tönkre megy a vállalkozásom, kisvállalkozó, hát nem igazán tudnak majd mit csinálni, megpróbálnak túlélni, vagy egyszerűen nem élik túl, és a kisvállalkozások tekintetében nyilván sokkal veszélyesebb ez a helyzet. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, nem csak a nagy cégeknél, ugye, ahol kockázatkezelési osztályok vannak, hanem igenis most a kis cégeknek is nagyon fontos azt nézni, hogyha én elvállok egy munkát, azt ki fogják-e fizetni, mennyire kitett, és tényleg milyen a likviditása valójában az adott vállalkozásnak. Úgyhogy most fokozottan figyeljünk. Ez a hullám, én azért is mondtam, hogy valószínűleg jön még egy nagy cunami, pont ezekből adódóan, amit mondtatok is, de azért utána mindemellett azért mégiscsak egy pozitív hozadéka is lesz, egy picit megnyílik úgy mindenki számára a lehetőség.
4: Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük, figyelemfelhívás, megszólaltattuk a vészcsengőt egy kicsit, legyünk körültekintőek és óvatosak. Nagy Edittel beszélgettünk, az Optán értékesítés és ügyfélszolgálati vezetőjével. Köszönjük, hogy itt jártál.
5: Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt.
3: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái. Hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
11: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a pesti alsórakparton, a Viadukt bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a pesti rakparton, a Viadukt bárban. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb bízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamos pályakarban tartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. A 19. kerületben a Katona József utcában a vasúti átjárónál lezárták a félútpályát, mert javítják a vízvezetéket. A H7-es év nem közlekedik július 6-áig karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
13: Memory.
9: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Holnap lépnek hatályba az Európai Unió acéliparát védő új szabályok. Megdőlt a hazai nyári áramfogyasztási rekord. Ma tetőzik a hőhullám, holnapra enyhülés várható. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Holnap hatályba lépnek az Európai Unió acéliparát védő új szabályok, amelyek a globális túlkapacitás káros hatásainak mérséklését célozzák. Az Európai Bizottság rendelete évi 18,3 millió tonnában határozza meg a vámmentes acélimport kontingenst, az ezt meghaladó behozatalra pedig 50%-os vámot vezet be 26 termék kategóriában. Az intézkedés célja az uniós acélgyártók versenyképességének, munkahelyeinek és beruházásainak védelme, valamint az ellátási lánc átláthatóságának javítása. A főváros csaknem 7,2 milliárd forint uniós és hazai támogatást kap a pesti alsó rakpart tartós átépítésére, miután az irányító hatóság jóváhagyta a 2 éve benyújtott pályázatot. A beruházás részeként az Erzsébet híd pesti hídfőjénél Dunaparti korzó és új zöld felületek létesülnek, az idősebb Antal József rakparton pedig fasorokkal szegélyezett sétány épül. A BKK a szükséges engedélyek megszerzése után készíti el a kiviteli terveket, a projektet pedig 2029-ig kell megvalósítani. Megdőlt a hazai nyári áramfogyasztási rekord. A Mavir hitelesített adatai szerint a villamosenergia rendszer terhelése a tegnapi kora esti órákban elérte a 7488 megawattot. Ez 450 megawattal haladja meg a 2024 júliusában mért korábbi nyári csúcsot. A valaha mért legnagyobb rendszerterhelés ugyanakkor továbbra is az idei januári 8100 megawattos érték. A magyarok többsége nincs tisztában a nyugdíjpénztári megtakarítások hozamával és az igényelhető adóvisszatérítéssel az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége szerint. Egy reprezentatív felmérés alapján a válaszadók harmada nem tudta, hogy a befizetések után évente legfeljebb 150 ezer forintos, 20%-os SZIA visszatérítés járhat, míg sokan a pénztárak tavalyi 8,8%-os átlagos hozamát alulbecsülték. Az ÖPOSZ szerint a nyugdíjcélű öngondoskodást a munkáltatók nagyobb szerepvállalása és a kedvezőbb adózási feltételek is ösztönözhetnék. Országszerte 90 egyetemi tantárgy digitális tananyaga válik elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség programjának eredményeként. A 2023 óta zajló fejlesztésben közel 500 oktató és szakértő vett részt, több mint 35 ezer oldalnyi tananyag és 25 ezer média elem készült el 7 kiemelt képzési területen. A moduláris felépítésű digitális tananyagok várhatóan még a nyáron elérhetők lesznek a NYU e-learning oldalán.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
14: A sok napsütés mellett többnyire kevés gomoly felhő lesz az égen, és a Dunától keletre elvétve, illetve a Dunántúlon is lehetnek csapadékgócok. A légmozgás csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de ott akár viharos széllökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Késő estére 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki a mindennapi betegellátásból eljusson a világűrig, és egy űrhajós egészségéért vállaljon felelősséget egy misszió során? Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban? És milyen a fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa, aki egyébként a Hunor Magyar űrhajós program keretében vett részt a magyar űrhajós kiválasztásában, valamint felkészítésében. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
2: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
1: Igen, gyerekként mi volt az, ami ebben a világban megfogott? Ugye mást lát egyébként a fehér köpenyből az, aki úgy benne él, meg az, aki csak laikusként kívülről látja ezt a világot.
2: Nagyon érdekelt az emberi szervezetnek a működése, és önmagában az orvoslás, hogy hogyan tudunk ebbe beavatkozni, a műtétek. Nekem édesapám traumatológus volt, nagyon érdekelt az, hogy hogyan zajlik egy izületnek, vagy bármilyen csonttörésnek a műtéti ellátása, hogy ott zöldben vannak az emberek, hogy ott a kezükkel ugye gyógyítanak, operálnak, műtenek, és hát egyébként is a fehér köpenyben, hogy ott sétálnak a kórházban, és fehér ruhában vannak, és nagyon komolyan foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Nekem ez nagyon inspiráló volt, és gyerekként is játékok szintjén, tehát játékosan is azt képzeltem el, hogy én orvos vagyok, és betegeket gyógyítok.
1: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
2: Gyerekként első meghatározó, sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem, úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
1: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
2: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott, imádtam a mindenféle science fiction-okat, a kedvencem volt a Csillagok háborúja, ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
1: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
2: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont én nagyon örömteli meglepetés.
1: Akkor majd erről kérdezlek még részletesebben. Arra lennék kíváncsi, hogyha valaki ezen az úton elindul, ezt a pályát választja, akkor nincs megállás, nincs visszaút már?
2: Azt gondolom, hogy általában ezt azért választják, mert tényleg gyógyítani akarnak, és van egyfajta elhivatottság azokban, akik az orvosi egészségügyi pályát választják, hogy van-e visszaút, szerintem nincs, de nyilván lehet olyan élethelyzet, amikor van, de alapvetően az elhivatottság határozza meg ezt az egészet.
1: Ha még a pályaválasztásra visszatérünk, és hát amikor az orvosi egyetemet választottad, akkor esetleg volt egy pont, amikor még más irányba indulhattál volna? Vagy ez ott már egyértelmű volt?
2: Nem igazán volt semmilyen más gondolatom, pláne középiskolás évek alatt már egyértelműen én az orvosi egyetemre készültem.
1: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mi beszerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mi beszerettél bele már felnőttként?
2: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmérdi Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
1: Folytassuk innen egy rövid szünetet tartunk, viszont vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, valamint űrorvos. Tartsatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Sotel Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal, és hát arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat.

0: rendszeres beavatkozás segítségével. Ja, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulás az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást, így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükséges lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
1: Tehát ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
0: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi, szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
1: És akkor ezen a területen fejlődött sokat a technológia?
0: Igen, ezen a területen is fejlődött sokat a technológia, mert hogy itt már van olyan eljárás, meg olyan lehetőség, hogy már teljesen a röntgen sugárzást kiiktatva, csak ezekkel a speciális térképező rendszereknek a segítségével tudjuk pontosan, hogy hol járunk a szívben, és ez ugye egyrészt nekünk nagyon fontos, mert mi ugye nem csak egyszer ér, hanem nagyon sokszor ér a sugárzás, amikor a beavatkozásokat végezzük, de egyébként a betegeknek is jelentősen csökkenti a sugárterhelését.
1: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
0: igen,
1: érdemes ezt nézni.
0: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
1: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
0: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablálni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
1: És akkor heti szinten minimum 5 műtét,
0: igen,
1: ha jól értem,
0: igen,
1: vagy adott esetben ennél is több, ami a kezed alatt megfordulnak a betegek, a páciensek. Szoktál visszajelzést kapni?
0: Visszajelzést, igen, hát ugye ezeket a betegnek az ellátása nem csak ott történik a műtőben, hanem már előtte, igen, találkozom a beteggel az ambuláns ellátás során, amikor én indikálok egy ilyen beavatkozást, meg hát utána is jönnek kontrollvizsgálatra.
1: Tehát egy sikeres műtét után visszajönnek,
0: igen,
1: a betegek?
0: Abszolút visszajönnek a betegek, és utána, ugye folyamatosan után követjük őket, hogy ritmuszavarmentesek, meg egyébként kardiológia is vagyunk, tehát nem csak ezt az egy aspektusát nézzük, az ő szívének, meg a betegnek, hanem a teljes belgyógyászati kardiológiai vonatkozásokat is.
1: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a minden?

0: mindennapjaitokban?
1: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia, és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
0: Egyébként most említetted, hogy dolgoznak a kezed alatt nálad fiatalabbak, miközben azért te is még nagyon fiatal vagy, de ez a fajta vezetői szerepkör, ez mennyire volt természetes számodra?
1: Van egy ilyen karrierív az egyetemi közegben, tehát az egyetemen a tudományos karrier az úgy fut le, hogy az ember oda kerül, amikor én végeztem az egyetemen. Én tudtam, hogy kardiológus szeretnék lenni, azt is tudtam, hogy az egyetemen szeretnék dolgozni, és a kutatás is érdekel természetesen, mert hallgatóként is, tehát orvostan hallgatóként is végeztem tudományos diákköri kutatást a Városmőri Klinikán, amelyet PhD hallgatóként folytattam, tehát ez volt az első állásom a klinikán, és ezt követően kezdtem el a rezidens képzést. Tehát először kutatóként dolgoztam. Persze a klinikai kutatás az soha nem abból áll, hogy csak kutat az ember, hanem klinikai munkát is végez, de a főállás az első néhány évben mégis a kutatás volt a kardiológia terén. És akkor utána, miután az ember megvédi a PhD-et és szakorvossá válik, akkor utána lehetnek saját PhD hallgatói, és így került hozzám számos nagyon tehetséges fiatal kutató, akik közül már van olyan, aki éppen nemrég meg is védte a PhD-et.
0: Tehát ez szépen felmenő rendszerben megy akkor ebben a világban. Hogyha az AI-ra még egy pillanatra visszatérünk, miben segít benneteket jelenleg?
1: Sokrétű segítségnyújtás van, ugye különböző területein a medicinának, a kardiológiának. Most, hogy minket konkrétan miben segít? Tehát egyrészt a klinikai döntéshozatalban, például az egyik fő iránya a kutatásainknak olyan klinikai adatokon alapuló rizikóbeső rendszereknek a létrehozása, amivel egy adott kardiológiai betegségnek a hosszú távú kimenetelét meg lehet becsülni, hogy milyen esély van mondjuk egy ritmuszavar visszatérésére, vagy milyen esély van akár valamilyen major kardiovaszkuláris esemény, tehát valamilyen állapot rosszabbodás kialakulására a beteg jelen klinikai paraméterei alapján. Ez egyébként most így elmondtam, hogy ezt mi a kardiológiában használjuk, és fejlesztünk ilyen modelleket, de egyébként ezt a medicinában sok helyen egyre inkább alkalmazzák.
0: Igen, mert ugye szokták mondani, hogy az AI segíti a munkátokban a döntéshozatal, de esetleg akár új dilemmákat is hozhat.
1: Dilemmákat. Hát dilemmák vannak anélkül is elég. Nehéz döntés, sok mindent kell figyelembe venni. Az AI az abban segít, hogy ezt a rengeteg klinikai adatot, ami egyébként mondjuk egy komplexebb betegnél szinte átláthatatlan, vagy akár azt mondom, hogy emberek vagyunk, nem olyan nehéz valamit elnézni, vagy máshogy látni, még a legnagyobb jó szendék ellenére sem. Ezt az AI jól látja, az AI használata nem azt jelenti, hogy az AI dönt helyettünk, az AI támogatja a döntésünket, tehát összeveti azt a nagy adathalmazt, amit mondjuk így emberként, vagy emberi gondolkodással nem is tudnánk feltétlenül átlátni.
0: De az orvos felügyeleti szerepe akkor is ott marad.
1: Az orvos felügyeleti szerepe ott marad, és ott is kell, hogy legyen meg. Egyébként az az intuitív orvosi attitűd, ez az úgynevezett kicsit ilyen beleérző képesség, hogy amikor az embernek már van egy nagyobb klinikai tapasztalat, és lehet egy beteget, akkor már egy kicsit van egy koncepciója, ami ebből a klinikai tapasztalatából fakad, ezt az AI azért nem tudja pótolni. Tehát az orvos az kell a rendszerben, és nagyon fontos szereplője a rendszerben, nagy segítség az AI.
0: Folytassuk innen, álljunk meg egy kicsit, egy rövid szünet következik. Dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, űrorvossal beszélgetünk tovább itt a Woman Power-ben. Hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
0: A stúdióban vendégem továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, az Európai űrügynökség által akkreditált első magyar űrorvosunk. És akkor még egy picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntéshozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
1: nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik ehhez szükséges tudással,
0: hát meg élet-halál felett döntötök. Igen,
1: azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhető legkörültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
0: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
1: Szóval ez egy folyamat. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
0: mostantól a tiéd a felelősség.
1: A tiéd. Persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség. De hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
0: Igen, tehát akkor viszont azt elmondhatjuk, hogy ebbe a fehér vagy zöld köpenybe szép lassan nő bele az ember.
1: Ez így van.
0: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
1: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
0: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
1: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó erős beleérző képesség, amiről indulunk.
0: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, ja, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
1: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen másként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
0: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
1: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog
0: nem
1: maradunk.
0: És nem is olyan régen, igen.
1: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet téve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvos hallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez a, van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri a, amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
0: Tehát egy konzultáció.
1: Tehát gyakorlatilag folytatni. Egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
0: Tehát akkor ez azt jelenti, ez a jelenléti oktatásra is kihat?
1: A jelenléti oktatás, a gyakorlati oktatás fontos, mert még mindig ott tartunk, hogy az AI nem fogja megtanítani azt, hogy hogyan kell egy beteget ellátni, hogyan kell egy beteget kikérdezni, hogyan kell egy beteget megvizsgálni, stb. Tehát az, hogy az orvostanhallgatónak a betegágy mellett kell elsajátítania legalább az 50%-et, tehát persze a lexikális tudás nagyon fontos, meg az alapoknak az ismerete, meg az összefüggéseknek, de maga a beteg ellátás, azt nem fogja tudni semmilyen technika pótolni, tehát maximum lehetnek ilyen VR alapú skill vagy készség gyakorlataik, de a valódi betegellátás csak a kórteremben, a műtőben és ezekre a helyeken lehet megtanulni.
0: Egyébként mi az, amit szerinted a gép sose fog tudni átvenni egy orvostól?
1: Hát ezt a fajta intuitív, egyénre szabott a betegnek a látása. Ehhez kell érzelem, kell érzelmi intelligencia. És hát ugye a gép az egy olyan gép, úgyhogy az ebben nem rendelkezik.
0: De egyébként változnak a betegek is? Tudatosabban érkeznek? Más információk alapján kérdeznek?
1: Hát felkészültek sokan, főleg akik ugye a fiatalabb korosztályba tartoznak, mert mindent tudnak mondjuk az adott betegségükről szinte.
0: Mikor már jönnek,
1: igen, és hát az idősebbek nyilván ott, akik azok között is van egyre több olyan, aki már használja ezeket a technológiákat, és sikerrel használja, nyilván ott még kevesebb. Ami viszont egyre inkább teret hódít, és ennek mi nagyon örülünk, az a különböző telemedicinás eszközöknek a használata. Például okosórák, ilyen kis egycsatornás EKG rögzítő pici hordozható eszközök, amiket már bárki megvehet magának, és például a ritmuszavarok diagnosztizálásánál rendkívül hatékony tud lenni, tehát ha valakinek van egy szaporos szívdobogásos panasza, amivel ugye jönnek a betegek, főleg hozzánk elektrofiziológusokhoz, akkor, és egyébként csak mondjuk ritkábban van, tehát a normál EKG-n nem fogjuk látni, akkor, hogyha van egy olyan okos óra, ami tud egy egycsatornás EKG-t rögzíteni, akkor amikor jön a panasz, akkor megcsinálja, és aztán hozza nekem.
0: Tehát már adatokkal érkeznek
1: adatot,
0: a betegek.
1: Valós egészségügyi adatot, adott esetben diagnosztikus adatot, mert például egy pitvarfibrillációt tökéletesen lehet diagnosztizálni egy ilyen egycsatornás EKG regisztrátorban.
0: Tényleg sokat változott a világ, folytassuk innen. Egy rövid szünet következik, utána dr. Nagy Claudia Vivian kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal beszélgetünk tovább a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal, itt a Woman Power. Maradjatok velünk továbbra is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa, az Európai űrügynökség által akreditált első magyar űrorvos, amiről egy picit már beszéltünk, és még fogunk is. És hát a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy rengeteg adat áll már a rendelkezésetekre, ami nagyon sokszor nagy segítség a diagnosztizálásban, a gyógyításban. Van olyan, hogy ezeket az adatokat azért óvatosan kell kezelni?
2: Mindig is óvatosan kell kezelni ezeket az adatokat, kritikával kell kezelni az adatokat, orvosi ellenőrzés szükséges. Tehát, hogyha jön egy beteg egy egycsatornás EKG-val, amire az automata algoritmus kiírta, hogy ez pitvar fibrilláció, akkor nyilván ettől függetlenül én még ellenőrzöm az EKG-t, hogy tényleg azt látom-e rajta, vagy pedig nem, mert hát nyilván lehet zajérzékelés, egy csomó minden olyasmi, ami miatt nem tudja pontosan, bár ugye egyre pontosabbak ezek a diagnosztikus automata rendszerek is.
1: Tehát egy mérés, nem mérés az még megáll?
2: Az egy mérés, nem mérés is megáll, meg az is megáll, hogy nem biztos, hogy ez a diagnózis, amit mondjuk így készül, pláne otthon, az a valóságnak megfelel.
1: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani. Ez így történt?
2: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteg gyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezető a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is, és hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
1: Változtatott a szemléleteden?
2: Hozzáadott a szemléletemhez. Egy kicsit egy tágabb perspektívát adott, hogy az ember elgondolkozik azon, hogy amit csinál, azt milyen formában tudjuk minél több ember számára elérhetővé tenni. Nyilván ennek van egy financiális vonzata is. Például amit én csinálok, az egy költséges terápia. Drágák ezek a katéterek, drága az eljárás. Persze költséghatékony is, mert ha tudunk segíteni a betegen, és meg tudjuk szüntetni a ritmuszavarát, vagy jelentősen javítjuk az életminőségét, a munkaképességét, stb. De hát ennek ellenére nyilván még mindig rangsorolnunk kell, hogy kinél milyen terápiát csinálunk, az alapján is, hogy mennyi az a finanszírozási keret, ami rendelkezésre áll.
1: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
2: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jól látni, hogy máshol hogy működik. Azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
1: Egyébként a klinikai tapasztalat akkor hozzá tud adni ehhez.
2: Igen, ez a kettő együtt működik. Én azt gondolom, hogy az egészségügyben nem lehet az egyik másik nélkül. Tehát kell ahhoz, hogy a gazdasági oldal is jól működjön, ahhoz az kell, hogy a szakmai oldal és a gazdasági oldal jól működjön együtt. Ez akkor tud bekövetkezni, hogyha kölcsönösen értik egymást.
1: Ez olyan könnyű ezt kimondani, de hát nyilván de megvalósítani nehéz. A gyakorlatban. Sokszor
2: gyakorlatilag
1: nehéz.
2: Azért is, mert egy egész másfajta gondolkodásmód, egy egész másfajta tudás az, ami kell a kettőhöz.
1: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
2: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek a vezető halálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
1: Ami még eszembe jutott, hogy ugye több szerepben vagy jelen itt a klinikum, a tudomány, meg a szakmapolitika az, amit említhetünk. Ez inkább egy egymást erősítő rendszer számodra, vagy vannak olyan pontok, amikor úgy érzed, hogy ez inkább így sok irányba húz?
2: Mindig is szerettem sok mindennel foglalkozni, sok minden érdekelt. Nem akarok elaprózódni, de ezek a területek mind egymásra hatnak. Tehát az, hogy én az adott beteg szintjén mennyire tudom ellátni jól azt a beteget, az is befolyásolja, hogy milyen a finanszírozásom, az is befolyásolja, hogy a beteg milyen életmóddal élt az elmúlt 20 évben, megkönnyíti vagy megnehezíti a munkámat. Tehát ezek a területek egymásra hatnak és egymásra épülnek, szóval én azt gondolom, hogyha mindegyiket az ember egy kicsit látja, az segíti a munkáját.
1: Folytassuk, innen egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Nagy Claudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével és űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
5: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
7: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm.együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
8: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
5: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti alsórakparton, a Viadukt bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban lassú a haladása a Bakcsomóponti felüljárón, a Margit körúton, a Szél Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál és a budai alsórakparton a Margit hídtól délre. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton kifelé szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületen kell áthajtani ma napközben a 3. kerületben a Serfőző utcában a Kiskorona utca után, és a 4. kerületben az István-Telki úton az Árpád útnál csatornajavítás miatt. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mindkét irányban. Szűcs Magdolna, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
12: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Kritikus helyzetben a vízellátás, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Holnap Semmelweis nap lesz, a magyar egészségügy napja, munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listája elérhető a gyógyszertári adatbázisban és az egészségablak applikációban is. Többet tudhatunk meg a kórházi fertőzésekről. Elkészült a módszertan, amely biztosítja ezek mérését és publikálását. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis napi ünnepségen arról beszélt, ősz elején kezdik közzétenni az adatokat. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az őszinte feltárásból lehet tanulás, biztonság és jobb betegellátás. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
14: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén zajlik.
13: Velünk marad az extrém meleg, a sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre felfrissül a levegő, már csak helyenként lesz 30 fok feletti hőmérséklet.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem továbbra is dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, az Európai Űrügynökség ESA által akkreditált első magyar űrorvosunk, űrorvosa, és hát amiről eddig nem beszéltünk, illetve hát a beszélgetésünk elején behoztuk, hogy nagy Star Wars rajongó voltál, és jól esett az, amikor viszont szakemberként megtalált egy ehhez kapcsolható feladat. 2022-ben a Hunor Magyar űrhajós program kereste meg a Semmelweis Egyetemet, hogy részt vegyen a magyar űrprogram egészségügyi hátterének kialakításában, és ebben te egy meghatározó szerepet kaptál. Amikor megkaptad ezt a feladatot, mit éreztél?
2: Nagy örömet. Gyakorlatilag nagy meglepetést, és nagyon örültem, hogy rám esett a választás. Tekintettel arra, amit már beszéltünk, hogy gyerekkoromtól érdekelt azért ez a terület, és kihívást is láttam benne. Mert oké, hogy jelentős része a kardiológia és a kardiovaszkuláris rendszer, mint amúgy gyakorlatilag a medicinának általában, de azért ez egy teljes, komprehenzív, az asztronautát tetőtől talpig, tehát minden disziplinának részt kell venni benne vizsgáló terület, úgyhogy ennek a megszervezése az egy komoly feladat volt, meg hát a megtanulása is, mert hát azért az elején nem sokat tudtunk arról, hogy a gyakorlatban az űrmedicina az hogyan épül fel, hogyan néz ki, és hát ezt a know-how-t kellett Magyarországon megvalósítani. Persze nem azt mondom én, hogy nem volt korábban űrmedicina, mert volt Farkas Bertalan, első magyar űrhajós, akinek voltak űrorvosai, de azóta eltelt csak nem 50 évben, azért ez a szakterület, ez nem igen tudott fejlődni. És hát ezért volt, meg hát a szakterület maga fejlődött, de
1: csak
2: hát
1: itt Magyarországon
2: igen,
1: nem volt gyakorlat.
2: Meg mi nem voltunk benne, úgyhogy ki kellett alakítani ezt a know-how-t, ezt a tudásbázist, és ezt az egész folyamatot.
1: De amikor a felkérést kaptad, akkor nem kértél gondolkodási időt, egyből igent mondtál?
2: Egyből igent mondtam, igen.
1: Amikor megérkezett ugye a megkeresés, akkor egy csapatot is össze kellett rakni. Ebben te aktívan részt vettél már?
2: Igen, természetesen. Én raktam össze a csapatot, hogy kikből álljon. Szerettem volna, hogyha az egyetemnek azért minél több klinikája és minél több szakterülete részt vesz ebben, és különböző szinteken, tehát fiatalabb orvosok, idősebb, tapasztaltabb kollégák, tehát egy ilyen jó kis csapatot akartam összerakni, és én azt gondolom, hogy sikerült is.
1: Mekkora csapat jött így össze, aki segítette a munkátokat?
2: A kiválasztás során, amikor a 25 legjobb űrhajós jelöltet vizsgáltuk nagyon részletesen, akkor csak nem 20 klinikája az egyetemnek részt vett benne, és ott dolgozó kollégák, és az volt a feladat, hogy megfeleljünk a nemzetközi sztenderdeknek. Van egy olyan hivatalos, a Nagy űrügynökségek orvosi bizottsága által összeállított követelményrendszer, ami leírja, hogy pontosan milyen vizsgálatokat kell csinálni, és ezeknél a vizsgálatoknál milyen eredményt kell kapni ahhoz, hogy valaki az űrbe menjen, tehát hogy milyen betegségek, állapotok nem engedik ezt meg, de vannak olyanok is persze, például a fogorvostan területén, ami, hogyha kezelésre kerül, például egy régi amalgám tömésnek a cseréje újfajta korszerű tömésre, akkor az már nem akadálya annak, hogy az asztronauta jelöltből űrhajós legyen. Tehát ez egy nagyon összetett és komoly szabályrendszer, amit nekünk át kellett látni, és ennek megfelelően kellett felállítani ezt a vizsgálati rendszert. Másrészt pedig azért szerettük volna ezt egy kicsikét kibővíteni olyan vizsgálatokkal, amik nem részei ennek, hanem amit egy magyar külön tudásbázisként vagy know-how-ként még hozzá tudunk adni.
1: Ez egy elég hosszú folyamat, és elég izgalmas folyamat volt, ha jól tudom. Ez idő alatt is ott voltál a műtőben?
2: Amennyit tudtam, igen, természetesen ez időigényes, tehát nem tudtam annyit abban az időszakban a klinikai betegellátással foglalkozni, mint korábban.
1: De nem engedted el?
2: De nem engedtem el, és amennyit tudtam, mindeközben is a saját betegeimet ugyanúgy vittem tovább, meg dolgoztam a klinikán, operáltam.
1: Hát igen, mert egyrészt ez egy projekt volt, aminek a projektmenedzsereként kellett dolgoznod, hogyha lecsupaszítjuk, másrészt közben ott volt a klinikum mellette. Ez ugye 240 emberből választottátok ki először a 25-öt, majd a 8-at, végül a 2-t. Ez milyen út volt?
2: Ez egy hosszú és összetett folyamat volt, de nem csak én végeztem el, és nem csak orvosi szempontból történt a kiválasztás, hanem minden aspektusból, ami egy asztronauta kiválasztás során ebben szerepet játszik, tehát az asztronautáknak a lexikális tudása, a feladatmegoldó képességének a vizsgálata, a kommunikációs képességének a vizsgálata, ezek mind-mind részei voltak, és miután megtörtént a 8, majd a 4 fő kiválasztás, ugye az a 4 fő volt az, akit már a közvélemény is megismert, nekik egy egyéves képzésük indult el, és ezt a képzést is össze kellett rakni. Ez egy gyakorlatilag a nagy űrügynökségek űrhajós kiválasztás követő alapképzésének a mintájára történt. Egy egyéves alapképzés, aminek a része volt a lexikális tudásnak a megszerzése, mint egy mesterképzés. Úgy kell elképzelni tanórákkal, gyakorlatokkal, mondok példákat, milyen tantárgyak, asztrofizika, űrjog, orosz nyelv, tehát ezeket természetesen nem én csináltam, hanem azok a kollégák a Hunor program részeként, akiknek ez volt a szakterülete és feladata. Nekünk az üregészségügy volt a feladatunk, aminek a része volt a fizikális felkészítés, tehát aminek az volt a cél, hogy az asztronauta minél jobb fizikális állapotban menjen majd az űrállomásra, hogy el tudja végezni azt a rengeteg feladatot, amire hárul. A pszichológiai felkészítés, az is egy rendszeres felkészítési folyamat volt, hogy minél stabilabb személyiséggel, minél felkészültebben érkezzen az űrállomásra, és mindemellett tanítottunk nekik például újraélesztést, akkor ilyen alapvető orvosi diagnosztikai eszközöknek a használatát, de egy ilyen elég sokrétű képzés volt, és persze ezek mellett a folyamatos egészségügyi hátteret is biztosítottuk, hogyha valamilyen akut betegség van. Tehát attól, hogy egészségesnek kiválasztjuk az asztronautát, hogy most ez egy olyan állapot, hogy minden rendben van és mehet az űrbe, egy ilyen hosszú képzési időszak alatt lehetnek akut problémák.
1: Igen, bármi ezeket, történhet.
2: Így van, és ezeket kezelni kell, minél hamarabb felismerni, elhárítani. De ezt nem én egyedül csináltam, hanem egyrészt a kollégák, akik ebben részt vettek, és hát ott állt mögöttünk a Semmelweis Egyetem minden forrásával, amiben ugye segítségre lehetett szükség.
1: Voltak megterhelő vagy nehéz feladatok vagy napok ez idő alatt?
2: Voltak, ez természetes.
1: Tehát, mert utólag olyan könnyű itt az izgalmas, szép kihívásokkal teli pillanatokat felhozni, de gondolom azért volt nehéz időszak is.
2: Mint minden projektben, pláne egy ilyen úttörő projektben mindig vannak kihívások. Azon igyekeztünk, hogy szakmai szempontból minél magasabb szintű programot és a nemzetközi standardeknek megfelelő programot rakjunk össze. Nagy segítségünkre volt az Európai Űrügynökség orvosi csapata, orvosi bizottsága, akikkel a kezdetektől fogva tudtunk együtt működni. Szinte párhuzamosan volt az Európai Űrügynökségnél is egy asztronauta kiválasztási folyamat a magyar kiválogatással, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a magyar kiválogatásból kiválogatásra került űrhajósok egészségügyi adatait az Európai Űrügynökség felé is prezentáljuk, konzultáljuk, és hát nagy örömünkre és büszkeségünkre az Európai Űrügynökség is elfogadta az egészségügyi adatokat azoknál a jelölteknél, akik aztán tovább jutottak.
1: Zenélünk egy kicsit, és innen folytatjuk a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, űrorvos a vendégem. Tartsatok velem, mert hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: meg egy pillanat, hogy ez mit jelent, hogy első akkreditált űrorvos.
1: Ez azt jelenti, hogy elvégeztem az Európai űrügynökségnek a hivatalos űrorvosi ráépített képzését. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ráépített szakképzést, másfél éves képzés, ez hivatalosan vannak elméleti részei, gyakorlati részei, és olyan gyakorlati részei, amikor valós űrhajóst kell kísérni űrmisszió során, mint kvázi, mint egy rezidens, egy már licenszer rendelkező kollega felügyelete alatt. És ennek a képzésnek egy kis része van online, de a legnagyobb része a személyes jelenléthez kötött, ami egyrészt Kölnben, az Európai Űrügynökség Európai Asztronauta Centrumában, másrészt pedig Houstonban történik, a NASA Johnson Space Centerben, illetve hát amikor asztronautát valóban kísérünk, és nekem kettő asztronautához is volt szerencsém, az egyik egy svéd, a másik egy dán asztronauta, akkor a felbocsátáshoz Floridába kell menni, a Kennedy Space Centerbe. Úgyhogy hát ezeken a helyeken volt a rendkívül izgalmas, és hát nagyon egyedi, és mindenre kiterjedő képzés. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetésben és szerencsében volt részem, hogy ebben részt vehettem, mert tényleg az emberes űrrepülés bölcsőjében tanulhattam meg ezt a szakmát.
0: Egyébként itt mennyire volt fontos a te egészségügyi, a te fizikális állapotod? Nyilván nem te mész fel az űrbe, de azért egy csomó helyzetben te is fontos volt, hogy jó állapotban legyél.
1: Igen, ha már csak önmagában azt vesszük, hogy mennyi utazással jár ez a képzés, már akkor is azt mondom, hogy igen, jó egészségügyi állapotban kell lenni ahhoz, hogy ezt az ember végig tudja csinálni, de én mindig is igyekeztem odafigyelni az egészségemre. Megnyilvánul ez abban, hogy hogyan táplálkozom, hogy mennyit sportolok, mozgok, és hát minden egyéb aspektusban nekem nagyon fontos az egészség, és hát látom saját bőrömön idézőjelben, mióta betegekkel foglalkozom, hogy ez a preventív szemlélet, ami hát sajnos sokszor nincs meg, az meg tud előzni mennyi nagyon súlyos, komoly problémát. És ez az élet minden aspektusára kiterjed, onnantól kezdve, hogy mit eszünk, mennyi folyadékot iszunk, vagy egyáltalán mennyit alszunk, tehát ilyen apró dolgokon múlik nagyon sokszor, csak ezeket az apró dolgokat konzekvensen kell csinálni, hogy igyekeztem erre minél jobban odafigyelni. Ennek ellenére egy megterhelő időszak volt, de azt gondolom, hogy jól tudtam venni így az akadályokat.
0: Mit jelent egyébként az, hogy sportolsz?
1: Azt jelenti, hogy rendszeresen igyekszem valamilyen fizikai aktivitást végezni. Ugye mindenkinek egyénre szabott, vannak olyanok, akik valamilyen sportot űznek gyerekkoruktól, és ha azt csinálják, az nagyon jó. Én mindig többféle sportot űztem, de egy mindennapi életben, főleg egy hát elég zsúfolt mindennapi életben, olyanok férnek bele, mint például megyek kocogni, olyan edzések, amik például súlyzós edzések, ahol az izomzatunkat erősítjük, nagyon fontos, ugye, és ezek kijönnek a kutatási eredményekből is, tehát például az, hogy az embernek a, csak ilyen egyszerű dolog, a kéznek a szorító ereje, ami egyébként ahoval mérhető össze, hogy milyen az általános izomzatunk, a kéznek a szorító ereje meghatározza az általános életkilátásokat, főként idősebb korban, és az, hogy például az, hogy én nekem milyen a kéz szorító erőm, az az általános izomzat mennyiségemmel és fittségemmel van összefüggésben. Tehát nem arról beszélek, hogy ilyen sportolónak kell lenni, hanem arról beszélek, hogy rendszeresen kell fizikai aktivitást végezni.
0: Hogyha visszatérünk a kiválasztáshoz, mert ez egy nagyon izgalmas dolog lehetett, amikor először 240 űrhajós jelöltből eljutottatok a 25-ig, a 8-ig, mondtad, hogy utána 4-re csökkent ez a szám, és hát végül lett 2 űrhajós Kapu Tibor, aki végül feljutott az űrbe. Ez mennyire hozott nehéz döntéseket egy-egy ponton, amikor meg kellett válnotok bizonyos jelöltektől, jelentkezőktől?
1: Én mind a 4 egyébként közvélemény által megismert űrhajós jelöltet nagyon kedvelem, és hát hála Istennek ezt a döntést nem nekem kellett meghozni. Mi voltunk azok a szakemberek, az a szakmai háttér, akik az információt, az objektív információt szolgáltatták a saját szakterületünkről, az adott jelölt teljesítményéről, a mi esetünkben az egészségügy és ehhez kapcsolódó teljesítményéről, de egyébként a többi szakterület, tehát például a kommunikáció, vagy pedig ugye a valódi tudás, mármint amiket emlegettem,

0: például asztrofizika, stb. A tudás háttér alapján is azok a szakemberek, akik foglalkoztak velük, adtak egy részes értékelés róluk, és egy független felügyelőbizottság döntött el. Tehát egy olyan magas szintű szakemberekből, professzorokból álló felügyelőbizottság döntött el, akik független döntést tudtak hozni, és objektív döntést, azok alapján, az információk alapján, amiket mi szolgáltattunk.
1: Mi az, amire szerinted a legnehezebb felkészíteni egy űrhajóst?
0: Több mindenre. Nem lehet egyet kiemelni, de van egy olyan terület például, ami rendkívül fontos, ez a pszichológia. Nagyon részletes pszichológiai szűrővizsgálaton esnek át az űrhajós kivizsgálás, vagy űrhajós orvosi kiválasztás során, ami nem csak a pszichopatológiát zárja ki, tehát hogy valamilyen konkrét pszichiátriai betegségük legyen, hanem a személyiséget is vizsgálja. Egy űrhajósnak egy nagyon stabil, nagyon együttműködő személyiségnek kell lennie, aki egyrészt tud alkalmazkodni a felmerülő helyzetekhez, egy űrutazás során nagyon sok minden felmerülhet, másrészt pedig tud alkalmazkodni másokhoz, akár idegenekhez. Ugye, amikor felmegy az űrállomásra, akkor ott zárt térben kell hosszabb ideig dolgoznia, együtt élnie olyanokkal, akiket nem is ismer egyébként, hát csak futólag
1: Kísérleteket végzett,
0: nagyon fontos munkája van, emiatt van fönt, hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, és ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ő pszichológiailag is készen áll arra, hogy a többiekkel csapatmunkában, az utasításokat elfogadva, az összezártságot kibírva és jól kezelve, megértve és felmérve azt, hogy innen nem lehet visszajönni, amikor az embernek a kedve tartja, mert nyilván azért ez egy elszigetelt helyzet, látjuk föntre a gyönyörű földet, ott van lent a családunk, ott vannak a barátaink, mindenki, aki fontos számunkra, és hát nem tudunk oda menni egy perc alatt, vagy azt csinálni, amit akarunk.
1: Hát meg ez rengeteg kockázat, amit vállalni kell,
0: tudatában kell lenni annak, hogy lehetnek váratlan helyzetek, veszélyes helyzetek, és egy ilyen helyzetben is stabilnak kell maradni. Szóval ez egy nagyon összetett folyamat, és nem csak a kiválasztás, ahol meghatározzuk, hogy na ez az illető, ennek a személyisége megfelelő, de ugye van sok minden, amit lehet fejleszteni, és kell is fejleszteni, úgyhogy az, hogy ez meg tudott valósulni a mi programunkban ilyen komoly szinten, egyébként ez azért sok szempontból egyedülálló, mert az Európai űrügynökségnek és a NASA-nak is van ugye nagyon komoly pszichológus csapata, meg van egy kis pszichológiai felkészítése, de ilyen struktúrált felkészítés, mint ami nálunk volt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika munkatársainak a vezetése, felügyelete és hát gyakorlati részvétele segítségével ilyen azért nincs erre példa.
1: Folytassuk, innen egy kis zene következik, majd beszélgetünk tovább dr. Nagy Claudia Viviennel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. Világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Nagy Claudia Vivien, űrorvos, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, és hát beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú út vezetett odáig, még segítségeddel, mert hogy nagyon sok szakemberrel múlt, Kapu Tibor eljutott az űrbe. És akkor egy pillanatra még ennél a gondolatnál maradnék, hogy amikor Tibor elindult a küldetésre, akkor én úgy tudom, hogy te ott voltál egészen a kapszula bejáratáig. Ha most visszaemlékszel, mit gondoltál akkor, mi ment végbe benned abban a pillanatban?
0: Ott voltam, így van, ott voltam végig a karanténban és a felbocsátáskor is a Kennedy űrközpontban. Nem kísértük a kapszula bejáratáig az űrhajóst, ez azért volt, mert limitált volt az a létszám, akik kísérhették, és a teljes legénységet, a 4 fős legénységet az Axiom Space-nek az orvos kollégája egy személy mehetett csak, és hát ő ment, aki mind a 4 főnek az egészségügyi adatait ismeri, ugye én a saját asztronautáimért voltam felelős, de ott voltunk végig az úgynevezett triázs részlegen, a Kennedy űrközpontban, ami egy olyan részleg, ahol az összes orvosi egység ott állomásozik, és ha bármi probléma van, akkor azonnal a helyszínre tud menni. Hát hála Istennek nem volt semmi probléma, de egy rendkívül izgalmas, és hát amúgy egy rendkívül felszabadító érzés volt azt látni, amikor az űrhajó felbocsátása megtörténik, és eléri az éjszakai floridai eget, és gyönyörűen felmegy Tibi az űrbe.
1: Hát igen, mert évekig dolgoztatok ezért a pillanatért.
0: Így van.
1: És ebben nagyon sok munka volt benne. Hogyha viszont még egy másik témát behozok a beszélgetésbe, ezt a munkát te fiatal nőként vállaltad el. Ebben volt kuriózum, vagy hogyha egy nemzetközi szinten nézed az űrorvosokat, meg egyáltalán ezt a területet, ott mennyi nő van?
0: Hasonlóan, mint sok más szakmában, általánosságban, például a műtétes szakmákban is, az űrorvosi szakmában is többen vannak a férfiak, mint a nők. Egyébként van 2 kolléganő most már az Európai Űrügynökségnél, nem vagyunk sokan, összesen 8 olyan űrorvos van, aki most operatívan tud űrhajóst vinni. Abból vagyok én az egyik, és rajtam kívül 2 hölgy van, az egyiknek van egy kisgyermeke, és ebből is még azért sikerült neki összeegyeztetni az elmúlt években. Úgyhogy megoldható ez, áldozattal jár, rengeteg utazással jár, főként akkor, hogyha van űrhajós, mert hát akkor ott kell lenni, úgy néznek ki ezek a missziók. Tehát Kapu Tibor missziója az egy rövid távú űrutazásnak számít, akkor nevezzük így hivatalosan, a 30 napnál kevesebbet tölt az világűrben. Ehhez képest a rendes NASA és Roscosmos missziók, azok 6 hónapos missziók, Tehát egy európai asztronauta az 6 hónapra megy az űrbe, ha csak nem az Axiom Space-szel utazik, mert erre is volt már példa, de hivatalosan 6 hónapra, és egy ilyen 6 hónapos szakaszt 2 orvos visz, és elosztják egymás között, egyikük az egyik felét, a másik a másik felét.
1: De akkor ott rendelkezésre kell folyamatosan állni,
0: ha
1: jól
0: értem. Hát ott kell lenni, tehát gyakorlatilag oda kell költözni, tehát egyrészt attól is függ, hogy melyik felét kapja az ember, nekem lesz előreláthatólag 2027-ben egy belga űrhajósom, ott a második felét fogom kapni, ami azt jelenti, hogy a kollégám megy vele a karanténba, meg az első 3 hónapját a missziónak ő követi, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor Kölnbe kell oda állomáshozni, oda költözni arra az időszakra, mert ott is van egy irányító központ, és onnan történik a nominális asztronauta követés az Európai Ügynökségnek. Külön Houstonba akkor kell menni, hogyha például űrsétát tesznek, mert azt Houstonba követjük mi is, és akkor én nekem megjön a második fele, tehát a második 3 hónap, plusz a visszatérés, plusz a rehabilitáció. Tehát így oszlik meg. Gyakorlatban ez körülbelül 4-4,5 hónap kintartózkodást jelent.
1: Egyébként, hogyha a szakmádat általában nézzük, akkor is ugye említetted, hogy inkább férfiak által dominált nagyon sok terület, így akár a kardiológia is, amiről beszélünk. De hogyan látod ma ezt a közeget? Mennyire változott az elmúlt években a nők jelenléte, akár például a kardiológiában, és akkor nézzük, hogy akár magasabb szinteken.
0: Azt látjuk az orvosi egyetemeken, hogy most már az évfolyamoknak a 2/3 nő, úgyhogy egyre több nő van. Persze vannak szakmák szerinti különbségek, a műtétes szakmákban még mindig nagy részt férfiak vannak, egyébként az elektrofiziológiának egy ilyen sarkalatos példája. Igaz, katéteres műtétről van szó, de ezen a szakterületen sokkal több férfi van. Az Európai Kardiológus Társaság aritmológiai, elektrofiziológiai munkacsoportjában is ez mindig egy probléma, mert hát ugye most van egy ilyen szabályzat, hogy kell, hogy legyen elegendő nő például kongresszusokon a üléselnökségbe, előadóként, stb., és egyszerűen nem tudják kitermelni, vagy kiállítani úgy a bizottságokat, hogy az az 50%, amit ugye célként jelöltek meg, az meg legyen, egyszerűen nincs annyi nő. Uh-huh. Úgyhogy vannak olyan szakterületek, ahol abszolút már ez egálba került, talán több nő is van, mint férfi, és hát továbbra is vannak olyanok, ahol ez másképp van. Szerintem olyan szempontból ez nem probléma, tehát inkább az a fontos, hogy a lehetőség legyen adott, én ezt így látom, hogy aki mondjuk egy olyan területet akar választani, mint valamilyen sebészeti terület, vagy mondjuk akár az elektrofiziológia, annak meg legyen a lehetősége és az útja, hogy ezt megtehesse.
1: Szakmai alapon előre jusson.
0: Így van, és ő ezt eldöntötte, hogy ezt szeretné, és hát innentől kezdve csak az illető döntésére van bízva, ez nem fog több nőt, vagy több férfit vonzani egy adott területre, de meg fogja adni a lehetőséget.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként szerinted mi jelenti a legnagyobb kihívást a nők számára ezen a pályán?
0: Kardiológiáról, vagy az űrorvostáról beszélünk?
1: Mindkettőről, vagy egyáltalán az orvosi hivatásról?
0: Családi élettel való összeegyeztetés. Uh-huh. Nagyon sok olyan törekvés van, például a Semmelweis Egyetemen is van a Családbarát Egyetem program, ami kifejezetten támogatja a családdal rendelkező egészségügyben dolgozó nőket sokrétűen, de azért még egy orvosnőnek ez még mindig nehéz olyan szempontból, hogy ugye egyrészt hosszú a tanulási folyamat, és hát, hogyha elmegy szülési szabadságra, akkor azért évek esnek ki, és hát pont a kardiológia egy olyan terület, amiben ez a néhány év, ez hát olyan újdonságokat tud behozni.
1: Technológiai fejlődés.
0: De akarva akaratlanul lemarad, a legnagyobb igyekezet ellenére is, de nincs ezzel semmi baj, mert ezek behozható dolgok, itt is az a lényeg, hogy legyen meg a lehetőség, hogy ugye mondjuk egy szülési szabadság után, amikor visszaérkezik, akkor arra a szintre vissza tudjon térni.
1: Hát igen, és említettük azt, hogy naponta hány műtétet végzel el. Alapvetően azért ez egy 0-24-es szakma. Hogyan lehet ebben hosszú távon egyensúlyt találni?
0: Lehet. a prioritásokat kell meghatározni. Tehát amikor egy anya gyermeket vállal, akkor ez a prioritás. És azt gondolom, hogy ez nem kérdés, én látom a kolléganőimet, ez mindenkinél így van. A klinikán egyébként megkapják a maximális segítséget ahhoz, hogy a gyermeknevelést azt meg tudják oldani. És hát ha ezt a prioritást szem előtt tartjuk, mindig van olyan szegmens, amiben részt tudunk nőként is venni, hatékonyan és produktívan akkor is, hogyha gyermeket nevelünk.
1: Hát akkor azért van egyfajta szakmai és szemléletbeli elmozdulás is, ha jól értem.
0: Abszolút így van, én így látom, és hát egyébként a gyakorlat is ezt mutatja.
1: Még egy negyed óráig beszélgetünk dr. Nagy Claudia Viviennel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével, űrorvossal itt a Woman Powerben, a zene után folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Powerben dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, az Európai Űrügynökség által akreditált első magyar űrorvosunk, és hát sok mindenről beszélgettünk. Ott hagytuk abba, hogy azért van egyfajta szemléletváltás, és egyre több nő kap lehetőséget olyan eddig férfiak által dominált területeken, ahol most már ők is ki tudnak teljesedni, és itt a lehetőség szót említetted, viszont azért ennek a szakmának azt a részét még nem veséztük ki, és akár egy kérdés erejéig itt ezt behoznám, hogy ez mennyire megterhelő. Például a kardiológia, például a műtétek elvégzése egy orvos számára.
2: Az biztos, hogy megterhelő. Ha a műtéteknél maradunk, azt tudni kell, hogy ahol fluoroszkópia, tehát röntgensugárzás van, ott egyrészt röntgensugárzás van, még akkor is, hogyha minden óvintézkedést megteszünk ellene, azért valamennyi ér bennünket. Ez az egyik fele, a másik fele a maga a védekezés is megterhelő, mert hogy ólomköpenyben állunk.
1: Az hány körülbelül, kiló cipelsz
2: ilyenkor? 10-15 kiló.
1: Ami pluszban rajtad
2: ami még
1: van.
2: Pluszban rajtam van, és hát a szerencsés helyzet az elektrofiziológiában, hogy lehet ülni bizonyos részénél a beavatkozásnak, de az sem mindegy, hogy az ember hogy ül, tehát oda kell figyelni, hogy a tartása megfelelő legyen, mert nagyon hamar meg tud fájdulni a hát, a nyaka, mert hát ugye ezt a nehéz ólomköpenyt tartja, úgyhogy fizikálisan ez egy megterhelő dolog mindenképpen. Hát persze az orvoslásban az, hogy ügyelni kell, az, hogy ott kell lenni fejben, és hát ugye stressz, minden csapból is a stressz folyik.
1: Na de hát azért
2: de a stressz ez az nekünk egy reális probléma.
1: Kockázati tényező
2: egészségügyi szempontból. Itt bele lehetne hozni nagyon sok mindent, hogy hogyan lehet a stresszt kezelni és elkerülni. Valamilyen szintű stressz egy ilyen komoly feladat teljesítése során óhatatlanul is az ember életébe bejön. Az egy nagyon fontos tényező, hogy hogyan tudunk pihenni. És azt kell látni és tudni, hogy sokszor ugye hát a beteg az beteg, és neki segítségre van szüksége.
1: És azonnal kell a segítség.
2: És sokszor azonnal kell a segítség, de az orvos csak akkor tud úgy segíteni, ahogyan a szakma szabályai és egyébként a saját lelkiismerete is megkívánja, hogyha őnek is van egy olyan háttere, vagy hogy is mondjam, tartaléka, amiből tud táplálkozni, tehát az orvosnak is kell pihenni, az orvosnak is kell regenerálódni, nincs olyan, hogy 0-24-es szolgálat kell idő önmagunkra, tehát ez a self-care, ez az önmagunkra fordított idő, tényleg az, hogy oda tudjunk figyelni arra, hogy nekünk is jusson pihenés, nekünk is jusson aktív pihenés, testi, lelki, kapcsolódás, ez nagyon fontos.
1: De egyébként van, hogy fejben hazaviszel egy beteget, egy problémát, egy megoldandót?
2: Óhatatlanul is van az ember nyilván.
1: Tehát nem lehet kikapcsolni egy kapcsolóval, hogy akkor idáig orvos voltam, és itt van x darab beteg, akit meg kell műtenem, döntést kell hoznom, diagnózist kell felállítanom, tehát amikor mész hazafelé, vagy otthon vagy, akkor bejönnek ezek a dilemmák?
2: Igen, ez a gyakorlatban is így van, kell egy kis idő, amikor az ember leteszi a munkát, akkor utána hazamegy, kell egy kis idő, hogy úgy rá tudjon hangolódni az otthoni környezetre, meg egyáltalán arra, hogy fejbe tényleg ne azon gondolkodjon.
1: De van, hogy ekkor is előjön egy-egy kérdés.
2: Igen.
1: Mi az, ami most igazán motivál szakmailag? Ugye végig felsoroltam rengeteg titulosodat, feladatodat, nemzetközi kitekintésedet. Mi az, ami izgat most szakmailag?
2: Több minden. Nagyon szeretnénk tovább erősíteni, tovább folytatni a tudományos kollaborációkat, mind a kardiológia, elektrofiziológia, mind pedig az űrorvostan területén. Ahogy említettem, van sok, tehát tényleg mondhatom azt, hogy sok, mert jelenleg 8 darab PhD hallgatón van, bocsánat, már csak 7, mert most végzett az egyik, akiknek még meg kell teremtenünk azt közösen, hogy ők is PhD-jukat megvédjék, és aztán utána önálló kutatásra alkalmasak legyenek, és persze folytatjuk tovább a tudományos munkát. És hát másrészt pedig szeretnénk, hogyha ez az űrorvostani tudomány, amit elkezdtünk felépíteni a Semmelweis Egyetem szintjén, megalapult a Semmelweis Egyetemen a repülő és űrorvostani tanszék, hogy ez tovább folytatódhasson minél több hazai és nemzetközi együttműködéssel, és hát mindemellett, ahogy talán észrevehető volt, hogy nekem ez a work-life egyensúly, tehát a munka és a kikapcsolódás, vagy egyáltalán az életnek az egyensúlya nagyon fontos, és hát egyre többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet optimalizálni az egészséget, tehát szeretném azt, hogy mind a kardiológia, mind pedig az általános beteg szintjén minél inkább a prevenció felé tudnánk elmenni, és minél kevésbé kelljen oda eljutni, hogy már egy betegséget olyan stádiumban, vagy egy beteget olyan stádiumban kezdünk el kezelni, amikor már sokkal nehézebb helyzetből indulunk, mert hát rengeteg rizikófaktor gyűjtött össze az évek során. Tehát szeretnénk, hogyha egészséget, én azt szeretném, hogyha tudnám arra valahogy edukálni az embereket, hogy kicsit nem is kicsit, nagyon egészségesebben éljenek, és erre most már egyre több lehetőség van, bárki számára elérhető lehetőségek, csak élni kell vele.
1: Említetted, hogy orvoscsaládból származol, hogy édesapád orvos volt, édesanyád is egészségügy területen dolgozott. Milyen visszajelzéseket kapsz a közvetlen környezetedből? Azért nagyon sok mindent elértél viszonylag rövid idő alatt.
2: Alapvetően pozitívakat, tehát sok gratulációt, kedvességet kapok a barátaimtól, családomtól, rengeteg támogatást és segítséget is kaptam. Tehát ez nem egy egyszemélyes siker, vagy egy egyszemélyes történet. Az ember mellett mindig állnak olyanok, mind a családja, mind a barátai, és mind a kollégái között, akik segítették azt, hogy ideig eljusson, és hát én minden szinten tudnék számos olyan embert felsorolni, akik nagyon sokat segítettek. A családom természetesen a barátok között, és a Városmajori Klinikán is, kezdve például Merkeli Béla rektor úrtól, aki nagyon sok lehetőséget adott a fejlődésre, vagy Gellér László professzor úr, akitől nagyrészt az elektrofiziológiát megtanulhattam.
1: Mit mondanál annak a fiatalnak, aki most gondolkodik azon, hogy ezt a pályát válassza?
2: Hogy merjen nagyot álmodni. Gyakorlatilag nincs határ. Az embert persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden az ölünkbe hullik, de hogyha a mi oldalunkról belerakjuk azt az elhivatottságot és azt a munkát és tanulást, amire szükség van ahhoz, hogy elérjünk valamit, akkor el lehet érni, és ne adjuk föl, hanem menjünk tovább, de mindeközben mindig is figyeljünk saját magunkra, hogy egyrészt ne veszítsük el önmagunkat, és ne veszítsük el az egészségünket.
1: Ha legyen mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
2: Köszönöm szépen.
1: Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Elnézést.
4: Nem bírsz bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul egy szint.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
1: Angolul légy.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
1: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
6: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
7: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti Rakparton, a Viadukt Bárban. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Július 3-án pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök este a Rádió Cafén. És most élőben is. Július 3-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban a 28-al villamos az Orci tér és a Blahalújza tér Népszínház utca között nem közlekedik. A 37-es és a 37-a a villamos a Magdolna utca és a Blahalújza tér Népszínház utca között nem jár járműhiba miatt. Pótlóbusszal lehet utazni az Orci tér és a Blahalújza tér között. Helyszínelnek a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Remiz utca után a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Nem működnek a jelzőlámpák a Soroksári út, Kvassai Jenő út csomópontban. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Sávlezárás nehezíti a haladást a 16. kerületben a Margit utcában. A Baross Gábor utcánál és az Arany János utcánál ma napközben mert javítják a csatornát. Mától sávlezárásra kell készülni a 18. kerületben a Lakatos úton, az Üllői útnál csatorna javítása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Elkészítik Magyarország új klímatörvényét. Fennakadásokat okoz a hőség több vasútvonalon. Záporok, zivatarok frissíthetik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Túl melegednek a motorvonatok az extrém hőségben, több vasútvonalon is fennakadások vannak, sokfelé pótlóbuszok viszik az utasokat. Egyes délutáni és esti járatok kimaradnak az elővárosi vonalakon is. A részleteket a MÁV-Inform oldalon olvashatják. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik. Július 1-e pedig 2011 óta. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerű, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
11: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozói ipari és konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
10: Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.
12: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, kezdjük is akkor a mai adást. Először is üdvözlöm vendégünket, Tóth Ádámot, az Audi Marketing Managerét. Hello Ádám, köszi, hogy itt vagy.
13: Hello, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
12: És a felvezetőben már volt szó róla, hogy Vámosi Péter, a Motorsport Online főszerkesztője lesz a mai szakértőtársam, akit most Robi be is kapcsol. Szia Peti, üdvözlünk. Végre személyesen
14: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
12: Milyen érzés itt a stúdióban sokszori telefonos interakció után?
14: Jelentősen jobb, mint telefonon ott kínlódni, hogy biztos jó elhang vagy valami, úgyhogy...
12: Kiváló volt hang. Ádám, te hogy érzed magad ma?
13: Köszönöm, kiválóan elég sűrű napom volt, de nagyon vártam, hogy találkozzak veletek, és tudjunk egy kicsit beszélgetni.
12: Miután körbeudvaroltuk egymást, vágjunk is bele, ugye a mai témánk, Ádám az Auditól érkezett hozzánk, és elsősorban az F1-es érkezésről, illetve az Audi F1-es szereplésről, és ennek az összes hátteréről fogunk beszélni. A folyosói pletykákon túlmenően emlékszel arra a konkrét meetingre vagy pillanatra, amikor először kimondták, hogy ez tényleg meg fog történni?
13: Emlékszem, bár nem meeting volt, vagy feltétlenül pillanat, ez leginkább, amikor a hivatalos bejelentés megérkezett 2022-ben, erről mi is a sajtóból értesültünk. Utána viszont abszolút felpörögtek azok a dolgok, amitől egy kicsit innen Magyarországról is közel érezhetjük magunkat ebbe a projektbe. Én, mint marketinges, több külföldi úton voltam, ahol kifejezetten Forma 1 témában beszélgettünk, meg adtak insightokat azzal kapcsolatban, hogy mik a tervek és az elképzelések, és hát elég gyorsan eltelt 22 óta ez a pár
12: az
13: év.
12: Az egy izzadságmentes 4 év, vagy izzadságos? Milyen volt, hogy ítélitek így belülről?
13: Alapvetően szerintem a nagy izgalom az a szezonnyitón volt mindenkibe, aki ezen a projekten dolgozott, de azt gondolom, hogy abszolút pozitív volt az antré, úgyhogy egyenlőre nyilván ez egy hosszú távú projekt az Audi életében. Most első körben egyébként 5 év az, aminek megvannak a meghatározott mérföldkövei. Én azt gondolom, hogy jó úton indultunk el. Úgy látom, hogy a csapat az egyben van, még ha volt is most egy váltás ugye vezetői pozíció, majd erről biztos beszélünk.
14: Egy
13: fontos vezetői pozíció van, de hogy összességében én azt látom, hogy egy jól kijelölt úton haladunk, egy nyilván nagyon nehéz világba, és nagyon komoly versenytársakkal.
12: Azt mondtad, hogy 2022-ben a sajtóból értesültél. Én a napokban beszéltem Mészáros Sanyi barátommal, aki eléggé benfentes F1 kapcsán, és ő azt mondta, sőt be is linkelt, hogy már 2021-ben ők megírták ezt. Peti, ti is megírtátok valamikor olyan tájt?
14: Mi már 2020-ban.
12: Sőt, figyelj, én megírtam, én 93-ban már megírtam.
14: Így igaz, de ha már ennyire
12: nosztalgiázunk. Meg?
15: Én még a búr háborúban megírtam.
14: Na, személyes érintettségem a Audival van egyébként, még NDK-ból, ugyanis anyámék külképviseleten dolgoztak, és hát természetesen ugye Nyugat-Berlinből mi más lehetne nem sértő összegért megszerezni, pláne magyarként konvertibilis valutáért, mint egy 76-os automataváltó, sötétített üveges Audi 100-as. Tehát
12: nekünk... Az nagyon menő volt.
14: Hajaj, olyan menő volt, hogy...
13: Most is menő.
12: És most újra menő. Volt egy pici pár évtized, még lehet, hogy nem volt az, de most újra.
14: Tehát megálltunk vele az Alexanderplatzon, ugye az Berlin kellős közepe, ma már nem állsz meg, mert az természetesen a sétálóút, meg maximum villamosok mehetnek arra, és akkor ott volt egy ottani centrumnak megfelelő ilyen műintézmény, amiben semmit nem lehetett kapni, mert ugye hiánygazdálkodás volt, tehát főleg a hiány részén volt a hangsúly, és anyám még így nagyon ott hagytak a kocsit, hogy figyelj, majd jövünk, bevásárlunk, stb. És körülbelül azt lehetett látni, hogy ugye sötétített üveg, jönnek mindenféle emberek, egy-két rossz arcú is, és ugye meg kell nézni a kötelezőt, hogy hányal megy.
12: Mennyi van beleírva, ugye,
14: igen.
12: A klasszikus
14: úgy,
12: régi.
14: Nekem az egyik legkomolyabb ilyen autós élményem, bevallom, az Audihoz fűződik, és hát, hogy tényleg nagyot ugorjak, és amire itt ugye egy pillanatra utaltam, hogy hát azért kicsit rögösen indult az Audinak ez a történet, tehát több nagyon komoly vezetőváltás volt, ugye Andreas Seidl-lel, McLarennek az egykori csapatfőnökével indult el a projekt, meg Oliver Hoffmannal, hát ők már nincsenek benne ebbe a sztoriban.
12: Sőt, van egy párnapos hír, hogy most ismét történt valami az Audi házatán. Nyugodtan hát, elszpoilerezhetjük, nem megyünk lineárisan a sztoriban, tehát itt ugrálunk
14: igen,
12: az évtizedekben.
14: Hát, hogy mondjam, a fővezéri szerepet azért Mattia Binotto, ugye a Ferrari korábbi motortervezője, csapatfőnöke, meg mindenese nyerte meg, és hát Jonathan Wheatley az, aki hát így másfél év után így mégse, és akkor így távozott. Uh-huh. Most vannak különféle elméletek, hogy mégis miért, hogyan, meg főleg, hogy hova tart, ugye mondják, Aston Martinba megy, esetleg vissza a Red Bullhoz. Igazából én azt gondolom mindegy, mert való igaz, hogy annak ellenére, hogy számomra is nagyon furcsa, hogy érkezik egy gyártó komoly akarattal, és még ki is cserélik a fél vezérkart, és mégis ilyen eredménnyel nyitnak be a Form 1-be, az azt gondolom, az egy borzasztóan jó alap. Tehát Mattia Binotto, aki tényleg motor tervezett már nem egyet, és ott volt, bábáskodott a Ferrari-nál is, és jó motoroknál is, tehát nem csak mindig lesajnáljuk, hogy majd jövőre. És egyszerűen, tehát az, hogy rögtön pontokkal nyitottak, az azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy még önmagukat is kicsit alábecsülték. Mm. Tehát szerintem ez egy jó történet, és tényleg most ugye Form 1 is olyan műfaj, hogy nincs olyan, hogyha, de több pontjának kellene lennie ennek a csapatnak.
12: Kevés olyan új szereplő van, aki nem utolsó helyen szerepel a csapatranglistán, ugye Ádám? Úgyhogy ez titeket is abszolút, meglepett azért, abszolút, nem pozitív
13: abszolút
12: értelme.
13: Meglepett egyébként. Én nyilván most, amikor az egyváltásról beszéltem, én erre az aktuálisra gondoltam, persze a projekt alatt azért volt itt az elmúlt 4 évet, nézzük, akkor több ilyen is. Igen, meglepett. Én azt gondolom, hogy bárki az Audinál reálisan azt tűzte ki célul, hogy az első versenyen érjünk célba. Az, hogy rögtön egy pontszerzőjét sikerül elcsípni, ez szerintem mindenképpen bravúr. Mind a mellett én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Audi 2022-es bejelentés óta már erre a szabályrendszerre készülve, erre fejlesztve, és mindezt egyébként a Sauber tudásával összeállva vágott bele, azért nem tekinthető egy teljes újoncnak. Mm. Tehát a Cadillacnek ilyen szempontból szerintem sokkal nehezebb esélye van, hogy most kis túlzással az utcáról kell összedni azokat az embereket, akik majd a kereket kicserélik a pitstopnál, azért az Audinál a Sauber nagyon a nagy múltja ott igen, van ebbe a tudásba, de igen, tehát a meglepetés volt, egy nagyon pozitív meglepetés.
12: Itt ugye 22-es bejelentésről beszélünk, de hát nyilván ez egy nem egy hirtelen jött döntés, hogy azt lehet tudni, hogy mióta készül a márka valójában erre a sztorira?
13: Én úgy gondolom, vagy amit hozzám információ jutott, de ezt inkább a sajtóból tudom, mint sem a munkájámról, hogy azért itt igen korábban már gyakorlatilag ugye a Volkswagen csoportnak megvolt az az irány, hogy a Forma 1, sokáig volt pletyka, hogy ez majd a Porsche lesz, vagy az Audi lesz,
12: igen,
13: és végül ugye 22-ben az a bejelentés történt meg, hogy akkor ez az Audi lesz, Audi néven fog futni, saját motorral, saját kasznival, valószínűleg ez jóval előtte megfogalmazódott, az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ez miért 26-ban történik, ez azért 26-ban történik, mert az Audinak, meg az egész Volkswagen csoportnak az elveivel a mostani Forma 1 sokkal jobban összeegyeztethető azzal a most már környezetbarátabb szintetikus üzemanyagra, nagyobb elektromosságra építő megoldásaival, mint a korábbi. Tehát ez volt egy olyan pont, amikor azt mondta ez a vállalat, hogy akkor ez nekünk belefér, és elmegyünk ebbe az irányba.
12: Mert hogy azért tudjuk, hogy ez nem egy névadó szponzori részvétel, tehát hogy ott a motort is az Audi fejleszti, meg még mit?
13: Hát gyakorlatilag ugye két központtal működik a történet. Egyrészt Neuburgban, Németországban fejlesztik a motort, ugye ez az Audi saját motorja, csak az Audi csapat, aki ezt a motort használja, míg azért a többi nagy motorgyártó adja ide-oda a motorjait több csapatnak, és Hinwilben, Svájcban, ahol a Sauber központja volt, ott pedig magát a kasznit, az autót, az aerodinamikát rakják össze, és akkor gyakorlatilag ez a két központ, aminek a szerelem gyereke az autó, amit láthatunk majd vasárnap Miami-ban is a pályán, de ez egy ízig-vérig Audi.
12: Oké, hogy Forma 1-ben ugye idéntől szerepel az Audi, viszont Peti, az Audi név nem ismeretlen a motorsportban korábban sem, ugye?
14: Sőt, olyannyira, hogy az Audiról lehet talán nagy bátorsággal kijelenteni azt, hogy ahol ők elindultak, ha nem is elsőre, de másodjára legkésőbb, de nyertek. Szerintem Magyarországon a legismertebb talán az Audi Quattro, mint olyan, meg a rally világbajnokság, meg megint hazabeszélek gyerekként ugyanebben a berlines időszakban, egészen addig, ameddig Form 1-es autót nem láttam, én eldöntöttem, hogy Quattronál gyerekek úgyse lehet gyorsabb, 4 kerék és hajt, hát mi, hát hogy. És tényleg ugye a B csoport az egy annyira egy őrült világ volt, tehát képesek voltak murván 1000 lóerővel ott játszadozni. Szerintem a leglátványosabb sikereit az Audi tényleg ott ért el, és ott tette fel magát, azt gondolom a mai generációk számára a térképre. Nyilván itt...
12: De hát azért volt egy kis Le Mans, egy kis Formula E, egy kis ez maga, tehát hogy azért nem csak régen volt ez a sztori.
14: És pont, amit itt beszéltünk adás előtt, hogy mennyire régen, hagyj fűzzem ide, hogy ugye 90 éve volt 1936-ban az első igazi magyar nagydíj a Népligetbe, és ott a pole pozíciót Bernd Rosemeyer szerezte meg, második helyen Hans Stuck, a ő fia Hans Joachim Stuck mai napig versenyezgetnek, hát ugye az ADAC-ben ott van, úgyhogy borzasztó nagy múltja van Magyarországon is az Audinak, azt gondolom, ugye Grand Prix autók okán, és való igaz, Formula-be is sikeresek tudtak lenni, tehát egy teljesen elektromos széria, és most jött el az az időpont, hogy a Forma 1-ben úgymond király kategóriába is kipróbálják magukat, és hát a tervekről lehet tudni, tehát 2030 környékére várja Mattia Binotto azt, hogy tényleg tudnak menni a világbajnoki címért, és hát nem titok, Max Verstappent akarják valahogy megnyerni ez a dologhoz.
12: Hát ez egy nagyon érdekes váltás lenne, hát ugye Maxról tudjuk, hogy egy picit tele van a mindene a Red Bull-a, meg hát nem is csak a Red Bull-a, hanem az egész jelenlegi szabályrendszerrel. Hát
14: elment GT3-ozni, nem tetszik neki az idei rendszer.
12: És milyen jól tette, hogy elment.
14: Egyébként. Bizony, hát Nürburgringen, tehát olyan GT3-os profiknak tudott újat mutatni, mint Christian Haase, hogy nem értette, hogy a bánatba nem képes leszakítani magáról Audival, ugye a csillagos márkás kollégát, és hát ő látszik azt, hogy ő tényleg ízig-vérig autóversenyző, őt ilyen dolgokkal, hogy most kicsit félre sikerültek azért így az első három versenykép alapján az idei szabályok. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben gyászoljunk, de egyelőre pont az elektromos résszel, meg annak a energiamenedzsment részével azt gondolom gondok vannak. Ez formulában régen is megvolt, de ki lehetett javítani.
12: De hát ugye az Audi már, ahogy mondtad Ádám, készült erre, hogy 26-ban az új szabályok szerint az új motorokkal, tehát nekik azért elég komoly versenyelőnyük van, ugyanakkor egy ilyen új szériába, egy ilyen a király kategóriába való belépésnél mindig van egy ilyen big picture, egy ilyen nagyobb stratégiai cél, hogy mi az Audinak a konkrét célja az F1-ben. Jelen lenni, győzni, vagy technológiát villantani, vagy mind a három?
13: Szerintem mind a három, így csak az időrendiség a kérdés inkább. Itt ugye ez többször elhangzott, ez az 5 éves terv, ez ugye egy valid dolog, hogy először résztvevő, aztán kihívó, a végén pedig bajnok szeretne lenni az Audi, és akkor ennek a lépéseit próbálják végigvinni a Form 1-be. A technológia az mindig egy kiemelt dolog volt, tehát itt a történelmi felsorolásból is talán egy dolgot hoznék még be, ahogy a Dakart elektromossal az Audi nyerte. Ott is ugye nem véletlenül próbáltak elsőként olyan elektromos autót építeni, ami erre a versenyre alkalmas, tehát ez mindig ott volt a technológiai innováció, azt gondolom, hogy az utcai autózásban is azért akár a világítás technikákkal, de egy csomó minden olyan dolog van, amit az Audi hozott
12: megy
13: be.
12: Megy a harc, hogy kinek volt előbb. Ugye?
13: Persze, hát ezek mennek, de az, hogy az Audi az egy abszolút technológia és egyébként design vezérelt márka és cég, ez az ászlónkra van tűzve mindig. Ebbe azt gondolom, hogy a Forma egy nagyon nagy vonzerő, egy nagyon nagy image növelő történet. Tehát itt elsősorban ez, hogy mi a cél. Én azt gondolom, meg azt szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért más egy picit az Audi, mint a többi Forma 1-es csapat, és még egy van rajtunk kívül, mert hogy mi volumenben árulunk egyébként autót, és velünk tud találkozni az ügyfél. Nekünk van 14 értékesítési pontunk az országban, hogy te be tudsz menni egy márkakereskedésbe, és találkozol azzal a márkával. Ki tudjátok találni, hogy ki a másik márka a Forma 1-ben, aki ezt csinálja, de hát nyilván egy csomó, meg olyan van, aki most ha látsz egy évben egy Ferrarit az utcán, persze lefotózott, de az nem egy olyan kézzelfogható, elérhető dolog az átlag ember számára. Ez szerintem nekünk, mint marketinges, ez egy abszolút kiaknázandó terület, és egy tök nagy lehetőség, hogy az a márka, aki ez az egy utcai autóhoz vonzót szeretné, de az egyébként vasárnap megy a tévében.
12: Azon túlmenően, hogy ugye nyilván a nap végén az eladás van mindig fókuszban, tehát ezt lehet csűrni, csavarni, hímezni, hámozni, de hogy image szempontból milyen image-et akar felépíteni az Audi, mert hogy mondjuk az F1 az most is brutálisan népszerű. Ugyanakkor az Audinak sincs túl sok oka panaszkodni, akár ismertségben, akár népszerűségben. Nyilván mindig van feljebb és feljebb, mindig lehet nagyobb és jobbnak és népszerűbbnek lenni, de valójában mekkora brand image awareness-t remél az F1-től az Audi?
13: Nagyot, mindenképp.
12: Márka és
13: abszolút, igen, abszolút igaz, amit mondasz, tehát, hogy a Forma 1 az gyakorlatilag szerintem sose látott népszerűségnek körvend, és eznek persze nagyon sok összetevője van, az amerikai tulajdonosok, a Netflix film, így van, egy
12: Peti
13: csomó minden.
12: Peti nagy kedvelője a Drive to Survive-nak.
13: Egy csomó minden ez egyébként hozzá, tehát bevonzott egy csomó embert a sportág mellé, és hát bízunk benne, hogy az idei szabályok nem sokat veszítenek el ebből a tömegből, de hogy szerintem ilyen szempontból is ez egy jó pillanat, és abszolút a márka image-nek a növelése, a nap végén meg az eladások növelése a cél. Én azt szoktam erre példaként hozni, hogy ez innen Magyarországról néző, olyan, mint hogyha itt nőne előttünk egy gyönyörűen termő almafa, ami tele van szép gyümölcsökkel, ezt a fát nem mi ültettük, ezt nem mi locsoljuk, mert az Audi ott van a Forma 1-be, és ha mi itthon nem csinálunk ezzel semmit, akkor is egy hatalmas dolog, de nekünk meg az a feladatunk, akár marketing, akár szél szempontból, hogy ezeket a gyümölcsöket a megfelelő időbe szedjük le, és próbáljunk olyan megjelenéseket, aktivitásokat csinálni, ami a végén nekünk több eladást tud generálni.
12: Szóba került itt egy fél mondat erejéig a Drive to Survive, meg a Netflix, és akár ide citálhatjuk az amerikai tulajdonost is. Hogy látod, Peti, ezt a dolgot, hogy nem inkább a Cadillac felé fog egy picit húzni az amerikai tulajdonosnak a szíve, zsebe, bármije, vagy mondjuk a Drive to Survive létezése, ameddig még fog létezni, és egyébként az, hogy az Audi az F1-ben van, ez hogyan fog tudni érvényesülni az utcán akár? Nem feltétlenül Audi eladásokra gondolok a te esetedben, hanem látunk-e több Audi logós, F1-es, pólós embert?
14: Pont marketing tekintetében szerintem elképesztően jól épül.

0: lesz esetleg. Na, úgyhogy ők szerintem tényleg egy kicsit rámentek, aztán, hogy tudatosan-e vagy csak marketing okokból, ez egy nagyon jó kérdés, arról, hogy ők este németek, tehát úgy tényleg. Szerintem a másik nagy német konkurencia ettől egy kicsit korporétebb, meg nemzetközibb. Tehát ha most csak őket teszem egymás mellé, nekem százszor németebb jelenleg az Audi, még hogyha a eredmények tekintetében nyilván nem olyan jó, mint a bajnokságot vezető Mercedes, de ettől függetlenül sokkal németebb, és ez nekem most így ilyen európai szemszögből nézve kifejezetten jó. Most az őszglobál tekintetében a Liberty meg úgy van vele, neki mindegy, csak pénz legyen. Tehát most itt ők fölfújták a lufit, tényleg mindenféle marketing eszközzel is, ennek egyik szerves része valóban a Drive to Survive. Ha megnézzük a tőzsdét, totál a csúcson van. Az idei év az első, amikor egy picit most bebicsaklott, tehát tényleg azért én azt gondolom, hogy itt a szabályrendszert, meg a legutolsó Drive to Survive sorozatot egy kicsit így újra kellene gondolni, de állítólag már nincs hova tovább fújni, tehát ez gyakorlatilag a peak, na és innen kell majd akkor úgy terelgetni a történetet, hogy minden résztvevő boldog legyen, adott esetben az érkező BYD is, mint 12. csapat. Yes.
1: Na hát szavatokat ne feledjétek. Fiúk, innen folytatjuk, és merülünk még mélyebbre akár a Forma 1-ben, de Ádám legnagyobb örömére én szeretnék az utcai autókról is beszélni egy picit.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Stone vagyok a Dexter zenekarból. Hallgassátok a Rádió Kafét.

0: még ne menjetek el. Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Vérpesdítő tempót, tiszta érzelmeket és őserőből születő cigányzenét hoz nekünk a Parnograszt július 15-én a Budapest Parkba. Gyere és töltsük meg a parkot örömmel a nyár egyik legtáncosabb estéjén. Parnograszt július 15. Jegyek budapestpark.hu.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
6: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
7: Vendégünk továbbra is Tóth Ádám, az Audi marketing menedzsere, illetve Vámosi Péter, a Motorsport online főszerkesztője, akikkel ott hagytuk abba, hogy fejtegettük az Audi F1 csatlakozását. Ádám, hozzád fordulnék most, hogy volt-e olyasmi ebben az egész folyamában, egyáltalán beleláttál-e, hogy amikor úgy tűnt, hogy valami nagyon nem fog elkészülni időre, hogy ami konkrétan nem aludtatok esetleg valami határidő miatt, ez Magyarországon mennyire volt ennek hatása?
8: Ilyen nem volt. Na, hát lehet, hogy persze Neuburgban voltak álmatlan éjszakák. Nem tudom, ezeket a folyamatokat azért nyilván ennyire innen nem látjuk. Nagyon érdekes volt, amikor a szezon előtti teszteken először kigördült az autó, és hogy például csak az átlag néző szemének is nagyon látványosan változtak az oldaldobozok azóta. Tehát hogy ott azért én azt gondolom, hogy volt felfájás, hogy minden a megfelelő irányba legyen, meg hát valószínűleg valószínűleg ez azért még tart, tehát ez az új szabályokkal mindenkinek egy új év, az Audinak pláne egy első év, úgyhogy itt azért, mert említsük meg azért azt is, hogy oké, hogy az első versenyen pontot szereztünk, de a másik autó meg nem indult el, tehát hogy azért nem tökéletes minden.
9: Egy 60%-os átlag.
8: Így van, így van.
9: A Red Bull is így járt, tehát meg a McLaren.
8: Vannak jóval nagyobb csapatok, meg régebbi forma egy szempontból régebbi motorgyártók, akik sokkal nagyobb gondban vannak, ez tényszerű. Tehát hogy azt gondolom, hogy itt azért még egy jó darabig lesznek álmatlan éjszakák a tűzhöz közeli embereknél. Mi ebből itthon nyilván azért kevesebbet érzékelünk.
7: Vannak egyébként dedikált emberek Magyarországon, akik csak ezzel foglalkoznak, akár marketing, akár bármilyen promóciós vagy sales területen?
8: Nincs ilyen, tehát mi ezt gyakorlatilag az eddigi munkánk mellé kaptuk meg, vagy amellett csináljuk, ami nyilván...
7: Hány százalékát teszi ki a munkanapjainak az F1?
8: Hát azért most elég sokat egyébként, ahogy közeledünk a Magyar Nagydíjhoz, szerintem egyre többet fogja. Én azért úgy, hogy gyakorlatilag gyerekkorom óta nézője, rajongója vagyok a sorozatnak, ezt abszolút egy pozitív dologként élem meg, nem plusz teherként, meg azt gondolom, hogy a kollégáim is így vannak ezzel, úgyhogy...
7: Boldogan túlóráztok, nem? Igazából.
9: Lehet így mondani.
8: Ha kell, akkor természetesen igen. Bízunk benne, hogy a végeredmény olyan lesz, hogy nem csak nekünk, de egyébként a magyar embereknek is, főleg ugye a nagy díj környékén tudunk majd olyan megjelenéseket, aktivitásokat csinálni, amik a márkának is jók, de az embereknek is.
7: Ezt lehet tudni egyébként, aztán utána nem kérdezősködök több ilyen kulisszatitkot, de hogy hány emberrel vagy fővel indult ez a dolog, és hol tartunk most? Említetted, hogy Magyarországon ez gyakorlatilag nulla, vagy hát nektek részfeladatként, de hogy lehet tudni, hogy ez mekkora apparátus, hogy mi kell ahhoz, hogy egy márka Forma 1-be érkezzen?
8: Én úgy tudom, hogy az indulásnál egy ilyen 3-400 fős csapat volt, ugye itt gyakorlatilag a Sauber legénysége, ők két lovon ültek egyszerre, mert még a Sauber ment tavaly, de közben már az Audinak bedolgoztak. Most ez egy ilyen 7-800 körül van, ez most egy ilyen közepes méretű csapatnak tekinthető ezzel az Audi, de abszolút egy dinamikus növekedés a terv, tehát azzal, hogy az elvárások a következő években, ahogy erről beszéltünk, nőni fognak, a stáb is nőni fog, és nem csak tehát úgy tudsz az eredményekben nagy csapat lenni, hogyha egyébként a csapatod is nagy, és erre azt gondolom, hogy az Audi felkészült, meg erre az erőforrás az rendelkezésre fog állni.
7: Azt tudjuk, és reméljük, hogy miért jó ez az Audi, de ez miért jó a Saubernek?
9: Sőt, egy pillanatra erre hagy fűzzek rá, olyannyira közünk van az Audi sikereihez, hogy bizony Győrből jön nem egy fiatalja a Forma 1-es csapatnak, bizony a Széchenyi István Egyetemről jön például Sipos Beatrix, aki ugye a csapatnak a szimulációs mérnöke. Aztán
7: mindenhol ott vagyunk.
9: Matuska Máté, ő teljesítményszimulációs mérnök a Forma 1-es.
8: Neuburgban dolgoznak, ott találkoztunk igen több olyan mérnök srácod is, akik egyébként előtte a győri gyárban dolgoztak, tehát abszolút van magyar érintettség.
7: Az nagyon jó.
8: Ők ott dolgoznak.
9: És igen. Szakonyi Annát se adjuk ki, ugye a csapatnak a junior projektmenedzsere.
7: Na hát többen is vannak. Hát rengeteg magyar névről
9: magyarok
7: tudunk.
9: Magyarok nélkül sehova nem megy a világ.
7: Semmi.
9: Ilyen. Még a kereket se találták volna.
8: Hát meg azért az Audinak egyébként a győri gyárnak a motor gyár része, ez a világon a legnagyobb Audi motorgyár, tehát nyilván a tudás az itt van, és elektromotortól az RS modellek motorjáig készülnek Győrben erőforrások, tehát azt gondolom, hogy a szaktudáshoz kell nyúlni, akkor egyértelmű volt az F1-es csapatban is, hogy Győrbe kell körülnézni.
9: Oké, mikor lesz titkos teszt a Rábaringen?
7: Ezt majd belekérdeztél.
8: Igen.
7: Halljuk a választ.
8: Az anyagi részét kell első körben megbeszélni.
9: A pályát helyre rakni.
8: Igen.
9: Igen.
8: Azt gondolom, hogy előbb, mint a már említett Népligetben.
9: Oké.
7: Okay. Ez egy szép politikailag korrekt válasz volt, azt gondolom. Picit most nagyon sokat beszéltünk a márkáról, autóról, stb. Beszéljünk egy picit a pilótákról, hiszen ők már idestova jó pár hónapja versenyeznek és vannak. Ugye Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto. Kettőket együtt nézzük. Ez a felállás, ez egy ilyen, vajon mennyire lehet tudatos mentor-tanítvány dinamika, vagy ez már ilyen két egyenrangú, elsősorban majd Peti feléd nézek, mert hogy Hülk embernek több mint 200 futamos rutinja van, és ez vajon mennyire tudja keretbe tenni ezt az egész projektet ő, és hát véletlenül egy német pilótáról van szó.
9: Óriási tapasztalattal bír, ugye Le Mans-t is nyert, pont a konkurens német márkával, de na ő az, aki körülbelül úgy, mint Lauda, egyszer már azt mondták, hogy hát figyelj srác, csinálj már valami mást, mert találtunk fiatalabbakat a helyedre. És többször is tesztpilótaként bebizonyította, hogy így derültékből villámcsapás meg kávézás mellől szóltak, hogy hopp, be kéne ugrani, ugye Covid alatt ez megtörtént nem egyszer, és jött és bizonyított, és ismét föltette magát gyakorlatilag a saktáblára, tehát ő egy elképesztően jó iparos, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy alul értékelt, tehát amikor ő tavaly a Sauberrel végre valára fölért a dobogóra, az azt gondolom, hogy tényleg az év pillanata volt, ehhez képest kapott egy legót, tehát most... Azért, hát mindegy, a gyerek legalább
7: eljátszik. De milyen értékes az a Lego?
9: Persze, mondta is egyébként, hogy a gyerek játszik vele, úgyhogy ilyen szempontból nincs gond. Na most Bortolétó olyan szempontból meg szenzációs, hogy egyrészt, hogyha Max Verstappen is azt mondja rólad, hogy te jó csávó vagy, akkor higgyük el, hogy ott
7: az valamennyire validál
9: valamit
7: azért.
9: Valamit sejt, és hát nem véletlen valami Fernando Alonso a menedzsere, uh-huh. Úgyhogy ő egy tipikus többre hivatott srác, és még egyébként Bernie Eccleston, tehát még a öreg mindjárt 100 éves lesz, és ő is azt mondta, hogy hát egy valakire azért figyeljünk oda, ez pont a Bortolétó. És ugye az Audinak ráadásul pont Ayrton Senna okán, mert ki vitte be először komolyan a márkát az országba, hát persze, hogy Senna.
7: Azt figyeltem, bocs, hogy gondolkodtam idefele, hogy vajon hogy fogod a Sennát, és mire fogod rákötni.
9: Így.
7: Mert hogy az, azért a Petiről lehet tudni, hogy igen komoly Senna, hát inkább ezt már vallásnak titulálnám, nem is fanatizmusnak, és nem úsztuk meg Senna nélkül a mai adás sem.
9: Igen, tehát Brazíliában nagyon komoly múltja van éppen miatt a márkának, és ő nagykövetként funkcionált, és ő ott felügyelte egy kicsit ezt a történetet.
8: Amit itt kérdeztél, hogy ez mennyire lehet tudatos, én azt gondolom, hogy maximálisan, és egy olyan csapatnak, aki egyébként tanulni jön, vagy az első évben mindenképp ez a szempontja, szerintem ez egy nagyon ideális felállás. Van egy tapasztalt, rutinos versenyző, egy fiatal tehetség, egyszerűen Bortolétó a Forma 3-ot, Forma 2-t megnyerte, így került a Forma 1-be, tehát hogy azért tudja, hogy kell nyerni, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez nagyon jó. Tavaly volt lehetőségem találkozni mind a kettőjükkel a pedokban, és egyébként én azt látom, hogy egy nagyon jó dinamika van köztük, tehát mert a poénkodás abszolút egy jó párosnak tűnik, nem az, amit azért sok csapatnál hallunk, hogy milyen a pilóták közti
7: az
8: viszony.
7: Az fontos a kémia.
8: Itt abszolút egy irányba megy ez a dolog, és ez a tapasztalat meg a tehetség, én azt gondolom, hogy nagyon jól kiegészíti egymást. Az, hogyha eljutunk oda, és legyen úgy, hogy eljutunk oda, hogy 5 év múlva majd a világbajnoki címér megyünk, nem mernék remegesküdni, hogy ők lesznek akkor is ott, de nyilván ez egy út, és ezen az úton, hogy velük indultunk el, szerintem egyrészt tudatos, másrészt meg egy nagyon jó döntés.
7: És mennyire érzed őket eladható karakternek marketing szempontból?
8: Nyilván a Hülkenbergről, ahogy beszéltünk, azért ő egy régi motoros, azt gondolom, hogy ő ilyen szempontból a maximumát elérte, vagy túl van azon. A Hülkenbergnél a Bortolétónál egyébként sokat az elején néztük, amikor még így mi sem tudtuk annyira, hogy kiről van szó, és néztük, hogy hát a srác portugálul posztol az Instán, és hogy ez így mennyire lesz jó, így nemzetközi sztárt mennyire lehet belőle csinálni. Én azt gondolom, hogy azért a Forma 1-ben a sztárok a futamokon születnek, tehát hogyha egyébként megjönnek majd azok az eredmények, hogy dobogó, hogy akár futamot nyer, vagy akkor onnantól ő egy globális sztár lesz, mindegy, hogy melyik országból jön, meg hogy hívják.
9: Hát ez tényleg csak annyit tennék hozzá, hogy Dél-Amerikában egyáltalán bárki így feltűnik, legyen az Kulapintó, vagy Bortolétót kész, tehát ott forradalom egyből kitört, és aki más mer mondani, hogy jobb nála, hát nem szeretnék a helyébe lenni, úgy valójában. Hülkenbergről meg tényleg az emberi oldaláról csak egy saját megesett történet. Ausztriában nagyban ott nyilván paddokba föl alá voltunk, osztrákok rendesek, tessék egyél helyét, és így bepufátlankodik elén valami arcon itt, és nézem, ugye alapvetően ők le vannak tiltva, hogy nem eszel, azt teszel, amit én mondom, én még az edződ, mit tudom, én verseny lesz, és akkor jött, és stikába ette a sonkát a Hülkenberg.
7: Nem árultad be?
9: Nem.
7: Ja, nagyon, nagyon kedves tőled. A Forma 1-es rész szerintem itt lassan elengedhetjük, mert mindenképp szeretnék az utcai autókról is egy picit beszélni, viszont mielőtt még elengedjük a Forma 1-et, Ádám, nem fogod megúszni, hogy amíg nem volt Audi a Forma 1-en, addig melyik volt a kedvenc csapatod és pilótád, mert azt mondtad, hogy régóta követed a sorozatot.
8: Régóta követem, és most azt fogjátok gondolni, hogy azért ezt mondom, mert hogy az Audi miért, de tényleg nem. Én amire így nagyon emlékszem, hogy az első kedvence nekem a Nick Heidfeld volt, aki egy Sauberrel versenyzett egyébként.
7: Peti bólogat, approved.
8: Igen, azóta pedig nem tudom, én jó versenyeket szerettem. Egyébként Vettelnek szurkoltam abban a korszakban, amikor
9: ott volt. Kicsit német fixált vagy, nem?
8: Lehet, hogy van benne egy ilyen, meg egyébként én nagyon sokszor a favorit ellen szurkoltam. Tehát én mindig egy kicsit szurkoltam a Schumacher ellen, kicsit szurkoltam a Hamilton ellen, úgyhogy így.
7: Hát téged már meg se kérdezlek. Hát,
8: szerintem Brazíliába keresünk a választ.
9: Igen, brazilofia vagyok, nem. De ha már így, akkor nagyon gyorsan, persze Sennát soha nem tagadtam, tehát ez nem kérdés. Utána, hogy kipróbáljam, milyen nem Sennának szurkonyát, kötelezőből Damon Hill, tehát ez egyértelmű. Maradtam nyilván a csapatnál. Aztán eléggé nehezen, de beverekedte magát Mika Häkkinen, tehát őt tartom mai napig a egyik legutolsó gentleman driver, és bárki bármit mond, egyébként szenzációs humora van. Aztán, ahogy előbb emlegettem, Montoya, tehát ő az az igazi, klasszikus, hát mondjuk ő közép-amerikai, és ezt azért hangsúlyozom, mert nehogy Helmut Márkó problémába essek, hogy közép vagy Dél-Amerika, ugye? Ő ezt egy kicsit megjárta, és hát igen, ő úgy, hogy mondja, megmutatta magát Schumacher ellen, azt így lássuk be, és nem tudom, például tavaly Norrisszal se volt nekem őszintén szólva semmi gondom, de Max Verstappen egyébként jelen pillanatban azt gondolom, hogy torony magasan a legkomplexebb versenyző. Hát
7: ezzel nehéz vitatkozni, azt gondolom. Illetve most így, hogy átbeszéltük az Audi F1-es tevékenységét, szerintem megállapíthatjuk, hogy egy közép-hosszú távon pozitív hatása tud lenni az eladásokban, és legalábbis ezt reméli az Audi, és ez a vízió. Az utcai autók esetében szerinted milyen módon van szerepe az Audi F1 teamnek abban, hogy mondjuk egy vásárló átnyergeljen a propellertől, vagy a négy karikát választ a csillag helyett?
8: Hát nyilván azért ezt egy az egyben nem tudnám azt mondani, hogy ennek van csak benne szerepe, ezért egy összetett dolog. Ahogy te is említetted, mi azért leginkább a két másik német prémium gyártóhoz mérjük magunkat, akár itthon, akár Európában, és azt gondolom, hogy ezen a Forma 1, meg ez az egész, ez így a cseresznye a tejszínjában. De egyébként egy csomó minden van alatta az Audi házatáján, ami azt gondolom, hogy bizakodásra ad nekünk okot, a megújuló termékpalettánk, ami most talán a három német gyártó közül a miénk a legfrissebb, egy csomó olyan megközelítés, akár technológiába, akár dizájnba, amiről ugye meg korábban beszéltünk, mert azt mondja, itt a Forma 1-nél akartam említeni, hogy azért szerintem abban is az Audi egy nagyon új dolgot hozott be, tehát nem az volt, hogy egy Forma 1-es autók milyenek, szép színes, meg van rajta egy csomó logó, hát ugye itt azért megjelenésében is egy nagyon más az Audi autója, mint a több, és elég megosztó, ezt is tudom, nem mindenkinek tetszik, de más az, hogy egy színű
7: az Audi.
8: Én hallottam azt is, hogy valakinek nagyon tetszik, meg azt, hogy valakinek nagyon nem. De
9: design.
8: Egyébként egyszerű, igen, és nem színes szponzorlogók kerültek rá, hanem egyszínű logók, ugyanez jellemző egyébként a csapatra. Tehát egy picit más megközelítés.
9: Igen, visszafogott
8: és azt gondolom, hogy ez az utcai autókra is igaz, és ebbe próbálunk egy picit mások lenni. És hát azok az ambiciózus célok, amik a Forma 1-ben megvannak, ezek az értékesítésben is megvannak nálunk.
7: Ugye az előbb te is említetted, hogy ha az Audiról beszélünk, akkor triviálisan a német prémium trió cseng a fülünkben, mint konkurensek, ugyanakkor az utóbbi 2-3 évben jelentős kínai prémium konkurensekkel is gazdagodott hát nem csak a világ, nem csak az európai, hanem a magyar piac is. Hogy érint ez titeket, illetve az Audinak kell-e ezekkel versenyezni, vagy tartsuk meg hagyományosan azt, hogy a német prémium trióhoz méri magát mindenki?
8: Szerintem figyelnünk rájuk mindenképpen kell, de most még ebben a versenyben ők effektíven nincsenek benne. Tehát, hogyha itt eladási darabszámot vagy bármit nézünk, akkor azért a kínai márkák nem csak a prémium szegmensben, hanem úgy általában...
7: Hát igen, de az Audi egy prémium márka, azért mondom, hogy a prémium szegmensben is vannak kínai versenytársak.
8: Van, azért ott túl lehet nézni a három német gyártón, azért sokszor a Volvo-t is ide soroljuk, a Lexusról beszélhetünk, akár egyébként a Tesláról, bár ők most egy picit más úton vannak, de összességében tehát azért egy nagy piacról beszélünk a prémium autóknál is, igen, látjuk a kínaiakat, félelemre szerintem nincs ok, egy olyan, hogy mondjam, egészséges magabiztossággal tudunk még ellenük csatába szállni. Azért én azt látom, hogy főleg a magyar piacon, meg az európai piacon az európai embernek az európai autó, meg a német autó az érték, és a prémium szegmensben meg pláne. Tehát ami már nem feltétlenül az a nagyon árérzékeny szegmens, ott szerintem egy kínai nehezebben fog ügyfelet elvinni, mint egyébként az olcsóbb kategória.
7: Picit kénytelen vagyok visszaugrani a Forma 1-re, mert ugye az előbb egy pár perccel azt mondtad, hogy, vagy hát igazából az első blokkban, hogy egy másik márkán kívül csak nálatok lehet utcai autót kapni, és most itt a Peti belengedte a BYD érkezését, akkor már ugye lenne még egy szereplő, ahol nem veszélyes ez esetleg az Audira, hogy a BYD úgy szeretne nyomulni eladásban majd a nap végén, hogy a Forma 1-ben is megmutatja magát?
9: Az összes olyan szereplőnek, akik valóban kis-közép és felső kategóriával is rendelkeznek, elemi érdeke is például, hogy mondjuk egy rossz példát is, a Toyota pont ezt rontotta el, amikor nagyjából majdnem 10 évet volt a Forma 1-be. Ilyen apróság csak, hogy teljesen más logóval jött a Forma 1-be, mint az utcai autóba is, amikor már megérkeztek a sikerek, tehát Timo Glock is ugye Magyarországon második helyre fölért a dobogóra, nem tudott egyszerűen a vásárlójuk azonosulni azzal, mert összezavart egyszerűen az, hogy ott TF1 valami ilyesmi logó van a Forma 1-es autón, ugye a utcai autóján pedig hát ilyen karikák, és akkor most akkor mi van? Tehát ezek ilyen elképesztően bonyolult dolgok, de alapvetően az összes olyan gyártónak, aki azért borzasztó mennyiségben tömeg termelt, és nem olyan kifejezetten prémium, mint mondjuk például a Ferrari, ahol megmondják, hogy ennyit legyártunk, már rég megvan a gazdája, állj be a sor végére. Ott gyakorlatilag tényleg az a kulcs, amit a Renault mondott régen, hogy nyerd meg a versenyt vasárnap, add el hétfőn a hétköznapi autót.
7: Ez nem egy rossz vízió egyébként.
9: És hogy adjak egy ötletet az Audinak, nem mondom meg, ki csinálta régen, de gyakorlatilag az egy ilyenkor, amikor megérkezik egy gyárt a Form 1-be, az mindig működni szokott, hogy csinál egy limitált változatot, egy-egybe a Form 1-es autó festésével és szponzor matricáival utcai kivitelben, és úgyhogy én is megvessem némileg drágább ér.
7: Az gyakorlatilag bármelyik Audinak jól állna egyébként. Arról szerettem valamit kérdezni Ádámot, hogy beszéltünk itt több konkurensről, ugye elhangzott a sok ízben emlegetett német trió, de hogy mi jelenleg az Audinak a legfőbb USP-je, hogy mitől tud ő kitűnni a versenytársaktól?
8: Teljesen őszintén azt gondolom, hogy egyre nehezebb kitűnni. Tehát, hogy az autók meg összességében a technológia így nagyon közel hozta a gyártókat egymáshoz, és nem is csak a prémium szegmensben, hanem összességében. Tehát mi korábban azzal, hogy mondjuk milyen asszisztens rendszerek voltak elérhetőek egy Audiba, azok nem voltak feltétlenül elérhetőek egy Skodába vagy egy Volkswagenbe. Most már ez nem feltétlenül előny. Azért még mindig azt gondolom, hogy akár hogyha az anyaghasználatról beszélünk, akár ami Európában kifejezetten fontos, egy futóműről, egy quattro hajtásról, tehát megvannak az Audinak azok az előnyei, amitől még mindig Audi egy Audi, és ha le van takar lezárva a logó, de vezeted, akkor is érzed, hogy egy prémium autóba ülsz, egy Audiba ülsz kifejezetten. Ezekre próbálunk erősíteni, és azzal, amit így hosszabb távon a stratégiában látunk, minden gyártó mostanában elment abba, hogy nagyjából a visszapillantó tükrön is digitális kijelző van, és a kínai piacnak egyébként erre is van szüksége, zárójelbe teszem hozzá. Az Audi ebből vissza fog lépni, és a nemrég bemutatott Concept C néven látható autónk, ami a jövő formatervét mutatja be, ez abszolút a másik irányba megy, a fizikai gombok felé, a nyilván digitális, de kicsi, nem az egész belteret eltöltő kijelző felé, a vezetési élmény felé, és én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, és meghallotta az Audi, nem itt Magyarországon, hanem Ingolstadtban is meghallotta egyébként a vásárlók visszajelzését, hogy az emberek, főleg az európai emberek, ők autózni és autót vezetni szeretnek, ők nem guruló számítógépekre vágynak. Nyilván minden olyan, főleg biztonsági, de bármilyen technológiai dologgal, amire ma képes az autóipar. Úgyhogy azt gondolom, hogy jelentősen más az irány, mint a többi gyártónál az Audi esetében. Ez most már kezd látszani, de a következő években fog ez látványosan megérkezni. Hamarosan évvégén érkező új Q7-tel, új Q9-tel már látni fogjuk ezeket.
7: Ezt akartam,
8: a dolgokat.
7: Megelőztél már, akartam a Q9-vel rövidet kérdezni, hogy láttam, hogy fog érkezni hamarosan, és hogy vajon milyen piaci igény hív életre egy Q7 és Q8-nál is nagyobb SUV modellt?
8: Hát ha már itt beszéltünk ugye többet a konkurenciánkról, mind a kettőnél van ebbe a szegmensbe autó, van ahol több is. És
7: a Q7 és Q8 nem konkurálnak ezekkel?
8: Hát a Q9 azért egy jelentősen nagyobb fixen 7 személyes autó lesz, úgyhogy egyébként megdöbbentően nagy élőben, tényleg, már félelmetesen, de a lényeg, hogy van, tehát azt látjuk, hogy van ennek piaca, és ezen a piacon mi eddig nem voltunk ott, és Magyarországon is azért ez egy jól látható piac, ráadásul ugye egy olyan árkategóriába érkezik, ahol azért akár a márkakereskedő, akár az importőr jó pénzt tud keresni. Tehát nekünk üzletileg ez egy fontos piac. Ebbe fontos szerintem nekünk részt vennünk, úgyhogy én abszolút látom ennek a létjogosultságát, és bízunk benne, hogy jó darab számot
7: látod már
8: csinálni.
7: A Q9-et képen, Peti?
9: Nem, viszont...
8: Nem láthatta.
9: Nem láttam, de érdekes, amit mondtál itt előbb, hogyan harcol egy európai, vagy egy klasszikusabb felfogású autógyártó a kínaiak ellen. A Ford is ugye, na hát, ugyanannyi ideje dolgozik együtt a Red Bull-lal a motorján, tehát mint ahogy ti bejelentettétek, hogy oké, akkor érkezünk a Forma 1-be, és ugyanezt mondta a Ford vezérigazgatója tanulságként, hogy gyerekek, teljesen másképp kell szoftveresen gondolkodni, és ugyanez lesz az irány, hogy na jó, hagyjuk a tévét, rakunk az autóba, és azzal megyünk. Úgyhogy, hát igen, a Forma 1 már megint tanított valamit.
7: Lassan őrültek azért a malmok, vagy hát nem tudom, hogy hány év kellett, hogy beérjen ez a vásárlói visszajelzéseknek a feldolgozása, de úgy tűnik, hogy ez egy új trend lesz.
8: Igen, meg azt kezdte szerintem látni, vagy átlátni, hogy nem működik az, hogy gyártasz egy jó autót, és ezt a világ minden pontján megpróbálod eladni. Tehát az Audi is most már Kínában egy teljesen más portfólióval megy, ott nem négy karika van az autókon, hanem négy betű, és rá van írva, hogy Audi, csak oda gyártott autók vannak, és egyébként ott az év autója az egy Audi lett, meg nem tudom a pontos számot, de egy irgalmatlan nagy számot eladtak a bemutató után 6 óra alatt az autóból, de azokat az autókat nem látod Európában, meg egyébként teljesen másra vannak kihegyezve annak a megoldásai. Ott sokkal fontosabb a digitális tartalom, mint az a tartalom, amitől egy autó, de Európában meg erre van szükség, mert egyébként azért Észak-Amerikában is.
9: Világszinten megint csak a Ford vezérre tudok utalni, hogy leginkább azt tanulták meg, hogy a Forma 1-ből, és így hát Red Bullon keresztül, hogy mennyire előre is jelezhető egy probléma, és hogy arra hogyan tud reagálni akár egy szoftver, akár kapsz egy olyan jelzést emberként, hogy hello, most már tényleg álljál meg. És azt mondja, hogy ez az a terület, amin oltári nagyot lehet nőni és fejlődni a kínaiakhoz képest.
7: Nagyjából egy percünk van még hátra, és Ádámot addig nem engedjük el, még meg nem mondja, hogy melyik a kedvenc Audi-ja.
8: Bár a magyar piaci, mondhatom, hogy a magyar társadalom nagy része SUV rajongó, én a kisebb, sportosabb autókat szeretem, úgyhogy én az A3-A5 vonalon találom meg a kedvenceimet.
7: Jó, ez volt a könnyű része, tehát örülök, hogy könnyen rá tudtad vágni a kedvenc Audit, de hogy mi a kedvenc nem Audit? Mert mondhatsz nyugodtan bármit, figyelj, ez egy őszinte műsor. Bár fura lenne a betonát, hogy M4, de kíváncsian várom a válaszot.
8: Őszinte műsor, a saját autóm, ami otthon áll a garázsban, az egy Golf GTI.
7: Hát akkor német fixációval zárjuk, ahogy Peti olyan találóan megjegyezte a pilóták kapcsán.
9: Nekem Skodám van. Koncernmárka.
7: Én sajnos kilógok a sorból, de...
9: Mi, McLaren?
7: Bárcsak, az a szívemben van csak. Urak, zárjuk a műsort. Köszönöm szépen nagyon, hogy itt voltatok. Köszönöm Tóth Ádámnak, az Audi Marketing Managerének, illetve Vámosi Péternek, a Motorsport Online főszerkesztőjének, hogy itt voltatok. Búcsúzunk a hallgatóktól, köszi Robi, hogy szerkesztetted a mai adást is, találkozunk legközelebb, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel. Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
3: Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti alsórakparton, a Viadukt bárban.
10: Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Az országos és a fővárosi hőmérsékleti rekord is megdőlt ma. Az extrém meleg miatt megszaporodtak az áramszünetek. Megnyílt a budapesti biodóm. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
12: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
11: Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Megnyílt a biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcs hőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Virágmagokat küldött rajongóinak 2025-ben a Wolf Alice zenekar. A saját márkás kertészeti csomagból azok kaptak, akik feliratkoztak az alternatív rock csapat hírlevelére és postacímüket is megadták. A növényeken és az együttes nevén kívül mindössze egy rejtélyes mondat szerepelt az ajándékcsomagon. Minden virág a föld porával szomszédos. A banda a készülődő Clearing albumot akarta felvezetni ezzel a szokatlan PR kampánnyal. Maga az idézet is egy dalszövegből való. Arra igyekezett felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy a lemez részben a kivirágzásról és az odavezető, nehézségekkel teli útról szól. Viszont az egyik húzódal, a Just Two Girls témája a lányok közti barátság, amely kérdéskör magvait korábban már elültették Bros és Beautifully Unconventional című szerzeményeikben.

Az 1976 óta működő brit alternatív rockbanda, a Cure slágeréből, a Close to Me-ből eredetileg két verzió készült. Az egyik fúvós szekcióval, a másik, amely végül a The Head on the Door című hatodik stúdióalbumukra is felkerült, anélkül. A dal a kislemez 1990-es újrakiadásán számos további változatban is szerepel.

A társkeresés dalszerzős megoldását választotta Ray. A brit R&B énekesnő a 2025-ös Where is my husband-ben kürtölte világgá, hogy várja a kérők jelentkezését. A sürgető szövegű és tempójú számban megbújik a megnyugvás is. Az egyik sor tanúbizonysága szerint ugyanis az előadó nagymamája megígérte unokájának, az áhított társ el fog jönni. Minden esetre reméljük, ez nem ugyanaz a pasi, akiről a szintén 2025-ös Formula One a film Mark Ronsonnal közös betét dalában énekelt Ray, hiszen ott a nagyi már a címben kiakadt. Grandma calls the boy bad news. Még csak az kellene, hogy egy nagymama szomorító semmire kellő megkeserítse a Brit Awards díjas énekesnő életét.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Terápiás hatással vette fel a Szaja Noé művész nevet Kőrös Noémi. A maláj kifejezés jelentése én vagyok Noé, és a budapesti születésű, de Malajziában nevelkedett énekesnő azért nevezte el így magát, mert mindenki Miminek szólította, és szerette volna megszokni keresztnevének első betűit is. A Pop Noir előadó pedig Twitch követőire van terápiás hatással. Élő online közvetítéseken foglalkozik rekordszámú táborával, zenél nekik, csetel velük, olykor videójátékozik, alkalomattán süt valamit, és néha az utazásairól jelentkezik be. Zenei utazásaiban többször idegen bolygók titkait kutatja. 2023-as Jupiter albumát a 2024-es Venus EP követte.
1: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és a Rádió Cafét hallgatjátok.

Az öt Jackson testvér, aki tagja volt a Jackson 5-nak, Tito, Jermaine, Michael, Jackie és Marlon, majd 1976-tól Jermaine helyett Randy. A három lány tesó Latoya, Janet és Rebby soha nem lehettek részesei a sikereknek. Az 1966-ban alakult csapat első négy kislemeze, az I Want You Back, az ABC, a The Love You Save és az I Be There párját ritkító módon egyaránt első helyen szerepelt az amerikai slágerlistákon. A Jackson 5 eredeti felállásában 1983. május 13-án szerepelt utoljára együtt egy televíziós showban.

Fehér Balázs 15 éves korában megalapította első popzenekarát, de a sikerei ellenére rájött, hogy a haknizás nem neki való. 19 évesen kezdett el modellként dolgozni, 5 éven keresztül Ázsiában és Európában. Ezután visszatért Magyarországra, és újra belecsöppent a zenevilágába. A sors összehozta Titusszal, a Magyarországon akkor már igencsak híres producerrel és DJ-vel. Az akkor még állandó frontember nélkül működő Carbon Fools-hoz kerestek énekest. Balázs 2020 óta dalszerzője, szövegírója és producere saját zenei formációjának. Első önálló szólóalbuma I Am, Vagyok címmel jelent meg. Stílusát tekintve experimentál elektroakusztikus popzene. Annak ellenére, hogy Balázs leginkább a zenével foglalkozik, a divat is közel áll hozzá. És a 2010-es évek elején megjelent első ruhakollekciója is. A ruha tervezés nem újdonság Balázs életében. Korábban már a Pumának is megálmodott egy cipőt.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
6: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whittaker. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori kastélyban.
7: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
8: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
9: Július 6-án, hétfő este 6-tól, szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül, Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádiókafé színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Sok helyen kritikus a helyzet a vízellátásban. Házi kedvenceinkre is figyeljünk a kánikulában. Egy hideg front vet majd véget a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
11: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha után sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután üves területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
10: Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Duna-Dráva Nemzeti Park. A kertben a jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, a közepére pedig érdemes lapos követ tenni, itt a madarak megállhatnak, leszállhatnak, tanácsolják. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. A víz rendszeres cseréjéről is gondoskodni kell. Itatásra egyébként az esővíz a legmegfelelőbb. Ha a madarak hozzászoktak az itatóhoz, töltsük meg mindig, ne csapjuk be őket. Éjfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a közterhet, automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést igényelhet, közölte a NAV. Ezt az adóhivatal mobil alkalmazásában például pár kattintással el lehet intézni. Eddig már 32 000-en éltek ezzel a lehetőséggel. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádiókafé utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén, a stúdióban F. Szabó Emesre.
2: És Ács Gábor.
1: És az egyik fő témánk az, hogy nagy nehezen összejött egy változtatási javaslat EU-s szinten az utasvédelmi szabályokkal kapcsolatosan. Még nem 100%, de hát már a két fő döntéshozó szerv egyetértett a fő politikai fórumokon átment, de még lehetnek benne módosulások, de ahhoz képest, hogy évek óta rágcsálják, akkor most valami kisült belőle, hogy ez most kinek jó, meg milyen fontosabb változtatások lépnek életbe, ezeket átveszük, mert valahogy a sajtóba pont a lényeg, mintha elveszett volna, és egyrészt nem sokan foglalkoztak vele, másrészt vannak olyan részletapróságok, amik tényleg jók lehetnek az utasnak, és hát ebből kifejezően, és vannak olyanok, amik már változtatásra kényszerítettek légitársaságot, azon gondolkodtam, hogy egyes szám,
2: egyet.
1: Igen, egyet, most egyet, nincs, igen. Még mindig csak egy
2: azt
1: van.
2: Azt egyébként tudod, itt sérob, nem tesztellek, csak hogy mi
1: ami
2: még, ja, jó van akkor, tehát hogy még milyen döntéshozási fázis van hátra.
1: Na, itt vesztettem el a fonalat, hogy akkor ezt még most kinek és hogyan kell jóvá hagyni.
2: Meg kik voltak meg eddig?
1: Igen, a profi újságíró, hogy egy pici bizonytalanságot érez
2: rögtön
1: a tény, a
2: tényközlésben,
1: akkor rögtön, és igen.
2: De hát én kedves próbáltam lenni az elején.
1: Igen, hogy... a bizottság és a parlament ezt így megbeszélte, de hogy még ez pontosan, hogy itt tényleg elvesztettem a fonalat, de hogy nagyjából ez szokott lenni, hogyha már ilyen szinten egyességre jutnak. Érdemes majd kicsit átfutni, hogy oda, hogy megyünk tovább. No, kezdjük is ezzel, viszont haragozzunk, hogy mi lesz a műsor második felében. Kérdést is kaptunk, meg egyébként logikusan fölmerül, amikor az ember a 40 fokba éppen olvadozik, hogy mi lenne, elhúznánk valahova éjszakra, ahol mondjuk éppen jó idő van, és még nagyon jó hely is, még nagyon szép is. Menjünk, mit tudom én, Norvégiába. Nézzük meg a fjordokat. Tehát az olyan brutálisan drága. Megoldható az, hogy mondjuk még ebben a hónapban, vagy most valamikor nyáron elugorjunk oda, hogy minél hamarabb jó, mert most van a napforduló, most van nagyon sokáig világos.
2: Most van
1: nyilván,
2: 40 fok.
1: Ott nem?
2: Itt
1: most van 40 fok. Na most nincs kizáró, hogy ott is 40 fok lesz. Egyelőre kiszámíthatatlan, most előre látunk másfél hétre, hogy igazából ezek a nagy időjárási helyzetek hogyan módosulnak. Tavaly ugye Finnországban augusztus második felében volt két hétig 30 Finnországban. Hát ha még csak délen lett volna, de mondjuk Lapföldön, tehát bőven a sarkörön túli területeken Finnországban is, és Norvégiában is akkor jött be a 30 fok. Most egyelőre...
2: Emlékszel Izlandon valahol ott a északi részen mentünk el egy ilyen strand mellett, és akkor ott valami guide mondta, hogy ez itt a beach, uh-huh. És hát így nagyjából így fókákat gondoltál így oda arra a beachre, és mondták, hogy de volt, amikor olyan rohadt meleg volt, hogy tényleg kijöttek és fürödtek ott,
1: igen,
2: a tengerben.
1: Hát a Lofoten-szigeteken is van ilyen, ugye még az útikönyvünkben úgy szerepel, hogy olyan szép ez a beach, ez a strand, ez a partszakasz, hát egy gond van vele, hogy itt azért nem olyan alkalmas sose az idő a fürdésre. Hát most már azért voltak olyan napok, amikor abszolút teltházal működött, és oké, hogy a tenger azért nem melegszik be nagyon, de hogy szinte mediterrán a hangulat.
2: Hát már azért mondjuk a Némo még nem költözik át, persze.
1: Szóval, hogy Norvégiában milyen tippjeink vannak, hát egy nagyon érdekes van egyébként, mert hogy furcsán működnek a repjegyárak is, és van, amire azt gondolnánk, hogy borzasztó drága lehet, de mégsem, ez mondjuk az autóbérlés, és egyik irányban Norvégiában július eleje az olcsó, a másikban meg éppen a július második fele, egy másik útvonalon, ezeket akkor összefoglaljuk majd a műsor második felében, de akkor jöjjenek a törvénybeli, vagy szabályozásbeli változások. Mi is ez az Európai Uniós légiutasok jogait védő csomag? Ez 2004-es talán, ugye az eredeti? 2004 óta életben van, amiről legtöbben ismerik, hogy ha késik a gépem, akkor kapok egy kis pénzt.
2: A késés, a csomagszabályok és a harmadik volt, még ide tartozott a jegyárfeltüntetés transzparenciája, nem?
1: Nagyjából de korábban is voltak,
2: de, igen. De hogy ez a három problémakör, amivel itt foglalkoztak.
1: Amivel most foglalkoztak, igen. Csak azért megyek vissza az elejére, hogy honnan indultunk, és tényleg hosszú-hosszú évek óta foglalkoztak vele, rengeteg hír volt arról, hogy mi a terv, Ezeket is elmondjuk, és hogy hova jutottunk ebből, milyen kompromisszum született jó uniós módon. Szóval, amiről legtöbben ismerik, hogy pénzbeli kártérítés jár, ez a 250-400-600 euró, hogyha késik a géped 3 óra fölött, hogyha törlik a járatodat, illetve hogyha megtagadott beszállásba szaladsz bele, tehát hogyha túlfoglalták a gépet, és akkor a reptéren azt mondják, hogy bocs, te már nem szállhatsz föl. Zárójeles megjegyzés, hogy ezt a Wizz Air próbálja kezelgetni, és miután sokan találkozhatunk azzal, hogy becsekkoláskor megkérdezi a rendszer, hogy ha te járnál így, akkor mit szólnál hozzá, hogy lemondanál le az utazásról, és hogy feszegetik a határokat, és kérdezgetik. Még volt olyan kérdés is, ami egyértelműen arra utal, hogy én szívesen utaznék az esti járattal, akár anélkül, hogy azért a kompenzációt megkapjam. Úgyhogy szerintem erre nagyon odafigyelve kell erre a kérdésre válaszolni, mert ha ott el van rejtve, hogy erről lemondanék a kompenzációról, akkor azt nem szabad elfogadni, mert hogy ez mindenképpen jár. Egyszer vagy kétszer elfogadtam, amikor nem annyira fontos volt, hogy mindenképpen hazajöjjek, hogy átraknak a másnap reggeli járatra, meg adnak szállást.
2: Azt nem raktak el.
1: Meg 250 zsebbe, mondom, akkor lássuk meg, hogy mi történik, de volt hely, de van ismerős, aki így járt. Egyébként már a becsekkoláskor látszik, mert nem igazi beszállókártyát ad, hanem egy ilyet, hogy gyere a kapuhoz, és majd meglátjuk, hogy fölférsz-e. Tehát nekik már ott látszott, hogy... De ott is még legalább 7-en vagy 8-an kaptak ilyet, és végül a fele fölfért, és aki választotta, akkor ő ott maradt, és meg is kapták egyébként a pénzt. Na mindegy, ez azért egy kis ritkán van, de előfordul. Ezzel az egész rendszerrel a fő problémánk nekünk az volt, és amikor sok-sok évvel ezelőtt elindult egy olyan folyamat, hogy megkérdeztek civileket, újságírókat, utasvédő csoportokat, mit tudom én, aki így foglalkozik ezzel, hogy mi lenne a vélemény, akkor valahogy mi is belekerültünk ebbe, és küldtünk javaslatokat. A fő problémánk tehát az volt, hogy nagyon-nagyon szép és szigorú ez a pénzbeli kártérítéses dolog, de a fő probléma ott van, hogy amikor meg valóban szükség lenne rá, hogy segítséget kapj, arra meg nincsen semmi. Illetve van, szabály van, csak ha be nem tartásra nincsen semmi.
2: Nem szankcionálják.
1: Tehát, igen. Tehát, hogyha ott vagy ki, tehát nem amikor hazafelé jönnél és várod a gépet, és akkor törlik. Akkor késik, akkor történik valami, nem megy a gép, ki tudja, nem kapsz információt, na ez a legnagyobb ráfázás. És akkor az eddigi szabályozás alapján is voltak kötelezettségek, ellátási kötelezettség, havaszállítási kötelezettség, stb. Na de ha ebből a légitársaság semmit se tartott be, annak nem volt semmi következménye.
2: Hát meg ugye ennél az ilyen furbányos dolgok, amikor mondjuk nem Budapesten száll le, hanem Pozsonyban, és ilyen 3-kor kirak téged Pozsonyban a reptéren, és azt mondja, hogy sok sikert. Az a jutáshoz végül is csak 125 km.
1: Elvileg onnan ugye buszos szállítási kötelezettség van, de volt rá példa, hogy azt mondta a légitársaság, hogy hát, kit kell csak egymás, hogy éjszaka. Hold meg magad. Ha megoldod magad, ennek a költséget utólag meg kell, hogy térítsék.
2: De hát ez borzasztó.
1: De ez egy borzasztó helyzet. És a lényeg az, hogy te ilyenkor utólag visszakaphatod a pénzt, tehát nagyon ki lehet hajtani belőlük, de itt nekik lenne erre kötelezettségük, hogy mit csináljanak, és ha ezt nem csinálják meg, annak semmi kötelezettsége nem volt. Tehát A, utas, késett a járat a 3 óra 1 percet, rendkívül bosszantó, jött haza, ne egy rövid útvonalat választunk, hanem hogy majd túl van az 1500 kilométeren, mit tudom, jött haza
2: Teneriféről,
1: vagy akár csak Madridból, akkor az 400 euró zsebbe.
2: Hát valaki... és mondjuk annyi, hogy hívnia kellett egy taxit, mert már hát nem volt busz közlekedés.
1: Hát vagy akár még az se, de az a legrosszabb esetben. De a másik, aki meg Madridba várta a gépet, és nem három órát késett, hanem mondjuk 2 napot, vagy hogy de hát nem jön a gép, elromlott, bármi történt vele, vagy akár időjárásért, bármi volt. Az, hogy fizetnek-e, és a pénzbeli kártérítés, ott csak ugye a Viszmajor kérdése, ami fölmerül, hogy légitársaság hibája, vagy tőle független, hogy jár, vagy nem jár, de elvileg az, hogy te ott a helyszínen, hogyha fönnakadást van, kapd meg a támogatást, meg az átfoglalás, az független az októl, azt mindenképp meg kellett, hogy kapjad,
2: ez a kártérítésen
1: felül nem kaptad
2: jár,
1: meg.
2: Igen. Tehát ha Viszmajor, akkor ezeket a szolgáltatásokat akkor is kellene nyújtani.
1: Így van, kellene, de ha nem nyújtották, annak igazából semmi, de semmi következménye nem volt. Ugye ez volt a helyzet, és akkor erre mi is azt javasoltuk, hogy ott kéne szigorítani, tehát ez szerintem bőven. Na most elindult ugye a tárgyalás akkor a változtatásról. A légitársaságok nagyon nyomták, hogy ezt a 3 órás határt ezt vigyék már följebb, aminél pénzbeli kártérítést kell fizetni, mert egy csomószor megcsúsznak, és nyilván, hogyha légirányítási problémák miatt csúsznak meg, azt el lehet adni Viszmajornak, mondjuk a napi második járatnál, de ha ez áthúzódik, akkor úgy tűnik, hogy az a bírósági tapasztalat, hogy ezt végtelenig nem tudja végtelenségig nem tudja azt mondani, hogy hát reggel 1 órát csúsztunk, utána 2 órát csúsztunk, és hát az utolsó járatnál meg hát ez halmozódott, és nem kaptunk szlotot, és akkor csúsztunk 3 és felett, de hát nem a mi hibánk. Arra már nem lehet ezt ráfogni, tehát valóban így volt nekik kötelezettségük úgy is, hogy nem az ő hibájuk. Azt szerették volna érni, hogy akkor ez a határ menjen kijebb. Ezt ők régóta mondták és hangoztatták, na ez nem sikerült. Tehát ez itt maradt. Ellenben a változtatás, a másik oldalról meg a nagy nyomás a változtatás irányába az elsősorban a fogyasztóvédőktől, ez a csomagos kérdés volt, hogy ne csak a kicsike ülés alá beférő csomag legyen ingyenes, hanem minden utasnak gyakorlatilag alanyi jogon járjon a rendes, normális méretű kézipodgyász, amit föl tud vinni a gépre, és föl tud rakni a felső csomagrekeszbe. Tehát minden jegyárban ez legyen benne. Na most azt nem értik meg a döntéshozók, meg úgy tűnik a fogyasztóvédők sem, hogy ez nem utasszivatási célra volt.
2: Bocsánat, hogy nem azt kérték, hogy minden jegyárban legyen benne, hanem hogy ez legyen az alap.
1: Igen,
2: és akkor lehet, adhat kedvezményt a légitársaság.
1: Az majd a vége lesz.
2: Jó, csak hogy...
1: Az majd a kompromisszum lesz. Ugye a nyomás arról az volt, hogy egész egyszerűen van egy jegyár, és abban mindenkinek automatikusan alanyjogon legyen benne a normális gurulós bőröngye, amit most ugye nagy kézipodgyásznak hívnak, és általában elsőbségi beszállás keretében pluszban kell hozzáadni, mert csak az ülés alá befér, az a 20-30-40 centis mérethatárú picike, az van benne az árban.
2: Igen, csak körülbelül fele annyi csomag fér be a...
1: Igen.
2: Csomagtárolóban, mint a hány ülés igen. van a gépen.
1: Úgy tűnik, hogy azt nem, és ebben az légitársaságok közökben nem tudták megértetni, hogy ez nem lehúzás, ez nem szemétkedés, ez nem a fogyasztói jogoknak a semmibevétele, hanem egészen egyszerűen minden második utas csomagjának van hely a gépen erre. Tehát ezek a gépek olyanok, amilyenek, de mint most ha megnagyobbítjuk, de vegyünk egy átlagos 180 fős gépet, akkor 90-nek van hely fölötte. Tehát gyakorlatilag minden második utasnak. És aki utazott 10 évvel ezelőtt, -10 és -20 év között, az nagyjából látható, hogy folyamatosan változtak a csomagszabályok, mert ezt nem lehetett kezelni, átminősítgetni a csomagokat.
2: Elvették.
1: Hamarabb odaérkezők, vihették föl.
2: Igen, szörnyű volt, igen.
1: Végre kialakult egy rendszer, ami 10 éve működő képes, mindenkinek van a lába előtt hely. Oda berakhatja, az ingyenes, az pedig, hogy pluszban kiviszi föl még a gépre, azon dől el, hogy megfizeted vagy nem, cserébe viszont a jegyárak bezérvényesült, tehát baromi olcsó jegyek voltak. Ez nem volt jó, és akkor ezt most föl kellett rúgni, illetve ez lett volna a terv, hogy ezt fölrúgják. Na ebből mi lett a híres uniós kompromisszum? A jegyárban, amit látsz az elején, a csomagos árat kell föltüntetni, de abból utána a következő lépésben a légitársaság adhat kedvezményt. Így az összehasonlíthatóság az megvalósul. Tehát alig van már a légitársaság egyébként, mert a hagyományos légitársaságok a fapadosokon túl is már alapvetően pénzt kérnek a nagy részük a csomagért, tehát a sima kézipodgyászért is, de kétségkívül vannak önök, akinek ez benne van még az árában. Szóval, amit az elején látsz, az már tartalmazza majd azt a szolgáltatást, vagy azt a kézipodgyászt, ami benne van, és onnantól kezdve mondhatja azt, és nyilván megpróbál ráverni arra a következő oldalon, hogy

0: forintot, és akkor mínusz 20, de most nyilván nem ennyi lesz, majd ez mozog, meg eddig is dinamikusan mozgott az összes ár, de a logikája az ez lesz, és akkor elmondhatják a fogyasztóvédők is, hogy összehasonlíthatóvá vált.
1: Mondjuk szerintem eddig is összehasonlítható volt, mert nagyjából ott volt. Tehát azzal, hogy már kötelezően fel kellett tüntetni lényegében azonnal, hogy milyen opciók vannak, ott már láttad, hogy, hogy a végén, amit te szeretnél, az nagyjából mennyibe fog kerülni. Hát nem tudom.
0: Na most az utasok szerintem, hogyha benne lenne az árban, akkor mindenki kihasználná és vinné. Akkor káosz lenne. Tehát szerintem ez nem. Lehet, hogy ezt megértették, és azért, de azért mégsem engedhették el teljesen, és azért lett ez a kompromisszum. Úgyhogy ez lett, ez sült ki belőle, meglátjuk, hogy majd akkor hova fog ez
1: vezetni. És lehet ezzel mondjuk olyat játszani, hogy oké, jár neked, de, akkor, de kötelezően föl kell adni. Hát és akkor hát még mindig a... megfontolhatja az utas, hogy szeretne hát nézd, egy plusz
0: sorállás. Nem. Hát abban a pillanatban, hogyha a felegépnél több, kevesebb utas fog lemondani róla, hanem azt mondja, hogy hát kifizettem 40, benne van, nem foglalkozok a kedvezménnyel, akkor jön a, hát akkor onnantól kezdve ki kell találni egy új procedúrát, hogy akkor azt hogyan... És visszatértünk a káoszba, hogy akkor ki viheti föl, ki nem, kinek minősítik át a csomagját, és azt még külön ki kell vinni. A kapunál fog kiderülni, és akkor majd ott föladja. Vagy már előzetesen megmondja a rendszer, mert a technológia nyilván fejlődött a 10 évvel ezelőttihez képest. Ha nem csekkoltál be, ki tudja,
1: hát normál, mit fognak hát kitalálni? Tudom, normál áron nem veheted meg a... Az nem. Nem veheted meg a jogot, hogy fölvidd a gépre, hanem normál áron a, feladhatod a podgyászt. És akkor már megszűnik az a probléma, hogy a felső tárolóba mit pakolsz. Tehát ha érted, mert az egy külön szolgáltatás, az egy külön időhúzás, és azzal talán lehet morzsolni.
0: De várj, tehát a becsekkoláskor már közli velem a rendszert, hogy ezt föl kell, hogy adjam?
1: Igen, tehát hogyha megveszed ezt az úgynevezett alapárat.
0: És mi alapján döntöd el, hogy ki az, aki még fölvihet, és ki az, aki
1: hát,
0: már
1: mert
0: nem?
1: Mert aki még fizet plusz 20 eurót, hogy ő szeretné fölvinni, az fölviheti.
0: De már mindenki fölviheti alapból, erről beszéltünk. Akkor most miért kéne többet fizetni?
1: Magával viheti, vagy föl, érted? Tehát, hogy föladhatja, lesz...
0: Na várja, a fölviheti a gépre, a föladhatja az a
1: igen,
0: check-in.
1: Igen, de akkor lehet, hogy a check-in lesz ingyenes. Tehát, hogy a...
0: Há, na jó,
1: na érted,
0: szerintem...
1: Amit...
0: Nem értem, de hogy
1: nem
0: szerintem...
1: Nem baj, majd akkor műsoron kívül elmondom.
0: De hogy szerintem igazából innentől kezdve egy teljesen új procedúrát kell kitalálniuk, hogy hogy fogják kezelni a sokkal több podgyászt, ami fölfér a gépre. Hogy ezt úgy könnyítik meg, hogy a check-int, hogy akkor azt mondják, hogy jó, akkor föladhatod, és akkor nem a kapunál fog kiderülni, és akkor inkább esünk túl rajta már a check-in pultnál. Ez egy, nyilván ez lehet egy megoldás, de hát a legjobb az lenne, hogyha továbbra is pont annyi menne föl, amennyi fölfér, és akkor nem lenne ilyen probléma. Mert hogy emiatt megint beindul az a katasztrofális szerencsétlenkedés a sok csomaggal a kapunál, az borzasztó lenne. Úgyhogy, de ez csak az egyik rész. A másik, amiről beszéltünk, hogy a fő probléma ott volt, ugye, hogy a helyszínen, hogyha ott törlik a járatodat, és ott lenne szükséged segítségre, akkor azért az nem mindig valósul meg. Most itt is próbáltak plusz beleépíteni a rendszerbe még olyan biztosítékokat, amik alapján te biztosabb lehetsz benne, hogy segítenek neked. Tehát ott vagyunk a reptéren, jönnénk haza, és törlik, és milyen segítség van. Pontosították, hogy mi jár és mikor. Például frissítő 2 óránként. Nem egyszer 2 óra után, hanem 2 óránként. Kaja 3 óránként. Az első 3 óra után, utána 5 óránként, max. 3 egy nap. Tehát, hogyha ott ültetnek sokáig, akkor 3 óránként meg kell vendégelniük. Hát ez az internet elérés, meg 2 telefonhívás, ez eddig is benne volt, és hát ez már az a... Jó, nyilván. A lényeg az, hogy ha ezt a légitársaság nem bizonyít, vagy nem...
1: Biztosítja?
0: Nem biztosítja, akkor is, akkor jogod van nyilván magad igénybe venni, és akkor kötelesek megtéríteni. De hát szerintem egyébként ez eddig is így volt, csak nem volt ennyire leírva, hogy akkor hány óránként mit kapsz. Na, hogyan jutunk haza? Az új szabályozás azt mondja, hogy akkor 3 lehetőséged van, a visszatérítés eddig is így volt, és az új útvonalon eljuttatás, akár a később átfoglalás az megint nyilvánvaló, és eddig is itt volt, de hogyha te nem akarsz később átfoglalni, haza akarok menni minél hamarabb, vigyetek haza, ez a megoldás választjuk, akkor a légitársaságnak most lett egy ilyen 3 órán belüli kötelezettsége, ami új a szabályozásban, hogy 3 órán belül össze kell rakni a neked az úti tervet, amin hazajuttat.

0: hogyha a 3 óra alatt ezt nem teszi meg, illetve nem mondja meg, hogy a másnapi járatig ő a szállást biztosítja és mit csinál, akkor te jogosultál válsz arra, hogy magad old meg, de még külön fölhívják a figyelmet, hogy a hazajutatáshoz igénybe kell vennie. Tehát nem mondhatja azt, hogy van egy törölt járatom, akkor 20-as fölrakok a holnapira, 20-at a holnap utánira, meg a 3 napra
1: későbbre,
0: hanem mindenkit másik légitársaságra is föl kell rakni, vagy akár a földi járműveken, bármit, de nem mondhatja azt, hogy csak a sajátot használja. Ugye ez még egy fontos változás. És akkor csak egy pillanatra még, hogy ezt a kört befussuk a végéig. Ez a 3 órás szabály, itt egy érdekes újdonság van, hogy ha 3 órán belül ezt ő nem teszi meg, illetve nem mondja meg, hogy intézi a szállás vagy nem, akkor az utas jogos teljes egészében jogosultá válik arra, hogy mindent maga intézzen és kifizettessen. Viszont belekerült egy ilyen, hogy az eredeti jegynek a 400%-áig. Úgyhogy, hát mi erre akkor ráfáztunk, mert mondjuk egy 20 eurós jegyen ragadunk ott valahol, mit tudom én, Lisszabonban. Hát akkor
1: 100-ból százat adnak.
0: Akkor lehet, hogy 80-ból nem fogunk tudni alternatívot megszervezni magunknak megszállással. Tehát ezt bemaximálták, és a jegyárhoz kötötték. Tehát a olcsó jegyet, eddig ugye mindegy volt, hogy mennyibe került a jegy, ugyanazt a szolgáltatást kellett biztosítani. Itt ezzel most gyakorlatilag megkülönböztették az olcsó fapados utast, hogy neki ezek a kötelezettségek már nem ugyanúgy járnak, hanem a 400%-ig, hogyha, tehát lehet, hogyha távol vagy, akkor jobban jársz, hogyha ott a légitársaságban megvárod, még intéz neked valamit, mert hogyha ez a határjegyből, akkor lehet, hogy nem fogod tudni magadnak aznapra a repülőjegyet venni. Tehát ha olcsó jeggyel voltál, akkor ez a határ, ez kellemetlenül érinthet. Na, úgyhogy ennyit akkor arról, hogy hogyan változtak a szabályozások. Még egy apró és fontos módosulás van, illetve a Ryanair reagált, és még elmondjuk a norvég tippünket is, hogyha valaki gyönyörű tájra menekülne el a 40 fokok elől, és északon kirándulna a következő időszakban. Maradjatok velünk, az Okos Utas magazin mindjárt folytatódik.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Like a train. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
2: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Ez továbbra is az Okos Utas magazin, és még egy a szabályozás változás, az uniós utas jogi szabályozás változásaihoz kapcsolódva. Azért nem említettük az első körben azt a változtatást a szabályozásban, mert igazából egyetlen egy légitársasághoz kapcsolódott, illetve egyetlen egy volt, amelyik eddig nem tartotta be, hogy a gyerekeket a szülők mellé kell ültetni ingyen. Hát annyira nem meglepő talán, hogy a Ryanair volt az, aki ezt ráadásul körbeírta mindenféle tehát virágnyelveken, hogy már pedig az ő szabályozása az innovatív, és amúgy is ingyen van, igaz, hogy nem a szülőnek, hanem a gyereknek, de a lényeget pont nem vették ebbe bele, úgyhogy kiadtak egy közleményt. Nem megkíméljük attól a hallgatókat, bár nekem föl lobbantott az agyamat, most valamit ki kellett ajánlálják, mert ami hirtelen szemültött, az lehet, hogy nem lett volna túlságosan a rádióban. A lényeg az, hogy a közlemény, amit kiadtak, nagyjából minden sorát nagyjából cáfolni lehet, de nagyon ügyesen írták azt körbe, hogy mostantól az iparági sztenderdeket fogják ők is alkalmazni. Szomorú, hogy erre rákényszerítik őket, mert az övék jobb volt. Hát,
2: nem, hát nekik biztos
1: nem volt. Nekünk utasnak biztos, hogy nem volt jobb.
2: Egyébként hát, ez az egész eljárás, meg ez a kommunikáció, ez a legócskább ilyen 90-es évek Kelet-Európáját idézni, nem? Tehát, hogy ez a levegővételért is lehúzzák, és akkor még ő a jó fej.
1: Szóval azt hangsúlyozták, hogy ez milyen jó a családoknak, hogy maguk választhatnak helyet, és, a gyere, és akár négy gyereknek is ingyen, hát ez egy a nagy innováció. Most a módszernek a lényege az volt, hogy akkor mondjuk el a valóságot. Tehát, ha gyerekkel utazol, akkor kötelező helyet választanod, nem tudsz anélkül foglalni, és
2: a gyerek nem ül, 14 évesnél fiatalabb gyerek nem ülhet egyedül.
1: Gyerek jogszabályra nem ülhet egyedül, a Ryanair azt találta ki, hogy jó, akkor foglaljanak helyet a szülőkkel, de a szülő fizessen. És nem opcionális, nem tudsz jegyet venni, ha nem fizetsz. Igen. Tehát csak akkor tehát tudsz jegyet venni, hogyha megveszed
2: hogy
1: a
2: papíron
1: szülőnek a helyet.
2: Igaz, hogy a gyereknek nem kell fizetni a helyfoglalásért, ez kétségtelen, a szülőnek kell
1: de a szülőnek
2: fizetni.
1: Kell. És most azzal fenyegetőznek, ugye most ezt eltörlik, tehát mostantól nem kell fizetni, lehet úgy is foglalni. Viszont felhívják a figyelmet, hogyha így foglalsz, akkor majd ők fognak helyet adni. Egymás mellé, mert kénytelenek, tehát ugye nem fognak szétültetni, mint a felnőtteket, de figyázzatok, mert a gép hátsó részébe fogjuk akkor adni a helyeket, mert hogy a jó helyek azok elfogynak. Szeretném jelezni, hogy eddig is így volt, eddig is, amikor kötelezően a szülőnek fizetni kellett, a legolcsóbb helyek, ahol mondjuk csak 6-7-8-10 eurót kellett a szülőnek fizetni, az eddig is a gépnek a hátsó részébe volt csak elérhető, mert te foglalhattál máshova, de máshova jóval drágábbak voltak a jegyek, tehát hogyha te a lehető legkevésbé akartál ráfázni az alapárhoz képest a kötelezően rád lőcsölt dolgot, hogy megvegyed, eddig is pontod, hogy ugyanoda ültél, ahova most ingyen meg fogod kapni. Úgyhogy köszönjük szépen a Ryanairnek a körbejárást, meg a magyarázatot, de ez egy jó nagy kommentás és jó nagy kamu volt. A lényeg az, hogy akkor most kénytelenek voltak beadni a gyerekukat, és nem várták meg, hogy életbe lépjen az új EU-s szabályozás, hanem náluk is ezt eltörölték, úgyhogy hajrá. Semmi gond nincs azzal, lehet foglalni, és utána a gyerekeseket egymás mellé fogja ültetni. Pontosan úgy, mint a Vizernél, illetve az összes többi légitársaságnál. De mondom, ha valaki tényleg marketing szempontból megnézni, hogy ezt hogy kommunikálják, egészen elképesztő, hogy írják körbe az ő szarságukat, hogy mintha az lenne a legjobb a világon. Na, de akkor szerintem kicsit
2: most
1: már elvezünk.
2: Most gyorsan, menjünk már.
1: Menjünk már éjszakra?
2: Aha.
1: Jó hely Bergen?
2: Jó hely Bergen.
1: Mi tetszik benne?
2: Hát minden. Bár, hogy nincs sok idő, így azért leegyszerűsítettem.
1: De Európa legesősebb városa, nem?
2: Hát igen, valahogy én mindig megúsztam, és sose esett az eső, amikor ott...
1: Jaj, hát szerencsések voltunk ott egy félmaratonnal is, amit hát szívem szerint lefutnék akár évente, de hát...
2: Hát én mindig kapom a hírlevelet.
1: Én vagy már lekerültem róla.
2: Én már majdnem megértem a norvégul is, hogy mit akarnak tőlem. Hát valamit eladni
1: igen,
2: nyilván.
1: Igen. Azok még mindig jönnek, lehet, hogy nekem már átkerült a spambe, vagy nem tudom. Szóval Bergen önmagában is egy nagyon kellemes és nagyon szép város, de a kirándulásokat, amit onnan lehet elindítani, nem tudunk belemenni, tehát egészen elképesztően jó. A mi tapasztalatunk az, hogy az autóbérlés a legjobb megoldás. Mert nyilván ott van az a körút, amit azt hiszem, a Norway Nutshell névvel szokták ugye eladni. Jó drága, de tényleg nagyon jó, mert szuper dolgok vannak benne, tehát senkit nem akarunk róla beszélni. Megfizethetjük le egyszer az életben. Tehát az, hogy elindulunk Bergenből, és van egy hajóút benne, ami bemegy egy nagyon szép fjordba, annak az oldalfjordjába, elvisznek hajóval Flóm városáig. Ahonnan indul föl Norvégia egyik nagy turista látványossága, az a vasútvonal, amely a fjord partjáról, tehát a tengerszintjéről fölmegy turista vonatként a fővonalig, amelyik 1000 méter fölött a hegyek között fut, nagyrészt alagutakon, vadregényes tájakon. Ezzel a vonattal akkor téged fölvisznek, majd pedig azon a fővonalon visszavisznek Bergenbe, ami önmagában az is nagyon szép, bár a legszebb része az Oszló-Bergen fővonalnak az pont a másik irányba esik, Finse környéke, egy holdbéli táj, egészen elképesztő. Nem nagyon találunk olyan a világ legszebb vasútvonalai összesítés könyvet, ahol magában az Oszló-Bergen vasútvonal lenne benne. Na mindegy, fölmegy, fölvisz a vonat Flomból, és onnantól Bergenbe vissza, de onnan is, ahogy elindul lefele, ahogy kanyarog a völgyek között, tényleg fantasztikus, és érthető, hogy ezt összerakták egy csomagba egynapos útként, tehát a hajózás a fjordon, utána föl a vonattal, majd pedig a fővonalon le, tényleg lenyűgöző, tényleg fantasztikus. Az a helyzet, hogy ebből, ha egyszer az én javaslatom az, hogy egyszer menjünk el egy óceánjáróhajóval, az bemegy ugyanitt, és Flomba elég sok kiköt közöttük, tehát azt a hajós részt azt látjuk. A vonatra magunk is tudunk jegyet venni időbe foglalva, nyilván nem olcsó mindkettőre, tehát a turistásra, ami Flomból megy fel a fővonalig, Mirdalba, illetve az Oszló-Bergen vasútvonalat, azt meg az egész fantasztikus. Az első másfél óra Oszló környékén, hát az meg egy átlagos norvég táj, de amikor utána jönnek a hegyek, és onnantól kezdve gyakorlatilag Bergenig csúcs szuper. Na most ezt meg lehet oldani ezt ugye tömegközlekedéssel, plusz egy autóbérlés Bergenből az eldugottabb helyekre, hogy elmenjünk, szerintem az optimális. Úgyhogy most
2: mert akkor ugye túrázást is bele tudsz tenni, mert igen, amiről itt beszéltél, az gyakorlatilag ücsörgés és nézelődés, tehát nincs benne az, hogy akkor megmászunk valami hegyet.
1: Most a Bergenbe most újra van járat. Ugye a Wizzair elindult, és most közlekedik, és hát nagyon érdekes, hogy nagyon magasra árazta, utána szépen elkezdte csökkentgetni, tavaszra voltak bőven 10 000 forint körül jegyek, most pedig úgy néz ki az árazás, hogy gyakorlatilag a jövő héten van 10 körül, és hogy július közepéig még úgy olcsó, és utána elszáll az égbe. Tehát én még a 20-ra azt mondom, hogy rendben levő, oké, Bergenbe.
2: Hát végig a világ egyik legdrágább országában.
1: Igen, nyár közepén. Mondjuk arra nem sok jelentősége van egy repülőjegy szempontjából.
2: Nem, a teljes utazás költségét.
1: Ja, hát utazás költsége, igen. De hogy aztán július közepétől égnek száll. Van egy másik jó eljutási lehetőség Norvégiába, kevés az olcsó fapados összekötő. Norvégian ott van mindig, néha azért 50 euró környékén azért Budapest Oszlót szoktak repülni, ez általában drágább. De a Wizzairnek van Pozsony osztójárata, és a kettőnek az összekötését javasolnám én. Én most úgy csinálnám, hogyha lenne lehetőségem egy norvég kört megcsinálni, hogy például, és ráadásul az meg július második felében megy le, amikor a Bergenből hazafele horrorárú, akkor pont az Oszló Pozsony járat meg lemegy 20-25 euróra, tehát ilyen nagyon-nagyon baráti, kedvező.
2: Tehát azt
1: ára
2: mondod, hogy repüljünk Bergenbe, vasutazzunk át Oszlóba, és onnan jöjjünk haza.
1: Az alapprogram az lenne, hogy igen, elmegyünk Bergenbe, és Oszlóból jövünk haza, de közte azért nyilván töltsünk,
2: hát
1: lehetőség
2: persze,
1: szerint töltsünk, ne csak vonatozzunk át, hanem Bergenből mondjuk, vagy az egynapos kanyart, azt meg, de nem kell megcsinálni, mert szerintem bérelünk autót mondjuk 3 napra, akkor ott körbenézünk mindent. Ami fontos, hogy azt nem nagyon tudjuk megcsinálni, mert meg tudjuk, csak akkor megint csak nagyon mélyen a zsebbe kell nyúlni, hogyha mi az autót Oszlóban szeretnénk leadni, mert valahogy Norvégiában
2: nem szeretik, nagyon
1: drága az a one way surcharge, tehát ha máshol adod le az autót, főleg hogyha távolabbra, akkor nagyon brutális pótköltséget raknak rá. Leadnám Bergenben, utána szépen beutaznám egy-egybe a Bergen-Oszló vonalat. Ott egyébként hát az éjszakai vonat a legolcsóbb általában, és arra azt hiszem, hogy talán szombat éjszaka kivételve minden éjszaka jár. A probléma az az, hogy itt elég hamar érdemes foglalni, miközben a repjét meg elég későn. Tehát amikor már látjuk, hogy mikor tudunk menni, és 3-4 hét múlva, akkor szerintem vonatjegyre érdemes legkezdeni, mert az nagyon föl tud menni. Az elindul, mit tudom, 300 norvég koronától, tehát alig 10.000 forint környékétől, de 30-40-re pillanatot föl tud ugrani, és frekventált napokon nagyjából mindegyik jegy annyi. Úgyhogy a vonatjegy kereséssel érdemesebb hamarabb foglalkozni, mint akár a repjegyeket hozzá bígyeszteni, illetve a vonatjegyhez passzintani, hogy mikor mennyit bérlek autót, meg egy-két nap osztóban, aztán meg szépen jöhetünk haza, de hogy nyilván ezer felé még el lehet csatangolni, rengeteg lehetőség még van, elmehetünk Stavangerbe is, a parton el lehet menni, Flixbusz is van, meg helyi szolgáltatók is vannak, Stavangerből Lengyelországba tudunk olcsón repülni, de nem július második felében, amikor úgy tűnik az összes lengyel vendégmunkás hazafelé tart, és akkor azt nagyon föl tudják árazni, úgyhogy így most magyar turista szemmel nekem ez a július első fele kifelé, Bergen utána pedig vissza, tehát július közep előtt egy kicsivel indulva még szerintem olyan 15-20 környéken elkapjuk a Bergen jegyet, visszafelé pedig már az olcsó, annet azt kell megvenni leghamarabb egyébként, mert az most is már lent van a pozsonyi járat, úgyhogy én most így raknám össze, ha lenne egy szabad hetem. Nyilván lehet pár napra is menni, de nem érdemes. Úgyhogy szerintem egy hetet érdemes.
2: Azért nem érdemes, mert úgyis vissza fogunk menni.
1: Igen, és akkor újra
2: kezdjük. Vagy ha nem, akkor pedig fájni fog a szívünk, hogy nem megyünk vissza.
1: igen. És tényleg nagyon sokáig sorolhatnánk, hogy mennyi látnivaló van, amit
2: és hát Oszló is, tehát hogy...
1: Na te most Oszlóban éppen megint megnézted a kedvenc múzeumodat,
2: igen, ugye? Igen, az Edvard Munchnak a múzeum a tengerparton. De az egész város, ahogy össze van rakva, hogy én még ilyen csöndes fővárosban szerintem nem nagyon jártam. Tehát, hogy nem kell megemelni a hangodat, hogyha beszélgetni szeretnél, mert hogy semmi sincs, ami hangos lenne a városban. Uh-huh. A buszpályaudvar, meg az ilyen főbb közlekedési csomópontok be vannak rakva a föld alá, tehát ott van a központban a buszvégállomás, de nem látod a buszokat, nem hallod a buszokat.
1: Tehát csak
2: nem.
1: Elektromos busz is van.
2: De hogy nincs, tehát nem látod, egy buszpályaudvar, hát mindenképpen ronda. Azt a néhány embert, aki buszpályaudvarokat szeret látogatni, azt leszámítva, szerintem mindenki számára ezek ilyen csúnya, szükségszerű dolgok, és azt se látod, mert le van rakva
1: a többsávos
2: akármi a fő. De hogy nagyon jó az egész, és jó közlekedése van, végig sétálhatsz úgy a fél városon, hogy egy ilyen kis zöld folyosó, kis patakocska, vagy ilyen kis folyó mentén, és az egész nagyon-nagyon-nagyon hangulatos.
1: Bergenről meg nekem az jut eszembe, hogy abban a pillanatban, ha bármelyik évszakban kisüt a nap.
2: Jaj, akkor a félváros kiül.
1: Onnantól kezdve olyan érzésed van, hogy az egész város kinnül a teraszokon, de télen-nyáron mindegy, hogy hány fokban
2: attól
1: van, még a szél
2: kabátban vagy pólóban.
1: Csak kabátban vagy pólóban, de onnantól kezdve hirtelen, szerintem 3 perc alatt kikerül több ezer embernyi terasz, mindenféle kerthelység megnyílik, és olyan elképesztő hangulata
2: nagyon
1: van.
2: Nagyon jó hangulata.
1: Amellett, hogy nagyon szép ugye a kikötő és környéke, ott a színes házak, meg azok a jellegzetesek. Nyilván a hegyekben ott is lehet fantasztikus túrákat csinálni, fölmehetünk a felvonóval is, akár onnan indulva, de akár gyalog, de tényleg hosszasan sorolhatnánk, de egyszerűen annyira el tud kapni a hangulata. Nem gondoltam volna, hogy pont Norvégiában van ilyen. Párizsnak el tud kapni a hangulat, ezt mindenki érzést tudja, francia városoknak is megvan, de hogy ez Bergenben is valahogy
2: nyilván azt a 20 esőmentes napot azt igyekszenek maximálisan kihasználni.
1: Igen, és valószínűleg szerencsénk volt, hogy pont ezeket fogtuk ki mindig, de hogyha esős nap van, annak is, ha van 3-4 óra, ameddig éppen elmegy és kitisztul, akkor kapásból ugye, ez elindul. Nagyon szeret. Hát érthető egyébként, hogy ezt ki akarják használni. Na lejárt az időnk, úgyhogy be kell, hogy fejezzük. Menjen mindenki, aki tud Norvégiába. Az a baj, hogy abból a szempontból veszélyes, hogy ha valaki egyszer oda megy, akkor visszakívánkozik, és onnantól kezdve próbál minél többet menni, meg nyilván azért költséges mulatság.
2: Igen, ugyanakkor... és egyre költséges, mert egyre messzebb akarsz menni, és egyre tovább maradni.
1: Igen, és akkor most még bőven nem beszéltünk az északi részekről, még a többi látnivalóról, és na mindegy, örüljünk, hogy a forint most beerősödött, és tavalyhoz képest olcsóbb lett minden, és még a norvég korona is, és nem volt akkora drágulás, mint amennyivel a forint most erősödött, úgyhogy most így magyar turista szemszögből jobban állunk. Végre. Kicsivel, végre.
2: Ezt is elmondhatjuk, igen.
1: Oké.
2: Abba bízva, hogy jövőre még jobban fogunk állni. Ez jó befejezés, nem?
1: Persze, persze.
2: Olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízz magadban, utaz okosan, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Július 6-án hétfő este 6-tól szabad levegős zenei tréning a Pesti Alsórakparton, a Viadukt Bárban. Korlátlan zenefogyasztás, stílus megfelelés nélkül Budapest első számú Dunaparti teraszán. Selector MK an Original és Rob a Long Track rezidense a Rádió Café színeiben. Garantált tartalom. No fillers, just killers. Július 6-án MK és Rob a Pesti rakparton, a Viadukt Bárban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Országos vízmegtartási programot tervez a kormány, ügyeleti rend szerint működik holnap az egészségügyi ellátás, záporok, zivatarok frissítik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőségtől zavartá vált férfit. Az autós kocsiából jakabszálláson kifogyott a benzin, elindult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Egy bejelentés alapján talált rá tegnap éjjel a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében. A kimerült középkorú férfin a hőguta jeleit látták. A rendőrök beazonosították, a mentők kórházba vitték. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzerv uborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyó uborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekedett fő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyó uborka került előtérbe.
2: A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcs hőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hallgassatok minket nem csak élőben, itt a Rádiókafén, ugye minden vasárnap reggel 9-kor, és minden kedden este 9-kor lehet hallani a Borravaló Gasztrokultúra magazint, hanem podcast formájában is a borravaló.hu oldalon, vagy pedig iratkozzatok fel a közösségi csatornáinkra, a Spotify-on föl lehet iratkozni, az Apple Podcast-en, vagy RSS-ben, bármelyik RSS csatornán, és akkor vagy az Apple Podcast-en, és meg tudjátok hallgatni előző adásainkat is. Sőt, most jelentünk meg a YouTube-on is, mert kérte egy pár hallgató, hogy a YouTube-on is legyen elérhető, úgyhogy ott is ott vagyunk, és az előző adások fel vannak töltve. Mai adásban Tokaj hegyaljáról lesz szó, mert egy nagyon érdekes kezdeményezést és pár pontba összeszedett kérést fogalmazott meg a tokaji polgárok köre, és ezt juttatta el hozzám Pallagi Ferenc, aki Mádon él, és az 5 éve megjelent Tokaj keserű könyv szerzője, és a tokaji polgárok kezdeményezésé kapcsán beszélgettünk vele. Őt Mádon értem el telefonon. Van ez a tokaji polgárok kezdeményezése az egész borvidékkel kapcsolatban. Most ugye lehet azt mondani, hogy forrong a borvilág egy kicsit a változások után. Mindenki hirtelen rájött, hogy itt van lehetőség változtatni.
2: Hát külső és belső okok miatt is forrong a borvilág. Gondolom nem csak Tokajban, bár nyilván miután itt élek most már 10 éve, állandóan ezt ismerem a legjobban. Hát ugye tanúi vagyunk annak, hogy félig meddig összeomlott a világborpiaca. A Párizsi Borászati Intézet legutóbbi számai alapján olyan 60 millió hektoliter bor jelenik meg minden évben a piacon, olyan 60 millió, amit nem lehet eladni. Óriási válság a francia, a spanyol, az olasz borászatban, az ausztrálok eladási nehézségekkel küzdenek. Kínába visszaesett a borfogyasztás a kétharmadával. Tehát ez egyrészt azt jelenti, hogy a külső piacok rendkívüli módon megnehezettek, átalakul a fogyasztásnak a szerkezete, a fiatalok egy része egyáltalán nem iszik, hatalmas reneszánszra támadt ezeknek a ízesített, színesített, pop-up pipa italnak nevezett mangóval és marakujával ízesített bor, ami kékre van festve, és egyébként mesterséges széndioxid is van benne. Na, durva túlzása, de ezek mennek most a piacon. És persze hát Tokaj 30 éve cipel magával megoldatlan problémákat, amire ez az elmúlt 16 esztendő nemhogy megoldani lett volna képes bizonyos gondokat, hanem vagy elmélyítette, vagy még látett újakat is, nyilván forrong a világ.
1: Igen, hát ugye lehet látni mindenhol az összes magyar borvidéken, hogy sok változást csürgetnek, és ebből egy része az egy ilyen szerkezeti jellegű, bármint hogy nem a szőlő szerkezetekre gondolok, hanem szervezeti szinten sürgetnek változásokat. Egy része pedig ugye, hát nyilván a fogyasztásnak a edukációjára, ösztönzésére, illetve hát arra irányul, hogy mit hoz a klímaváltozás. Úgyhogy elég sok probléma van, de mi az, amit szerinted a legsúlyosabb, amit azonnal kezelni kell?
2: Hát én most inkább a tokaji dolgokról beszélnék, hiszen ezek vannak közelebb hozzám, meg a itteni borászokkal van rendszeres kapcsolatom, és tapasztalom, hogy milyen gondokkal küzdenek. Az egyik is nagyon alapvető dolog, hogy a NER divatba hozta Tokajt. Egy jobb államtitkár helyettes, ne adj Isten, egy új süttetű milliárdos, már nem is számított komoly társasági embernek, hogyha nem szerzett gyorsan, frissen egy kis tokaji birtokot. Erre pályázatok tömege volt, ingyen vagy alig-alig kifizetve létrejöttek elképesztő kapacitások a borvidéken. Én szerintem Közép-Európa összes borát le tudnánk palackozni azzal a palackozó kapacitással, ami állami meg uniós pénzekből az elmúlt 15 évben Tokaj hegyaljára jött. Miközben hegyalján folyamatosan csökken a bortermelés meg a boreladás. Ezek a hobbi birtokok meg a más forrásokból, könnyen szerzett pénzekből finanszírozott birtokok, hát elég durván beleavatkoztak az itteni gazdasági folyamatokban. ha nem számít a pénz, ha nem vagy érzékeny a költségekre, hát akkor esetleg könnyebben megy fölfelé a napszám, akkor nem olyan fontos, hogy mennyiért permetezik be a szőlődet, akkor sok minden könnyen elcsúszik, csak az a baj, hogy ez azok számára is emelte az árakat, a költségeket, a béreket, akiknek egyébként ebből kellene megélni, és akiknek nincs mellette a NER által támogatott 5-6-8-10 hatalmas vállalkozása, aminek a profitjából finanszírozza ezt a hobbiát. Tehát itt azért elég durván beavatkoztak ebbe a rendszerbe, miközben ez úgy volt föltüntetve, hogy óminő, nagylelkű befektetők jönnek itt a Borvidékre, innen, onnan, amonnan. Ez mindig volt hegy alján, hogy külső tulajdonosok, főurak, szabadkirályi városok, egyházi méltóságok szereztek bébíróként, külső birtokosként Tokajhegy alján szőlőterületeket, de hát azért elég szigorú rendtartásokat próbáltak az itteni mezővárosok meg a itteni szőlőtermelő közösségek kivívni ahhoz, hogy olyan nagyon nagy fölborulást ne legyen ebből, ennek ellenére az elmúlt 300 év azért úgyis ábrázolható Tokajhegy alján, mint a bentlakók és a bébírók közötti állandó érdekháború. Itt is ez történt. Ugyanakkor nincs Tokajhegy alján sem, az országban sehol sem, olyan érdekvédelmi szervezet, amiben a borászok a saját helyi érdekeiket meg tudnák védeni. Van ugye egy hegyközségek szervezete Magyarországon, ez valamikor úgy is alakult még a filoxéra járvány után különféle ilyen szorványos kezdeményezéseket egyesítve, hogy ez a szőlőtermelő, bortermelő közösségeknek a önvédelmi érdekképviseleti szervezete volt, amik aztán később egyességeket kötöttek az állammal, átadott nekik az állam bizonyos funkciókat. Ez a rendszerváltás, tehát 1990 után fölülről egy törvénnyel jött létre. Akkor én 93-ban beléptem az első ilyen, kötelezően be kellett lépni az első ilyen hegyközségbe, akkor azt hiszem még egy forintot fizettünk négyzetméterenként a szőlőterület után. Hát ez az idő már azóta elmúlt. Az, hogy ez fölülről az állam kezdeményezésére jött létre, ez azt is jelentette, hogy itt gyakorlatilag ez nem a bortermelőket képviseli az állam előtt, vagy az állammal szembe, vagy a hatalmi szervek között, hanem az államot képviseli a borászok között, egy ilyen transzmissziós szervezetté alakult át, amiből egyébként itt hegyalján is kis hatalmi központokat csináltak a NER által ebbe delegált, támogatott emberek. Van egy kifejezett értek küzdelem most a egyébként törvényesen működő hegyközség és a termelők között. A termelők azt érzik, hogy a hegyközség nem képviseli az ő érdekeiket. Elég durván manipulálták itt a választásokat jó pár alkalommal. Tudod, amit a Rejtül Jenő mondott egy alkalommal, aztán a 14 karátos autóban, hogy a szerencse forgandó, de nem akkor, amikor én osztok.
1: Igen.
2: Előre körbejárták a vidéket, a megfelelő birtokosokat összetrombitálták, eldölt nagyjából előre, hogy kik lesznek a képviselői, vezetői a hegyközségi szervezetnek. Onnantól kezdve a kis termelőknek hát olyan sok örömük ebben a szervezetben nem volt. Ráadásul most konkrétan a NER kiemelkedő emberei ülnek nagy részt ennek a vezetésébe. Ezeket felszólították több alkalommal, mint hogy ez a polgári kezdeményezés is, hogy mondjanak le. Ők természetesen utolsó mencsvárként kapaszkodnak ebbe, és hát nyilván nem akarnak lemondani. Ezzel kapcsolatban zajlik most egy elég, nagy grimbusz. De hát az egyik oldal rendkívül szervezett, a másik oldal teljesen szervezetlen. Ennek a kommunikációs fórumokkal nem rendelkezik, vezetőkkel, elég erőteljes képviselőkkel, hát csak szorványosan, hiszen ugye itt ebbe a hegyközségi szervezetbe is, amikor 90-es évek elején megalakult, lejátszódott egy belső érdekháború a kisbirtokosok meg a nagygazdák között, a nagybirtokosok között. Ennek lett az eredménye, hogy kezdetben itt még egy birtok, egy szavazat elv működött, ami persze nehézkesítette a döntést. Eldőlt a meccs, a nagy birtokok, a gazdagok győztek a szervezeten belül, és most a birtok arányában vannak a szavazatok, tehát hogyha 100 kistermelő leül a közgyűlésen, akkor vele szembe két helybéli nagygazda adott esetben eldönt mindent, amit ők a saját érdekeik alapján akarnak. Miközben egy aljának az egyik évtizedes problémája, hogy azok a néhány száz négyszögöles, fél hektáros családi birtokok, amik a szőlőbogyó termelésben fontos szerepet játszottak, meg a szőlő és borkultúra átadásának szempontjából fontos szerepet játszottak Tokaj hegyalján. Ezek, ahogy a gazdák öregszenek és már nem bírják a kapát, ezek a birtokok sorra egymás után megszüntetik a művelést, vagy elhagyott parlagterületek kialakulnak, vagy a környékbeli nagyobb birtokosok, hát főleg addig, amíg ugye volt remény abban, hogy érdemi bevételt is lehet szerezni, ezeket sorra fölvásárolják. Ez nem csak egy kulturális veszteség, hanem ez egy gazdasági, strukturális veszteség is Tokaj-hegyalja számára.
1: Hát egyértelmű, hiszen ugye akkor csökken a terület. Nincs képviseletük, így van, ez az egyik, és ez abban is megmutatkozik, amire rávilágítottál az előbb, hogy azon kívül egyébként, hogy csökken a terület ezzel, ami, hát ha azt nézzük, hogy az elmúlt évek, lehet azt mondani, nem is, hogy az elmúlt évek, hanem az elmúlt több száz évnek a marketingi alapján, a Tokaj az tényleg az ismert márkanév bor szempontjából Magyarországon, tehát úgy kéne vigyázni arra a területre, mint a kincsre,
2: ami megvan. Igen, bár ez egy nagyon ellentmondásos dolog.
1: Tudom, na, oké. Okay.
2: Tokaj, én 30 évvel ezelőtt én is azt gondoltam, hogy hát ez a világban az egyetlen ismert magyar bormárka, ezt ki kell vinni a piacra jó minőségbe, és ha megtanulunk jó bort termelni, akkor itt a világ sorba fog állni a tokai boré. Hát tudjuk, hogy ez nem így történt, pedig közben fantasztikus sikerei voltak Tokajnak, elképesztő borokat tudtak itt az emberek csinálni, megtanulták, hogy hogy kell, újra tanulták, azt kell mondjam, hogy itt 40 év mély repülés után, és a világ nem állt sorba a borunkért. Tokaj hírneve elsősorban a nemzeti toposzként erős. Tokaj a tudod, a szőlőveszélyén a nektár csöpögtettél. A jóisten nekünk külön teremtette borvidéket a mi kedvünkre, és hű, ez milyen fantasztikus, hát ez a 18. század végétől, 19. század elejétől kezdve, aztán a nemzeti költészeten keresztül a nemzet öndefiníciójának a részévé vált. Csak egy fura ellentmondással, hogy nincs ma Magyarországon ember, aki ne mondaná ki azt, hogy a tokai aszú a világ legjobb bora, és hogy a tokai aszúra elképesztő büszkék vagyunk. Csak nem isszuk. Az a magyar, aki nagyon-nagyon büszke Tokajra, az hát szerencsés esetben évente egyszer, mondjuk karácsonykor, hát ha még nagyobb a szerencsénk, akkor lehet, hogy még a születésnapján is bont egy üveg tokai aszút. Miközben a tokai aszú, hát azt kell mondjam, hogy ritkaság értékű, hát relatíve nagyon kevés terem belőle. A nagyvilág még kevésre ismeri, tehát kereskedelmi márkaként a Tokaj nem olyan átütő, mint ahogy a nemzet büszke Tokajra.
1: Ebben teljesen igazad van. Teljesen igazad van, és ez, amikor én azt mondtam, hogy a márka az ismert, akkor én a saját tapasztalataimból indultam ki, amikor nemzetközi kiállításokon azt láttam, hogy ha Tokaj jelen volt, akkor ott azért volt érdeklődés. Tehát igazából akkor az hiányzik ebből, de ez egy másik téma, hogy nem tudtuk jól meglovagolni ezt a valamekkora ismertséget, és nem tudtuk még jobban, de abban teljesen egyetértek veled, hogy nem veszik. És egyébként az egyik probléma, amit itt feszegettél, az valahol pont ugyanitt van, hogy azok a nagy pincészetek, akiknek a ténykedése eléggé hát kritikával illették sokan, megpróbálták azt megcsinálni, hogy akkor legyen a Tokaj egy ilyen állandó fogyasztható brand, egy bor, a Furmint legyen egy állandóan fogyasztható bor, és elkezdték becipelni ezeket a borokat ilyen, hát figyelj, néha 1400-1600, de 2000 forintos palack ár alatt a kereskedelmi helyekre. Igen. Ami nem biztos, hogy segít.
2: Egyrészt az, hogy az árak lefelé mentek, az egy dolog, a másik pedig, hogy volt egy nagy ellentmondás itt a világ és Tokaj között, hogy Tokajnak hihetetlenül elképesztően bonyolult volt a termék skálája. Volt ugye 4-től 6 puttonyosig aszú, ezt mire elmagyaráztad, pláne egy külföldinek, hogy ez az aszú hogy készül, és ez melyik, mitől 4 puttonyos, melyik 5 puttonyos, 6 puttonyos, hát a jó Isten nem értette ezt. Ezután még régebben, nem annyira régen, 1-2 évtizeddel ezelőtt még volt egy a 6 pluszos aszú, amit ugye akkor aszú eszenciának hívtunk, akkor volt natúr eszencia, ami megint egy egészen másik történet, nálam még az is kétséges, hogy az bor egyáltalán. Aztán még volt hozzá fordi,

0: egyszerűsíteni valahogy. Csak ha elkezded egyszerűsíteni, akkor kiderül, hogy hát itt akkor elveszítünk egy csomó szint, árnyalatot, elveszítünk egy csomó, lehetőséget Tokajnak a természeti környezetéből, miközben szembe találjuk magunkat olyan borokkal akkor a világpiacon, amik lehet, hogy nálunk jobbak, lehet, hogy nálunk, nagyobb piaci hagyományokkal rendelkeznek. Nagyon jó dolog az, hogy ezt főleg cash flow szempontjából, hogy nagy mennyiségben elkezdték csinálni a kései születeket. 50 évvel ezelőtt Tokajhegyen jelenez, 35 évvel ezelőtt, ez teljesen ismeretlen fogalom volt. Ilyen, hogy kései szület, nem volt. Ez egy nagyszerű édes bor, könnyebb megcsinálni, olcsóbb előállítani. Elképesztő, gyönyörű darabok születnek közöttük. Én emlékszem még rá, amikor annak idején Szepsi István aztán botont küvéjével a piacra lépett.
1: Igen.
0: Igen, magas áron. Hát egy olyan jó aszú eszencia beltartalommal, amit nem tudom, hogy egyébként a piacnak jót tette, vagy jót tesz-e. De minden esetre ezekből a nem botrytiszes, könnyedén előállított édesborokból a világba, Franciaországtól Olaszországon keresztül Görögországig elképesztő tömeg van. Jobbnál jobbak egyébként. Ebbe a versenybe beszállni nem tudom, hogy jó-e. Nem tudom, hogy ezzel az aszú piacát gyöngítjük, vagy erősítjük, miközben azt tudom, látom, hogy ezt már nem lehet visszavonni, mert cashflow szempontjából ugye egy aszús évben, vagy egy jó beérő évben ez a gazdaságoknak a mencsvára. Gyorsan lehet előállítani, nagyon jó minőségeket lehet belőle csinálni, relatíve gyorsan lehet pénzhez jutni.
1: Igen.
0: Abban a iparágban, ahol adott esetben mondjuk egy aszút meg 5 évig dajkálsz, pátyolgatsz a pincédbe, mire elkezdesz pénzt látni belőle. Mert közben, hogy ezt a készletet finanszírozni kell. Van egy nagyon nagy kommunikációs nehézség a piacon, hogy ezeket a finomságokat elmagyarázd. Ugye a nagy francia konkurensünk, ez a dél-franciaország, vagy Bordeaux borvidékének közepén lévő édesboros vidék, a Sauternes, borzasztó egyszerűen működik, Sauternes bort árul. És hát azon kívül még a Sauternes boruk. Nálunk, mire elmagyarázott, hogy mi van az illető poharába, már régen lejárt a pincének a működésének. Erre ráhúztak Magyarországon egy ilyen központi bor-marketing szervezetet, amelyik nagyon jó szándékkal, én úgy gondolom, hogy olykor még szakértelemmel is próbálta úgy általában eladni a magyar borokat a világpiacon, meg a hazai piacon. Bár ennek az eredményeként a bor eladásaink, meg a borból való bevételeink, exportpiaci bevételeink egyébként folyamatosan számszakilag csökkentek. Nem vitatom a jó szándékot el tőlük, de mondjuk ennek a szervezetnek az, hogy Tokajnak a specifikumait elmagyarázza a piacnak, ezzel kapcsolatban edukálja a piacot, hát se ideje, se pénze, se energiája. Miközben Tokajba, helybe egy-egy gazdának erre biztos, hogy nincs pénze.
1: Igen, ezt abszolút értem. Egy kicsit ugye a Champagne is eszembe jutott ugyanígy ezzel a tematikával. Ők is Champagne-t árulnak. Aztán igen, onnantól igen, kezdve már, hogy elmagyarázzák, hogy az Blanc de Blanc, vagy Blanc de Noir, vagy Petit Champagne, vagy Grand Champagne, ez már mindegy igazából, ott már jönnek a whitefülűbb kóstolók, akiknek ezt elmagyarázzák, senki másnak nem kell. És talán érdekes
0: a
1: is...
0: A kóstolók talán 10%-át izgatja. A maradék 90% azt mondja, hogy de jó van a poharamba.
1: Palagi Ferenccel, tokai polgárral, mádi lakossal beszélgetek Tokaj hegyalja gondjairól, illetve a tokai polgárok kezdeményezéséről. Hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk.
2: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Folytatjuk a beszélgetést Pallagi Ferenccel, akit mádon értem el telefonon. Ő Mádi lakos, tokai polgár, és a tokai polgárok kezdeményezéséről beszélgetünk. Ugye 5 évvel ezelőtt jelent meg egy könyve Tokaj helyzetéről, a Tokaj keserű, és ez is egy nagyon érdekes olvasmány, ajánlom mindenkinek. Most azonban egy civil kezdeményezés kapcsán beszélgetünk, ahol megfogalmazták a tokai polgárok, hogy ők hogy látják a borvidék helyzetét, és hogy mit szeretnének elérni. Térjünk vissza akkor erre a tokai polgárok kezdeményezésére, mert ezzel ennek a pontjait láttam. Ugye itt elmondtad az első problémát, ami az, hogy a NER képviselők tisztázatlan körülmények között elsajátított közpénzből hirtelen birtokossá vált hercegek. Ezt lehetett látni az elmúlt időszakban, talán még
2: csak
1: ma is zajlik.
2: Egy apró megjegyzés, hogy a Rákócziak óta nem volt soha senkinek, a vadbottokat és az eszterháziakat is beleszámítva, nem volt soha senkinek annyi termőszőlője és szőlőtelepítése alkalmas földterülete Tokajhegy alján, mint amennyi például most van a nemzetvejének. Soha a Rákócziak óta ennyi földje senkinek nem volt. Én megnéztem, hogy a 1900-as évek legelején, 1902 vagy 3, már nem emlékszem pontosan az adatra, az akkori legnagyobb birtokosnak, a Tocsvai Báró Waldbott családnak a fele területe volt, mint most van a nemzetvejének.
1: Szuper.
2: És mellette persze azért még egyéb hercegségek is jelen vannak.
1: Igen. Igen. De azért, hogy is mondjam, azt is érdekesen szemléltük, amikor a közös borunk, ugye, ami lényegében a magyar adófizetőknek a pénzéből lett összedobva, az hogy muzsikál. Mondjuk egy olyan palackban, egy olyan születelésű furmintot, én nem tudom, hogy ki az, aki el tudna adni rentábilisan 2000 forint alatti palackáron. Ezen sokat gondolkodtam, hogy ez kifizeti ki végül.
2: Hát, és ez egy differenciált piac. Minél nehezebbé válik az értékesítés, a termelők is annál inkább lefelé nyitnak, hiszen ott lehet, olcsó borból lehet a viszonylag többet eladni. Néha én is elgondolkodom, amikor egy-egy szupermarketnek a polca előtt megállok, és mindig meg szoktam állni megnézni, hogy milyen kínálat van, hogy amennyit én tudok arról, hogy mennyibe kerül egy palack, egy dugó, egy kapszula, egy címke kinyomtatása, maga a palackozás, az mibe kerül, hogy el szoktam gondolkodni rajta, hogyha mindebből a legolcsóbbat vette, akkor miből él? Akkor mennyi ebből a bor? Mert hova tovább már nem marad. De hát, és ráadásul ugye ennek van egy ilyen hosszú távú piaci tapasztalat, hogy amikor elkezdünk letolt gatyával árusítani, akkor ha ne adj Isten, jobbra fordulnak a piaci viszonyaink, hát onnan nagyon nehéz visszamenni. Tehát nagyon nehéz elmagyarázni valakinek, hogy amikor 1400 forinté megvett egy üveg száraz szamarodnit, akkor hát 2 év múlva, amikor egy kicsit már jobban megy a piac, meg nagyobb a kereslet, akkor hirtelen ugyanaz a bor, tessék mondani, mitől kerül 3500-ban.
1: Igen.
2: Hát attól egyebek mellett, hogy annak annyi a költsége. Azt abból lehet előállítani. És most itt hegyalján egy darabig ugye még működött ez a piramis játék, hogy azok, akik a rendszerváltás után gyorsan belendültek és egy kis tőkéhez jutottak, még olcsón elkezdtek szőlőt, jó minőségű szőlőterületeket fölvásárolni, és aztán egy ilyen földkereskedelmi piramis játék alakult itt ki, hogy jöttek a neres gazdagok, azoknak lehetett jó drágán eladni a szőlőterületeket. Én Mádon élek, itt nálunk az egyik nagyon előkelő mádi dűlőben volt olyan terület, aminek egy hektárját 60 millióért árulták. Hogy annyira eladták el, azt nem tudom, de volt, amit több 10 millióért adtak el. Na, ezek az árak beszakadtak, ma már nincs jelentkező, nincs vevő, már ez a jövedelemforrás is hát kipukkanóban van.
1: Ezeken a területeken egyébként gondozták a szőlőt rendesen?
2: Sok Nagyon differenciált a helyzet. Vannak területek, vannak drága termőterületek, ahol elképesztő mintabirtokok vannak gyönyörűen művelve, és a mellette lévő tábla meg évek óta elhagyott. Ez lehet azért, mert egy idős tulajdonos 800 négyszögője már kiment a művelés alól, mert az öreg már nem bírja, a fia nem akar hazajönni szőlőt művelni, az unokák már ki se akarnak menni megnézni a szőlőt, és akkor az ott van, mert éppen nincs rá vevő, de lehet azért is, mert valaki tartalékterületnek vette, hogy majd eladjuk később, amikor lesz rá jelentkező, de művelni nem akarja, mert annyi bort már nem tud eladni, nem vesz fel annyi bort a piac. Meg lehet olyan is, erre is van szép száma a példa, hogy nagy birtokok, akár külföldi befektetők birtokai, a területük egy részét művelik csak meg okszerűen, mert nem tudnak több bort eladni. Most egyebek mellett ez Tokaj drámája is, ugye terjed ez a szőlőkabóca által terjesztett talán vírusbetegség, ez a...
1: Az aranyszínű sárgaság, igen.
2: Aranyszínű sárgaság, aminek a keltető ágya az elhanyagolt, nem művelt szőlőterület, ahol ezek nagy mennyiségben szaporodnak, és onnan átterjed vén a művelt szőlőkre, tönkretezik azt is. És most ugye elindult az őrület, hogy akkor hol van ennek a tulajdonosa, van, ahol évekig nem lehet megállapítani, hogy valójában ki a tulajdonos, vagy ha a tulajdonos előkerül, akkor már meghalt, örökösök nincsenek, vagy külföldön élnek, vagy azért kiművelje meg, a hegyközségnek lehetne erre mondjuk pénze, de nincsen, nem műveli, meg nem is érzi feladatának. Az önkormányzatoknak, a községi önkormányzatoknak erre garantáltan nincsen pénze, márpedig amíg ezek a parlak területek itt vannak a művelt szőlők közé ékelve, addig ez a szörnyű betegség terjedni fog. Hiába szakad meg a gazda, aki jól akarja művelni, meg akarja védeni a területét, a mellette lévő dzsungelből hát árad a nyavaja.
1: Fú, amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor azt kérdeztem tőled, hogy mi a legsürgősebben elintézhető, és hát gyakorlatilag jött belőled, rámöntötted azt, amit látsz és amit tapasztalsz, de mi az, amit megfogalmaztak a tokaji polgárok, ami mondjuk egy állami szerepvállalásnál most nagyon fontos lenne egy pár pontban, amit szeretnétek elérni?
2: De az egyik talán a legfontosabb, de ez valószínű nem csak Tokajra érvényes, hanem érvényes a többi borvidékre is. Tokajban kiemelten azért érvényes, mert itt még mindig van egy állami kézben lévő, bár most már egy egyetemi alapítványban lett átpofozgatva egy régi borkombinátnak a maradványa, ami hát nagyon sokat ártott a jelenlétében is ennek a piacnak. A legfontosabb az lenne talán, amit ebbe a felhívásba is beleírtunk, hogy kezdje már az állam a saját szerepét tisztázni. Hogy foglalkozzon azzal, amivel foglalkozni kell neki, és nagyon ne foglalkozzon azzal, amivel nem szabad egy államnak. Itt Tokajban az állam szőlőt termel. Van neki vállalata, de mondom, most az éppen egyetemi alapítványi tulajdonnak van átszázva, de ettől a szerepe még pontosan ugyanaz, amivel befolyásolja az árakat, a béreket, amivel a szőlő felvásárlási árakat meghatározza. Ő maga az állam egyébként volt itt évtizedeken keresztül a legnagyobb szőlőfelvásárló, ami az állam áldásos tevékenységének vastagon köszönhető, hogy mélyen az önköltség alatt vásárolják föl hosszú-hosszú évek óta magyarul, hogy a tokai szőlőket, kivéve akkor, amikor választások vannak, mert választások előtti évben érdekes módon mindig fölmegy a fölvásárlási ár. Függetlenül attól, hogy milyen a minősége. Ha szakad az eső, savanyú a szőlő, rohad az egész, akkor is drágább, mint egy év múlva, amikor a választások már eldőltek. Tessék visszanézni, 1990-ig nem volt olyan kormány Magyarországon, aki ezt az ostoba játékot ne játszotta volna el. Viszont van az államnak egy másik feladatkörre, amit meg nem akar elvégezni. Az államnak piacot kellene hozni. Nemzetközi marketinget kellene nagy erőkkel csinálni. Olyan piacokon, ahol a tokainak lenne helye. Az államnak tanítani, edukálni kellene. Most megalapítottak egy tokai borászati egyetemet, ami hát kicsit túlméretezett vállalkozás a borvidék méreteihez képest, de jó, legyen, csinálja, biztos, hogy sok segítséget fog hozni. Az államnak gondoskodni kellene arról, amit a termelők nem tudnak megoldani, hogy legyen vírusmentes szaporítóanyag. Nincs egy olyan vírusmentes, de Magyarországon úgy, ahogy van, ez a funkció hiányzik. A piroxéra járvány után az állami oltványiskolákból épült újra a magyar borászat, meg az egész magyar szőlészet. Ma ilyennel az állam nem foglalkozik. Valamikor régen, még a monarchia alatt volt egy működő egység, volt benne Tarcalon egy pincelérképző akadémia, ennek az utódja most Sátoraljói helyben működik, már pékeket, cukrászokat, meg nem tudom mi mindeneket képez, talán még néhány borászt is. Volt hozzá egy fajta gyűjtemény, hogy legyen egy genetikai bázis a nemesítéshez. Volt egy mintabirtok, a kincsem, még emlékszel, a Grassalkovics csinálta meg annak idején.
1: Igen.
2: Volt hozzá egy pincészet, és ez non-profit alapon termelte a tudást, amit átadott az itteni gazdáknak. Ma minden eleme megvan ennek. Van Tarcalon egy nagyon igyekvő borászati kutatóintézet, még megvan a fajta gyűjtemény, ott van a kincsemdüllő, ami ugye mindig a császári és királyi háztartásnak a borát termelte, meg a világ talán egyik legjobb bortermő dűlője. Vannak oktatási, ilyen-olyan állapotban lévő oktatási intézmények. Mi nem lehet ebből összerakni egy állami mintabirtokot, amelyik a tudást termeli, amelyik szolgáltat, amelyikhez el lehet menni, hogy mutassátok már meg, hogy mit csináljak én ezzel az aranyszínű sárgasággal, mert én nem értek hozzá. Ehelyett az állam mindenféle más csinál, és rettenetes lózungokat tudnak mondani az állam képviselői arról, hogy a tokajszőlő veszélyén, hogy csöpög az az áldott jó nektár, közben meg tokajgajra megy.
1: Hogyan gondolod, hogy ez a kezdeményezés az most a hallgató fülekre, vagy értő emberekhez eljut? Hallgató fülekre talál?
2: Nem tudom, sehogy se tudom. Azt érzem, nem tudom, érzem inkább, hogy most, hogy van egy új kormány, sok-sok olyan politikussal, aki most kezdi a politikus szakmát, még a civil tapasztalatok élénken élhetnek benne, talán megnyílhat egy rés, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak itt szakszerűen megoldható fontos kérdések, amik nem egyszerűen csak egy gazdasági ágazatnak a problémái, hanem egy tájnak a problémái. Képzeld el Tokajt, ha kiveszed belőle a borászatot. Ez anyagilag nem egy nagy szám. Az egész Tokaj-hegy alja összes termése, hát talán akkora, mint egy közepes multinacionális vállalat magyarországi cégének a forgalma. De ha kiveszed ebből a tájból, ebből a társadalomból ezt a több száz éve működő, fantasztikus sikerekre képes és potenciálisan rendkívül nagy reményekre jogosító termelési ágazatot, mi maradt Tokajból? Ez már nem az a Tokaj lesz akkor. És ez ugyanúgy érvényes Villányra és Mórra és Sopronra és sok mindenre, hogy talán ebbe a átmeneti állapotba van egy rövid idő, amikor föl lehet hívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy emberek, hát van itt egy dolog, amit meg kéne érteni először, aztán valahogy el kellene kezdeni megoldani. Kivételképpen most talán meg lehetne próbálni azt, hogy a helybe élőkkel, meg az itt hozzáértő emberekkel, akiknek 3-400 éves tapasztalati bázisuk van, velük együttműködve. Az előző 16 évben ugye itten zengett a világ, hogy 100 milliárdos programok jönnek, meg annyi pénzt költünk Tokajra, hogy a faladja a másikat, ebben nyilván benne volt az Orbánék rossz lelkiismerete a aszúbányák miatt, amikből hát nem nagyon lettek 100 milliárdok, vagy jól lettek elköltve, részben nem lehet tagadni, hogy infrastruktúrában ebbe-abba sok minden megszületett, vagy rosszul lettek elköltve, a borászatban például kártékonyan lettek elköltve ezek a pénzek. És egy dolog közös benne, hogy ezt mindig az itteniek nélkül akarták megcsinálni. Egy-két helytartót kijelöltek, azok vitték a prímet, az itteni bortermelő gazdával meg nem nagyon akart a hatalom szóba állni. hát ha most nyílik erre egy rés, nem tudom. És egyébként a kezdeményezés mögé álló bortermelők is hát a reményeiket mondják el, meg a vágyaikat mondják el. Nem tudom, hogy ők se tudják tá, hogy mi lesz belőle. Egy valamit éreztünk, hogy most van az idő, amikor meg kell szólalni.
1: Kit lehet keresni ebben az ügyben?
2: Hát megkerestük a térség új országgyűlési képviselőit, ők gondolom valamiféle összekötetést tudnak teremteni a politikai intézményei között. Elkezdtük keresni a mezőgazdasági minisztériumnak az új vezetését. Most legutóbb volt egy fontos gyülekezet, ahova fontos volt, hogy megjelenjen mondjuk a minisztérium képviselője, el is jött, nagyon nagy öröm volt, ugyanaz az ember, aki fél évvel ezelőtt is jött, csak akkor még más színeket képviselt. Hogy ez jó vagy rossz, ezt nem tudom megmondani. Azt tapasztaljuk, hogy azt tudom, hogy a mezőgazdasági minisztérium új vezetésében kifejezetten szöllész, orász képzettségű, vagy ebben az ügyben érdekelt vezető nincsen. Nyilván meg kell találni hozzájuk a kapcsolatot, és el kell mondani, hogy hát ennek az ágazatnak is vannak olyan rejtelmei, meg vannak olyan gondjai, bajai, mint teszem azt Magyarországon a szarvasmarha tenyésztésnek, vagy a szántóföldi mezőgazdaságnak.
1: Igen, vagy a sertéstartásnak, amire például, most ugye igen. Most elég jól rápattantak igen. A kommunikációval.
2: Igen, enni is kell a rántott húst, mert az jó.
1: Oké, hát remélem, hogy mi megtesszük a magunkét, felhívjuk a figyelmet. Én abszolút mellette vagyok, hogy ezt így alulról jövő kezdeményezésként a helyiek megkeresésével, velük egyeztetve folyamatosan, és egy nyílt vitával, transzparens módon próbáljuk megoldani, mert amit elmondtál, az most nagyon erősen Tokaj-centrikus volt, de tényleg, ahogy mondtad, ez jellemző akár Villányra, akár Szekszárdra, akár Sopronra, tehát a magyar borvidékek mindegyikére.
2: Biztos, hogy vannak a többi borvidéken is olyan emberek, akik most ki tudnak állni és el tudják mondani a bajaikat, de hát egy Villány meg egy Tokaj sok szempontból hasonló problémákkal küzd, és sok szempontból meg különbözőek, nagyon eltérőek a körülményeink.
1: Igen.
2: Nekem egyszer nagyon régen egy orvos pont, amikor mondtam, hogy kérdeztem tőle, hogy hát ebben a szörnyű reménytelenségben miért küzdködik, azt mondta, hogy tudod, engem ide állítottak, én itt kiabálok.
1: Hát köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt, mert tanúságos volt.
2: Köszönöm a lehetőséget, remélem, persze, aki fölfigyel rá.
1: Pallagi Ferenc Mádi Lakossal, a Tokaji Keserű könyv szerzőjével beszélgettünk arról, hogy látja ő Tokaj-hegyalja helyzetét most, és hogy mit szeretnének elérni az újonnan alakult kormány segítségével. Ez volt mára a Borra Való Gasztrokultúra magazin, köszönöm szépen a figyelmet, kövessetek minket a közösségi oldalainkon, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkon, a Facebookon, az Instagramon, vagy a Spotify-on, vagy keressétek fel a borravaló.hu oldalt, és hallgassátok megelőző adásainkat ott. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borra Való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Sziasztok, Miksa vagyok a Ladányben 27-ből. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
1: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Idehaza még soha nem volt olyan meleg, mint ma, 42 fokot mértek. Megnyílt a Biodóm Budapesten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
5: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetek szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
4: Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten. Pesten, közölte a Hungaromet. Megnyílt a Biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Billy Joe Royal country énekes kevéssé ismert 67-es albumán, a Billy Joe Royal featuring Hushon, két olyan Joe South szerzemény is szerepel, amelyek itt legfeljebb mérsékelt sikert arattak, ám más zenészek tolmácsolásában később igazi klasszikusokká nemesedtek. Az I Never Promised You a Rose Gardenből Lynn Anderson készített halhatatlan country slágert 1970-ben. A címadó Hush-t pedig a Deep Purple formálta világrengető rockhimmusszá 68-ban. Utóbbi dal még rengeteg további feldolgozást megélt, méltót és méltatlant egyaránt. Legbizarrabb próbálkozásként 88-ban a hírhet Milli Vanilli is előadta a Hush-t, és még véletlenül se fogalmazzunk úgy, hogy elénekelte. Ellenben a Kula Shaker 97-es verziója bátran odatehető a Deep Purple felvétel mellé.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Post Malone eredeti nevén Austin Richard Post több mint 70 tetoválással rendelkezik, köztük az ikonikus Always Tired felirattal a szeme alatt. A Guitar Hero videójáték hatására kezdett el gitározni, kezdetben egy metal bandában játszott. 2025 tavaszára több mint 47 milliárd Spotify streammel büszkélkedhetett, és a Sunflower című dala minden idők legtöbbet streamelt hip-hop száma volt a platformon.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Okoztak némi fejfájást Quentin Tarantino számára a 2012-es Django elszabadulóhoz íratott új dalok. Ennio Morricone az Ancora Qui kapcsán keserűen nyilatkozott a közös munkáról. Aztán visszakozott, mondván szavait pontatlanul idézték. Majd amikor már úgy tűnt, hogy lenyugodtak a kedélyek, az incidens megismétlődött a 2015-ös Aljas 8-as filmzenéjénél. Frank Ocean Wiseman című szerzeményét pedig rendkívül nagyra tartotta a rendező, de úgy érezte, egyik jelenethez sem illik. Ezért aztán egész egyszerűen kihagyta a moziból. Azonban Anthony Hamilton és Elena Boynton dala, a Freedom, szerencsére nem maradt ki, és nem is szidott miatta senki senkit.

Sziasztok, Pásztor Sámuel vagyok az Unknown Barbiesból. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Boss Saris eredetileg egyszerűen Borisként futott Hollandiában, ahol ezen a néven nyert meg egy helyi tehetségkutatót. Amikor azonban nemzetközi karrierbe kezdett, rájött, hogy a Boris túlságosan oroszosan cseng. Ezért váltott stílusosabb művésznévre. Orgánuma alapján sok ember meg volt győződve róla, hogy egy 70-es évekbeli fekete soul legendát hall. Amikor a rádiókban felcsendült a 2012-es She's on Fire. A dalcímnek megfelelően tüzes klip természetesen mindenki számára egyértelművé tette, hogy itt épp egy 21. századi fehér énekes ereszti ki kiváló, ám megtévesztő hangját.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Plutó zenekar szövegközpontú és táncolható dalokat játszik. Az évek során összeszokott rockzenekarrá vált. Dalainak felismerhető saját íze és üzenete van. A gitáros énekes Nemes András vezette csapat a magyar dalszerzői hagyományokat, a rockabilis lüktetésű beat zenét és a 2000-es évek gitárpopos megoldásait vegyíti ösztönösen és lazán.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kevesen tudják, hogy Cserháti Zsuzsa férje, Szirtes Károly volt az első magyar férfi, aki hivatalosan gyermekgondozási segélyen, azaz gyesen maradt otthon. Azért vállalta ezt, hogy felesége zavartalanul folytathassa zenei karrierjét. Ez a döntés jól mutatja, milyen erősen hitt a család a művészi hivatás fontosságában. Ezért is támogatták egymást minden lehetséges módon.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Július 3-án pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök este a Rádió Cafén. És most élőben is. Július 3-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: dob ki.
1: Ki ne dobd a rádiót.
2: Rádió Café 98. Pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Tojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Rádió Café. Van barátod. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
2: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus slágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: preparato.
1: Lépj ide közelebb, a szemedben látom a búcsanzónok fényét.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

Énekelő, most látom, csak átlóksz a falon, amin állok, látlak az ablakaimmal. Ugyanúgy a hátad látom, ahol eddig voltál, ott vagyok itthon, a házad szebb, az enyémet akarod, a szószaporítót. Műlök pont ezt az anyaszomorítót, minek?

0: szerepel a stábon, valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
1: Sziasztok, Pásztor Sámuel vagyok az Anna and the Barbiesból, ez pedig a Rádió Café.

0: Az anyám. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez az.